0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, 5. rész.
1: Alapelvek a kísértés kezelésére. Máté evangéliuma 26. fejezet 41. verse azt mondja: Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Luther Márton egyszer azt mondta: Azt nem akadályozhatod meg, hogy a madarak elrepüljenek a fejed fölött, de azt igen, hogy fészket rakjanak a hajadban. A kísértés elkerülhetetlen, az viszont, hogy hogyan kezeled, személyes döntés. Azt kérdezed, hogyan kerülhetem el, hogy a kísértés bűnbe vigyen? Úgy, hogy Pál apostol 4 alapelvét naponta alkalmazod az életedben. Elsőként, minden szabad nekem, de nem minden használ. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 6. fejezet 12. vers. Kérdezd meg magadtól, jó ez nekem lelkileg, értelmileg és fizikailag? Másodszor, minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 6. fejezet 12. vers. Kérdezd meg magadtól, amit teszek, alakítja a szokásaimat? Hatalma és befolyása alá kerít engem? Vigyázz, minden erődítmény egyetlen gondolattal kezdődik, és minden szokás egyetlen tettel. Harmadszor, ezért ha amit eszem, bűnbe ejti a testvéremet, inkább soha többé nem eszem húst. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 8. fejezet 13. vers. Kérdezd meg magadtól. A tetteim azt eredményezik, hogy elveszítem a befolyásomat és tiszteletemet mások előtt. Ezekkel ártok nekik, vagy összezavarom őket. Negyedszer, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 10. fejezet 31. vers. Kérdezd meg magadtól. Az Úr dicsőségére teszem ezt, vagy azért, hogy magamat reklámozzam? Nehéz kérdések, de ha felteszed őket, mindig tudni fogod, mit tegyél. Mindig tudni fogod, hogy a viselkedésed hogyan befolyásol téged, másokat és végül Isten országát.

Használd az igét. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 12. verse azt mondja, Isten igéje élő és ható. Hogyan kezelte Jézus a kísértést? Úgy, hogy Isten igéjét idézte. Bámulatos. Volt hatalma a vizet borrá változtatni és megnyitni a vakok szemét, de amikor a kísértővel került szembe, az írásokat idézte. Miért? Hogy megmutassa, hogyan kell elbánni a kísértéssel. Hallgass csak meg újra. Isten igéje élő és ható. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 12. vers. Tényleg elhiszed ezt? Ha igen, legközelebb, amikor küzdesz, nyújj érte. Ez azt jelenti, hogy először a szívedbe kell fogadnod, különben nem lesz ott, amikor szükséged van rá. Tedd a következő 3 dolgot, ha győztesen akarsz élni. Elsőként, mondd ki hangosan az igét. Az írásokban erő van. Jézus azt mondta, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. János evangéliuma 6. fejezet 63. vers. Jegyezd meg, az az igehoz életet, amely személyesen hozzád szól. Isten szava teremtő erejű, megváltoztatja a dolgokat. Ezt mondta Isten, legyen, és lett. Mózes 1. könyve, 1. fejezet 3. vers. Ez még mindig ugyanígy működik. Másodszor, tedd személyessé az igét. Helyezkedj bele az igeversbe. Amikor kísértést érzel, hogy hazudj, vagy felnagyíts dolgokat, mondd ezt. Nem fogok hazudni, mert levetkőztem a régi embert gonosz cselekedeteivel együtt, és felöltöztem az új embert. Amikor beteg vagy, kelj fel és mondd, Uram, a te sebeid által gyógyultam meg. Tedd személyessé. Harmadszor, imádkozd az igét. Mondd, Atyám, te azt mondtad. Ez minden alkalommal megragadja Isten figyelmét. Miért? Mert Istent köti az adott szava. Ezt mondja, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Jeremiás próféta könyve 1. fejezet 12. vers. Ha azt akarod, hogy megváltozzanak dolgok az életedben, kezd el használni az igét. Imádkozz így. Köszönöm, Uram, az igédet, köszönöm benne azokat a verseket, melyek segítenek legyőzni az ellenséget. Kérlek, Uram, hogy szavad töltse meg szívemet és elmémet, hogy gondolataim inkább a Te igéiddel legyenek telve, amelyek építenek, mint sem a sátán által ültetett gondolatokkal, amelyek rombolnak. Jézus nevében. Ámen.

A kísértés próbára teszi a gyenge pontjainkat. Mielőtt a feleségemmel megvásároltuk az új otthonunkat, láttuk, hogy korábban vízkárok voltak benne. Nem foglalkoztunk vele sokat, nyilvánvalóan volt valami, ami elromlott, de már megjavították. December 31-én aláírtuk az adásvételi szerződést. 5 nappal később egy téli vihar során, mielőtt még beköltözhettünk volna, szétfagyott egy cső és elöntötte a víz a pincénket. Egy vízvezeték szerelő átjött felmérni a károkat. Megnézte a pincében azt a helyet, ahol csőtörés volt, de aztán különös érdeklődéssel figyeltem, amint a ház többi részében is károk után kutatott, még a legfelső szinten is. Elég hamar kiderült, hogy ennek a vízvezeték szerelőnek terve van, méghozzá, hogy annyi pénzt kiszedjen a biztosító társaságtól, amennyit csak lehet. Rámutatott az előző kár nyomaira, amiről mi tudtunk a feleségemmel, hogy már ott volt, mielőtt megvettük a házat. Felajánlotta, hogy azt mondja a biztosítási kárbecslőnek, hogy ez új károsodás, és ezáltal a biztosító fizetni fogja a javítási költségeket és a festést a ház többi részében is. A vízvezeték szerelő javaslata helytelen volt és nem egyenes, mégis elgondolkoztatott. Arra gondoltam, milyen jó lenne egy új fürdőkád a nagy fürdőszobába, vagy egy újrafestés. Eszembe jutottak a szerelő szavai. Tudják maguk, mennyit fizetnek évről évre biztosításra, és soha nem kapnak vissza belőle semmit. Most itt az ideje, hogy a biztosító gondoskodjon magukról. Így van, gondoltam, tényleg itt az ideje, hogy a biztosító gondoskodjon rólunk. A legaggasztóbb az volt számomra, miután 24 órát tépelődtem, hogy 24 órát töltöttem el gondolkodással és tépelődéssel. Rájöttem, hogy mivel túl sokáig tartott a döntés és küszködtem vele, ezáltal egy gyenge pont lepleződött le bennem. Az, hogy haboztam egy olyan döntésben, amely egyértelmű kellett volna, hogy legyen, egy gyengeség bizonyítéka volt számomra. Valójában azt fontolgattam, hogy hazudok a biztosító társaságnak azért, hogy több pénzt fizessenek olyasmiért, amiért igazából nem voltak felelősek. Ez az érdekes a kísértésben. Rávilágít a gyenge területekre. A Lukács 4-ben, amikor az ördög megkísértette Jézust, a legelső dolog, amivel bepróbálkozott, hogy megfogja Isten fiát, az volt, ahol szerinte a leggyengébb lehet. Végül is Jézus 40 napig nem evett, és az ördög tudta, hogy bizonyára éhes. Márpedig, ha Jézus éhes, gondolta az ördög, bevethetné a változtasd a köveket kenyérré kísértést, és így rábírja Jézust arra, hogy vegye az irányítást a saját kezébe, és szolgálja ki a saját igényeit. Hála Istennek Jézus megmutatta, hogy nem kell megadnunk magunkat a kísértéseknek, amelyek a gyenge területeinket célozzák meg, mert Isten elég nekünk. Milyen csábító élethelyzetek kerültek az utadba, amelyeken túl sokáig és túl sokat gondolkodsz? Milyen gyenge területeidre vetült fény? Ne feledd, Jézus a mi példánk arra, hogy mit kell tennünk, amikor jön a kísértés. Istenre és egyedül csak ránézni, tőle várni, hogy gondoskodjon rólad a gyengeségeidben. Bíz benne, hogy megadja az erőt a jó döntéshez, és ahhoz, hogy ne kelljen 24 órát töprengened, sőt, ha lehet, még 24 másodpercet sem. Ja, és ne feledd, ha kell, rúgd ki a vízvezeték szerelőt. Írta David Gallagher.

Sodróc vagy céltudatos vagy? Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet 28. verse azt mondja, akiket elhatározása szerint elhívott. A céltudatos emberek mindig elhagyják a biztonsági zónájukat, és oda mennek, ahova mások sohasem. Azok a dolgok, amelyek a rettegőket összetörik, a céltudatosokat áttörésre segítik, sőt, rekordokat döntenek általuk. Nézd csak meg Ábrahámot 100 éves korában. A céltudatos emberek egyedül is elindulnak, mert látják, amit mások nem. Nézd meg Illést, egymaga volt 850 próféta ellen. Királyok első könyve, 18. fejezet. Ám Isten segítségével kitartott. Amikor Dávid megölte Góliátot, mindenki jóban akart lenni vele, de amikor az óriás ellen kellett kiállnia, egyedül állt ki. Sámuel első könyve, 17. fejezet. Ez ma sincs másként. A céltudatos emberek tudják, hogyan küzdjenek meg a kísértéssel. József több kísértéssel szembesült a palotában, mint a börtönben valaha is. Dávid akkor került bajba Becsabéval, amikor elhagyta a harcmezőt. Te ismered a gyenge pontjaidat, és tudod, mikor vagy a legsebezhetőbb. A céltudatos emberek nem ülnek a babérjaikon. Ők tudják, hogy a megelégedés a siker ellensége. Azoknak, akik így szóltak, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, Isten így válaszolt. Kiköplek a számból. Jelenések könyve, 3. fejezet, 16-tól a 17. versig. Soha ne hagyd abba a tanulást. Ne hagyd fel a növekedéssel. Mindig indulj el újabb célokért. Clinton Utterbach irodájában van egy csodálatos felirat, amely így szól. Akik Istennel járnak, mindig célba érnek. Ez mindent elmond, nem igaz? Imádkozz így. Uram, kijelentem, hogy a sátán az ellenségem, nem a barátom. Azt is megvallom, hogy te velem vagy, és nem ellenem. Köszönöm neked, Istenem, hogy fel akarsz engem emelni, és meg akarsz áldani életem minden területén. Tudom, Istenem, hogy a te szavad telve van olyan igékkel, melyek bátorítanak, lelkesítenek, és szabaddá tesznek az ellenség minden cselszövésétől. Köszönöm, Istenem, hogy ennyire törődsz velem. Ámen.

Erősítések a Bibliából. Pál zsidókhoz írt levele, 2. fejezet 18. verse azt mondja, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Isten irántad való szeretetével csak a sátán gyűlölete verseng. Az ördög tudja, hogy ott rejlik benned a lehetőség, hogy betöltsd ezeket a szavakat. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliuma 6. fejezet 10. vers. Ezért azon dolgozik, hogy bármi áron megállítson. Az egyik legnagyobb fegyvere ellened a kísértés. Ha ma is kísértéssel nézel szembe, itt van néhány ige, amely segíthet megállni. Ezek erősítések a Bibliából, használd őket. A. Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 13. vers. B. Hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején, hogy semmi se árthasson nektek. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. C. A békesség Istene összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Pál rómabeliekhez írott levele, 16. fejezet 20. vers. D. Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 13. vers. E. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezet 10. vers. F. Itt van számunkra Jézus, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet, 15-től a 16. versig. A farkas elleni védekezés legjobb módja, hogy közel maradsz a pásztorhoz. Csak fuss ma a karjaiba, ő megvéd és megerősít téged.

Vigyázz az amálékiakkal! Mózes második könyve, 17. fejezet, 16. verse azt mondja, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Attól a perctől kezdve, amint Izrael belépett az ígéret földjére, az amálékiak folyton támadták őket, újra meg újra le kellett őket győzni. Ezért Isten hadat üzent ellenük nemzedékről nemzedékre. Íme egy lecke számodra. Az ördög nem fog neked dísztáviratban gratulációt küldeni, mert úgy döntöttél, hogy az Urat szolgálod. Épp ellenkezőleg minden alkalmat megragad, hogy megtámadjon A. sérült, B. sebezhető, C. figyelmen kívül hagyott területeiden. Legnagyobb fegyvere ellened te magad vagy. Figyelj! Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet, 17. vers. Egy nap egy vadász szembe találkozott egy medvével az erdőben. Meg akarom tölteni a bendőmet, szólt a medve. Én pedig szörme bundát akarok, mondta a vadász. Egyezzünk meg, javasolta a medve, és azonnal megette az embert. Így a medve tele hassal ment tovább, a férfi pedig bundában. A lecke világos. Ha megalkuszol az ellenséggel, veszítesz. Isten ezt mondja. Előtökbe adtam az életet és a halált. Választ hát az életet, hogy élhess. Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 19. vers. Isten hadat üzent minden ellen, ami eltérít téged attól, hogy az ő áldásában járj. Nem lehetnek fél megoldások. Amíg nem győzted le teljesen az amálékiakat az életedben, mindig visszatérnek.

0: Kísértés. Íme néhány jó hír. A kísértés nem csak neked, minden hívőnek kísérleti terep, bizonyítási lehetőség. A kísértés önmagában nem bűn. Jézus mindenféle módon megkísértetett, mint ahogy mi is, de soha nem engedett neki. Azt mondta, nehézségek és próbák biztosan jönni fognak. Nincs ennél biztosabb. Ám bármi legyen is a kísértés, Isten mindig biztosít kivezető utat, sohasem a legkisebb ellenállás ösvényét, hanem egy, az ő igéje és szent lelke által megtervezett útvonalat. Legtöbbünk megtapasztalta már a képviselő fánk kísértését. Minél tovább áldogálunk a cukrászda kirakata előtt, a frissen sütött finomságokat bámulva, nagyokat szippantva a kint terjengő, melegen gőzölgő illatokból, annál valószínűbb, hogy végül engedni fogunk a kísértésnek, hogy bemenjünk, vegyünk belőle és behabzsoljunk. A bűn ugyanígy működik, de íme egy igazság, amely szabaddá tesz. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Jakab levele, 1. fejezet, 14. vers. Saját gonosz kívánságunk az a csali, amelyet a sátán be akar dobni, hogy csapdába ejtsen bennünket. Ha elbánunk a gonosz kívánsággal belül, a külső kísértés már nem fog gondot okozni. Minden bűn, minden Isten elleni lázadás egyetlen dologgal kezdődik, a kívánság gondolatával. Lehet, hogy bosszúra vágyunk, vagy valamire, ami a másé, vagy talán egy tiltott kapcsolatra, de egy valami biztos, minden engedetlen gondolat végül bűnt fog szülni. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab levele, 1. fejezet, 15. vers. A gonosz vágyak és gondolatok vonzanak bennünket, hogy kövessük el a konkrét cselekedetet, amely végül halálhoz vezet. A dolog lényege, hogy nem vagyunk jobbak, mint a gondolatvilágunk. Ezért kell minden gondolatot fogjul ejteni és erővel alárendelni Krisztusnak. Amikor megtanulunk uralkodni a gondolatainkon, életünk alakulását és a sorsunkat is irányítani tudjuk. Pál Filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet 8. verse azt mondja, egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Nem az elméd az urad. Ne engedd, hogy ezeken kívül bármi máson időzzenek gondolataid. Amikor kísértés kerül az utadba, nézz vele szembe bátran. Képes vagy kiállni a próbát. Húzódj közelebb Istenhez. Add át az elmédet és szívedet neki. Engedj igéje igazságának. Valld meg száddal, hogy Jézus az életed ura. Állj ellen az ördögnek és elmenekül. Ez ígéret. Soha ne feledd. A bűn kísértésének kínja semmi a bűn következményeinek kínjához képest. Edwin L. Cole.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv 5. részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a római levélből, és ott a 12. fejezet első két verséből a következőképpen. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

0: Menjen, édesatyánk, olyan jól ismert igében szólítottál meg most bennünket, és te tudod, hogy odaszánni a mi testünket élő és szent áldozatul nagyon szépen hangzik, de amikor a gyakorlatra kerül a sor, akkor sokszor ott van a kétkedés a szívünkben, és sokszor egymásra nézünk, hogy vajon a többiek teszik-e ezt. Kérlek, segíts, hogy megítélhessük, hogy mi a te akaratod. És köszönjük, hogy ez a hívás személyes. És azért imádkozunk, hogy miközben beszélgetünk a döntésünknek a szabadságáról, közben ne felejtsük el, hogy azért ez a döntés arról is árulkodik, hogy valóban szabadok vagyunk-e a döntésben, vagy pedig von és édesget a tulajdon kívánságunk, hogy valami rabság van, valami hosszúra engedett póráz van az életünkben. Kérünk, engedd, hogy miközben a Szentírást nyitjuk ki, a szívünket is kinyissuk a Szentírásnak az üzenete előtt. Amen.
1: Amen. Ismételten sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és azokat is, akik a világhálón keresztül tudnak követni bennünket hétről hétre, megköszönjük az ő hűségüket, az ő kitartásukat, és olyan jó tudni, hogy egy nagy bázis áll mögöttünk, akik hasonlóan gondolkodnak. Szabad akarat, ez egy nagyon nehéz kérdés. Calvin majdnem belebukott ebbe a kérdésbe, szabad akarat, hiszen minden szabadságnak van korláta. És az emberi szabad akaratnak is vannak bizonyos korlátai. Nem tudunk túllépni ezeken a korlátokon. De a szabad akarat arra jó, hogy a szabadságot, az Istenben való szabadságot meg tudjuk kóstolni, meg tudjuk érezni az illatát. A diákjaimnak mindig azt szoktam mondani, hogy a szabad akarat valami olyan dolog, mint amikor egymással szemben két profi sakkozó játszik. Az egyik látja a másikat, a másik látja az én bábúimat, mind a ketten szabadon döntünk, de mind a ketten látjuk, hogy ha valamelyikünk hibásat lép, és próbáljuk kivédeni a másiknak a gondolatmenetét. A szabad akarat is ilyen. Isten és a gonosz között ott vagyunk, és hogy melyik fele tendálunk, ez tőlünk függ. És utána még ott van a szeretet és a gondviselés. Nagyon szép a magyar kifejezés, hogy gondviselő, a mi Istenünk gondviselő. Ahol ember megjelenik, ott előbb-utóbb a gond is megjelenik az emberrel együtt. És az Isten bennünket ezzel a gondviselésével elhordoz, segít, szeret, egy irányt ad, és ha ebbe az irányba megyünk, akkor nem azt mondja az Isten, hogy soha nem lesz gondunk, de azt mondja, hogy ezek a gondok megoldódnak. A Zsoltáros azt mondja, minden gondotokat ő rá vessétek. Nézzük, a mindenható Istenünk a Zsoltárok könyvének 81. fejezetében, és ott a 12. versétől a 15. verséig mit mond számunkra az ige, Székely Marika?
2: Népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát. Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izrael. Hamar megaláznám ellenségeit, ellenfeleire emelném kezem.
1: Ézsaiás 66. fejezet 4. verse.
2: Én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, amitől borzadnak. Mert szóltam, de nem feleltek. Beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok. Azt választották, ami nem tetszik nekem.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Marika!
3: Ellen White-nak egy nagyon szép idézetét szeretném a tanulmányunkból felolvasni. Azt mondja, a végtelen bölcs Isten az ember elé helyezte a jó és a rossz, a bűn és a szentség megkülönböztetésének képességét, Isten kormányzata a szabad akaraton alapul, és nincs olyan lázadó vagy engedelmes cselekedet, ami nem szabad akaratból meghozott döntés cselekedet lenne. A szabad akarat rosszra való felhasználása miatt így lett az Isten által tökéletesre teremtett világ, a gonoszság, a bűn, a szenvedés és a halál világa. Bár ez nem magyaráz meg mindent a gonoszság és a szenvedés témájával kapcsolatosan, de fontos része a korlátok között mozgó értelmezésünknek ezzel a problémával kapcsolatosan.
1: Köszönöm szépen. Kinek milyen gondolata van, Marika?
2: Hallottuk már azt a példát, hogy a kerítés az Isten törvénye, és addig van jó dolgunk, amíg a kerítésen belül vagyunk, és nem kívül. Mert ha kerítésen belül vagyunk, akkor az megvéd bennünket. Ha kívül vagyunk, akkor a világ cincál bennünket össze-vissza. És Ádámnak, Évának addig volt jó dolga, amíg az Úrra hallgatott. Sátán ugye megcsalta őket, hogy befolyásolja, hogy ne azt lássák jónak, ne azt tartsák meg, amit Isten kért tőlük. És mi is ugyanebbe a hibába esünk. Mást látunk jónak, mint amit az Isten jónak lát. És ilyenkor vagyunk bajba, mert az ördög egy pillanat alatt megfordítja a mi gondolatmenetünket, és más irányba vezet bennünket. És a mai embereknek meg kell változtatni a gondolkodását, hogy Isten szerinti tetsző életet tudjanak élni.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér, aztán Anikó.
0: Szabad akarat kérdés, ez természetesen mindig izgatja az embert. Én nekem egy nagyon furcsa példa jutott eszembe, lehet, hogy nem nézik ki belőlem, meg ti se, de én elég sokáig hegedültem, és nagyon szerettem zenekarba is játszani, és azt hiszem, hogy talán nem lesz annyira rossz példa ez, hogy abban a pillanatban, hogy az ember eldönti, hogy hegedül, ez egy szabad akaratból hozott döntés. Azt is eldöntheti, hogy játszik-e egy zenekarban, vagy sem. És onnantól kezdve a szabad akarat erősen korlátozódik. Tehát például azt nem mondhatom, hogy én mást akarok játszani, mint a többiek. Mert hogy az nem így működik. Sőt, hogyha valaki szereti a szimfonikus zenét, majd egyszer tessenek megnézni, hogy a vonók egyszerre mozognak. És ez nem azért van, mert hát valahogy pont így jön ki, mert kezdőzenekaroknál ez nem jön pont így ki. Van egy szabály, amit nem szoktak tudni, a koncertmesternek a vonója a meghatározó, illetve a minden egyes szólamnál, tehát a második hegedű, harmadik hegedű, mély hegedű, brácsa, cselló, mindenféle, egészen a nagybőgőkig, a szólamvezető, ahogy kezeli a vonót, a többieknek a szerint kell menni. És hogyha valakinek a szabad akarata kezd érvényesülni, azt onnan lehet tudni, hogy kintről nagy kuszasággá válik az egész. A látvány is, és tönkre megy a harmónia is. Tehát a szabad akarat ebben az esetben az, hogy teljes képességemmel szeretném azt tenni, amitől szép lesz az egész. De ez az én döntésem, de azért egy nagyon komoly önkorlátozás is kell hozzá.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
4: Én úgy gondolom, hogy a teremtett világból is nagyon jó példát kapunk arra, hogy akkor jó a valami, ha azoknak vannak korlátai. Én a folyókat hoznám példának. A folyó áldás, minden élet forrása, hogy legyen édes víz. Már az ókori emberek a folyók mellé építkeztek, de ha a folyó parttalanná válik, nincsenek korlátok, szabályok, ami közé van szorítva az a hömpölygő víz, akkor pusztít. És én úgy gondolom, hogy a ma társadalma, amit látunk, ez a hömpölygő pusztítás. Amikor föl akartuk rúgni a szabályokat éppen a szabadságunkra hivatkozva, és itt aztán bármire hivatkozhatunk, egészen az abortuszig, és én ebben most nem akarok belemenni, meg a háborúkig, mert hát miért ne lenne arra is szabadságom. De hát ugye ez nem így van. Most pusztító áradattal állunk szembe.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
5: Ha az ígére figyelünk, akkor van az egyéni szabadság, én úgy fogalmaztam meg, és a közösségi. Itt is egy vörös vonalat tapasztalhatunk, amikor itt a Zsoltár író elmondja, hogy milyen a nép, és az Isten elmondja az ő panaszait. És az Isten megpróbál mindig visszavezetni a népet, vagy sikerre, vagy kudarca, vagy még kénytelen, még jobb megpróbáltatást megengedni, és ezeket mind azért teszi, hogy megpróbálja visszatéríteni a népet. Tehát ebben a fogalomban a közösségi szabad akaratot se, és a közösségi befolyást se, mert egy közösségből befolyásolhassuk, vagy jó irányba, vagy rossz irányba. Hát itt kellő értelmem és bölcsesség, hogy az Isten ügyét helyesen tudjuk képviselni a közösségbe.
1: Köszönöm szépen. László?
6: Mi itt úgy beszélünk a szabad akaratról, mint a világ legtermészetesebb dolgáról, holott nem mindenki számára természetes, mert vannak, akik tagadják a szabad akaratnak a létét. Arra hivatkoznak, hogy egy olyan oksági láncolat keretében működünk, ami alapján minden döntésünk valamilyen konkrét tőlünk független okra visszavezethető. Na most, azoknak, akik ezt vallják, érdemes elgondolkozni azon, hogy amikor az ember valamilyen döntésre jut, azt a döntését nagyon sok egymásnak ellentmondó ok inspirálja. És az ellentmondó okok közül neki kell eldönteni, hogy melyiket engedi hatni magára, ami aztán meg fogja határozni az ő döntését. És van még egy dolog. Gondolja végig mindenki a saját életét. Hányszor fordult elő, hogy hasonló helyzetekben nem ugyanúgy döntött? Vajon miért? Hogy van az, hogy ugyanolyan szituációban az egyik esetben így döntök, a másik esetben az ellenkezőjét? Hát pontosan azért, mert az akaratom határozza meg a döntést. Tehát tudni kell, hogy van szabad akarat, és azért van, hogy önként válasszuk a jót, de amikor Isten megmondja, hogy mi a jó, mert ugye azt hiszem Malakiásnál mondja, hogy megmondta az Úr néked, hogy mi a jó, mit válaszolj, hogy akkor nekem kell eldönteni, hogy annak engedelmeskedek-e vagy nem, de ez csak önkéntes lehet.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább a következő gondolatsorhoz. Úr mindenek felett. Jeremiás próféta könyve 32. fejezet 17-től a 20. terjedő versek. Kulcsár Anikó.
4: Ó, Uram, Uram, Te alkottad az eget és a földet nagy hatalommal és kinyújtott karral. Neked semmi sem lehetetlen. Te irgalmas vagy ezer ízig. Te megfizetsz az atyák bűnéért fiaiknak is. Te nagy Isten, Te hatalmas, akinek seregek ura a neve. Nagyszerűek a Te terveid, hatalmasak a tetteid. Szemedet rajta tartod az emberek minden útján, mindenkivel útjai és tetteinek gyümölcse szerint bánsz. Te jeleket és csodákat tettél Egyiptomban, Izraelben és az emberek között a mai napig. Olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is nagy.
1: Köszönöm szépen. Ezekre a gondolatokra eszembe jutott az, hogy Izraelt kivezette az Úr, és a pusztai vándorlás során az Úr észrevette, hogy ezek az emberek a rabszolgaságból kikerülve nem tudnak a szabadsággal a letelepedés után helyesen élni. Ezért 40 évig a pusztába tartotta őket, vándoroltak, de igazából egy ilyen zárt körbe mentek, és majd a következő generáció, aki már a pusztában született, aki a szabadságban született, őket tette alkalmassá arra, hogy egy nagy tervet, a honfoglalás tervét és az államalapítás és a területnek a megőrzésének a tervét végrehajtsák. Szóval néha a múltunk alkalmatlanná tesz bizonyos dolgokra bennünket, néha pedig nem, néha alkalmassá tesz. Tehát itt van a szabad akarat, és itt van az, hogy az Úr mindenek felett. Marika?
2: Yes. Úr semmiből teremtett mindent, ami jó volt és szép, és ma is ugyanilyen hatalommal rendelkezik. Újjáteremti majd a földet, mert mi tettük romlottá, hogy az emberek gonoszsága, meg sok minden elferdült nézete miatt a tudományt, a tudást rosszra fordítják, és az Úr kegyelme, hogy még védi a földet, mert különben a földet is elpusztítanánk, meg az embereket is. Mert a mai világ az olyan, hogy mindenki támad mindenki ellen. És senki nem mondhatja azt, hogy tehetek bármit, mert nekem hatalmam van. Csak addig, ameddig Isten engedi, és elmehet. Amit az Úr tervez, azt végre is hajtja, és mi akárhogy lázadozunk ellene, az Isten terve a történelem során megy előre. És nekünk lehetőségünk van, hogy ehhez az isteni gondolatokhoz csatlakozzunk, és ne a bűn rontását vonjuk magunkra.
1: Köszönöm szépen, István, és adom a szót tovább.
7: Ja, mindig.

0: És ott meg is magyarázzuk azzal, hogy Isten akkor alatta hiszem, hogy ő mindenható, mindent megtehet. De szerintem az Istennek is van szabad akarata. És éppen az, hogy a szeretet nem függ össze a kényszerrel. Ezt a múlt alkalommal nagyon világosan tárgyaltuk. És ha nem fér össze a szeretet a kényszerrel, akkor az Isten nem kényszerített valamit rád, és így hagyja meg neked a szabad akaratot, te döntsd el, hogy igen vagy nem, jobbra vagy balra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy kényszer nélküli szeretet te gyakorol ő. Tehát magyarul Istennek is vannak bizonyos korlátai, ezt is idézőjelbe tenném a döntésekkel kapcsolatosan.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
2: Én szeretem valami megfogható dologhoz kötni ezeket a kisi elvont fogalmakat, és nekem eszembe jutott a szülő-gyerek kapcsolata. Egy jó szülő, ahogy nő a gyerek, szabad akaratot ad neki bizonyos döntések meghozatalára, hiszen így alakul ki az érett felnőtt személyiség. De ha egy adott szituációval a gyerek nem tud élni, egész konkrét példa, például hát nem készül el tartósan soha a lecke mondjuk, mert mindig valami gépezés lesz belőle, meg egyéb dolgok, akkor a szülő ezt a szabad akaratot korlátozza, mondjuk elveszi a tablettet, meg az okostelefont.
1: Szegény gyerek,
2: de hogy ez mai példa, ez egy elég gyakori dolog, és az internetet is mondjuk egy informatikus apuka letiltja, hogy csak bizonyos oldalak jöjjenek be, és még sorolhatnám. De ha tud élni a gyerek a szabadsággal, amit kapott, akkor a szülő engedi, sőt, egyre nagyobb teret ad ennek a szabad akaratnak, mert hiszen így lesz majd felnőtt. Az a cél, hogy ez a gyerek egyszer egy érett felnőtt legyen, aki az összes lehetőség közül a legjobbat tudja kiválasztani. És Istennek is az a célja, hogy mi érett felnőttek legyünk, hiszen ő szerető édesatyaként bánik velünk, és tudja, hogy a legjobbat akarja nekünk. Lehet, hogy időnként korlátozni kell, ezt látjuk például az ószövetségi nép életében is, hogy volt egész nagy korlátok is, aztán máskor az ő szeretetét érezteti jobban velünk, de valahol az a cél, hogy mi a hitben érett felnőttekké váljunk.
1: Köszönöm szépen, Jakó testvér, aztán adom a szót.
3: Sőt, az Isten nagyon sokszor tanácsol is. Tehát nagyon érdemes nekünk odafigyelni, hogy mit tanácsol a jó Isten, mert akkor tudunk helyesen dönteni.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
4: Töröm itt a fejemet, hogy tudok-e valami jó példát mondani. Az az igazság, hogy a szabad akaratot azt a legtöbben kínosan ragaszkodva követeljük magunknak. És mi van a következményekkel? Mert hogy többen említettétek az előbb, Anikó is, de István is említette a döntési képességet. Ez egy felnőtt érett emberre valóban ez a jellemző, hogy képes döntéseket hozni, és itt nem pont van, hanem minimum csak vesző, és a döntései következményeivel számol, és a felelősséget vállalja. Ez egy jellemes ember. Hogyha ez nem így van, akkor ugye jellemtelen. És ez borzasztóan fontos, és ezzel szembe kell nézni. Mert hogyha teszem azt, olvasom az igét, és ide van írva, hogy Isten irgalmas ezer ízig, az előbb olvastuk Jeremiástól, halleluja, na de számon kéri a bűnt még a következő generációkon is. És nagyon sokszor megkérdezzük, és hagyjuk, hogy a gyerekeink, unokáink megkérdezik, hogy miért engedi Isten? Nem kéne becsületesen megmondani, hogy azért engedi Isten, amit mi döntöttünk. Az ő életükbe. Ez egy nagyon fájdalmas dolog, na de ezelől érdemes elpucolni, ugye? Mert hát, és akkor jön a kenés, és a mese, és a másrahárítás, és mindenféle. Pedig Isten világossá tette, hogy a szabad akaratunkkal együtt jár egy következmény. És bocsánat, egy nagyon rövid példa. Sivatagi oázis, kút, furtkút. Ez megtörtént dolog. A furtkút mellett egy kanna vízzel, oda van írva, ne idd meg, töltsd föl a pumpát, hogyha föltöltötted a pumpát, annyi víz fog jönni, amennyire szükséges. Szükséged van, még az állataidat is megitathatod. Dönthetek úgy, hogy megiszom azt, ami a kannába van? Persze. De ennek az a következmény, hogy a kút többet nem működik, és a következő, aki jön, az homlyan fog halni. Miért?

0: Én nem értem rá arra a 3 plusz percre, amíg föltöltöttem a pumpát. Ez ilyen egyszerű.
1: Köszönöm szépen. László?
2: Isten minden hatóságáról beszélünk, ami tulajdonképpen az ő lényegi tulajdonsága. A kérdést úgy szokták föltenni, hogy mi az Isten minden hatóságát csak a cselekvése alapján érzékeljük, többek között, hogy teremtett. De mi a helyzet akkor, hogyha Isten nem teremtett volna semmit, akkor is mindenhatónak tekintenénk? És erre mondja a teológia, hogy igen, mert ez olyan tulajdonsága, hogy ez akkor is megvan Istenben, hogyha nem csinálna semmit. Annyit szeretnék még mondani, nem vitát provokálva, de számomra a mindenhatóság azért egy kicsit a korlátlanságot is jelenti, vagyis azt, hogy Isten bármit megtehet. Hát attól mindenható, hogy előtte nincs akadály, nem szorul segítségre, és nincsenek olyan törvények, amik korlátozhatnák, hiszen minden, ami létezik, a természeti törvényeket is ő hozta létre. Hiszen gyakran beavatkozik azzal, hogy fölfüggeszti a természet törvényeit, ekkor szoktunk csodáról beszélni. És Isten nem lehet a logika szabályai közé beszorítani. Nem mondhatjuk azt, hogy azért, mert mi valamit logikailag elképzelhetetlennek tartunk, az az Isten számára is lehetetlen. Hiszen attól mindenható, hogy számára semmi nem lehetetlen, túl tud lépni még a logika szabályai szerint is.
3: És akkor hadd folytassam Laci bácsi gondolatait, de a mi érdekünkben időnként önmagát korlátozza, és itt egy igét mondok, nem a bűneink szerint bánik velünk, nem a vétkeink szerint fizet nekünk. Mert hogyha nem korlátozná magát, akkor megérdemelnénk mi az elképzelhetetlen büntetést, hiszen a bűn zsoldja a halál, de ő kegyelemmel és irgalommal is tekint gyermekeire ránk.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor, szeretni Istent, és ez a nagyon híres tórai szöveg lesz, Mózes 5. könyve, 6. fejezet, 4. 5. verse. Tokics Marika.
4: Halld meg, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
1: Ez az egész Ószövetségben, meg az egész Új Szövetségben a zsidóságnak az egyik központi gondolata volt, és ebben is benne van egyrészt a szabadság, és benne van a szeretet. Ugye, és ennek a kettősége kell, hogy megvalósuljon minden napjaink során. Gyula, akartál valamit mondani?
5: Hát ez az örök tanács, amit felolvastunk, ez az örök tanács mindnyájunk számára, hogy ezt szem előtt tartsuk.
1: Köszönöm szépen, Laci bácsi.
2: Amikor a felolvasott Biblia szöveget hallom, mindig ingerenciát érzek arra, hogy hozzátegyem. Rendben van. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. De ott van mellette a másik parancsolat, hogy szeresd vele barátodat, és nem lehet Isten szeretetről beszélni a fele baráti szeretet nélkül. Ezt mindig tegyük hozzá. Aki nem szereti a fele barátját, az mondhat bármit az Isten szeretetről, valójában nem szereti Istent.
1: Azt hiszem, hogy ez a modern kereszténységnek az egyik gyenge pontja, miközben az Isten szeretete lángol szívünkben, néha torkig vagyunk az emberekkel, és olyan jó bemenni egy gyülekezetnek, egy templomnak a félhomályos csendjébe, de a jó Isten azt akarja, hogy ne csak őt, hanem a számunkra rossz embereket is tudjuk szeretni, és ez valóban ennek az igének az egyik alapkövetelménye.
2: Sőt, mi több, Jézus Krisztus azt mondta, hogy szeressétek ellenségeteket, de ebben most nem megyek bele, hogy ez tartalmilag mit jelent.
1: Tibor, hát ha te belemész.
0: Csak annyira menjünk bele, hogy Isten szeretetét, hogyha pusztán érzelmi területre fogjuk korlátozni, mint ahogy ma azért a legtöbb ember, azt hallom szeretet, akkor ez valami lobogó-lángoló érzelem. Ha hiányzik a lobogó-lángoló érzelem, hát akkor így jártunk. Itt szó sincs erről. Amikor arról beszél az Isten igéje, hogy szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, ugye az Úr Jézus még azt is hozzáteszi, hogy teljes elmédből és minden erődből, akkor az azt jelenti, hogy az emberlét minden keresztmetszetén ezt a döntést hozom meg, amikor van érzelem, akkor jaj, de jó, és hogyha már semmilyen érzelem nincs, akkor még marad az, hogy és akkor minden erőből. És az erőből szeretést azt hiszem, hogy nagyon keményen kéne tanulni, amikor csak azért is emellett döntök. Nem azért, mert belülről, ahogy Laci bácsi használta ezt a gyönyörű szót az előbb, ingerenciám van rá, hanem azért, mert megtanultam, hogy ezt a döntést kell hozni, mert ez lesz a jó. Mint ahogy egy édesanyja úgy dönt, hogy a 150. éjszaka is föl kell a gyerekhez, pedig már látni se lát, már a kiságyig nem lát el, de mégis föl kell, miért? Akkor éppen erőből szeret, mert egyébként szereti lobogó szeretettel is, csak akkor kicsit fáradtabb már.
2: A Bibliában a szeretet, és most beszélhetünk az Isten iránti szeretetről, meg az embertárs iránti szeretetről, mind a kettőre vonatkozik. A Bibliában a szeretet mindig aktív. A passzív szeretetet a Biblia nem ismeri.
1: Köszönöm szépen, Marika.
6: Van egy olyan kis szójáték, hogy a szeretet hatalma és a hatalom szeretete nem ugyanaz. Tehát nekünk önként vállalni Isten erkölcsi elveit, jónak tartani, mert a törvény betöltése a szeretet. Másként gondolkodni, mint ahogy a világ sugallja, és fogcsikorgatva nem lehet szeretni. És nem véletlen, hogy ugye itt jelzők ott vannak, hogy teljes, minden teljes szívből, teljes értelemből, teljes lelk, félig nem lehet. Mert nem lehet két felé sántikálni, hogy úgy mondjam. Vagy odaadod magad Istennek és az elveinek, vagy az a fél, az már nem fél. És sokszor van az, hogy valakinek a szava kecsegtető és olyan szeretetteljes, a cselekedete mögötte meg egész mást mutat, és a 10 parancsolatban is ott van, hogy a 9. parancsolat, ne tégy hamis tanú bizonyságot, ne keltsd rossz hírét. Tehát a szeretetnek sokféle olyan formája van, ami olyan, mintha szeretett volna, de egész más van mögötte. Tehát erre figyelni kell.
1: Köszönöm szépen.
7: Csak egy gondolatot még, hogy tulajdonképpen a szeretet kapcsán, és inkább kiterjeszteném, hogy akaratunkat sosem kényszeríti az Isten, ez nagyon fontos, a szeretetet se kényszeríti. Viszont annak ellenére, hogy nagyon helyesen azt mondjuk, hogy az Isten mindenható, de a mindenható meghagyja nekünk a döntési szabadságunkat. Tehát kényszer nélkül, mondtuk a múlt alkalommal, hogy a szeretet és a kényszer összeegyeztethető egymással, szépen mondva, antagonisztikus ellentmondásban van egymással.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika.
4: Szeretni Isten teljes erőnkből azt is jelenti, hogy az ő tárházába bevisszük a tizedet és az adományainkat.
1: Így van, az egyik legnagyobb talmudista, Rási azt mondja, hogy szeresd Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőd, ez az Isten iránti anyagi hűségünket is befedi. Menjünk tovább, Isten ideális akarata és helyreállító akarata. Efézusi levél, első fejezet, 9. versétől 11. verséig. Varga Gyöngyike.
8: Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik.
1: Köszönöm szépen. Tehát itt ebben az eleve elrendeltettünk, ebben azt látjuk, hogy Istennek van egy ilyen előremutató szándéka és határozottsága, és ez találkozik a mi szabadságunkkal. Mert nem ütött rá sajnos Ádámnak és Évának a kezére, mikor szakítottak a tiltott fa gyümölcséből, és sajnos ma sem üt rá a kezünkre, meg a lábunkra, amikor rossz dolgokat veszünk magunkhoz, vagy rossz helyre megyünk, de az Isten szándéka az egy eleve meghatározott, csak ezt néha felülírja a mi szabadságunk. És arról tanulunk most, hogy a szabadságot jóra használjuk. Használhatjuk jóra, és használhatjuk rosszra. És hogy ebből mi lesz? Hát az, amire használjuk. Ha rosszra használjuk, rossz eredmény lesz. László?
2: Én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy amikor a Bibliában arról olvasunk, hogy eleve elrendelés, akkor nem arról van szó, hogy az Isten bárkit is eleve üdvösségre vagy kárhozatra rendelt volna, mert ha ez így lenne, akkor nem beszélhetnénk szabad akaratról. Senkit nem rendelt eleve kárhozatra az Isten.
1: Még akkor is, ha nagyon rossz dolgokat és nagyon bűnös dolgokat. Gyorsan egy utolsó szó, Tibor.
0: Ha így lenne, akkor nem beszélhetnénk Krisztus váltságáról, mert akkor az egész Golgotai kereszt nagyon kevéssé lenne értelmezhető. De Krisztus azért jött, hogy aki hisz ő benne, az megkapja az Isten által eleve tervezett üdvösséget.
1: Köszönöm.
5: Csak annyit, a mai döntésünk meghatározza az örökkévalóságunk helyzetét. Ma kell döntsünk úgy, hogy az örökkévalóságban ott legyünk.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább a csütörtöki gondolatsorhoz. Krisztus legyőzte a világot. János evangélium a 16. fejezet és ott a 33. vers.
6: Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot.
1: Köszönöm szépen. János evangélista csodálatosan megfogalmazza ezt a véges és végtelen, a szabadságot és az eleve elrendelést. Tehát Jézus érezte a szabadságot, és érezte azt a belső jogkövetést, az atyával való szoros kapcsolatának erkölcsi követelményrendszerét. Tehetett volna mást, szabadon választhatott volna, de pontosan az ő szabadsága nem csak az elállást, hanem a megerősítést is magába foglalta. Kinek van gondolata ehhez, Tibor?
0: Amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy a világon nyomorúságotok van, akkor egy olyan állapotról beszélt, ami a hitből fakadóan, a hitből következően egy folyamatos állandó ellentét a világgal. Ami ütközéspontot jelent. De azt is mondja az Úr Jézus, bízzatok, én legyőztem. Magyarul ez nem egy céltalan szembeállás, ez nem egy ilyen lárpurlár, mutassunk valami mást a világnak, hanem tudjuk, hogy Krisztus a győztes. És mi, amikor döntöttünk, akkor Krisztus mellett döntöttünk, ami szükségképpen hozza a másik irány szabad akaratunkból következően, hogy akkor viszont ellene döntöttünk annak az iránynak, amit a világ képvisel.
1: Köszönöm szépen, Marika.
6: Érnek szenvedések és megpróbáltatások, ami nem azt jelenti, hogy ez volna Isten ideális akarata ránk nézve. Mindig látnunk kell a teljes képet, a nagy küzdelmet. Abban azonban bízhatunk, hogy bár a gonoszság nem jó célt szolgál, Isten képes még a rossz dolgokból is jót kihozni. Isten, ha bízunk benne, még a szenvedéseinket is felhasználhatja arra, hogy közelebb vonjon magához, és másokkal való együttérzésre, törődésre késztessen.
1: Köszönöm szépen. István?
7: Itt a tanulmányunk foglalkozik azzal, hogy ideális akarat, meg helyreállító akarat. Tehát ideális akaratnak azt nevezzük, amikor mindig úgy történik, amit az Isten szeretne. És egy nagyon, nagyon biztató számunkra ez valahogy helyreállító akarat. Amikor azt tesszük a saját döntési szabadságunk alapján, amit nem egyeztetett össze, de ő arra vezet bennünket, hogy erre a helyes irányra rátérjünk. Tehát ez a helyreállító akarat nagyon-nagyon fontos a mi életünkben, mert sokszor hibázunk, de Isten sokszor helyreállít, tesz arra útra, amilyen a helyes útra vezet. Tehát magyarul ideális akaratot akar nekünk.
1: Köszönöm szépen. László?
2: Amikor arról beszélünk, hogy Krisztus legyőzte a világot, akkor tulajdonképpen semmi többet nem mondunk, mint azt, hogy bűntelen életet élt. Tehát úgy tudta leélni a földi életet, hogy minden kísértésnek ellenállt, mindenben teljesítette az Atya akaratát, és soha nem követett el bűnt. A mi számunkra ebből mi a lényeges? Hogyha állandóan ránézünk, akkor mi is győztesek lehetünk Krisztusban. Hát végül is ezért ülünk itt, ezért tanulmányozzuk a Bibliát, hogy próbáljunk mi is hozzáméltó bűntelen életet élni. Az más dolog, hogy nem sikerül, de azért nem mindegy, hogy mennyire merülünk el a sárnak fertőjében.
1: Köszönjük szépen. Nézzük az összefoglalást. Marika.
6: Dr. Szigeti Jenő Csodától a próbáig című könyvéből a 441. oldalról olvasom. A Biblia szerint Isten minden kegyelmes intézkedése ellenére sokan kárhozatra jutnak. Sokan felteszi ezt az okoskodó kérdést, hogyan lehet az, hogy hiszen Isten mindenható, ő előre látja a holnapunkat is. Ha Isten öröktől fogva üdvösségre rendelt minden embert, hogyan lehet az, hogy sokan kárhozatra jutnak? A kérdésre a felelet nem Istennek örök tanács végzésében van, hanem mi bennünk. A kegyelem nem kötelező, hanem Isten szeretetének elfogadható lehetősége. Isten senkinek sem határozta el a kárhozatát, ő Isten kegyelmére predesztinált bennünket. Nekem kell döntenem. A döntés kockázatát Jézus szeretete biztosítja, aki előbb szeretett minket. De észreveszem-e, értékelem-e ezt a szeretetet, amiért Jézus az életét adta? Az erre adott válasz a kulcsa annak, hogy ember maradok-e igazán, úgy, ahogy Isten megteremtett engem. Isten, a világegyetem szuverén ura, szabadnak teremtett engem, dönthetek mellette, vagyis az én jobbik énem mellett, vagy önmagam ellenére, öngyilkos módon. Isten, aki előtt a holnap mindig tiszta, előre látja döntésemet, és mégiscsak szeretetével befolyásol. Ezért tanácsol így bennünket Pál. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Az üdvösség lehetőségét Jézus Krisztus biztosítja, de a döntés felelőssége az enyém, még akkor is, ha a szeretetnek meggyőző erejével ő munkálja bennem még az akaratot is.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az Úr hallgassa meg a mi gondolatainkat. Mindenkit hívunk és várunk, a kozmikus küzdelemről fogjuk folytatni Biblia tanulmányunkat. Most egy imával fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg a szeretetet, a szabad akaratot, a jóságot. És Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy a nagy szabadságban néha elfeledkeztünk önmagunkról, és néha arra sántikáltunk, amely az erkölcsi vonatkozásban tiltott zóna. Add, hogy mindig visszataláljunk hozzád, ne legyenek kilengéseink, hanem ezeket a kilengéseket, Urunk, a te szereteted által az emberi szeretet irányába tudjuk megtenni. Add, Urunk, hogy példát tudjunk mutatni abban a világban, amelyben élünk. Ehhez segítsél bennünket, Jézus neve által. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
1: Love Story.
0: És azután.
2: Gere Rilla és Gere József műsora.
0: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár, kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak. Ez egy sorozat, ahova keresztény házaspárokat hívunk meg, és azt szeretnénk bemutatni, hogy bennünket, keresztényeket ugyanúgy érnek az élet kihívásai, mint bárki mást, de hogy ebben a kihívásoknak a zuhatagában sokszor hogyan tudunk megállni, és abban mi a szerepe az Istenbe vetett hitünknek, nagyjából erről szoktunk beszélgetni, és nem csak az élet kihívásai, hanem a házasságban lévő kapcsolatok kihívásaiban is hogyan tudunk helytállni. És általában itt tabuk nélkül szoktunk beszélgetni, ezt eleve tudják a meghívott vendégek is, hogy néha belekérdezünk bizonyos esetleg, hogy mondjam, kényesebb témákba is, hiszen mindannyiunk életében előfordul ilyen, és hogy ebben Isten segítségével hogy tudunk megoldásokat találni. Úgyhogy ebbe a mai műsorba nagy örömömre szolgál, örömünkre szolgál, hogy a Református Egyházból egy lelkész házaspárt sikerült megnyerni, úgyhogy szeretettel köszöntjük Bacskai Bálintot és feleségét Mártit, és köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
3: Örömmel.
1: Köszönjük szépen.
0: És hát egy rövid bemutatkozást kérünk majd tőletek, és utána belevágunk a Love Story-ba majd.
3: Márti, akkor kezdjed te.
1: Én Bacskainé dr. Lengyel Márta vagyok, Budapesten vagyok házi gyermekorvos.
3: Én pedig Bacskai Bálint vagyok, Józsefvárosban a református gyülekezetnek a lelkipásztora vagyok.
4: Köszönjük szépen, és akkor bele is vághatunk a Love Story-ba. Melyik ötök fogja elkezdeni? Ki kezdte az udvarlást?
3: Hát én kezdtem az udvarlást, először is elhívtam Mártit a színházba, és egy szomorú darabot néztünk meg. De házaspárról szólt, C.S. Lewisnak az életét dolgozta fel ez a darab valamilyen módon. Az Árnyékországban című színdarab, és nagyon jó, mély lelki tartalma volt, nagyon jól éreztük ott magunkat. Azóta is emlékszem, hogy Márti milyen ruhában volt, hogy nézett ki, milyen pulóvere volt.
0: Az már célzatos meghívás volt? Tehát, hogy,
3: igen.
0: Tehát nem csak úgy, bocsánat, kidobta a gép a színház látogató partnert,
3: nem,
0: az már egy...
3: Nem. Direkt azért vittem, hogy hát ha. Mert te hogyan emlékszel?
1: Igen, ott az elején sokat jártunk színházba.
3: Most is hiányolja ezt.
1: Igen, ezt hiányolom, tehát az úgy jó lenne többször elmenni. Szeretném, meg nagyon-nagyon sokat sétáltunk, és nekünk volt akkor egy vizsgakutyánk, és akkor őt sétáltattuk. Hát szinte majd, hogy nem minden este. És akkor nagyon sokat beszélgettünk, tehát.
4: De hol találkoztatok először?
3: Igazából a gyülekezetbe találkoztunk először, a kelenföldi gyülekezetbe szolgáltam 2 évig, és ott találkoztunk, de egyébként a szüleink ugyanott dolgoznak, és nagyon közel laktak egymáshoz. Tehát, hogy volt olyan gyülekezetből hazavittük Mártét, anyukám is ott ült a kocsiba, és kérdezte, hogy miért kell ennyire zavarba jönni, hogy hazahozunk valakit a gyülekezetből. Szóval, hogy voltak ilyen előjelek,
0: hát a fiatal emberek így szoktak lebukni, hogy zavarba vannak. Egyébként nem, de a bizonyos hölgynél zavarba vannak.
3: És aztán én elmentem dolgozni a missziói, protestáns tanulmányi missziói tanulmányintézetbe, a Calvin térre, de a kapcsolat megmaradt. És aztán utána, amikor a Salétrom utcai gyülekezetbe, vagy Józsefváros református egyházközségbe szolgáltam, akkor fordult ez a dolog komolyabbra.
0: És bocsánat, hány éves voltál akkor?
3: 43.
1: Nem.
3: 33.
0: Azért mondom. Mert azt érzékeltem, hogy tanulmányok befejezése, meg már lelkészként dolgoztál, aztán megint dolgoztál, csak utána jött a
3: az a helyzet, hogy nekem óriási nagy probléma volt az az elköteleződéssel. Tehát az, hogy azért aki valamilyen módon vezető férfi ember, az a körül mindig vannak nők. Vagy legalábbis úgy képzeli.
0: És, hát vannak, ott vannak effektíve, de hogy igen.
3: És ez egy óriási probléma volt bennem, hogy na, de hogy elég jó-e megfelelő társat találni, lelkésznek különösen is nehéz, elég jó-e volt, hogy írtam egy óriási listát, hogy Márti életéről, hogy akkor mik a pozitív pontok, mik a negatív pontok.
1: Nem de,
0: és erről te tudtál, vagy ez?
1: Nem.
3: De ez ilyen 20 feletti ér volt mind a két oldalon, tehát ez egy részletesen kidolgozott.
0: Már mind plusz-minusz?
3: Igen.
0: Ez igen. Na mi ilyen lábszorít, se hallottunk?
3: De igaz,
0: ilyen statisztikailag levezetett
3: lábszorít. Hát apukám mérnöm. Na és akkor az a helyzet, hogy az elkötelezettségben az volt a problémám, hogy na akkor elég jó az ember, az a társ, elég jó társ leszel, kibírja-e, hogy. És akkor valójában Isten megváltoztatta ezt a gondolkodásomat, hogy rájöttem, hogy valójában, és mi van, hogyha én vagyok a gyenge láncem. Ha nem a tökéletes társ hiányzik, hanem én velem van a baj, én nem tudok szeretni, önmagam körülforgó vagyok, saját, és ez nagyon kiderült egyébként. Tehát ez Isten nagyon megmutatta, hogy ez az alapvető probléma. És ezen, nem tudom, ha valaki erre tapasztalja, hogy rájön, hogy az a problémája a kapcsolatában, hogy túlságosan önző, az nem egy olyan dolog, hogy felismertem, azt már abba is hagytam, hanem az egy olyan dolog, amiből az egész életünkbe küzdünk ezzel, hogy borzasztó önzők vagyunk. De akkor tényleg komolyan ezzel szembesültem, és onnantól elkezdtem imádkozni ezért, és hát ez újból visszatérő ima téma azért azóta is, ez az önzőség, ami azt is jelenti, hogy akkor az ember önmagával elfoglalva, akkor nem tud a másikra figyelni. És akkor megváltozott a kérdés felvetés, de mégis azt hiszem, ezek után viszont jöttek a félelmek, hogy akkor oké, de akkor már ő sem elég jó, én sem vagyok elég jó, akkor most mi lesz az egészből, akkor esélytelen az egész. És annyira
0: ez
3: jó
0: már
3: volt.
0: Nem ilyen becsülöl komplexus, hogy bocsánat, a hölgyeknél is van, és elnézést a hölgy hallgatóktól, egy bizonyos, ez azért statisztikailag így van, hogy egy bizonyos ideig nem mennek férjhez, akkor ilyen, hát ilyen, hogy fogalmazok szép, hogy kell szépen mondani?
3: Kétségbeesés veszelős.
0: Igen, ilyen szingli komplexum, vagy hogy nem mondjak régebbi szót erre, tehát, de ez ugyanúgy jelentkezik a férfiaknál, tehát ezért én mindig becsülöm most az, aki mit tudom én, 19 évesen azt mondja, na most akkor puff, és kész. Csak nagyon érdekes, ahogy ezt elmondtad, és azt hiszem, hát még nem is találkoztunk, bocsánat, ilyen esettel pedig, nem tudom, 30-40. Házaspár vagytok, már elnézést ebben a sorozatban, és tényleg mindig azért izgalmas a Love Story, mert annyira különbözőek, és hát ezt most hallom először ilyen kiértékelés.
4: A lényeg, hogy itt az elején néhány szót beszéltünk, és ez 6 évig tartott neked az udvarlás. Igen. Tehát 6 évbe tellett ez, hogy eljutottál arra a pontra, hogy feladod a önállóságodat.
1: Hát igen.
3: Ez hogy érte meg szegény Márti, nem tudom.
4: Hogy érte meg a Márti?
1: Hát igen, voltak nehéz időszakok, tehát, és ráadásul külső nyomás is volt, hogy a szülők részéről, az ő szülei részéről, és az én szüleim részéről is, hogy na, akkor most már mikor lesz? Most akkor esküvő lesz, vagy nem lesz, vagy akkor hagyjuk abba az egész?
4: Azt nagyon durván.
1: Hát igen, és meg a barátaink is mondták, közeli barátaink, hogy na, most akkor most már döntsük el, mert ez most már így nem. És aztán végül is sokat imádkoztunk akkor is, tehát hogy mindig, hát nem mindig, de minden szombaton imádkoztunk, tehát mindig, amikor Bálint mielőtt istentiszteletet tartott, szombatonként mindig imádkoztunk szombat este, és ezek ilyen mély alkalmak voltak, meg imádságon, meg akkor igét is
0: már
1: olvastunk.
0: Mármint, hogy ti ketten?
1: Igen, aha. Csak mi ketten. Uh-huh. Tehát, hogy nem az ifi keretén belül, mert... úgyhogy ez mindig Isten előtt volt, tehát, hogy ez nem csak a mi küzdelmünk volt. És aztán ezért volt nekem például nagy meglepetés aztán a lánykérés.
4: Mi volt a lánykérés?
3: Tehát igazából Márti nagyon szereti a meglepetéseket.
1: Igen, én nagyon szeretem a meglepetéseket, és abszolút nem számítottam rá. Elmentünk Horvátországba, a barátaink meghívtak minket. Azt is... És akkor egyszer csak úgy elmentek a barátaimnak a férfi tagjával, elmentek Bálinték valahova a vacsora közben. De én nem is figyeltem annyira, meg úgy nem tűnt fel, hogy eltűntek egy fél órára. És másnap elmentünk búvárkodni, mert én korábban búvárúszó voltam, és nagyon szeretek búvárkodni. És akkor Bálint is befizetett egy búvárkodásra, és az oktatóval mentünk le, és mondta
3: én
1: az oktató...
3: kezdő.
1: Igen, Bálint, és elég mélyre mentünk, viszonylag mélyre, egyből olyan 20 méterre, és akkor Bálint mondta, hogy ő ezt már talán nem bír, jelezte, hogy ő már szeretne felmenni. És az oktató mondta, hogy jó, akkor én menjek el a többiekkel, és Bálint meg menjen vissza
3: vele. Tehát a víz alatt csak mutogatás van, a búvárok csak mutogatnak.
1: Igen, és aztán utána...
3: Meg akkor integettem, hogy Bálint, nem jöjjön.
1: Bálint, akkor mondhatod, hogy akkor mondta, hogy én menjek oda hozzá. Hát mondom, jó, hát akkor oda megyek hozzá, vagy akkor én is felmegyek a felszínre. És akkor elővette a búvár ruhájából, így visszahajtotta, berakta a gyűrűt egy ilyen kis szivacsba, és elővette, és ott a víz alatt akkor felhúzta az ujjamra. Vagyis hát kérdezte, hogy akkor most felhúzta.
0: És mutogatással.
1: Na, és akkor nagyon különleges.
0: És akkor fönnállt a veszély, hogy elejtitek a gyűrűt, nem?
1: Jó, hát igen.
3: Ezt jobban átgondolom, lehet, nem ismertem.
1: Igen, és akkor aztán együtt akkor feljöttünk a felszínre, és akkor az oktató egyből gratulált, meg a hajónak az utasai is.
0: Ők be voltak avatva esetleg? Vagy?
3: Nem,
1: senki, csak a barátunk volt beavatva, és akkor ő, amikor megérkeztünk a hajóval, akkor hozott pezsgős poharakat, és akkor ott
3: úgyhogy ez a meglepetés, ez tényleg meglepetésnek
1: ez
3: sikerült.
1: Igen.
4: És akkor ezután az...
3: Én egyébként annyira rosszul voltam, tehát ettől, hogy túl mélyre merültünk, hogy én gyakorlatilag teljesen kész voltam, tehát fizikailag
0: hát
3: rosszul voltam.
0: Hát egy öntudatlan állapotban megkérdezett.
3: Ez egy kicsit túlzás, de tényleg.
0: Hát készültél rá, igen.
1: Igen, és akkor onnan utána már két hónap múlva már volt az esküvő, tehát akkor ezt megszerveztük
4: két hónap
1: alatt.
4: Akkor begyorsított a Bálint.
3: Igen, és akkor úgy volt, hogy már szülével volt egy ilyen lakásavatóbuli, és ott ülünk az asztal körül, nagyon jó a hangulat, és akkor mondom az apukájának, hogy meg szeretném kérni Mártinak a kezét, és akkor szeretnék az esküvőt, ez most augusztusban volt, és akkor október 31-én szeretnénk az esküvőt, egyből szegény apukája, egyből félrenyelt valamit, hogy olyan borzasztó köhögés indult el, hogy azt hittük, hogy most szegény mindjárt itt nagyon rosszul lesz, úgyhogy elég izgalmas volt. De...
1: Tehát a szülők is meglepődtek aztán. De hál' Istennek aztán jól fogadták, meg az esküvőt is sikerült megszervezni. Úgyhogy...
3: Igen. Hát az esküvő előtt egy ilyen különleges dolog volt az, hogy az esküvő előtt eltűnt a gyűrűje Mártinak.
1: Ja, igen.
3: Tehát, hogy ugye az esküvő előtt mindent intézünk meg minden, és akkor két héttel az esküvő előtt? Vagy...
1: Hát körülbelül igen.
3: Nem volt meg a gyűrű. Úgyhogy ugye, aki csináltatott már jegyzési vagy esküvői gyűrűt, az tudja, hogy nem olyan dolog, hogy azonnal van, és olyan, amilyet akarunk, és minden.
1: Ráadásul ezt kint vettük.
3: Igen, Horvátországban vettük, és ilyen...
1: Vagyis hát kaptuk.
3: Fehér arra.
0: Tehát ilyen eljegyzési gyűrű, vagy?
1: Volt eljegyzési gyűrű, amit kaptam, szóval most csak néha hordom, és akkor utána felhúztuk már a gyűrűt az eljegyzéskor. És ez eltűnt, és kerestük mindenhol. Voltunk egy bevásárlóközpontban előtte, ott is, mindenhol a földön, kocsiban. És nem volt meg napokig.
0: Miért laza volt? Na, bocsánat, ugye.
1: Nem, annyira nem volt
3: az laza. Enyém laza, úgyhogy mikor én azóta hordtam, akkor mindig így behajlítva tartottam az ujjamat, nehogy leessen.
1: Igen, nem volt laza, hanem az volt valószínűleg, hogy a kesztyű volt rajtam, és azzal lerántottam, lehúztam, és aztán végül is az autónak az oldalsó tartalma.
3: Nos, ha valaki nem hisz Istenben, akkor mennyi a valószínűsége, hogy egy aranygyűrű, ami elvész, az a kesztyűből az ölébe, és amikor kiszáll, akkor az autó ajtajának a rekeszébe bepattan, úgyhogy ez nem hallatszik. És miután az autót már többször átnéztük, de a rekeszt is, meg mindent, ilyen részletesen, nem találjuk meg, majd megtaláljuk az esküvő előtt két héttel. Szóval megtaláltuk, tényleg, ez is egy olyan ima meghallgatás volt, mert ugye általában szokták mondani az emberek, hogy aki nem babonás is, hogyha az esküvőt elvész a gyűrű, az egy nagyon rossz jel.
1: Rossz omen, igen.
3: Igen, és mi nem vagyunk babonások, de hogy körülöttünk már mindenki így aggódott emiatt, hogy jaj, ez nincs meg a gyűrű, akkor ez most tovább fog vezetni, mi lesz ebből, de meg lett a gyűrű, minden jól sikerült, hála Istennek. Úgyhogy...
4: Én azért visszakérdeznék, hogy a szerelem az mikortól kezdett kialakulni? Tehát itt a 6 év alatt be tudjátok ezt lőni, vagy úgy fokozatosan?
3: De jó kérdés, Lila, majd Márti is elmondja. Uh-huh. Hogy mondjak én a magam részéről annyit, hogy ugye általában azt szoktam, hogy szerelem 1-2 évig tart, és utána átalakul szeretet.
4: Ezért is kérdezem.
3: És hogy igazából, amikor már hosszú ideig udvaroltam Mártinak, és ilyen nagy volt a nyomás, hogy házasodjunk meg, akkor jó, persze a férfiak is azt gondolják, hát vért is ne házasodnánk meg. De hogy végig is az, ami nagyon erős volt bennem, hogy nem lehet csak szerelemből házasodni. Tehát, hogy nem lehet valakit elvenni feleségül, gyere hozzám feleségül, mert már olyan régóta vagyunk együtt, most már miért ne házasodhatnánk már össze, most már nem mindegy. Nem mindegy, mert ez egy olyan dolog, ami az Isten és az egyház szövetségét és szeretet kapcsolatát is kifejezi, ennek a lényege ez a szerelem, tehát enélkül ez így nem működik. De hogy akkor már túl vagyunk azon az első szakaszon, a lobogáson, akkor most mi van? És hogy ezt tényleg nagyon sokszor imádkoztam ezért, meg kértem Istent, hogy adjon egy olyan szerelmet, ami tényleg olyan, hogy ezt minden áron akarom, és ezt akarom, és így, és őt, és hogy ezt csak Isten tudja adni az ember szívébe. És ez nem egy lobogás, nem egy fél évig tart, hanem ez egy sokkal, egy egész más dolog, de sokkal mélyebb. Ez nem egy felszínesebb, hanem egy sokkal mélyebb, meghatározóbb dolog.

0: És akkor mikor lett ez? Emlékszel rá?
1: Hát ez igazából, ez vezetett, ez a változás bennem oda, hogy megkérjem a kezét. Tehát ez vezetett oda.
0: Uh-huh. Tehát amikor már eljegyezted, akkor ez már...
1: Így van, így van.
2: Már tehát először volt lobogás, aztán az úgy standardizálódott, hogy így mondjam, és akkor utána arra vártál, hogy legyen egy még egy olyan plusz, ahogy, ha jól vettem ki a szavaidat, még egy olyan plusz, ami miatt tudod, hogy ő az, és csak ő, és
1: igen, és igen, de pont ez nem jött el. Tehát ez a plusz nem jött el, mert hogy azt vártam, hogy ez a körülményektől fog jönni. És hogy amit mondtam, hogy de ez bennem kell, hogy kellett, hogy megtörténjen, nem a körülményektől.
2: Igen.
1: És hogy a bennem való megtörténés az nem egy természetes belenövekedés, vagy természetesen csak minden kihal az emberből, hanem hogy kellett, hogy valami csoda történjen, egy belső megőrzés. De szerintem a házasságokban később is így van, hogy az embereknek is szüksége van egyfajta ilyen megújulásra a szeretetbe, meg a szerelembe, hogy egy más szemmel lássák a társukat. Például amit észrevettem, hogy addig mindig az volt a kérdés, hogy de én ezt hogy fogom megélni, nekem ez milyen lesz, és amikor egyszer csak Isten kezdte a gondolatomba azt elülteni, hogy tehát és mit gondolsz, hogy Márti ezt hogy éli meg, ő benne mi van, ez őt hogy érinti meg minden. Akkor én gondoltam, hú, más kérdéseket teszek fel, mi történik?
2: Igen.
0: Márti, benned ez hogy történt?
3: Bennem őszintén először nagy meglepetés volt, hogy Bálint elhívott randizni, és aztán így fokozatosan alakult ki. Tehát először én csodálkoztam, és aztán fokozatosan alakult ki. Tehát így a szerelem, szeretet így együtt.
2: És nagyon bocsánat. Semmi csak már. Még az, hogy alakult benned az, hogy úgymond a lelkész kér meg arra, hogy találkozzon veled, kvázi, vagy érzékel, tehát hogy most udvarolni akar. Tehát ez számított-e, hogy mondjam, a viszonyulásodban,
3: mint
2: férfit nézted, vagy hogy
3: nem, mert lelkész. Én akkor még az előző gyülekezetbe jártam, meg ifjúsági órán is, és előtte is ilyen, tehát így nem úgy néztem rá, mint a lelkészre, úgy beosztott lelkész volt, tehát hogy nem...
0: csak beosztott lelkész.
3: Tehát, hogy nem volt soha olyan közöttünk a kapcsolat, hogy alá-fölé rendeltség, vagy tehát, hogy előtte is így jóba voltunk. És ezért, mivel hogy nem oda jártam először Isten tiszteletre, Ez nem volt bennem ilyen nagyon meghatározó, hogy lelkész, szerrandizom. Nem tudom, ez vagy nem.
1: Utána később a házasságban az egy jelentős dolog mondjuk oda költözni a parókiára, tehát az egyházközségbe belülre, a templom melletti lakásba, és oda költözni, és akkor felvetődik ez, hogy akkor aki mondjuk egy lelkész felesége lesz, annak egyből egy mondjuk gyülekezeti másod vezetővé is kell válnia, vagy így igen. Egy ilyen háttérirányítóvá, vagy igen, igen, vagy a lelkész felesége az egyfajta ilyen a gyülekezet édesanyja, hogyha a lelkész az édesapja, egy ilyen kép, de én ezt igazából nem tartottam sohasem elfogadhatónak. Szerintem igen. Ez egy mesterséges kép, és egy erőltetett kép, nincs erre szerintem szükség.
0: Én pont az előbb ezt akartam kérdezni, hogy annyira különböző a foglalkozásotok, hogy ezt hogy tudtátok logisztikázni?
3: Uh-huh. Én nekem, hál' Isten, nekem az soha nem kellett küzdeni, hogy Bálint elvárta volna, hogy én a saját szakmámat ezt visszaszorítsam. Uh-huh. Tehát akkor kezdtünk el randizni, amikor én még egyetemista voltam, és aztán végeztem, akkor ugye irány a rezidens képzés, ügyeletek. Tehát sokszor az úgy nehéz volt, hogy én egész szombaton ügyeltem, akkor utána fáradt voltam, tehát amikor már házasok voltunk, akkor mondjuk vasárnap délelőtt elmentem még istentiszteletre, de utána aztán teljesen ki voltam lőve, tehát szinte alig volt időnk egymásra. Akkor volt, hogy ő sokszor esténként dolgozott, és aztán így rájöttünk, hogy ez így nem fog működni.
1: Tehát, igen, Márti végzett a munkáján, addigra én már nem voltam otthon, mert én meg megkezdtem.
3: Igen, hogy muszáj, hogy legyen olyan időnk, amikor együtt vagyunk, igen. De de a szakmámat azt mindig engedte űzni, tehát amikor gyesen voltam, akkor is sokszor helyettesítettem, és akkor addig ő vigyázott a gyerekekre, vagy akkor ő odahozta a gyerekeket, és akkor gyorsan megetettem őket,
0: és aztán folytattam.
1: Igen, volt, hogy előbb helyettesített Márti, a kocsival odavittem a gyereket, és akkor szünet volt, kiította az ablakot, gyereket beadtam az ablakon, megszoptatta, akkor visszaadta.
3: Ez komoly!
1: Büfisztettem a kocsiba, ott altattam a gyereket, míg lejárt a rendelés, utána jött, beült a kocsiba, mentünk haza.
3: Igen, tehát hogy ebben így mindig támogatott, hogy ne kelljen feladnom, de azért, tehát hogy azért is lettem házi orvos, hogy a gyerekekre több idő jusson, tehát hogy az nem működne, még ha mondjuk egy kórházban vagy klinikán dolgoznék, hogy tehát a rendes, teljes 8 órás munkaidővel nem működne.
0: Hány gyerek van, hogy jöttek sorba a gyerekek?
3: Három. Uh-huh. Három gyermekünk van, van egy 10 évesünk, uh-huh. egy 10 éves kisfiú, 7 éves kislány és egy 4 éves kislány.
0: Gratulálunk, én már 2 láttam belőle, gyönyörűek.
2: Bocsánat, én még hadd térjek vissza, vagy maradjak annál a gondolatnál, hogy át kellett beszélnetek közösen, hogy hogyan tudtok időt tölteni együtt, mert éreztétek, hogy különben szétesik a házasságotok, egyszerűen fogalmazva, mert azt látom, hogy nagyon sok házasság itt megy a lejtőre, hogy ezt a

0: hogy nem kapcsolnak, hogy kézbe kell venni a házasságukat, és nem csak úgy, hát majd megint egymásba szeretünk, vagy á, már nem megy, stb., meg akkor könnyen beúszik a harmadik, meg mit. Szóval, hát ez az élet. És hogy ez hogy oldottátok meg, ugyan elmondtátok, de egy-két részletet, mert ez azt hiszem egy fontos
1: lépés. Egy példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogy amikor megszületett az első kisfiunk, akkor a parókián laktunk. És az volt a helyzet, hogy mivel távol laktunk a nagyszülőktől, ezért nagyon kevés segítséget tudtak adni a nagyszülők. Pedig mind a két nagyszülőpár nagyon-nagyon készségesen segített volna. De távolabb laktunk, és az utazás meg a segítség ez túl bonyolult volt, tehát ezre ritkán számíthattunk. És Márti csak rám számíthatott, én pedig úgy voltam, hogy a munkából bármikor hazaugrok, mert egyébként ott dolgozom, tehát körülbelül férfiként úgy éltem meg, hogy sem a családra, sem a munkámra nem tudok egy pillanatig se figyelni. Most ezek után, mikor vártuk a második gyermekünket, akkor elhatároztuk, hogy közelebb költözünk a nagyszülőkhöz, olyan közel, hogy tudjanak ők segíteni, és ha én a munkában vagyok, akkor Mártinak legyen kihez fordulni, és amikor pedig otthon vagyok, akkor otthon vagyok. És akkor ebből aztán az egyházban olyan nagy baj lett, hogy majdnem elveszítettem a palástot, meg minden, hogy én miért költözök el a parókiáról, meg minden, meg stb. Meg. Na mindegy, de csak a történet
0: meg maga... akkor, bocsánat, egzisztenciálisan ezt meg kellett oldani.
1: De hogy beszéltem a püspökkel. Szabó István volt akkor a püspök, és akkor azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, püspök úr. Ha a feleségemmel megromlik a kapcsolat, akkor éppen úgy elveszítem a lelkészi szolgálatomat is, hogyha tönkre megy a házasságom. Viszont ott maradok feleség nélkül. Ha maga leveszi rólam a palástot, de a feleségem megmarad, akkor jó, akkor mindig a jobb helyzetbe kerültem. De ez abszolút nem hatotta meg őt. Tehát, hogy Szabó Istvánt őt nem érdekelte, azt gondolta, hogy ha valaki lelkész nem lakik a parókián, akkor majd milyen baj lesz, de hála Istennek ebben az ő profétai meglátása nem valósult meg.
0: Igen, és akkor a gyülekezet ezt így elfogadta. Mármint, hogy te nem rezideálsz ott a...
1: Igazából az történt, hogy mivel az egyháznak vannak kényszerítő eszközei, úgy van, hogy a parókiai részét megtartottuk ott, ami egyébként nekem egyébként nagyon jó, mert amikor a gyülekezetben vagyok, akkor legalább nekem is van egy ilyen részem, meg hát mi is ott szoktuk.
0: Az nem az otthonatok, hanem a munkahelyed.
1: Nem, az is az otthonunk egyébként, ami nem az igazi otthonunk, mert nem két lakiak vagyunk, mert az nagyon nehéz, de vannak ott cuccaink, meg tudunk ott élni, meg minden ilyesmi
2: rendelkezéssel. Ez a mai napig így van?
1: Így van, így van. Aha. Tehát, hogy két otthonunk van, és de hogy mégis a hangsúly az nem a parókiai otthonunkon van, tehát nem ott vagyunk a legtöbb időt, nem ott alszunk alapvetően, hanem nem a másik helyen. És ez hosszú távon egy jó döntésnek bizonyult, tehát a gyülekezet szempontjából pont a Covid meg az azt követő dolgok is azt mutatták, hogy az a fajta jelenlét, ami azelőtt megvolt, hogy az emberek bejöttek az utcáról vagy ilyesmi, ez megszűnt, inkább telefonon hívnak az emberek, e-mailt írnak, úgyhogy sokkal egyszerűbb, hogy kiírtam a kapura a telefonszámomat, hogy bárki, aki akar, felhívhat, mint az, hogy ott ücsörögjek és várjam azt, hogy az emberek esetleg bekukkantanak-e vagy becsöggetnek-e.
0: Igen.
2: Igen, és még egyet hozzátenk, amit mondtam is, hogy van, amikor szerintem, például én ügyeltem intenzív osztályon, de azt én úgy éreztem, hogy ez se a házasságunknak nem tesz jót, se én. Tehát, hogy ez nekem túl sok. És akkor inkább abból visszaléptem. Tehát, hogy akkor azt mondtam, hogy nem fogok ott ügyelni,
1: hanem... A házasság meg család érdekében karriert is érdemes.
2: Hát igen, és a háziorvost is azért választottam. Tehát, hogy van, amikor szerintem így akár karrierben inkább az ember visszább lép, és azt mondja, hogy inkább azt választom, és a családot, mint hogy megyek előre, és törekszem, de akkor meg egyszerűen nem lesz idő a családra.
3: Ez volt a legnagyobb kihívás így a házasságotok 15 évében?
2: Hát egyébként ez a mai napi kihívás, hogy legyen időnk egymásra, családra, mivel hogy Bálint hétvégén dolgozik, én hétköznap dolgozom,
1: ő mindig ünnepeken dolgozik. Több napos szünet van, akkor én nekem mindig munka van.
2: Én mindig dolgozom. Tehát ez a mai napig ki kell találni, hogy mikor legyen az, amikor együtt van a család, vagy mi ketten együtt tudunk lenni. Most például...
3: Volt ebből vitatkozás?
2: Hát, hogy... Szerintem mondjuk a nők mindig azt szeretnék, hogy a férjük többet legyen otthon. Hát, vagy többet legyen.

0: és segítsen, és
1: Mm.
0: tehát így is van, hogy heti kétszer este biztos, hogy nincs otthon, csak este 11-kor tud hazajönni, mert úgy van a program. Ezt akkor el kell fogadni, és akkor nekem akkor ahhoz úgy hozzáállni.
2: Nekem az egy fontos dolog volt, hogy valahogy csoportosítani a dolgokat. Tehát, hogy lehet minden estére is tenni valamit, az lehet egyszerűbb, meg lehet úgy is, hogy esetleg a hét, két-három estéjét úgy bezsúfolni, hogy ami sokkal nehezebb, mert akkor ilyen éles váltásba jön az egyik feladat után a másik, de akkor fennmarad kettő este, amikor viszont nincs egy külön program, akkor is be fog esni, tehát,
0: Igen,
2: hogy
0: akkor is azért
2: akkor is be fog esni egy ilyen rendkívüli ez vagy az vagy amaz, de akkor legalább van esély.
3: Igen.
2: És ezeket meg kell tenni, és nagyon egyetértek azzal, amit Márti mondott, hogy az emberek azt gondolják, hogy mindent megteszek a karrieremért, a házasságom meg úgy is fog működni. Ez nem igaz. A házasságért kell mindent megtenni, és egy jó, biztonságos házasságban él valaki, az nem zárja ki azt, hogy esetleg még karrierje is lesz. De hogyha karrierjéért tesz meg mindent, akkor nagyon-nagyon nagy valószínűséggel nem lesz jó házassága, vagy el fog válni, vagy egyikből a másikba megy, mert a karrier nincs tekintettel a házasságra. Tehát egyik főnök, vagy egyik cég sem érdekelt abba, hogy most milyen valakinek a házasság, mindenki abban érdekelt, hogy mit teljesít a munkahelyén. És sokszor lelkileg összetört, vagy kifacsart, vagy rossz helyzetben levő emberek jobban investálnak a munkájukba, meg a karrierjükbe. De ez egy kontraproduktív dolog, tehát mindannyiunknak stabil házasságra van szüksége, vagy családra, vagy szeretett kapcsolatra, hogy hosszú távon jól működjünk és éljünk.
3: Hú, ez nagyon szép volt így összefoglalva, ez tényleg így van, abszolút, mert akkor az egyén megy rá, és végül kiég, meghasonlik, stb. Főleg a nyugdíjban megy, utána elveszi az értelmét a karrierrel legtöbbször, ugye. Szóval ez nehéz ügyek ezek, igen. De nagyon köszönöm, hogy ezt ilyen részletében elmondtátok, mert úgy gondolom ez azt hiszem nagyon égető problémája sok fiatal középkorú házaspárnak.
2: Még a gyerekekről szeretnénk, mert hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy az első dolog szerintem, hogy keresztényként ugye azt gondoltam én magamban, hogy hát persze megszületnek a gyerekek, hogy minden fog működni. Hát nem, hát az anyjuk megszüli, ma működni fog minden, hát fogja tudni, hogy kell a gyerekkel, meg innen tud, amúgy is gyerekorvos, hát akkor még inkább fogja tudni. És akkor így az derült ki, ugye előttem van az alkalom, amikor mondom Mártinak, hogy ez nem stimmel, hogy 7 órától elkezdtük az esti rutin, már este 10 óra van, a gyerek fejhangon sír, mind a ketten ki vagyunk készülve, valamit valószínűleg nem jól csinálunk, ami a gyerekkel kapcsolatos. És aztán rájöttem, hogy neki az nagyon nehéz, hogyha valaki intenzíven ügyel, akkor az a saját gyermeke mellett ne ugyanazt az érzést öltözze fel, mint hogyha én a kisbabára intenzíven ügyelnék 0-24-be. Mert akkor teljesen kikészül, és a mi gyerekünk, hála Istennek, egészséges, hát na, később kiderült, hogy van egy ételintoleranciája, vagy allergiája, de hogy alapvetően egészséges, tehát hogy nem kell orvosi felügyelet neki, hanem csak édesanyára van szükség, meg édesapára van szükség, illetve hogy felismerni abba a gyerekbe, hogy például nem tudom én mikor derült ki számunkra, hogy csak teljes sötétbe tud elaludni. Tehát teljesen mindegy, hogy mit csinálunk, ha teljes sötét van, elalszik, ha ég egy kis lámpa, nem tud elaludni, a gyereket zavarja.
1: És mennyi idő volt, míg rájöttetek erre?
0: Pár hónap.
1: Ez nem semmi. Aha.
2: De hogy igazából más gyereknél más van, de minden gyereknek van ilyen trükkje. Én azt tapasztaltam meg, és ez egy próba a házaspár számára, hogy felismerik ezt a trükköt, vagy segítenek egymásnak felismerni ezt a trükköt, hogy mi ezzel a gyerekkel a helyzet, mi az ő titka, mitől tud elaludni, mit kommunikál, ilyesmi. Tehát, hogy könnyű azt egy férfinek azt mondani, hogy a kicsi gyerek, én tényleg azt gondoltam, mondtam is Mártinak, hogy majd ha 2 éves lesz a gyerek, akkor majd én foglalkozom vele, mert akkor már ott tart, hogy már az apja foglalkozik vele.
1: Igen, ez
2: addig
1: férfi
2: én nem foglalkozok vele. És akkor ez történt tényleg, de Bálintka császárral született, és akkor ezt nem tudták ott a kórházba, és akkor megmosták a gyereket, felöltöztették, és mondták, hogy apuka akkor vegye fel. Hát most nem mondhatom ott a kórházban, hogy ne arra gondoljanak, az asszonyjal nem ezt beszéltünk éves meg, hogy 2 éves korában veszem fel. Tehát nem vagyok most felkészülve erre, hogy felvegyem. Felvettem a gyereket, nagyon örültem neki, nagyon el voltam érzékenyülve, dicsőítő dalokat énekeltem magamba, és ez minden ugye megváltozott. Tehát akkor innentől fogva már ugye nehéz azt mondani, hogy oké, most már felvettem, de most 2 éves koráig visszaadom. Szóval én is bekapcsoltam, de én ezt egy ajándékként éltem meg, meg élem meg. Tehát gyerekekkel nagyon nehéz, nem vagyok egy elég türelmes édesapa, és nem is vagyok elég következetes, és mindig, amikor olvasok bármilyen családi nevelés és szülő tanácsadó könyvet, mindig azt hiszem észre, na hát ez tényleg így kellene, de nem úgy érzem, hogy na ezt is így
3: kell, ezt is.
2: Úgyhogy igyekszem azért, de nagyon messze vagyok attól, hogy kell.
1: És mennyire vagytok egy hullámhosszon a gyereknevelésben?
0: Igyekszünk egy hullámhosszon lenni, meg megbeszélni, hogy azért nem mondjunk egymásnak ellent. Én van, hogy úgy érzem, hogy én következetesebb lennék, és jobban elvernem, és akkor segítséget kérek, hogy Bálint is segítsen ebben, hogy együtt képviseljük ugyanazt. De szerintem ezzel is mindenki küzd, tehát, hogy nem könnyű. Tehát...
2: Ne alakuljon ki egy ilyen jó zsaru, rossz zsaru, hogy az egyik szülő mindig a szigorú, aki megbünteti, meg számon kéri, a másik szülő az engedékeny, aki megengedi meg mindent. És akkor ugye egyik családban anyuka az, aki úgy kedves, mindent megenged, apa szigorú, másik családban apa mindent megenged, anya szigorú. Nálunk ez egy ilyen kérdés, akkor én többet engedek meg a gyerekeknek, vagy nem vagyok annyira szigorú velük, Márti inkább szigorú velük, de van, amikor meg ő az engedékenyebb velük, és én vagyok szigorúbb, úgyhogy...
1: Mi volt az életetekben a legnagyobb kihívás így a közös életetekben, házasságotokban? Fel tudjátok idézni?
2: Hát igazából én szerintem most a Covid, meg az oltás, meg az annak a következményei, tehát, hogy Márti többször is már rosszul volt, mentővittel, tehát ezt senkinek nem kívánom, amikor ott áll, és akkor látja, hogy hajnalban elviszi a mentő a feleségét, és Covid van, és nem lehet bemenni a kórházba, az első hullám, és akkor vagy találkozunk megint, vagy nem találkozunk, és... Szóval ezek nagyon kemények, és az emberek, én is eddig azt gondoltam, hogy hát természetesen, hogy 100-120 évig fogunk élni, de azért ez így megrendült bennem, tehát most sokkal jobban érzem azt, hogy az idő az nagyon értékes dolog, és meg kell becsülnünk, ameddig lehetünk egymásnak.
1: Márti, neked?
0: Igen, szerintem ezek, de ezt azt mondanám, hogy ez az utolsó 3 év, ez nehéz most így, hogy a külső körülmények miatt is, hogy a háború körülöttünk, meg a Covid, én, hogy orvosként is, ahogy látom a körzetben is a gyerekeket, meg én magam is 2-szer voltam tüdőgyulladásos, tehát tehát Covid miatti tüdőgyulladásom volt, és így tényleg, tehát ez lelkileg is, nem csak fizikálisan volt nagyon nehéz, hanem lelkileg is ezt így elfogadni, hogy most megint ez van, és megint nem kapok rendesen levegőt, és
2: nem 2 napig, vagy 3 napig.
0: Igen, tehát nem tudok dolgozni, akkor közben azt is megszervezni a helyettesítést, de közben ott vannak a gyerekek, közben most ősszel nagyon nehéz időszak volt, tényleg a kislányunknak eltört a lába, tehát én ott feküdtem covidosan tüdőgyulladással, ő meg ott feküdt mellettem a törött lábával.
1: Erre már mi is emlékszünk, közben behoztad a kislányt.
0: Igen, közben el kellett vinni azért a többieket, amennyire elmentek intézménybe. Szóval, hát ez így nehéz volt.
1: Ilyen esetekkor együtt szoktatok imádkozni, hogy tudjátok ezt legyőzni közösen?
0: Hát csak könyörgünk, hogy Isten segítsen meg.
2: Szerintem nagyon fontos dolog az imádság, és minden este szoktunk imádkozni együtt.
0: A gyerekekkel együtt szoktunk, tehát nem amikor, csak mi ketten.
2: Amikor egyszerűen csak összefoglaljuk, ami aznap történt, meg köszönjük Istennek, meg hogy élhetünk, és amik történtek, azokért bocsánatot kérünk Istentől, hogyha kiabáltunk, vagy csúnyán beszéltünk egymással, vagy indulatosak voltunk, vagy bármi, és akkor imádkozunk az éjszakáj meg a következő napért, de itt ezekben a helyzetekben viszont van még egy dolog, az a hit. Tehát, hogy amikor valaki imádkozik, akkor annak hinni is kell. Tehát, hogy nem elég imádkozni, sőt, hogyha az ember úgymond egyfajta ilyen pánik imádságot gyakorol, tehát, hogy ugyanazt a dolgot elmondja 100-szor, 150-szer, akkor az az olyan, mintha valaki valakivel beszél, azt mondja, hogy beszélgetek valakivel, hogy megnyugodjak, de ugyanazt a félelmét ismételgeti az illetőnek, nem fog megnyugodni, sőt, még jobban belelovalja magát. Tehát, hogy ez esetben viszont sok esetben úgy érzem, hogy ez egy nehéz dolog volt, hogy Mártek is azt mondjam, hogy nem kell Istennek százszor elmondani, hogy mennyire rosszul van, mert Isten pontosan tudja, de attól még ő nagyon rosszul van. Tehát amikor az ember nagyon rosszul van, akkor azt szerintem, hogy Isten most azonnal hozzon ki ebből, most azonnal tegyen csodát. És ez szerintem egy nehéz dolog lelkészként az én számomra is, meg aki a lelkiember és nézi a műsort, az tudja, hogy mire gondolok most, amikor azt mondom, hogy azt várnánk el, hogy aki hívő ember, az imádsággal meg tudjon gyógyítani, vagy tudjon valami csodát tenni Isten nevébe a saját szerettei felé. Meg tudja gyógyítani a feleségét, meg tudja gyógyítani a gyermekét, vagy úgy tudja Jézus elé vinni, hogy az meggyógyuljon. És hogyha imádkozik, és nem tudja meggyógyítani, vagy nem tudja őt kihozni abból a betegségből, akár napokig, vagy hetekig, akkor az az ő hitetlensége, vagy az ő istentelensége, vagy valami bűne, vagy valami problémája, hogy ezt nem tudja megtenni. És ez egy nehéz dolog, de ez ugyanúgy egy kísértés. Hiszen igazából nem ilyen direktben működik az élet, és Isten nem így munkálkodik velünk, hanem hitben élünk, és hittel küzdjük meg ezeket a szituációkat, és egyszerre kell hinnünk abból, hogy Isten a legjobbat hozza ki, még akkor is, ha még azonnal nem jön be az enyhülés vagy a gyógyulás.

0: De nagyon igen, különleges de volt, ezt Márti, mondd is el, ezt, amit kaptál, azt az ígért.
1: Hogy igen, úgy éreztem, ahhoz tudtam hasonlítani most az őszi időszakot, hogy minthogyha egy ilyen létrán lennék, ami dől hátrafele, és én így próbálok kifele mászni. Tehát egy ilyen érzésem volt, de közben csak így dőlök hátra, tehát hogy egyre rosszabbul vagyok. És kerestem, olvastam az igét, hosszan olvastam, imádkoztam. Persze volt több időm is rá, mivel hogy otthon voltam, feküdtem.
2: És hiszen azt... Bocsánat, volt rá erőd, mert amikor az ember...
1: Hát erre volt még.
2: Ilyen elesett állapotban van, akkor sokszor egész egyszerűen a
1: csak így
2: nehéz
1: a
2: megtenni,
1: kap,
2: hogy
1: igen,
2: koncentrálok.
0: Igen. Tüdőgyulladás, igen. Mellhártya érintettsége.
1: Igen, tehát hogy ennyi erőm azért volt. És aztán kaptam egy igét, és szerintem azt, amikor Ezékiás királyhoz oda megy, Ézsaiás proféta, hogy meg fogsz halni, és megmondja neki, hogy halálos beteg, és akkor a király a fal felé fordul, és akkor Istenhez fordul, és akkor visszajön a proféta, és azt mondja, és sír, igen. Itt nagyon sokat sírtam, tehát, hogy így. A lelki dolgok miatt is, meg hogy nem javult az állapotom, és akkor azt mondta neki a proféta, hogy még kapsz 15 évet. És ennek az a jele, hogy visszaállítom a napórán a mutatókat. És aznap volt az óra visszaállítás. Tehát most össze, amikor ez az ige volt. És akkor én nekem az egy annyira erős ígéret volt, hogy ki fog ebből hozni.
2: 15 évet csak szimbolikusan értelmezett, légy
1: szíves. Igen, reméljük. De akkor onnan már lelkileg jobban lettem. Tehát még testileg nem, mert még utána még hetekig nem voltam jól, de lelkileg legalább úgy éreztem, hogy ez a létre ez így akkor megtámaszkodott a falhoz. Szóval... Aztán,
2: magyarul, hogy akkor a hited ebbe bele tudott kapaszkodni.
1: Igen, igen. És ez jó, és hát persze együtt is sokat imádkoztunk, de én nagyon sok mindenkit kértem is, így a barátnőimet, ismerősöket, hogy imádkozzanak értem, hogy így írtam nekik. És sokan tudom, hogy imádkoztak értem.
0: És az fontos egyébként, hogy a Covid-dal kapcsolatban, hogy az a megfigyelés, hogy amikor valaki Covidos, akkor nem csak a szervezetei konkrétan beteg, hanem valahogy egy ideiggyulladás is történik, tehát olyan depresszió, szorongás, pánikbetegség, olyan dolgok jöhetnek ki, ami soha előtte nem volt neki. És akkor lehet, hogy erre elkezd szedni egy gyógyszer, de valójában ez a Covid-nak az egyik hatása, ami van az életében. És nem ment tönkre lelkileg, vagy nem veszítette el a hitét, hanem csak a Covid miatt van egy szorongása. Tehát emiatt nem kell, hogy rosszul érezze magát, vagy nem kell, hogy emiatt így leértékelje a hitét, vagy az Istennel való kapcsolatát. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát én nekem azt így meg kell értenem mindig, hogy amikor Márti nagyon kétségbe van esve, vagy nagyon szorong, amikor beteg, akkor ez nem pusztán csak egy szorongás, mert gyenge a hite, hanem ez a betegséggel vele járó dolog, és ez neki is nehéz feldolgozni, és ez nem olyan egyszerű dolog, hogy valahogy csak úgy azt mondjuk, hogy hát ez nem kellene, vagy ne így állj hozzá, vagy több hittel, vagy valami, mert ez nem egy ilyen dolog, hanem ez ennél sokkal nehezebb. De legyőzhető.
2: Igen. Hú, ezek nagyon érdekes dolgok, amiket elmondtatok, azt hiszem, ez megint csak sok embernek lehet segítség. Az viszont szakmailag érdekel nagyon, hogy ezekben a nehéz helyzetekben a te ige hirdetéseidben ez megjelent, vagy hogy élted meg, hogy most függetleníted magadat a saját helyzetettől, és úgymond a tiszta disziplinához ragaszkodva mondod az igét önmagában, vagy átszőtte a éppen aktuális helyzet, ami benne van a mondani valódat, átszőtte, vagy hogy jelent meg ez a szolgálatodban?
1: Volt egy 3 évvel ezelőtt nekem ráadásul volt egy szemsérülésem, tehát a bal szemem megsérült, és akkor Bálinnak akkor ott volt ige hirdetése, mert hát ugye ment dolgozni, és akkor ott visszajeleztek barátaink is, meg a Gáborék is, hogy hát ez az Isten tisztelet, hogy hát ez annyira mély volt, és más volt, és utána akkor tartott egy sorozat, amiből aztán utána végül is egy könyvet is kiadtunk,
0: Márti a 50. születésnapomra kiadottak.
1: Igen, összeszedtem ezt a sorozatot. Wow. Tehát, hogy annak a sérülésnek lett egy ilyen pozitív hozadéka, hogy egy ilyen nagyon mély prédikációs sorozat lett belőle végül is. Uh-huh. Amit...
0: Szóval valaki elolvassa ezt a könyvet, ez Ahova te mégy, ez a címe, Ruth könyvének a... Hát az ige hirdetések vannak benne összegyűjtve, de hogy végül is...
1: Igen. Van egy ilyen mély lelki háttere, tehát hogy nem tudja magáról is
0: elezni. Nem is gondolom, hogy ez külön választható. Tehát, hogy pont az egy nagyon veszélyes dolog, amire egy lelkésznek mindig vigyázni kell, hogy nehogy olyat mutasson a szószéken vagy a gyülekezet előtt, ami nem valódi dolog. Uh-huh. Mert azt gondolja, hogy azt várják el tőlem. De hogy valójában akkor ő megmutatja, hogy mit kellene, és az emberek is megmutatják neki, hogy ezt tudjuk, amit mutatsz, mi is tudjuk mutatni. De valójában a keresztény élet nem erről szól. Tehát teljesen mindegy, hogy mit mutatunk, hanem hogy kik vagyunk, az, ami igazából számít.
2: Uh-huh. Igen.
3: Hát lejárt a műsoridőnk. Nagyon köszönjük szépen ezt az őszinte megvallásokat az életetekről. És hát nekem a summája az, amit most hallottam tőletek, hogy ketten olyan egységben vagytok, és mindig, amikor az egyik nehézségben van, akkor a másik felemeli, úgyhogy továbbra is kívánjuk a Jóisten áldását az életetekre.
0: Köszönjük szépen.
3: Hogy hitből hitbe jussatok. Köszönjük szépen a kedves nézőknek is, hogy velünk tartottak. Isten áldjon Önöket, viszontlátásra!

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Hogyan dicsőítsük Krisztus Jézust. A mai ige János

0: 16:14. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nékte. Gondolatok az ígéről. Maga a Szentlélek sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele, ő saját maga. Nincsen rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége. A vigasztaló azt jelenti ki nekünk, amit az Úrtól kapott. Mi soha semmit nem láthatunk helyesen, csak ha azt Isten lelke már kijelentette nekünk. Ő képes lelkünket megnyitni, és a Szentírást érthetővé tenni a számunkra. Ez az a két módszer, amelyel bemutatja nekünk Urunkat. Nagy művészet valamely dolgot hűen megmagyarázni, a Szentlélek azonban a legmagasabb fokon ért ehhez a művészethez. Ő a dolgokat a maguk valóságában mutatja be nekünk. Hogy ez milyen nagy kiváltság, azt tudják mindazok, akiknek a megszentelt látás osztályrészük lehetett. Törekedjünk azért a lélektől nyert megvilágosodásra. Ne kíváncsiságunk kielégítésére, ne is azért, hogy saját magunkat vigasztaljuk meg, hanem azért, hogy ezáltal lássuk a megdicsőült Krisztust. Ó, bár csak lennének hozzá méltó elképzeléseink róla, és ne gyaláznánk méltatlan gondolatokkal Urunkat. Bár csak olyan elevenen élne bennünk lénye, munkássága és dicsősége, hogy teljes szívvel és lélekkel tudnánk dicsérni őt, akinek a szíve a Szentlélek vezetése által gazdagodott meg, az megváltóját mérhetetlenül megdicsőíti. Jöjj, Szentlélek, mennyei fény, mutasd meg nekünk Krisztust, a mi Urunkat. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdett ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadást ma, szeptember 29-én kedden tartják 18 órától. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági Egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.

Ha körbenézzünk a világban, nagyon sok betöltetlen szükséget láthatunk minden téren. Az egészség terén, az anyagiak terén, a kapcsolatok terén. Bizonyára a te életedben sincs ez másképpen. Pedig Krisztus váltságdíja által mindezekre megvan már a megoldás. Mi sokszor mégis koldusszegényen élünk Isten elkészített ajándéka mellett. Ennek egyik oka éppen az, hogy beszükült a hitünk. Jézust feláldozta az Atya, hogy mi fiakká lehessünk általa. Amikor keresztre feszítették, egy rövid ideig úgy tűnt, hogy Krisztus vereséget szenvedett, veszített. De ez a látszólagos vereség a világtörténelem legnagyobb győzelmét jelentette. Ezáltal megváltott minket a bűn rabságából. Legyőzte a gonosz minden munkáját. Békességet és gyógyulást szerzett. Megnyitotta számunkra a mennyország kapuját. Általa örök életünk van.

Krisztusban te is mindent megkaptál, ami szükséges egy örömteli, békés, gyümölcsöző és áldott élethez. A kérdés az, hogy mit kezdesz ezzel? Mennyire tudod megnyitni a szíved a mennyei kegyelem számára?

El kell hinned, hogy Isten téged is gazdagon meg akar áldani. Nem csak holnap, vagy netán holnap után, hanem most, ezekben a percekben. Nyisd meg a szíved, hogy részesülhess mindabból, amit Krisztus az ő kereszt áldozata által már megszerzett számodra. Érvényesítsd ezt a saját életedben. Ne hagyd parlagon heverni. Hiszen Krisztusban készen van a megoldás életed nagy szükségeire. Vedd hát birtokba, és hirdesd a megváltás teljességét.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 29-e. A Királyok első könyve 19. fejezet 7-től 13. versig. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Számtalan természeti katasztrófa és háború dúl a földön, amelyek elképesztő pusztítást okoznak. Ezek közül sok még nagyon hosszan érezteti a hatásait, nem múlik el nyom nélkül. Szívünkben is ugyanígy olykor viharok és háborúk dúlnak, és néha elképzelésünk sincs, hogy vajon mikor érnek véget. Talán előfordult már az is, hogy felfokozott érzelmi állapotban hoztunk meg fontos döntéseket, gondolva, hogy az Úr is így akarja. A helyzet azonban az, hogy habár az Úr képes megmutatni a hatalmát nagy dolgokban is, ő személyesen a szívünk mélyén akar hozzánk szólni. Ez a világ tele van mindenféle hanggal, csodálatos zenével és zajjal is. De ha Isten hangját meg akarjuk hallani, és ráhangolódni az ő igazságára, kezdetnek el kell némítanunk minden vihart és háborút, ami bennünk dúl. Hallja és meghallgatja az imáinkat, de gondoltunk mostanában arra, hogy ne csak kérjünk tőle, hanem várjuk, hogy vajon ő mit akar nekünk mondani. Illésre emberfeletti feladat várt. A teljesítésére azonban még nem állt készen. Megtört testileg és lelkileg. Az ő esetéből látjuk, hogy Isten hogyan állítja talpra az övéit. Parancsol az elemeknek, de gondoskodik az övéiről. Micsoda az ember, hogy gondja van rá. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Norma Malandó írta Nueva Leónból, Mexikóból. Isten az erősségem. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezetének 10. verse. Néhány éve bár semmiben sem szenvedtem hiányt, nem leltem örömömet abban, hogy két csodálatos gyermek édesanyja és egy odaadó férfi felesége lehetek. Ilyen körülmények között egyszerűen nem értettem, miért vagyok hajlamos a szomorúságra és a kétségbeesésre, ami már-már öngyilkossági gondolatokat is ébresztett bennem. Egyik nap a 40. Zsoltár felkeltette a figyelmemet. Közvetlenül nekem szólt, mert én is mélyen voltam a kétségbeesés vermében. Elkezdtem ismételgetni ezt a Zsoltárt, hivatkozva Isten ígéretére, hogy sziklára állítja lábamat és biztossá teszi lépteimet, és hagytam, hogy ő vezessen. Idővel meggyőződtem arról, hogy Isten betartja ígéreteit. Orvoshoz fordultam a betegségem miatt, és a folyamatos imáknak köszönhetően Isten kiemelt a pusztulás verméből, és sziklára állította lábaimat. Az átéltek emlékül szolgálnak arra, hogyan mentett meg, és tartott meg Isten életem legsötétebb időszakában. Ő valóban a mi erősségünk és szabadítunk. Istenünk, ígéreteid mindig igazak maradnak, még akkor is, ha nehezen fogadjuk el őket. Emlékeztess minket, hogy szereteted és áldásod soha nem szűnik meg. Amen. Napi gondolat. Isten az én erősségem. Isten a mindenem. Imádkozzunk a depresszióban szenvedőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Henry Viscandi meghallgatott imádság. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani, előmenetelt óhajtottam, gondolkozó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra, semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat.

0: Isten gyermekeinek közössége.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? Íme, milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt lakoznak. 133. Zsoltár, első vers. Gondolatok az igéről. A keresztény egység nagy erő. Hatalmas módon nyilvánítja ki, hogy akik ilyen közösségben élnek, Isten gyermekei. Ellenállhatatlan hatást gyakorol a világra, hogy az ember a saját természetében részesévé lehet az isteni természetnek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Egyé kell lennünk testvéreinkkel és Krisztussal, Krisztus által pedig Istennel. Akkor elmondhatják rólunk, ti pedig beteljesedtetek ő benne. A megváltás tervében mindenkinek megvan a kijelölt helye, munkája. Tétlenkedve senki sem lehet Krisztus estének tagja. Isten népének sokféle feladata van, de mindegyikünkben ugyanaz a lélek munkálkodik. Semmi sem gyengíti annyira a gyülekezetet, mint a széthúzás és a viszály. Semmi sem harcol annyira Krisztus és az igazság ellen, mint ez a lelkület. Akinek a szívében Krisztus lakozik, felismeri a testvére szívében lakozó Krisztust. Megváltónk sohasem érvényesíti befolyását megváltónk ellen. A keresztényeknek el kell végezniük a munkájukat, bármi legyen is az, az egész test tökéletesítése érdekében, a Szentlélek egységében.

0: a cselekedet értéke.
1: Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, rázd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Ézsaiás próféta könyve 58. fejezet 7. vers. Ezrek tévelyegnek a depresszió, a félelmek, a nehézségek, a nélkülözés és a magány útvesztőjében. A mi hivatásunk, hogy tegyünk meg értük minden tőlünk telhetőt. Azonban ez nem egy kötelező, szívtelen feladat, hanem Jézus szeretetének gyümölcse. Krisztus szeretete késztet bennünket a szolgálatra. Ez a szeretet nem engedi, hogy közömbösek maradjunk mások szükségletei iránt. Ha bennünk van a Messiás szeretete, akkor azokat is szeretni fogjuk, akikért meghalt. Az a szeretet fogja ösztönözni a lelkészeket, hitoktatókat és a hívőket, hogy a legnehezebb körülmények között is bátran kiálljanak. Az igazi vendégszeretet és segítségnyújtás nem csupán elv, hanem szívből fakadó cselekedet. Ez nem azt jelenti, hogy tökéleteseknek kell lennünk ahhoz, hogy segítsünk, hanem azt, hogy a szeretetnek kell vezérelnie bennünket. A jótettek ereje meghaladja a fizikai mozgás jótékony hatásait. Úgy tűnik, hogy a jótékonysági munka, legyen szó vendéglátásról, mások segítségéről vagy adományozásáról, nem csak a lelkünket melegíti fel, hanem a testünk egészségét is javítja. Minden jó cselekedet megtermi a saját gyümölcsét. Az önzetlen szolgálat, a segítségnyújtás és a szeretet megnyilvánulása jótékony hatással van az egész testre. Nem csak a szívünket teszi boldoggá, hanem a vérkeringésünket is javítja, és az idegrendszerünket is nyugtatja. Kutatások is alátámasztják ezt a spirituális elvet. Egy kaliforniai tanulmány kimutatta, hogy azoknál a személyeknél, akik egyszerű, jószívű cselekedeteket hajtottak végre, például ételt adtak a hajléktalanoknak vagy időseknek segítettek, csökkent a krónikus gyulladásokat okozó leukociták száma. Ez azért fontos, mert az elhanyagolt krónikus gyulladások súlyos betegségeket okozhatnak, például ízületi gyulladást, rákot, szívbetegséget és cukorbetegséget. Az önzetlen magatartás nem csupán a lelki, hanem a fizikai fájdalomra is hatással van. Szakemberek megfigyelték, hogy amikor valaki önzetlenül cselekszik, az agyában a fájdalomra adott válasz szintje megváltozik. Emiatt az önkéntes véradó például sokkal kevésbé érez fájdalmat, mint egy rutin orvosi vérvétel során, pedig a véradáshoz használt tű sokkal vastagabb. Aki önmagát adja másoknak, a saját egészségéért cselekszik. Az önzetlen szív, amely másokért aggódik, maga is gyógyulást talál. Amikor másokért imádkozunk és másokat segítünk, az megnyugtatja az elménket és a testünket is. Isten nem vár tőlünk nagy dolgokat, csupán azt, hogy tegyük meg, amire képesek vagyunk, és azt teljes szívvel adjuk. A szeretettel felkínált kevésből Isten képes csodát tenni és mindent megoldani. Mi az, ami téged a segítségnyújtásra ösztönöz? A kötelességtudat, vagy a Krisztus szeretet?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

szeptember 29-én így szól Isten igéje. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve 2. fejezet 20. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve 7. fejezet 12. verse. Szoktál aggódni a jövőn? Szokott nyomasztani, hogy mi lesz ezután? Engem igen. Szokott nyomasztani, hogy mi lesz a világban, háborúk, bántalmazások, környezetünk pusztítása, és szokott nyomasztani, hogy mi lesz a személyes környezetemben is. Konfliktusok, betegségek, kisiklott életutak, reménytelen helyzetek. Mai igénk is két olyan helyzetben szólaltak meg, amikor emberi életek voltak veszélyben. Dániel azt a hírt kapja, hogy holnap a király kifogja őt, a barátait és még sok száz embert végezni. Nem lehetett könnyű az elalvás este. János apostol idejében pedig a keresztényeket üldözték, megkínozták, kivégezték. Valahogy mégsem az aggódás szavait olvassuk tőlük, hanem Isten dicsőítést. Közös bennük, hogy félelmeik között találkoztak Istennel. Álomban, látomásban. És a találkozás után már nem aggódtak, nem féltek, csak áldották az Istent. Meglátták, hogy Isten terve nem a pusztulás, hanem az élet. Csodálatos számomra ez a bibliai üzenet. Amikor majd megérkezünk, amikor beteljesedik mindaz, amit az Isten eltervezett, akkor nem átkozni fogjuk őt, hanem teljes szívünkből áldani. Mert életet tervezett az Isten. Legyen az Isten áldó mennyei kórus képe bizalmat adó erőforrássá a mai napon is. A tudat, hogy a végén áldani fogjuk az Istent teljes szívünkből. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Isten oltalmával, szeretetével, az ő nagyságának meglátásával, hogy te is teljes szívedből áldani tudd őt egész életedben. Isten áldásából váljon áldássá az életed, a magad és sokak számára. Amen. Szász Levente áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké. Övé a bölcsesség és a hatalom. Az új szövetség igénk pedig így szól. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké.

Élt egyszer egy kőfaragó, aki állandóan elégedetlen volt a sorsával. Azt érezte, hogy az élete egyszerű, a munkája nehéz, és sosem lesz elég sikeres. Egy nap, ahogy elment egy gazdag kereskedő palotája előtt, betekintett a nyitott kapun. Az udvar tele volt díszes ruhába öltözött előkelőségekkel, akik a kereskedőnek udvaroltak. A kőfaragó irigyen nézte a fényűzést, a tiszteletet, amivel a kereskedőt körülvették. Milyen hatalmas lehet egy ilyen kereskedő, gondolta magában. Bár csak én is ennyire gazdag és fontos lennék. És láss csodát! A következő pillanatban a kőfaragó egy jómódú kereskedővé változott. Hatalmas pompa vette körül, de a dicsőség mellett hamar megjelent az irigység és a gyűlölet is, amit a nála szegényebbek tápláltak iránta. Épp gyönyörködött a vagyonában, amikor egy fényűzően díszített gyaloghintó haladt el a háza előtt. Benne egy magasrangú hivatalnok ült, akit egy katonákból és szolgálókból álló menet kísért. Még a legvagyonosabb emberek is tisztelettel adóztak neki. Milyen hatalmas lehet ez a hivatalnok, gondolta a kőfaragó, aki ugye most már gazdag kereskedővé vált. Bár csak én is egy ilyen magasrangú tisztviselő lehetnék. Kívánsága ismét azonnal teljesült. Innentől fogva díszes gyaloghintóban utazott, és mindenütt, ahol megjelent, az emberek tisztelettel hajtottak fejet előtte. Miközben rettegtek tőle. Egy forró nyári napon azonban a hintó megrekedt a tűző napon, és a füllet levegő elviselhetetlenné vált a számára. Kinézett és látta, hogy a nap fenségesen ragyog, teljes hatalmával, és mit sem törődik a földi létezőkkel. Milyen hatalmas a nap, gondolta, bár csak én is nap lehetnék. És igen, azonnal nappá változott. Tűzött a földre, kiszárította a terméseket, és a gazdák átkokat szórtak rá. De hamarosan egy hatalmas, fekete felhő gyűlt össze előtte, eltakarta a sugarait, és gyengítette az erejét. Milyen hatalmas ez a viharfelhő, gondolta a kőfaragó, aki ugye most már nap volt. Bár csak viharfelhő lehetnék. Igen, azonnal hatalmas viharfelhővé változott. Elárasztotta a falvakat és a mezőket, mindenkit kétségbeesésbe ejtve. De nem sokkal később érezte, hogy egy hatalmas erő taszítja. Igen, a szél volt az. Milyen hatalmas ez a szél, gondolta most már a kőfaragó. Hát bárcsak én is a szél lennék. Mit gondoltok, mi történt? Bizony, széllé változott. Letépte a háztetőket, gyökerestül tépte ki a fákat, de ahogy egyre csak pusztított, beleütközött egy mozdíthatatlan, szilárd akadályba. Egy hatalmas sziklába. Milyen hatalmas ez a szikla! Gondolta, bár csak szikla lennék. Sziklává vált, és a világon
a legerősebbnek érezte magát. Állt rendületlenül, amikor egyszer csak kopácsolást hallott. Valaki faragni kezdte az oldalát. Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? Kérdezte felháborodva. Lenézett, és a mélyben meglátta a kőfaragót, aki a sziklát munkálta.

A történet központi üzenete a kőfaragó elégedetlensége. Ez az ördög csapdája. Amikor másra vágyott, mint ami ő volt, elégedetlensége elvette a figyelmét a saját életének áldásairól. Az igazi boldogság és béke nem a földi javakban, pozíciókban, külső elismerésekben található, hanem a belső harmóniában és Isten akaratával való megbékélésben. A földi rangok, mint a kereskedő vagyonossága, a hivatalnok hatalma illuzórikusak és mulandóak. Ezek a vágyak a sátáni büszkeség gyökerei, amelyek a szívben sarjadnak és eltávolítanak Istentől.

A történet logikusan bemutatja, hogy minden ember által vágyott hatalom csupán átmeneti és viszonylagos. A kereskedő hatalma függ a gazdagságtól, amit a hivatalnok befolyása felülmúl. A hivatalnok hatalma elenyészik a természet erőivel szemben, mint a nap. Majd a nap is gyengébbnek bizonyul a felhőnél, a felhő a szélnél, és a szél a sziklánál. A kőfaragó folyamatosan új bálványt választott magának, valami olyasmit, amit hatalmasabbnak hit Istennél. De minden alkalommal csalódott, mert a földi hatalom sosem abszolút, és mindig van valami, ami erősebb nála. Ezzel szemben az isteni hatalom a legnagyobb és megdönthetetlen.

A kőfaragó végül visszatér eredeti önmagához, és meglátja, hogy az a szikla, amit a legerősebbnek hitt, az ő keze munkája által formálódik. A kőfaragó nem a hatalmas kereskedő, hivatalnok vagy a természet ereje, hanem egy egyszerű, alázatos munkás, aki képes az új alkotására, a szilárdság megváltoztatására. A kőfaragó végül rájön, hogy az igazi hatalom nem a megvásárolható gazdagságban, vagy a hivatali rangban, hanem az ember saját képességeiben, tehetségeiben és a lelki ajándékaiban van, amit Istentől kapott.

ez arra tanít, hogy a boldogság forrása nem a külső körülmények és a hiú vágyak kergetése, hanem a belső megelégedettség és az alázat. A valódi erő nem a földi hatalomban rejlik, hanem abban, hogy felismerjük és elfogadjuk azt a helyet, amit Isten jelölt ki a számunkra. A kőfaragó a saját életét megvetve kereste a boldogságot, de végül rájött arra, hogy a legnagyobb dicsőség éppen abban a feladatban rejlik, amit Isten bízott rá.

A gőg romlást hoz, a kevésség pedig elbukáshoz vezet. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 18. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ünnepeljük a Teremtés hetét. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Téma: víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47:1-12. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, ennek alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja

0: a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Magyar Péter meghívta Leó pápát Magyarországra. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen meghívta Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A magyar miniszterelnök a csütörtöki négy szemközti találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. Az apostoli palotában szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia is. Magyar Péter elmesélte a pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, hogy miként lehet sikeres az a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Hatalmas tömeg fogadta a pápát Párizsban. Mintegy 700 ezer ember vett részt Leó pápa szabadtéri miséjén Párizsban. A katolikus egyházfő 4 napos apostoli látogatást tett a napokban Franciaországban. A miséken a francia államfő nem vett részt, de a politikai élet számos képviselője igen, ahogyan a hatalmas tömeg is. A rendkívül szigorú francia törvények, amelyek az állam és az egyház szétválasztását célozzák, előre meghatározták, hogy Emmanuel Macron szinte biztosan nem vesz részt a ceremóniákon. Ám az elnök választásra készülő Franciaország más politikusai és ismert vezetői ott voltak a Concord téren. A pápa látogatását övező buzgóság és lelkesedés, valamint a keresztelők növekvő száma Franciaország egy olyan arcát mutatta, amely újra fölfedezi keresztény gyökereit, ezredéves identitását és őseinek hitét. Így köszöntötte őket a pápa. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek a bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei. Gályarabok és parton maradottak. Teltház előtt a deáktéri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályara prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Látod-e Isten? Című oratórium bemutatóját. A verses zenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabóti Anna, József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika a Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezett történeti kontextusba az alkalmat. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanítása.

Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Prédikátor könyve 4. fejezet,

0: Nyugalom vagy kifáradás?
1: A bencés kolostorokban segített az ora et labora, imádkozzál és dolgozzál irányelv a napok felépítésében. Az imára hívó harang megtöri a munkát. A kötött szokások segíthetnek, ugyanakkor túlzottan be is szűkíthetik az életünket. Ezért érdemes feltenni a kérdést magunknak. Mely szokások jók, és melyek károsak a hétköznapi ritmusomban? Min kellene változtatnom? A következő afrikai ima jó gondolatokat adhat ehhez. Add, Uram, hogy lassabban járjak, és nyugtasd meg gyorsan dobogó szívem. Úgy, hogy lelkemnek nyugalmat adsz, lassíts le rohanó lépéseimet. Az örökké valóság idejére gondolva, hadd járjak lassabban, hogy észrevegyek egy virágot. Hadd váltsak néhány szót egy baráttal, hadd olvassak pár sort egy könyvből. Olcs belém a vágyat, hogy az örökké valóságban gyökerezzem, és az igazi rendeltetésemre növekedjek.

add, Uram, hogy lassabban járjak, és nyugtasd meg gyorsan dobogó szívem úgy, hogy lelkemnek nyugalmat adsz. Lassítsd le rohanó lépéseimet, az örökké valóság idejére gondolva. Hadd járjak lassabban, hogy észrevegyek egy virágot, hadd váltsak néhány szót egy baráttal, hadd olvassak pár sort egy könyvből. Oltsd belém a vágyat, hogy az örökké valóságban gyökerezzem, és az igazi rendeltetésemben növekedjek.

Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.

Gróf Széchenyi István imája. Mindenható bírája az embereknek, s a megfoghatatlan nagy mindenségnek. Ámulattal és imádattal borulok le előtted, s csak gyöngeségemet és szorongó szívem dobbanásait érzem. Engedd megérlelnem magamban azt az erényt és tökéletességet, amelyet az ember minden fogyatkozása és tomboló szenvedélyei ellenére már itt a földön elérhetünk. Szabadítsd meg lelkemet az előítéletektől, és töltsd meg szívemet véghetetlen béketűréssel és szeretettel az egész emberi nem iránt. Vess fátyolt elmúlt életemre, s engedd meg, hogy tapasztalataimból, élményeimből, hibáimból és vétkeimből az, ami legüdvösebb lesz, háromolhassék.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 29-e. Ma van Szent Mihály napja. Mihály arkangyal az égi seregek vezére, ő kíséri a halott lelkét a túlvilágra, ezért nevezik a hordozható ravatalt Szent Mihály lovának. Szent Mihály a túlvilágra érkező lélek bírája, amikor Isten elé áll, ő teszi mérlegre az ember jó cselekedeteit és gonoszságait. Legtöbbször kezében mérleget vagy kardot tartva ábrázolják. A magyar szent koronán Jézus képe mellett őrködik. A magyar néphagyományban a göncölszekér másik neve Szent Mihály szekere. A tejút egész Európában elterjedt megnevezése pedig a lelkek útja vagy Szent Mihály útja.
2: Mihály napja a gazdasági évfordulója. A Szent György napján kihajtott állatokat ekkor vitték ismét a téli szállásra. Ilyenkor számoltak el a pásztorok, kapták meg éves bérüket. Miután a Szent Misén a pap megáldotta a munkájukat, fölkeresték új gazdájukat, akinél lakoma és áldomás mellett elszegődtek a következő évre. A Szent Mihály napi cselédfogadásról szól az alábbi Csallóközi énekszöveg. Mikor a szógát fogadják, öcsém uramnak szólítják, de amikor már megkapták, csak főtt krumplival táplálják.
1: A Mihály napi időjárási megfigyelések szerint, ha dörög az ég, szép lend az ősz, de nagy tél következik. Ilyenkor a keleti szél igen kemény telet ígér. Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske. Szent Mihály lova deres, behozza a telet. Szent Mihály napján és utána harapó fogóval sem lehetne kihúzni a füvet.
2: E naphoz női munkatilalom kapcsolódik. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza fölött az ég. Viszont általában ilyenkor kezdték az őszi munkákat, a kukoricatörést, néhol a szüretet is. E nap hajnalán volt ajánlatos szedni a klokocsot. Ez a hólyagfának kerek, fényes, sötétbarna színű magja. Varázserőt tulajdonítottak neki. Magukat egy kis vászonzacskóba tették, amit a nyakukba akasztottak, vagy a magokat bevarták a ruhájukba, ez szerencsét jelentett.
1: 1848. szeptember 29-én Sukoró és Pákosz között a Móga altábornagy vezette, túlnyomó részt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jelasis parancsnoksága alatt álló császári erőkkel. A magyar seregek győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok fölött. Jelasics Bécs irányában menekülve hagyta el az országot.
2: Ravasz László 1882-ben született, a kálvintéri református templom lelkésze, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke 1921-től 1948-ig. Az MTA tagja, a magyar protestantizmus egyik példaadó egyénisége. Szerkesztője volt a Protestáns Szemle, Egyetemi Lapok, Református Szemle és az Út című lapoknak. Élénk közéleti szerepet töltött be, lenyűgöző szónok és író, az egyik legműveltebb magyar a maga korában. 1944-ben fontos alakja az embermentő akcióknak.
1: 1899-ben, e szeptemberi napon született Bíró László József újságíró, a golyóstól feltalálója. Angolul ma is a bírópennek, vagy rövidítve bírónnak nevezik a golyóstollat.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ostorvaló a lónak, zabla a szamárnak, és bot az ostobák hátának. Példabeszédek könyve 26. fejezete, 3. vers.

Tanítóképzős koromban volt egy testnevelő tanárom, aki nem csak bennünket tartott kondícióban, hanem testnevelés tantárgypedagógiát is tanított, ami azt jelenti, hogy annak a rejtelmeibe vezetett be minket, nekünk hogy kell majd egy testnevelés órát megtartani, vagy egy-egy gyakorlatot megtanítani a gyerekeknek. Ez egy külön tantárgy, aminek a keretében nem csak a testnevelés órákat kellett terveznünk és megtartanunk, hanem a látókörünket is szélesítették a tanítói mellett, egy kis edzői ismerettel, amikről aztán beszámoltattak minket. Egységesen adták ki a vizsgakérdéseket. A tanárom nagyon gyakorlatias ember volt. Sosem felejtem el, hogy amikor meglátta az írásbeli vizsgakérdés sorát, ami többnyire elméleti témákat tartalmazott, azt mondta: buta kérdésre, buta válasz. Ezt a mondatot azóta én is sokszor idézem a tanítványaimnak, amikor nem figyelnek, és olyan ostobaságokat kérdeznek, amire nem lehet értelmes választ adni.

0: A mai üzenet számodra, hogy ne válaszolj az öntelt ostobának a bolondsága szerint. Lehet már te is kerültél hasonló helyzetbe, hogy olyan kérdést tettek föl neked, amitől égnek állt a hajad, és nem tudtad, hogy ezen sírjál-e vagy nevessél. Ugye milyen furcsa szituáció? Ezért ne csak azt mérlegeld, mit mondasz, hanem mielőtt megszólalsz, azt is gondold át, hogy mit és hogyan kérdezel.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Krisztus ajánlja azokat, akik őt szolgálják.
1: A mai ige, Máté evangéliuma 25. fejezet 21. verse. Az ő ura azt mondta neki, jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Gondolatok az igéről. Az Úr hajlandó nagy dolgokat tenni értünk. Nem a létszám útján nyerünk győzelmet, csak a lélek Jézusnak való teljes behódolása által. Előre kell törnünk az ő erejében bízva Izrael hatalmas Istenében. Lényeges, hogy értelmes ismeretünk legyen az igazságról, mert másképp hogyan tudnánk megütközni a fortélyos ellenkezőkkel. Ahhoz, hogy hely tudjunk állni a ravasz és kitartó ellenséggel szemben, elengedhetetlen, hogy világos és mély ismeretünk legyen az igazságról. A Biblia tanulmányozása nem csupán a tantételek megértése miatt fontos, hanem a benne rejlő gyakorlati útmutatások miatt is. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy meglepjenek az események, vagy hogy letegyük a lelki fegyverzetet. Mindig készen kell állnunk, még a váratlan helyzetekre is, mert bármikor érkezhet a hívás kötelességünk betöltésére. Legyünk éberek, figyeljük az alkalmas pillanatokat, amikor képviselhetjük az igazságot. Ismerjük meg a proféciákat, értsük Jézus példázatait, de ne csak a jól felépített érvekre támaszkodjunk, ezek önmagukban nem elegendők. Istent kell keresnünk térdre borulva, és mennünk kell, hogy találkozzunk az emberekkel, nem saját erőnkből, hanem Isten lelkének ereje és befolyása által. Isten polgárőrré tesz bennünket, akik Gedeon seregét alkotó emberek is. A végső megjutalmazás napján jutalmat kapnak, ahogy dolgoztak. Az a kiváltságunk, hogy megváltott lelkek jöjjenek hozzánk, akiknél segítő eszközök voltunk, és azt mondják, te emeltél ki a csalódottságból. És a Mester akkor azt mondja nektek, jól vagyon, jó és hűséges szolgám. Az Úrnál megvan munkásainak teljes listája, és a bibliai történetben megadta néhányuk nevét. Közöttük vannak a hűséges sáfárok, Ábrahám, József, Mózes, Illés, Dániel, Nehémiás, János és Pál. Munkások az Úr szőlőskertjében, minden korszaknak jó példái ezek, hogy ösztönözzék őket. Az Úr szeretete, angyalok szolgálata, Jézus együttérzésekkel bátorítsák őket, és a lelkek megnyerésének reménysége, hogy ragyogjanak örökké, mint a csillagok örvendezésük koronájában.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ott vagyok veled és körülötted. Körbeveszlek a világosság aranyló sugaraival. Én mindig színről színre látlak. Egyetlen gondolatot sem kerüli el a figyelmemet. Mivel végtelen vagyok, képes vagyok úgy szeretni téged, mintha rajtad és rajtam kívül senki más nem létezne a világ mindenségben. Járj velem meghitt szeretet lépésekben, de ne veszíts szem elől a fenségemet. Legbizalmasabb barátod akarok lenni, ugyanakkor mindenható urad is vagyok. Úgy alkottam meg az agyadat, hogy egyszerre barátként és úrként is ismerhessen engem. Az emberi elme teremtői művem csúcsa. Mégis olyan kevesen használják arra, amire elsősorban megalkottam, az én megismerésemre. Én folyamatosan megnyilvánulok lelkem, igém és teremtett világom által. Csak az emberek képesek befogadni engem és reagálni a jelenlétemre. Valóban félelmetesen csodálatosnak teremtettelek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Harmincnegyedik Zsoltár, 5-től 8-ig terjedő versek. Péter második levele, 1. fejezet, 16-17. vers. János evangéliuma 17. fejezet, 3. vers. 139. Zsoltár, 14. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Dániel könyve, 8. rész. Látomás egy kos és egy bak küzdelméről. Bélsaccar király uralkodásának 3. évében nekem, Dánielnek látomásom támadt, azután, amelyet először láttam. Azt láttam a látomásban, hogy Súsán várában vagyok, Élám tartományában. A látomásban az Ulajcsatornánál láttam magamat. Föltekintve láttam, hogy egy 2 szarvú kos áll a csatorna mellett. Mind a 2 szarv nagy volt, de az egyik nagyobb volt a másiknál, és a nagyobbik később nőtt ki. Láttam, hogy a kos szarvaival nyugat, észak és dél felé öklelt. Egy állat sem állhatott meg vele szemben, és nem lehetett megmenekülni tőle. Azt tette, amit akart, és felfuvalkodott. Majd azt vettem észre, hogy egy kecskebak jön napnyugat felől, az egész föld fölött, nem is érintve a földet. Ennek a baknak a 2 szeme közt egy hatalmas szarv volt. Amikor odaért a 2 szarvú koshoz, amelyet a csatorna mellett láttam állni, rárontott teljes erővel. Láttam, hogy mikor a koshoz ért, nekivadulva felöklelte a kost, és letörte a 2 szarvát. A kosnak pedig nem volt annyi ereje, hogy megálljon vele szemben. A földre terítette, megtaposta, és nem volt, aki a kost megmenthette volna a hatalmától. A kecskebak azután nagyon nagyra nőtt, de amint elérte hatalmának csúcsát, letört a nagy szarv, és helyette 4 hatalmas szarv nőtt a 4 égtáj felé. Azok közül az egyiken egy kis szarv tűnt elő, és igen nagyra nőtt délen, keleten és az ékes földön. Felnőtt egészen az ég seregéig, és a földre dobott néhányat ebből a seregből, a csillagokból, és összetaposta őket. Míg a sereg vezérével is szembeszállt, elvette tőle a mindennapi áldozatot, és feldúlta szentélyét. Sereget rendelt bűnös módon a mindennapi áldozat ellen, és földre terítette az igazságot. Minden tette sikerült. Azután hallottam, hogy egy szent beszélni kezdett. Egy másik szent pedig válaszolt annak, aki ezt kérdezte. Meddig tart az, amit a mindennapi áldozatról és a szörnyű bűnről láttál? Meddig lesz kiszolgáltatva a szentély, és meddig tiporja azt a sereg? Ezt válaszolta neki. 2300 este és reggel. Azután a szentély visszanyeri igazi rendeltetését. A látomás magyarázata. Amikor én, Dániel, ezt a látomást láttam, és kerestem az értelmét, egyszer csak elém állt valaki, aki egy férfihoz hasonlított. És emberi hangot hallottam az Ulaj felől, amely így kiáltott. Gábriel, magyarázd meg neki ezt a látványt. Ő odajött, ahol álltam, én pedig megrémültem jöttére, és arcra borultam. Akkor ezt mondta nekem. Értsd meg, emberfia, hogy a végső időről szól ez a látomás. Amikor hozzám szólt, ájultan estem a földre, de ő megérintett, és talpra állított. Majd ezt mondta. Én a tudtodra adom, hogy mi fog majd történni, amikor véget ér a harag, mert megvan szabva a vége. Az a 2 szarvú kos, amelyet láttál, a médek és a perzsák királya, a szőrös bak a görögök királya. A 2 szeme között levő nagy szarv az első király. Hogy az letört, és a helyére 4 nőtt, az azt jelenti, hogy népéből 4 királyság lesz, de nem olyan erős, mint Amaz volt. Az ő uralkodásuk végén, a bűnök tetőfokán előáll majd egy bőztekintetű király, kétértelmű beszédek mestere. Hatalmas lesz az ereje, bár nem a maga erejéből. Szörnyű módon fog pusztítani, minden tette sikerül. Pusztítja az erőseket és a szentek népét. Okossága révén sikerül, amihez álnokul hozzáfog, ezért fölfuvalkodik szívében, és háborítatlanul pusztít el sokakat. De amikor a vezérek vezére ellen támad, összetörik anélkül, hogy hozzányúlnának. Az estékről és reggelekről szóló látomás színigaz. Mégis tartsd titokban ezt a látomást, mert a távoli jövendőről szól. Akkor én, Dániel, összeroskadtam, és napokig beteg voltam. De azután fölkeltem, és végeztem teendőimet a király mellett. Ez az érthetetlen látomás azonban lenyűgözve tartott.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, 8. rész. Ahogy az 5. fejezetben láttuk, Nabonidus király fiára Belsázárra bízta Babilon kormányzását, és ő elvonult Témába, hogy ott Sínholdistent imádja. Ott létekor megtisztította és felújította ennek az istennek a templomát. Ebben az időben Dániel egy látomást kapott, amely megjövendölte Círus uralmát, amelyet először Ézsaiás jelentett ki, a 45:1-ben. Dániel látomásában egy kost és egy kecskét látott. Jézus arra utasította Gábriel angyalt, hogy magyarázza meg Dánielnek a látomást. A kosnak 2 szarva volt, egy kicsi és egy nagy. A kisebb Círus hadvezérét, Góbriást jelképezte, akit a méd Dárius néven ismerünk. A majdnem 2 évig uralkodott, amikor Círus, akit a nagy szarv jelképez, átvette az uralmat. Rájuk ez a fejezet úgy utal, mint Médiának és Perzsiának királyaira. A birodalom növekedett, de hirtelen megjelent Nagy Sándor, akit a kecske jelképez, és aki legyőzte a kost, és naggyá lett. Ezek után 4 tekintélyes szarv növe az égnek 4 széle felé, amelyek 4 politikai hatalmat jelképeznek, Nagy Sándor 4 hadvezérének az uralkodása alatt, akik az ő halála után jutottak uralomra. A szarvak megnövekedtek a világ 4 égtája felé. A történelemben az ő idejüket követve egy kicsiny szarv növekedett, amely naggyá nőtt és különböző irányokban terjeszkedett. Ez jelentette, hogy egy kemény arcú, ravasságokhoz értő római uralkodó, Justinianus lép majd színre. Justinianus hatalma alá vonta a mediterrán térséget és Észak-Afrikát. A fejezet azt is mondja róla, hogy jó szerencsével halad és cselekszik. Megváltoztatta az ő képét viselő érméket, amelyeken korábban lóháton ülő katona volt, olyanra, amelyen keresztet tart a kezében. A Szent Római Birodalom hivatalosan is kezdetét vette, de az üldözések is mindennapossá váltak. Az ámítások felülkerekedtek, és a pápai hatalom lett Krisztus képviselője és helyettesítője, pedig Krisztus az, aki az egyetlen közben járó Isten és az ember között. A kicsiny szarv a Szent Római Birodalom pápai intézményét jelképezi, bemutatva, hogy az egyház fellázadt Isten ellen, pontosan úgy, ahogyan Lucifer is a mennyben. A mindennapi engesztelés emberi intézmény hatáskörébe került, amely földi közben járói tevékenységet folytatott a krisztusi helyett, és sikeres volt, meggazdagodott és megerősödött. Dániel nagyon kimerült volt a látomás után, és ha helyesen értette a magyarázatot, nem csoda, hogy elcsigázott lett, mert a messiás eljövetele nagyon messze esett az ő idejétől. A mi helyzetünk viszont egészen más, mivel mi igen közel élünk a végidejéhez.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Szólt Izsák Ábrahámhoz, az ő atyához. Imhol van a tűz és a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány? És mondta Ábrahám, Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt. Isten előre hirdette Ábrahámnak az evangéliumot, előkép és ígéretek által. A pátriárka szilárdan hitt az eljövendő megváltóban. Jézus ezt mondta Izrael fiainak. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Az Izsák helyett feláldozott kós jelképezte Isten fiát, akinek helyettünk kellett megáldoztatnia. Amikor az isteni törvény áthágása az embert halálra ítélte, az atya fiára tekintve így szólt. Szabadítsd meg őt, váltságdíjat találtam. Isten próbára tette Ábrahám hitét, hogy megértesse vele az evangélium valóságát. A félelmetes megpróbáltatás során átélt gyötrelmet azért engedte meg az Úr, hogy Ábrahám saját tapasztalatából ismerhesse meg valamennyire annak az áldozatnak a nagyságát, amelyet Isten hozott az ember megváltásáért. Semmi más nem okozott volna Ábrahámnak olyan lelki szenvedést, mint fia feláldozása. Isten pedig odaadta fiát gyötrelmes és gyalázatos halálra. Az angyalok látták Jézus megaláztatását, de nem léphettek közbe, mint Izsák esetében. Nem hallatszott a mennyei hang, elég. A dicsőség királya odaadta életét, hogy megmentse az emberiséget. Adhatná-e Isten még nagyobb bizonyítékát végtelen szeretetének?

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az építő vita. A vitába csak úgy mehetünk bele, hogy tisztában vagyunk azzal, minden dolognak két oldala van. Hogy igazságunk nem kizárólagos, hogy a játszmának nem csak egyetlen győztese lehet. Ezért késznek kell lennünk arra is, hogy az észszerű ellenérvek hatására megváltoztassuk a véleményünket. Acél Petra.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hagyatkozz Istenre. Második rész. Menjetek el, én veletek vagyok minden napon. Máté evangéliuma 28. fejezet 19-es verstől a 20-as versig. Ezek voltak Jézus utolsó szavai a tanítványaihoz, mielőtt visszatért volna a mennybe. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, én veletek vagyok minden napon. Amikor feladatot bíz rád Isten, a véghezviteléhez mindig szükséged lesz az ő erejére, útmutatására és gondviselésére. A te talentumaidat fogja használni? Igen. Másokat is használ majd, hogy támogassanak és áldásodra legyenek? Igen. Ugyanakkor sosem fogja engedni, hogy bárki mástól jobban függ, mint tőle. Amikor Jézus kiküldi a tanítványait, hogy változtassák meg a világot, két jelentős kihívás merül fel. Az egyik az, hogy ekkor még mindössze 12-en vannak. A 12-es szám arra emlékeztet az evangéliumokban, hogy a tanítványok Izrael 12 megváltott és újjáteremtett törzsét voltak hivatottak képviselni. A 12-es szám a teljesség, a hiánytalanság és a készség jelképe. Most azonban, mintha nem bizonyulnának elegendőnek a feladathoz, és nem csak a számuk miatt. Jézus feltámadása után ezt olvassuk. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Máté evangéliuma 28. fejezet 16-os verstől a 17-es versig. A mennyiségi probléma mellett tehát minőségi is felmerül velük kapcsolatban. Nincs elég tanítvány, de még a meglévők sem hisznek eléggé. Isten ennek ellenére hatalmasan használta őket, olyannyira, hogy az őket vádló ellenségeik akarva-akaratlanul a lehető legnagyobb dicsérettel illették őket. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 6-os vers. Nem a saját képességedben rejlik tehát a siker titka, hanem abban, hogy Isten munkálkodhat rajtad keresztül. Ezért szükséges ráhagyatkoznod életed minden napján.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Cseri Pilléjel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelmi és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként fölvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másütt a keresztény üldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekvő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak.

0: Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megindult az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat az egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdett Pap János baptista egyházelnök. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a még szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelki pásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelentett a képzett kántor és az orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása nem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhítheti Cseke István elektronikus kántorgépe, amelynek fogadtatása különböző. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. A megváltás ajándéka rendelkezésedre áll.

Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak, Istene és Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.

körbenézzünk a világban, nagyon sok betöltetlen szükséget láthatunk minden téren. Az egészség terén, az anyagiak terén, a kapcsolatok terén. Bizonyára a te életedben sincs ez másképpen. Pedig Krisztus váltságdíja által mindezekre megvan már a megoldás. Mi sokszor mégis koldusszegényen élünk Isten elkészített ajándéka mellett. Ennek egyik oka éppen az, hogy beszükült a hitünk. Jézust feláldozta az Atya, hogy mi fiakká lehessünk általa. Amikor keresztre feszítették, egy rövid ideig úgy tűnt, hogy Krisztus vereséget szenvedett, veszített. De ez a látszólagos vereség a világtörténelem legnagyobb győzelmét jelentette. Ezáltal megváltott minket a bűn rabságából. Legyőzte a gonosz minden munkáját. Békességet és gyógyulást szerzett. Megnyitotta számunkra a mennyország kapuját. Általa örök életünk van.

Krisztusban te is mindent megkaptál, ami szükséges egy örömteli, békés, gyümölcsöző és áldott élethez. A kérdés az, hogy mit kezdesz ezzel? Mennyire tudod megnyitni a szíved a mennyei kegyelem számára?

El kell hinned, hogy Isten téged is gazdagon meg akar áldani. Nem csak holnap, vagy netán holnap után, hanem most, ezekben a percekben. Nyisd meg a szíved, hogy részesülhess mindabból, amit Krisztus az ő kereszt áldozata által már megszerzett számodra. Érvényesítsd ezt a saját életedben. Ne hagyd parlagon heverni. Hiszen Krisztusban készen van a megoldás életed nagy szükségeire. Vedd hát birtokba, és hirdesd a megváltás teljességét.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 29-e. A királyok első könyve 19. fejezet 7-től 13. versig. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta. Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Számtalan természeti katasztrófa és háború dúl a földön, amelyek elképesztő pusztítást okoznak. Ezek közül sok még nagyon hosszan érezteti a hatásait, nem múlik el nyom nélkül. Szívünkben is ugyanígy olykor viharok és háborúk dúlnak, és néha elképzelésünk sincs, hogy vajon mikor érnek véget. Talán előfordult már az is, hogy felfokozott érzelmi állapotban hoztunk meg fontos döntéseket, gondolva, hogy az Úr is így akarja. A helyzet azonban az, hogy habár az Úr képes megmutatni a hatalmát nagy dolgokban is, ő személyesen a szívünk mélyén akar hozzánk szólni. Ez a világ tele van mindenféle hanggal, csodálatos zenével és zajjal is, de ha Isten hangját meg akarjuk hallani és ráhangolódni az ő igazságára, kezdetnek el kell némítanunk minden vihart és háborút, ami bennünk dúl. Hallja és meghallgatja az imáinkat, de gondoltunk mostanában arra, hogy ne csak kérjünk tőle, hanem várjuk, hogy vajon ő mit akar nekünk mondani. Illésre emberfeletti feladat várt. A teljesítésére azonban még nem állt készen. Megtört testileg és lelkileg. Az ő esetéből látjuk, hogy Isten hogyan állítja talpra az övéit. Parancsol az elemeknek, de gondoskodik az övéiről. Micsoda az ember, hogy gondja van rá. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Norma Malandó írta Nueva Leónból, Mexikóból. Isten az erősségem. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyvének 41. fejezetének 10. verse. Néhány éve bár semmiben sem szenvedtem hiányt, nem leltem örömömet abban, hogy két csodálatos gyermek édesanyja és egy odaadó férfi felesége lehetek. Ilyen körülmények között egyszerűen nem értettem, miért vagyok hajlamos a szomorúságra és a kétségbeesésre, ami már-már öngyilkossági gondolatokat is ébresztett bennem. Egyik nap a 40. Zsoltár felkeltette a figyelmemet. Közvetlenül nekem szólt, mert én is mélyen voltam a kétségbeesés vermében. Elkezdtem ismételgetni ezt a Zsoltárt, hivatkozva Isten ígéretére, hogy sziklára állítja lábamat és biztossá teszi lépteimet, és hagytam, hogy ő vezessen. Idővel meggyőződtem arról, hogy Isten betartja ígéreteit. Orvoshoz fordultam a betegségem miatt, és a folyamatos imáknak köszönhetően Isten kiemelt a pusztulás verméből, és sziklára állította lábaimat. Az átéltek emlékül szolgálnak arra, hogyan mentett meg és tartott meg Isten életem legsötétebb időszakában. Ő valóban a mi erősségünk és szabadítunk. Istenünk, ígéreteid mindig igazak maradnak, még akkor is, ha nehezen fogadjuk el őket. Emlékeztess minket, hogy szereteted és áldásod soha nem szűnik meg. Amen. Napi gondolat. Isten az én erősségem. Isten a mindenem. Imádkozzunk a depresszióban szenvedőkért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Henry Viscandi meghallgatott imádság. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani, előmenetelt óhajtottam, gondolkozó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra, semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat.

0: Isten gyermekeinek közössége.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? Íme, milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt lakoznak. 133. Zsoltár, első vers. Gondolatok az igéről. A keresztény egység nagy erő. Hatalmas módon nyilvánítja ki, hogy akik ilyen közösségben élnek, Isten gyermekei. Ellenállhatatlan hatást gyakorol a világra, hogy az ember a saját természetében részesévé lehet az isteni természetnek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Egyé kell lennünk testvéreinkkel és Krisztussal, Krisztus által pedig Istennel. Akkor elmondhatják rólunk, ti pedig beteljesedtetek ő benne. A megváltás tervében mindenkinek megvan a kijelölt helye, munkája. Tétlenkedve senki sem lehet Krisztus testének tagja. Isten népének sokféle feladata van, de mindegyikünkben ugyanaz a lélek munkálkodik. Semmi sem gyengíti annyira a gyülekezetet, mint a széthúzás és a viszály. Semmi sem harcol annyira Krisztus és az igazság ellen, mint ez a lelkület. Akinek a szívében Krisztus lakozik, felismeri a testvére szívében lakozó Krisztust. Megváltónk sohasem érvényesíti befolyását megváltónk ellen. A keresztényeknek el kell végezniük a munkájukat, bármi legyen is az, az egész test tökéletesítése érdekében, a Szentlélek egységében.

0: a cselekedet értéke.
1: Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mezítelent látsz, rázd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Ézsaiás próféta könyve 58. fejezet 7. vers. Ezrek tévelyegnek a depresszió, a félelmek, a nehézségek, a nélkülözés és a magány útvesztőjében. A mi hivatásunk, hogy tegyünk meg értük minden tőlünk telhetőt. Azonban ez nem egy kötelező, szívtelen feladat, hanem Jézus szeretetének gyümölcse. Krisztus szeretete késztet bennünket a szolgálatra. Ez a szeretet nem engedi, hogy közömbösek maradjunk mások szükségletei iránt. Ha bennünk van a Messiás szeretete, akkor azokat is szeretni fogjuk, akikért meghalt. Az a szeretet fogja ösztönözni a lelkészeket, hitoktatókat és a hívőket, hogy a legnehezebb körülmények között is bátran kiálljanak. Az igazi vendégszeretet és segítségnyújtás nem csupán elv, hanem szívből fakadó cselekedet. Ez nem azt jelenti, hogy tökéleteseknek kell lennünk ahhoz, hogy segítsünk, hanem azt, hogy a szeretetnek kell vezérelnie bennünket. A jótettek ereje meghaladja a fizikai mozgás jótékony hatásait. Úgy tűnik, hogy a jótékonysági munka, legyen szó vendéglátásról, mások segítségéről vagy adományozásáról, nem csak a lelkünket melegíti fel, hanem a testünk egészségét is javítja. Minden jó cselekedet megtermi a saját gyümölcsét. Az önzetlen szolgálat, a segítségnyújtás és a szeretet megnyilvánulása jótékony hatással van az egész testre. Nem csak a szívünket teszi boldoggá, hanem a vérkeringésünket is javítja, és az idegrendszerünket is nyugtatja. Kutatások is alátámasztják ezt a spirituális elvet. Egy kaliforniai tanulmány kimutatta, hogy azoknál a személyeknél, akik egyszerű, jószívű cselekedeteket hajtottak végre, például ételt adtak a hajléktalanoknak vagy időseknek segítettek, csökkent a krónikus gyulladásokat okozó leukociták száma. Ez azért fontos, mert az elhanyagolt krónikus gyulladások súlyos betegségeket okozhatnak, például ízületi gyulladást, rákot, szívbetegséget és cukorbetegséget. Az önzetlen magatartás nem csupán a lelki, hanem a fizikai fájdalomra is hatással van. Szakemberek megfigyelték, hogy amikor valaki önzetlenül cselekszik, az agyában a fájdalomra adott válasz szintje megváltozik. Emiatt az önkéntes véradó például sokkal kevésbé érez fájdalmat, mint egy rutin orvosi vérvétel során, pedig a véradáshoz használt tű sokkal vastagabb. Aki önmagát adja másoknak, a saját egészségéért cselekszik. Az önzetlen szív, amely másokért aggódik, maga is gyógyulást talál. Amikor másokért imádkozunk és másokat segítünk, az megnyugtatja az elménket és a testünket is. Isten nem vár tőlünk nagy dolgokat, csupán azt, hogy tegyük meg, amire képesek vagyunk, és azt teljes szívvel adjuk. A szeretettel felkínált kevésből Isten képes csodát tenni és mindent megoldani. Mi az, ami téged a segítségnyújtásra ösztönöz? A kötelességtudat, vagy a Krisztus szeretet?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 29-én így szól Isten igéje. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve 2. fejezet 20. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve 7. fejezet 12. verse. Szoktál aggódni a jövőn? Szokott nyomasztani, hogy mi lesz ezután? Engem igen. Szokott nyomasztani, hogy mi lesz a világban, háborúk, bántalmazások, környezetünk pusztítása, és szokott nyomasztani, hogy mi lesz a személyes környezetemben is. Konfliktusok, betegségek, kisiklott életutak, reménytelen helyzetek. Mai igénk is két olyan helyzetben szólaltak meg, amikor emberi életek voltak veszélyben. Dániel azt a hírt kapja, hogy holnap a király kifogja őt, a barátait és még sok száz embert végezni. Nem lehetett könnyű az elalvás este. János apostol idejében pedig a keresztényeket üldözték, megkínozták, kivégezték. Valahogy mégsem az aggódás szavait olvassuk tőlük, hanem Isten dicsőítést. Közös bennük, hogy félelmeik között találkoztak Istennel. Álomban, látomásban. És a találkozás után már nem aggódtak, nem féltek, csak áldották az Istent. Meglátták, hogy Isten terve nem a pusztulás, hanem az élet. Csodálatos számomra ez a bibliai üzenet. Amikor majd megérkezünk, amikor beteljesedik mindaz, amit az Isten eltervezett, akkor nem átkozni fogjuk őt, hanem teljes szívünkből áldani. Mert életet tervezett az Isten. Legyen az Isten áldó mennyei kórus képe bizalmat adó erőforrássá a mai napon is. A tudat, hogy a végén áldani fogjuk az Istent teljes szívünkből. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Isten oltalmával, szeretetével, az ő nagyságának meglátásával, hogy te is teljes szívedből áldani tudd őt egész életedben. Isten áldásából váljon áldássá az életed, a magad és sokak számára. Amen. Szász Levente áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké. Övé a bölcsesség és a hatalom. Az új szövetség igénk pedig így szól. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké.

Élt egyszer egy kőfaragó, aki állandóan elégedetlen volt a sorsával. Azt érezte, hogy az élete egyszerű, a munkája nehéz, és sosem lesz elég sikeres. Egy nap, ahogy elment egy gazdag kereskedő palotája előtt, betekintett a nyitott kapun. Az udvar tele volt díszes ruhába öltözött előkelőségekkel, akik a kereskedőnek udvaroltak. A kőfaragó irigyen nézte a fényűzést, a tiszteletet, amivel a kereskedőt körülvették. Milyen hatalmas lehet egy ilyen kereskedő, gondolta magában. Bárcsak én is ennyire gazdag és fontos lennék. És lásd csodát! A következő pillanatban a kőfaragó egy jómódú kereskedővé változott. Hatalmas pompa vette körül, de a dicsőség mellett hamar megjelent az irigység és a gyűlölet is, amit a nála szegényebbek tápláltak iránta. Épp gyönyörködött a vagyonában, amikor egy fényűzően díszített gyaloghintó haladt el a háza előtt. Benne egy magasrangú hivatalnok ült, akit egy katonákból és szolgálókból álló menet kísért. Még a legvagyonosabb emberek is tisztelettel adóztak neki. Milyen hatalmas lehet ez a hivatalnok, gondolta a kőfaragó, aki ugye most már gazdag kereskedővé vált. Bárcsak én is egy ilyen magas rangú tisztviselő lehetnék. Kívánsága ismét azonnal teljesült. Innentől fogva díszes gyaloghintóban utazott, és mindenütt, ahol megjelent, az emberek tisztelettel hajtottak fejet előtte. Miközben rettegtek tőle. Egy forró nyári napon azonban a hintó megrekedt a tűző napon, és a füllet levegő elviselhetetlenné vált a számára. Kinézett, és látta, hogy a nap fenségesen ragyog, teljes hatalmával, és mit sem törődik a földi létezőkkel. Milyen hatalmas a nap, gondolta, bárcsak én is nap lehetnék. És igen, azonnal nappá változott. Tűzött a földre, kiszárította a terméseket, és a gazdák átkokat szórtak rá. De hamarosan egy hatalmas, fekete felhő gyűlt össze előtte, eltakarta a sugarait, és gyengítette az erejét. Milyen hatalmas ez a viharfelhő, gondolta a kőfaragó, aki ugye most már nap volt. Bárcsak viharfelhő lehetnék. Igen, azonnal hatalmas viharfelhővé változott. Elárasztotta a falvakat és a mezőket, mindenkit kétségbeesésbe ejtve. De nem sokkal később érezte, hogy egy hatalmas erő taszítja. Igen, a szél volt az. Milyen hatalmas ez a szél, gondolta most már a kőfaragó. Hát bárcsak én is a szél lennék. Mit gondoltok, mi történt? Bizony, széllé változott. Letépte a háztetőket, gyökerestül tépte ki a fákat, de ahogy egyre csak pusztított, beleütközött egy mozdíthatatlan, szilárd akadályba. Egy hatalmas sziklába. Milyen hatalmas ez a szikla! Gondolta, bárcsak szikla lennék. Sziklává vált, és a világon
a legerősebbnek éreztem magát. Állt rendületlenül, amikor egyszer csak kopácsolást hallott. Valaki faragni kezdte az oldalát. Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? Kérdezte felháborodva. Lenézett, és a mélyben meglátta a kőfaragót, aki a sziklát munkálta.

A történet központi üzenete a kőfaragó elégedetlensége. Ez az ördög csapdája. Amikor másra vágyott, mint ami ő volt, elégedetlensége elvette a figyelmét a saját életének áldásairól. Az igazi boldogság és béke nem a földi javakban, pozíciókban, külső elismerésekben található, hanem a belső harmóniában és Isten akaratával való megbékélésben. A földi rangok, mint a kereskedő vagyonossága, a hivatalnok hatalma illuzórikusak és mulandóak. Ezek a vágyak a sátáni büszkeség gyökerei, amelyek a szívben sarjadnak és eltávolítanak Istentől.

A történet logikusan bemutatja, hogy minden ember által vágyott hatalom csupán átmeneti és viszonylagos. A kereskedő hatalma függ a gazdagságtól, amit a hivatalnok befolyása felülmúl. A hivatalnok hatalma elenyészik a természet erőivel szemben, mint a nap. Majd a nap is gyengébbnek bizonyul a felhőnél, a felhő a szélnél, és a szél a sziklánál. A kőfaragó folyamatosan új bálványt választott magának, valami olyasmit, amit hatalmasabbnak hit Istennél. De minden alkalommal csalódott, mert a földi hatalom sosem abszolút, és mindig van valami, ami erősebb nála. Ezzel szemben az isteni hatalom a legnagyobb és megdönthetetlen.

A kőfaragó végül visszatér eredeti önmagához, és meglátja, hogy az a szikla, amit a legerősebbnek hitt, az ő keze munkája által formálódik. A kőfaragó nem a hatalmas kereskedő, hivatalnok vagy a természet ereje, hanem egy egyszerű, alázatos munkás, aki képes az új alkotására, a szilárdság megváltoztatására. A kőfaragó végül rájön, hogy az igazi hatalom nem a megvásárolható gazdagságban, vagy a hivatali rangban, hanem az ember saját képességeiben, tehetségeiben és a lelki ajándékaiban van, amit Istentől kapott.

Ez arra tanít, hogy a boldogság forrása nem a külső körülmények és a hiú vágyak kergetése, hanem a belső megelégedettség és az alázat. A valódi erő nem a földi hatalomban rejlik, hanem abban, hogy felismerjük és elfogadjuk azt a helyet, amit Isten jelölt ki a számunkra. A kőfaragó a saját életét megvetve kereste a boldogságot, de végül rájött arra, hogy a legnagyobb dicsőség éppen abban a feladatban rejlik, amit Isten bízott rá.

A gőg romlást hoz, a kevésség pedig elbukáshoz vezet. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 18. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nemzetközi kávénap. Bár a kávé közkedvelt serkentő ital a világ minden táján, az ünnep eredetét országonként más-más időpontokra datálják. Japánban 1983-ban, Kanadában 1997-ben, Amerikában 2005-ben, Indonéziában 2006-ban, Tajvanon 2009-ben rendeztek kávénapot vagy fesztivált első ízben más-más hónapokban. A legtöbb országban szeptember 29-én ünneplik a kávé napját, köztük hazánkban is. Ám a kávé kedvelőinek, a fogyasztóknak minden nap ünnep, hiszen talán már el sem tudnák az életüket képzelni nélküle. Ezen a napon világszerte sok vállalkozás ingyenesen vagy kedvezményesen kínál a vendégeinek egy csésze kávét. Hogyan ünnepelte ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye? Jókedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyházművészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegye kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények szakpasztorációk képviselőivel, munkájával is lehetőség adódott megismerkedni, akik közel 20 sátorban interaktív programokkal bárták az érdeklődőket. A keresztény kézművesek széles választékban kínálták szebbnél szebb portékáikat. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillé, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátság immár 6. szervezett nagyszobású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly tiszántúli püspök és Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. A gyerekek a legkiszolgáltatottabbak.

0: Pai felhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartották az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája ez volt, akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el a következőképpen. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tartalma.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Hónapok óta Izrael népével foglalkozunk, és az ő életükből egy-egy nagyon tanulságos esetet kiragadunk. Természetesen egyik nehezebb eset, mint a másik, és talán sokan vannak a hallgatók közül, akik azt mondják, jó pár nehéz esetet átugrottunk. Nem a teljesség igényével készül ez a sorozat, hanem arra próbál mutatni, hogy egy-egy történet mögé érdemes mögé nézni. Azért, mert mögötte, még akkor is, hogyha nagyon nehéz a történet, fölsejlik Isten kedves, szeretetteljes, kegyelmes és minden érdeket szem előtt tartó szent arca. A mai történet egy kicsit hosszabb lesz, mármint amit olvasni fogok a Bibliából. A nép felelősségéről szeretnék ma beszélgetni a hallgatókkal, persze ez egy kicsit furcsa beszélgetés, hiszen a rádió mellett nehéz válaszolni. De remélem, hogy a szívben, a gondolatokban ez a beszélgetés azért mégis meg fog történni. Ott tartunk a történetben, amikor már szétosztották a területeket Izrael törzsei között. És megesett, hogy elindultak azok a népek, azok a törzsek, amelyek a Jordánon túl kaptak örök részt. Aztán, hogy fordult a soruk, és milyen nehéz helyzet támadt, szinte az első naptól kezdve, hogy ez megtörtént, arról Józsué könyve 22. fejezetében a 9. verstől alapos beszámolót kapunk. Hallgassuk csak! Akkor megfordultak, és eltávoztak Rúben fiai, Gád fiai, és Manassé törzsének fele, Izrael fiaitól, a Kánaán földjén levő Silóból, elmentek Gileát földjére, arra a földre, amelyet birtokba vettek az Úrnak Mózes által adott parancsa szerint. Amikor Gelilótba értek, amely Kánaán földjén a Jordán mellett van, oltárt építettek ott, a Jordán mellett Rúben fiai, Gád fiai és Manassé törzs fele, egy feltűnően nagy oltárt. Izrael fiai azonban meghallották, hogy oltárt építettek Rúben fiai, Gád fiai, és a Manassé törzs fele Kánaán földjének a szélén, a Jordán mellett, Gelilótnál az izraeli oldalon. Amikor ezt Izrael fiai meghallották, összegyűlt Izrael fiainak egész közössége Silóban, hogy hadat indítsanak ellenük. Álljunk csak meg itt egy pillanatra, mert hogy mi történt? Izraelnek mindez idáig egy oltára volt. Ezt nem úgy kell érteni, hogy egyetlen egy, hiszen ahogy vándoroltak a pusztában, újra és újra építettek oltárt. De az az egy oltár, amire Izrael fiai nagyon odafigyeltek, az az Úr oltára volt a Szent Sátornál. És mivel az Úr oltára a Szent Sátornál szent hely volt, és ebben az időben ez Silóban táborozott, azt gondolták Izrael fiai, és nem alap nélkül, hogy azok a törzsek, amelyek maguknak építenek oltárt, más Istenhez fognak kanyarodni. Önmaguk fogják eldönteni, hogy mikor, kinek és hogyan áldoznak. A nép egysége forgott kockán, és nem csak a nép egysége, mint Izrael közössége, hanem az élő Istenben való hit, az élő Isten szolgálata forgott kockán. Úgy érezték Izrael fiai, hogy ez háborús ok, hogy ezért hadat üzenni kell. Valószínűleg ők is nagyon megijedtek ettől a szituációtól, mert a folytatás ezt árulja el. Tessenek csak figyelni, mit is ír a Biblia a 13. verstől. Ekkor elküldték Izrael fiai Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és a Manassé törzs feléhez, Gileát földjére, Eleázár pap fiát, Fineást, és vele együtt 10 vezető embert, nagy családonként egy-egy vezető embert Izrael valamennyi törzséből. Mindegyikük a maga nagy családjának a feje volt Izrael nemzetségei között. Amikor megérkeztek Rúben fiaihoz, Gád fiaihoz és a Manassé törzs feléhez Gileát földjére, így beszéltek hozzájuk. Ezt üzeni az Úr egész közössége. Micsoda hűtlenséget követtetek el Izrael Isten ellen, hogy már is elfordultatok az Úrtól. Ti most az Úr ellen lázadtatok azzal, hogy oltárt építettetek magatoknak. Nem elég, hogy Peor miatt bűnbe estünk, amelyből még meg se tisztultunk máig sem, és amely miatt csapás érte az Úr közösségét. Ti meg már is elfordultatok az Úrtól. pedig ha ti ma fellázadtatok az Úr ellen, holnap ő Izrael egész közösségére fog haragudni. Ha tisztátalan föld a ti birtokotok, jöjjetek át erre a földre, amely az Úr birtoka, ahol az Úr hajléka van, és legyen közöttünk a birtokotok, de az Úr ellen ne lázadjatok föl, és ellenünk se lázadjatok azzal, hogy oltárt építetek magatoknak, Istenünknek az Úrnak az oltárán kívül. Amikor Ákán, Zera fia, hűtlenül bánt a kiírtásra rendelt dolgokkal, Izrael egész közösségére megharagodott az Úr, és nem csak az az egy ember pusztult el a bűn miatt. Azt hiszem, nagyon mélyen szántó ez az érvelés, és meglehetősen elgondolkoztató. Vajon érdekel-e bennünket a testvéreink sorsa? És most itt muszáj megállni, kedves hallgatóm, egy pillanatra, és nem csak a felekezetünket kéne itt számon tartani, hanem azt kéne kérdezni magunktól, kedves hallgatóim, hogy bennünket, magyarokat érdekel-e az, hogy bánik Isten velünk, magyarokkal? Mire értékel bennünket? Mit gondol rólunk? Mi a véleménye a népünk tetteiről, és mit kér rajtunk számon? Az elmúlt hónapokban nagyon súlyos árvizek voltak, szerte azon a vidéken, amerre mi élünk. Hányan gondolkoztak el azon, nem üzenni akar nekünk valamit az Isten? Nem akarja számon kérni ezt a rengeteg oltárt, amit mindenféle idegen isteneknek építünk és áldozunk rajta, hatalmas pénzt, erőt, értéket, életet, időt? A mai ember szívesen azt mondja, mi közünk hozzá? Ne avatkozunk mások dolgába. Ne üssük bele az orrunkat abba, hogy a másik ember hogyan él. Nem felelősségünk a másik ember élete. Éljen úgy, ahogy neki tetszik, különösen, hogyha minket hagynak úgy élni, ahogy nekünk tetszik. Jól van ez így, kedves hallgatóm? Izrael fiai Ákán történetéből megtanultak valamit. A nép felelős az egyéneiért, és az egyén felelősséget hord a népéért. Amikor ezt elveszítjük, amikor ezt szem elől tévesztjük, pusztulásba fogjuk dönteni saját népünket, saját házunkkal együtt. Csak csendesen merem kérdezni, vajon hányan vagyunk, akiket ez érdekel valamennyire? Vagy szívesen beleveszünk valamiféle liberális gondolkozásba, és azt mondjuk, ó nem, mindegyikünk teljesen független egyén, azt tesz, amit akar, úgy teszi, ahogy jónak látja, a lényeg az, hogy az ő kedvére legyen, és hogyha nem nagyon zavarja a többieket, éljen bátran úgy, ahogy szeretne. Isten igéjéből nem ezt tanuljuk, és nagyon fontos nekünk, hogy Izrael fiai értették ezt. Nagyon hamar megvilágosodtak abban a tekintetben, felelősséget hordok a népemért, mint ahogy a népem felelős értem, és ezért számadással tartozom nemzetem fiai előtt, mint ahogy a nemzetem fiai között kérdésekkel tartozom előállni, hogyha az élet úgy hozza. Nézzük, mit mondtak erre Ruben, Gád és Manassé fiai. Ekkor megszólaltak Ruben fiai, Gád fiai, és a Manassé törzs fele, és így szóltak Izrael nemzetség főihez. Tudja az Úr az erős Isten, az Úr az erős Isten, és tudja meg Izrael is, hogy lázadás vagy az Úr elleni hűtlensége ez. Ha igen, úgy ne segítsen meg bennünket ezen a napon. Maga az Úr vizsgálja meg, hogy azért építettünk-e oltárt, hogy elforduljunk az Úrtól, és égő áldozatot, meg ételáldozatot áldozzunk, vagy békeáldozatot mutassunk be rajta. Sőt, inkább azért csináltuk ezt, mert attól tartunk, hogy holnap ezt mondják a ti fiaitok, a mi fiainknak. Mit akartok ti az Úrtól, Izrael Istenétől, hiszen a Jordánt határát tette az Úr köztünk és köztetek, Rúben fiai és Gád fiai, nincs nektek közötök az Úrhoz, így a ti fiaitok lesznek az okai annak, ha mi fiaink nem félik majd az Urat. Azért ezt mondtuk, fogjunk hozzá, építsük meg ezt az oltárt. De nem égő áldozatra, és nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyságul legyen köztünk és köztetek, meg az utánunk következő nemzedékek között, hogy mi az Urat akarjuk tisztelni az ő színe előtt bemutatott égő áldozatainkkal, véres áldozatainkkal és béke áldozatainkkal. Ne mondhassák holnap a ti fiaitok, a mi fiainknak, nincs nektek közötök az Úrhoz. Azt mondtuk tehát, ha ezt mondják nekünk vagy a jövő nemzedéknek, akkor azt feleljük. Nézzétek az úloltárának a mását, amelyet atyáink készítettek, de nem égő áldozatra és nem véres áldozatra, hanem hogy bizonyságul legyen köztünk és köztetek. Távol legyen tőlünk, hogy fellázadjunk az Úr ellen, és elforduljunk ma az Úrtól azzal, hogy égő áldozatra, ételáldozatra és véres áldozatra való oltárt építsünk Istenünknek, az Úrnak az oltárán kívül, amely az ő hajléka előtt van. Ez aztán kemény érvelés. Az érem másik oldala. El lehet szakadni az Úrtól, mert elvágyik a szívünk, de el lehet szakadni az Úrtól, úgy, ha eltaszítanak bennünket a testvéreink. Abban az időben a Jordán nem számított csekélységnek, mint ma. Úgy érezhette ez a két törzs, ez a két és fél törzs, hogy valamiből kikerültek. Emlékezni akartak. Az más kérdés, hogy később, nemzedékek múlva, a jó szándék már egészen mássá változott. Minden esetre így olvasom a folytatást. Amikor meghallott a Fineás pap és a közösség vezető emberei, meg Izrael nemzetségfői, akik vele voltak, azokat a szavakat, amelyeket Rúben fiai, Gád fiai és Manassé fiai mondtak, tetszett nekik. Ezért azt mondta Fineás Eleázár pap fia Rúben fiainak, Gád fiainak és Manassé fiainak, most már tudjuk, hogy közöttünk van az Úr, mert nem követtetek el ilyen módon hűtlenséget az Úr ellen. Így hát megmentettétek Izrael fiait az Úr kezétől. Tisztázó kérdés. Tisztázandó kérdések. Vajon van-e bennünk, kedves hallgatóim, annyi böcsület, annyi bátorság, annyi tisztesség és annyi alázat Isten és a testvéreink előtt, hogy fölmerjük tenni a kérdéseinket, és hagyjuk is, hogy a kérdéseinkre megnyugtató választ kapjunk. Néha ez mentené meg a gyülekezeteinket. Bár csak megmenthetné ez a gyülekezeteinket az Isten színe előtt.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Hosszú ideje, hogy elkezdtük ezt a sorozatot, és aki együtt haladt velünk, emlékszik rá, bepillantást nyertünk az ősatyák életébe, bepillantást nyertünk Izrael vándorlásának az életébe, és egy néhány héttel ezelőtt a letelepedés időszakával kezdtünk foglalkozni Józsué életének néhány kiemelkedő állomásánál álltunk meg. Természetesen nem minden állomásnál, hiszen ennek a sorozatnak nem véletlenül Nehéz esetek a címe. Csak olyan helyeken táborozunk le egy-egy műsor idejére, ahol valóban valamit nehezebb megérteni, nem csak logikai úton, hanem esetleg a szívünk tiltakozik valami ellen, vagy kétségeink támadhatnak könnyen. Persze, abban a tudatban készül ez a sorozat, hogy hallgatóim legtöbben Bibliát ismerő emberek. És lehet, hogy egy-egy rész fölolvasásánál azt mondják, mi ebben a nehéz? Remélem azért, hogy amikor egy-egy rész végére érünk, mindenki úgy érzi, nem volt hiába való együtt végig gondolni egy-egy szakaszt. Ma Józsué életének a végéhez érünk. A Sikemi országgyűlésen vagyunk, ahol Józsué azért hívja össze Izrael népét, hogy elbúcsúzzon a néptől, hogy letegye a szolgálatát, és hogy szembesítse Izraelt. Nincs más választásuk. Szolgálni kell az Urat, vagy dönteni az Úr mellett. Mindenek előtt Józsué felsorolja azokat a csodákat, azokat a hatalmas cselekedeteket, amellyel Isten végig vezette ezt a népet. És amikor ez megtörténik, utána ezt olvassuk Józsué könyve 24. fejezetéből, a 14. verstől. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok, tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, kit akartok szolgálni, akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóraiak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Azt hiszem, ezzel az igével sokan találkoztak már, nem csak itt a Bibliában, hanem amolyan fali mondásnak kitéve is. Ugye ismerik hallgatóim azokat a kis fekete lapocskákat, amelyek sok régi hívőnek a házában ott vannak, föltéve a falra, rá aranybetűvel néhány fantasztikusan szép igevers. Az, amit most olvastam a legvégén, egy olyan ige, ami nagyon-nagyon sok helyen látható, olvasható. Én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ez amolyan hitvallás, amolyan elkötelezés. Ám nagyon sokszor az, aki kiteszi, sincs tudatában, milyen rendkívüli körülmények között hangzott el ez az igevers. Mitől voltak azok a körülmények rendkívüliek? Éppen a végéhez közeledett a honfoglalás eleje. Hát ez egy nagyon furcsa kifejezés, én tudom, kedves hallgatóim, de akkor történik mindez, a Sikemi országgyűlés, amikor a nép igazából még csak megkapta a területeit, még alig-alig foglalt el bizonyos részeket, már mindenki tudatában van, hogy Isten mit szánt neki Izrael földjéből, abból a tejjel, mézzel folyó földből, amit az Úr kijelölt nekik, de még nagyon sok minden van hátra. És akkor Józsué fölteszi a kérdést. Kit akartok szolgálni? Azt gondolhatjuk magunkban, ez a kérdés teljesen jogtalan. Hát egyáltalán, hogy kérdezhet ilyet egy hívő ember a többi hívő embertől? Nem együtt élték át Istennek a vezetését? Nem együtt élték át a csodákat? Nem együtt élték át néhány hónappal korábban csak csupán, amikor Isten újra kötötte velük a szövetséget, újra körül kellett metélkedni Jerikó ostroma előtt? Nem együtt élték át azokat a hatalmas eseményeket, ahogy Isten vezette őket? Nem együtt keltek át a Jordánon, amely kiszáradt előttük? Ám az közös megtapasztalások nem jelentik azt, kedves hallgatóim, hogy
feltétlenül megmaradunk az élő Isten szolgálata mellett. Telik múlik az idő. Bizonyos események arra kényszerítenek bennünket, hogy átgondoljunk dolgokat. Máskor ennél sokkal rosszabb a helyzet. Nem kényszerít bennünket semmi átgondolásra, de belesüppedünk a mindennapi élet forgatagába. És egy idő után mindenféle átgondolás nélkül kezdjük élni a magunk életét, nem tudva, mit akarunk tenni. És egyszer csak azt vesszük észre, hogy hát amolyan új szokásaink keletkeztek. Egy kicsi innen, egy kicsi onnan. A letelepedett nép nem minden népet tudott kiűzni. Időnként olyan érzése van az embernek, de majd erről a következő hetekben többet beszélünk, hogy nem is minden népet akart kiűzni. Jól jöttek a kétkezi munkások. Azok, akik amolyan rabszolga feladatokat láttak el, akiket robotra lehetett vetni. Bocsánat, hogy így mondom, talán egy kicsit keményen hangzik, de lehet, hogy nem áll túlságosan messze a valóságtól, akikből hasznot lehetett hajtani, hasznot lehetett húzni. És időnként az ember gazdasági szempontok szerint értékeli az Istenhez való viszonyát. Kikkel akarunk mi szövetségre lépni? Kiket akarunk munkatársainknak? Kiket akarunk beosztottjainknak? Kikkel akarunk közös kenyeret? És Izrael fiainak ilyen kérdései támadtak. Lehet, hogy egyik másik azt mondta, hát az Úr vette el a mannát, és hogyha az Úr elvette a mannát, akkor nekünk közösködnünk kell a többi néppel itt, földet kell együtt művelnünk, meg kell tanulnunk tőlük, hogy hogy is csinálják ők. És nem csak azt tanulták meg, hogy hogy csinálják, hanem azt is megtanulták, hogy kihez imádkoznak. Hogyan imádkoznak? Miféle Isten tiszteleteket gyakorolnak? És bizony, kedves hallgatóim, abban az időben sem volt az ember szíve más, mint most. Hajlott mindenféle babonákra. És néhányan azt gondolták, hogy ha nem fogják ugyanúgy csinálni, mint a korábbi népek, akkor talán a föld sem fog nekik úgy teremni, hiszen ennek a földnek megvannak a maga istenei. És még mielőtt nagyon elítélnénk Izraelt ezért, hányszor indult már Isten mai népe, mi, akik ezt az igét hallgatjuk, olyan utakra, amikor azt mondtuk, hogy ahhoz, hogy bizonyos területen megálljuk a helyünket, úgy kell tennünk a dolgokat, mint ahogy a világ fiai teszik, hiszen ez az ő területük. Úgy kell beszélnünk a munkahelyeinken. Úgy kell viselkednünk. Úgy kell hozzáállnunk a dolgokhoz. Olyanféle dolgokban kell részt vennünk, mint amikben ők vesznek részt. A mai munkahelyeken milyen sok hívő vesz részt pogány szertartásokon, különböző tréningek kapcsán. Mert ezt kívánja ma az élet. Ugye milyen szépen van ez mondva? Ezt kívánja ma az élet. Kenyeret akarunk a gyermekeinknek. Munkahelyet akarunk. Nincs biztosítva munkahely, ha nem veszünk velük együtt részt azokban a dolgokban, amiket ők csinálnak. És már is ott tartunk, ahol akkor Izrael. Föl kell vetni a kérdést. Válasszatok. Még ma kinek akartok szolgálni? És bármennyire pogánynak is hangzik Józsué felvetése, mégis jogos a felvetés. Az Urat, vagy azoknak a népeknek az isteneit, akik itt éltek korábban ezen a földön? Szívszorongató a kérdés. Mert Józsué kéréséből, a választásra való kényszerítésből az is kiderül, hogy nem lehet együtt a kettőt. De hát ez nem igaz. Hát a világ nem mondja ezt. A világnak semmi baja nincs azzal, ha én elmegyek templomba, de velük együtt is élek. Hétköznap velük kocsmázom, mert a barátságot is kell erősíteni, vasárnap meg a templomba vagyok. Kinek van ezzel baja? Hogy világos legyen, kedves hallgatóim, Istennek! A nép szeretett volna erről nem tudomást venni. Azt mondták, hogy ez nem így van, mi az Urat akarjuk szolgálni. Nem igaz, Józsué, hogy csak te meg a te házat népe akarjátok az Urat követni. Mi is az Urat akarjuk követni. És erre Józsué azt mondta, tessék csak nézni. Nem tudjátok ti az Urat szolgálni. A 19. versben bárki megtalálhatja. Mert az Úr szent és féltőn szerető. Ő nem tűri el a hitszegést. Hát itt a baj, kedves hallgatóim, és itt van a lényeg eltemetve.
nem tűri el az Úr a hitszegést. Nem lehet szolgálni az Urat is, meg a világot is. Nem lehet azt mondani, én Istenhez is tartozom. Én Istennek is szolgálom. Megvan az én életemnek a vallásos része is. Nincs is. Isten nem az is istene. Isten kizárólagos Isten. Vagy neki, és akkor vele, vagy a világ fejedelmének, de akkor Isten nélkül. Isten nem hajlamos a kompromisszum kötésre ezen a téren. Tudom, hogy fájdalmas. De hogy Isten mennyire komolyan vette, napnál világosabban kiderül abból, hogy ide küldte erre a földre az Úr Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, hogy világossá tegye, hogy ő nem is gondol ránk, hanem kizárólagosan gondol ránk. Azt akarta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. Mert aki nem hisz, az elveszett. És hinni ő benne nem azt jelenti, hogy szolgálok neki is, hanem azt jelenti, csak neki szolgálok. Kedves hallgatóm, a mai adás végén nem tehetjük, hogy ne gondoljuk át. Vajon nem hajlik a szívünk, hogy úgy bánjunk Istennel, úgy gondoljunk Istenre, mint annak idején Izrael népe? Jó lenne szolgálni neki is. De Isten mást vár. De annak fejében, ha neki szolgálok, vállalja is a felelősséget az életemért. Ez az Isten vár ránk. Ez az Isten hív téged is, kedves hallgatóm.

Nádudvari Nagy János, csak a tettünk csúfolja meg. Bizony, ilyenek vagyunk mi. Jelszónk ma is, csak én, hogy egyszer végre másként legyen, úgy látszik, arra nincs remény. A szánk persze szépen beszél, gyönyörűn szólja az igét, csak a tettünk csúfolja meg naponként lelkünk szép hitét. Csak a tettünk csúfolja meg, amit annyiszor mond a szánk. Hasztalan valljuk, hogy az égben lesz majd a mi örök hazánk. Mert nekünk itt is haza kell, pénz, siker és státusz vele. Lemondani mi nem tudunk, és közösségben élni se. Lemondani mi nem tudunk, de törtetni ma is nagyon. A nagy hiúságvásárban van rá ezernyi alkalom. Így a szánk hiába beszél, mondja oly szépen az igét, ha a tettünk megcsúfolja Krisztust, és lelkünk szép hitét.

0: Egészségpercek.
1: Mind a cukorbetegség, mind pedig a depresszió a fejlett országokban a leggyakoribb egészségügyi problémának számítanak. Míg a depresszióban az életviteli hiányosságok mellett sok esetben ismeretlen a háttér, addig a cukorbetegek jelentős részénél az elhízás, a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás tehető felelőssé az állapot kialakulásáért. Új jelenség azonban, hogy a két betegség sok embernél egyszerre jelentkezik. A depressziós cukorbetegek helyzete azért aggasztó, mert jelentős részüknél a kettős állapot nem is kerül felismerésre. Másrészt a cukorbetegség terápiájához tartozó diétás és életviteli megszorítások betartására, valamint a pontos gyógyszeradagolásra egy depressziós ember nem képes, mivel a betegségéből kifolyólag nem is érdekli saját állapota. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a cukorbetegek kedély állapotának ellenőrzésére, hangulati betegség esetén pedig megfelelő kezelésére.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Prédikátor könyve, 5. rész. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel, és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodjék föl Isten szavadon, és miért tegye tönkre kezed alkotásait? Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ezért féld az Istent. Ha a szegény elnyomását, a jog és az igazság megrövidítését látod az országban, ne csodálkozz el a dolgon, mert a magas rangúra vigyáz a magasabb rangú, rájuk pedig a még magasabb rangúak. Az országra nézve mindenek fölött hasznos, ha a király a földművelést pártolja. Többet ír a kapzsiságnál a józan életöröm. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna van hát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik. A gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jól lakottság. Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt. A gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött, semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából? Hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének. Ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen.

0: Mai szakasz, Prédikátor könyve 5. A mai fejezet az anyagi javak kezelésével kapcsolatos rossz magatartásformákról beszél, és annak veszélyeiről, amiket a pénz istenének imádata rejt magában. Akik növekedni akarnak az Istennel és az embertársaikkal való kapcsolatukban, valamint abban, hogy miként tekintenek önmagukra, azok jól teszik, ha odafigyelnek ezekre a figyelmeztetésekre. Az első tanács így hangzik: őrizd meg lábaidat. Ez a rész a gyülekezetben zajló istentiszteletről beszél, más szóval legyünk óvatosak, és vigyázzunk, hogyan viselkedünk, amikor Isten színe előtt vagyunk. Salamon idejében nagyon sok ember járt a templomba, abba az impozáns, hatalmas épületbe, ami Isten imádatára emeltetett. Voltak közöttük olyanok, akik meghajtották ugyan magukat, és elvitték áldozataikat a szövetség törvénye szerint, de valójában nem imádták szívből Istent. Amikor ez történik, az imádat felületes, képmutató, és csupán az embereknek szól. A hűtlen kézzel és engedetlen szívvel bemutatott áldozat az ostobák adománya. A második figyelmeztetés a szegényekről való gondoskodásra vonatkozik. Az íge szerint a szegényeket elnyomták azok, akiknek az lett volna a feladata, hogy támogassák őket. Ha ilyen elkeserítő jelenségeket látunk, azt mondja Salamon a 8. vers szerint: ne csodálkozz el a dolgon, hanem segítsd mindazokat, akik hangosan kiáltanak szociális igazságosságért és egyenlő bánásmódért. A harmadik figyelmeztetés az anyagi javakkal kapcsolatos mítoszokról és azok hiába valóságáról szól. Sokan gondolják úgy, hogy a pénz az Isten, azzal lehet megoldani bármilyen problémát, és az ad békességet a léleknek. A pénz azonban nem adhat teljes örömöt, mert az ember szívét úgy teremtette a mindenható, hogy annak teljes megelégedést csak a vele való kapcsolat adhat. Salamon tanácsa szerint csak kétféle hozzáállás jöhet szóba, ami a törvényes eszközökkel megszerzett anyagi javakat illeti. 1. Ismerjük el, hogy az Isten ajándéka, és élvezzük a javakat úgy, mint mennyei atyánk ajándékát. Jó lenne, ha soha nem feledkeznénk meg arról, és ez a második, hogy minden jó adomány az Úrtól származik, és nem ulasszunk el mindenért naponta hálát adni az Úrnak.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Nékem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azoknak summája! Számlálgatom őket, többek a fövénynél. Felserkenek, s mégis veled vagyok. Kegyelmi üzeneteit mindig hallgatóihoz alkalmazta. Ismert volt előtte, miképpen tudja erősíteni a megfáradtat beszéddel, mivel kegyelem ömlött ajkán, hogy a legvonzóbb módon adhassa át az embernek az igazság kincseit. Tapintatosan bánt azokkal, akiket előítéleteik tartottak vissza, és olyan példákkal lepte meg őket, amelyek felkeltették érdeklődésüket. A képzelet segítségével érte el a szívet. Példázatait a mindennapi élet dolgaiból merítette, s bár azok egyszerűek voltak, jelentőségük csodálatos mélységekig hatolt. A madarak, a mezők liliomai, a mag, a pásztor és a bárány. Krisztus ezekkel a dolgokkal szemléltette az örök igazságot, majd amikor hallgatói a természetben látták mindezeket, visszaemlékeztek szavaira. Krisztus példázatai szüntelen ismételték tanulságait. Jézus Krisztus sohasem hízelgett senkinek, sohasem mondott olyasmit, ami elképzeléseiket, ábrándjaikat dicsőítette volna, nem dicsérte okos találmányaikat. A mélyen, előítéletmentesen gondolkodók befogadták tanítását, s úgy találták, hogy az próbára teszi bölcsességüket. Csodálták a legegyszerűbb nyelven kifejezett lelki igazságot. A legműveltebbeket is elbűvölték szavai, és a tanulatlanok is mindig merítettek forrásából. Volt üzenete az írás tudatlannak, és még a pogánnyal is meg tudta értetni, hogy üzenete van számára.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Hagyatkozz Istenre. Második rész. Menjetek el, én veletek vagyok minden napon. Máté evangélium a 28. fejezet 19-es verstől a 20-as versig. Ezek voltak Jézus utolsó szavai a tanítványaihoz, mielőtt visszatért volna a mennybe. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, én veletek vagyok minden napon. Amikor feladatot bíz rád Isten, a véghezviteléhez mindig szükséged lesz az ő erejére, útmutatására és gondviselésére. A te talentumaidat fogja használni? Igen. Másokat is használ majd, hogy támogassanak és áldásodra legyenek? Igen. Ugyanakkor sosem fogja engedni, hogy bárki mástól jobban függ, mint tőle. Amikor Jézus kiküldi a tanítványait, hogy változtassák meg a világot, két jelentős kihívás merül fel. Az egyik az, hogy ekkor még mindössze 12-en vannak. A 12-es szám arra emlékeztet az evangéliumokban, hogy a tanítványok Izrael 12 megváltott és újjáteremtett törzsét voltak hivatottak képviselni. A 12-es szám a teljesség, a hiánytalanság és a készség jelképe. Most azonban, mintha nem bizonyulnának elegendőnek a feladathoz, és nem csak a számuk miatt. Jézus feltámadása után ezt olvassuk. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Máté evangéliuma 28. fejezet 16-os verstől a 17-es versig. A mennyiségi probléma mellett tehát minőségi is felmerül velük kapcsolatban. Nincs elég tanítvány, de még a meglévők sem hisznek eléggé. Isten ennek ellenére hatalmasan használta őket, olyannyira, hogy az őket vádló ellenségeik akarva akaratlanul a lehető legnagyobb dicsérettel illették őket. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 6-os vers. Nem a saját képességedben rejlik tehát a siker titka, hanem abban, hogy Isten munkálkodhat rajtad keresztül. Ezért szükséges ráhagyatkoznod életed minden napján.

A reformáció története. A francia reformáció. Harmadik rész. Míg Löffel a saját tanítványai között terjesztette tovább a világosságot, Farel, aki úgy buzgolkodott Krisztus ügyében, mint hajdan a pápájéban, a nyilvánosság előtt hirdette. Az egyik egyházi méltóság, Meaux püspöke, csak hamar csatlakozott hozzá. Más tanítók is, akiket tehetségükért és műveltségükért nagyra értékeltek, az evangéliumi hirdetői közé léptek, és híveket szereztek minden osztályból, a kézművesek és parasztok otthonától a királyi palotáig. Első Ferencnek, az akkori uralkodónak a nővére is elfogadta a reformált vallást. Egy ideig úgy tűnt, hogy a király és az anyakirálynő is pártfogolja. A reformátorok reményekkel telten várták azt az időt, amikor Franciaország elfogadja az evangéliumot. De reményeik nem váltak valóra. Krisztus követőire megpróbáltatás és üldözés várt. Ezt azonban az irgalmas Isten eltakarta előlük. Eleinte békés időszak következett, hogy megerősödve fogadhassák a vihart. És a reformáció gyorsan haladt előre. Meaux püspöke buzgón dolgozott körzetében és tanította mind a papságot, mind a népet. Eltávolította a tudatlan és erkölcstelen papokat, és amennyire csak lehetett, művelt és kegyes embereket állította helyükre. A püspök nagyon szerette volna, ha népe kezébe kapja Isten igéjét, és ez nem sokára meg is valósult. Löffel vállalkozott az Új Testamentum lefordítására. És pontosan akkor, amikor Luther német bibliája kikerült a wittenbergi nyomdából, a francia Új Testamentum megjelent Meaux-ban. A püspök fáradtságot és költséget nem sajnálva terjesztette egyházközségében, és Meaux parasztjainak csak hamar saját bibliájuk lett. Ezek a lelkek olyan örömmel üdvözölték a mennyüzenetét, mint a szomjúságtól haldokló vándorok az élő vízforrást. A munkások a mezőn, a kézművesek a műhelyben, a Biblia drága igazságainak megbeszélésében,

0: tanításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
1: Olvassuk együtt a Bibliát!

0: hír összeállításunk következik.
1: Ünnepeljük a Teremtés hetét. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Téma: víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47:1-12. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, ennek alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Magyar Péter meghívta Leó pápát Magyarországra. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen meghívta Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A magyar miniszterelnök a csütörtöki négy szemközti találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. Az apostoli palotában szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia is. Magyar Péter elmesélte a pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, hogy miként lehet sikeres az a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Hatalmas tömeg fogadta a pápát Párizsban. Mintegy 700 000 ember vett részt Leó pápa szabadtéri miséjén Párizsban. A katolikus egyházfő 4 napos apostoli látogatást tett a napokban Franciaországban. A miséken a francia államfő nem vett részt, de a politikai élet számos képviselője igen, ahogyan a hatalmas tömeg is. A rendkívül szigorú francia törvények, amelyek az állam és az egyház szétválasztását célozzák, előre meghatározták, hogy Emmanuel Macron szinte biztosan nem vesz részt a ceremóniákon. Ám az elnökválasztásra készülő Franciaország más politikusai és ismert vezetői ott voltak a Concord téren. A pápa látogatását övező buzgóság és lelkesedés, valamint a keresztelők növekvő száma Franciaország egy olyan arcát mutatta, amely újra fölfedezi keresztény gyökereit, ezredéves identitását és őseinek hitét. Így köszöntötte őket a pápa. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek a bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok

0: Franciaország szentjei. Gályára ók és parton maradottak, teltház előtt a deáktéri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályára prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Látod-e Isten? Című oratórium bemutatóját. A verses zenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna, József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika a Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül, keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották. Krisztussal a mindennapokban.

0: ne pazarolj.
1: Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. A becsületeseknek jutalmat tartogat, pajzsot a fedhetetlenül élőknek. Példabeszédek könyve, 2. fejezet, 6.-7. vers.

Albert igyekezett mindenkinek a tudtára adni, hogy az idén nem zoknit vagy alsó neműt szeretne kapni ajándékba, hanem pénzt. Remélem, hogy üdvözletek mellett pénzt is kapok, gondolta Albert. Kibontotta az ajándékokat, egy üdvözlet a szüleitől, és pénz. Aztán Berta nagynénitől is üdvözletet kapott meg, pénzt. Septében kibontotta a többi csomagot is, pénz, pénz, pénz. Végül több pénze volt, mint valaha. Összegyűlt a pénz a hőn áhított játékkonzolra. Albert elindult a bevásárlóközpont felé, ám útközben megállt bámészkodni egy szabadtéri vásárban. Az egyik játék felkeltette az érdeklődését. Egy labdát kellett beledobni egy gumigyűrűbe. Mit gondoltok, mi volt a főnyeremény? Egy játékkonzol. Miután a 12. alkalommal sem sikerült eltalálnia a gyűrűt, végül néhány kört tett a hullámvasúttal, mert ezzel legalább azt bizonygathatta magának, hogy ő igazi férfi. Végül eljutott a boltba, de ott jött rá, hogy már nincs elég pénze. Pánikba esett, aminek hatására szinte önkéntelenül megvásárolt egy izomerősítő tornaszert és egy halász felszerelést. Pénz nélkül maradt, mert rossz döntéseket hozott.

milyen hasznát veheted Isten bölcsességének? Tele pénztárcával rohangálni a bevásárló központban, közben pedig bámulni a kirakatokat, kipróbálni néhány játékot vagy ruhadarabot, minden előzetes tervezés nélkül, hát ez olyan, mint amikor kiírod a homlokodra a következőt. Vedd el a pénzem, hiszékeny ember vagyok. Ajánlatosabb elgondolkozni, imádkozni, mérlegelve döntést hozni, és csak azután támadásba lendülni. Ha engeded, hogy a környezeted elvonja a figyelmedet, akkor csalódni fogsz. Az elhamarkodott döntéseket később bizony meg fogod bánni.

0: Az életed sokkal fontosabb a születésnapodra kapott pénzajándéknál, vagy a fűnyírással, esetleg a babysitteri munkával megkeresett összegnél. Isten elvárja, hogy az idődet és a képességeidet megfontoltan használd fel. Nem fogja megengedni, hogy pánikba ess. Ha bölcsességért imádkozol, meg fogja adni, amire szükséged van, vagyis a bölcsességet, tehát a megfontolás képességét, az ismeretet, a jó és a rossz közötti különbségtétel adottságát, és a megértést, a helyes döntéshozó képességet. Isten megsegít, hogy ne pazarold el az értékeidet.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel!

Sziasztok! A 9. parancsolattal kapcsolatban első hallással legalábbis egy bírósági tárgyalás képe jelenik meg előttünk. Hiszen a parancsolat így szól: ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Tanúskodni pedig tárgyaláson és büntetőperekben szoktak. És valóban, elsőrenden ezt jelenti ez a parancsolat. Isten azt tiltotta meg népének, hogyha egyiknek a másikkal szemben peres ügye volna, akkor mindig az igazat, csak is az igazat, a teljes igazságot mondják. Ne írják át a tényeket, semmivel se feldítsék el az igazságot, vagyis hamisan ne tanúskodjanak a másik ellen. Így van ez mind a mai napig, hiszen a hamis tanúzást ma is bünteti a törvény. De ebben a parancsolatban is többről van szó, hiszen ezzel a parancsolattal Isten tulajdonképpen a nyelvünktől védi a körülöttünk élőket. A kimondott szó súlyára és felelősségére tanít bennünket az Úr. Mert nem csak azzal lophatunk meg valakit, hogy elvesszük a javait, hanem azzal is, ha rossz indulatú szavainkkal romboljuk a másik jó hírnevét, becsületét. Mert a kimondott szónak súlya van. Még a mai korban is, ahol a szavaink egyre súlytalanabbá lesznek. A szavak simogathatnak, bátoríthatnak, gyógyíthatnak, vigasztalhatnak, de ugyanakkor sebezhetnek, gyűlöletet szíthatnak, rombolhatnak, ölhetnek, elkeseríthetnek. Az Illés Együttes az 1960-as és 70-es évek egyik legnépszerűbb magyar zenekara egyik számában pontosan erről énekelt. A szót kimondják, ki tudja, hogy ki hogyan érti. A szót leírják, ki tudja, ki mire gondol. A szót hallgatják, ki tudja, ki hogyan érti. A szót olvassák, ki tudja, ki mire gondol. A szó elrepül, ki tudja, kit hogyan talál. A szó messze száll, ki tudja, hol áll meg végül. A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen. Néha akarattal, néha akaratlanul is bánthatunk szavainkkal. Ártatlannak tűnő közléseinkkel belegázolhatunk mások lelkébe. Emlékszem, hogy velem is előfordult már, hogy egy megjegyzésemmel, humorosnak szánt mondatommal észre sem vettem, mégis megbántottam valakit. A kimondott szónak tehát súlya van, s mert súlya van, fontos, hogy jól gondoljuk meg azt, amit kimondunk. Mert nem tudhatjuk, hogy a kimondott szavunk miként él tovább, és sejteni sem sejtjük azt, hogy meddig ér el. Éppen ezért fontos az, hogy felelősséggel fogalmazzuk meg gondolatainkat, indulatainkat, érzéseinket és legfőképpen véleményünket. Mert a szavakkal lehet jól élni, és mint mindennel, ami az embernek adatott, lehet visszaélni is. Hogyan élhetünk vissza a szavak hatalmával? Amikor össze-vissza locsogunk és fecsegünk minden átgondolás és felelősség nélkül. A Biblia bölcsesség irodalmában találunk néhány figyelmeztetést, amely nagyon világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban. A Példabeszédek könyvében ezt olvassuk. A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés, de az eszes ember vigyáz a beszédére. A tévedés szót fordíthatjuk úgy is, vétek. És így még erősebb a vers üzenete. Az össze-vissza beszédnél elkerülhetetlen az, hogy az ember vétkezzen. Ugyanebben a könyvben még ezt is olvassuk. A tudós ember takarékoskodik beszédével. Egy másik ószövetségi helyen, a Prédikátor könyvében már az Isten előtt kimondott szavak súlyáról is szó van. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavadat, mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Az Új Szövetségben pedig akab egy egész szakasz szán a nyelv, a kimondott szó felelősségének és veszélyének. Jakabnál ezt olvassuk. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. De az sem véletlen, hogy Pál apostol ezt írja az ifjú Timóteusnak: senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben. De kivéríti a hamis tanúskodást, amikor úgy veszünk elő valakit, hogy az nincs jelen, és jól kibeszéljük annak hibáit. Egy ember hibái és bűnei érdekesebbek, mint erényei és sikerei. Sajnos nagyon igaz a mondás, a jó hír az nem hír. Egy ember értékei, jó tettei, akár bukásának valós okai, a mögöttük meghúzódó indítékok, szándékok, okok senkit nem érdekelnek. Mert jobban lehet csámcsogni azon, hogy milyen hibái vannak az illetőnek, vagy azon, hogy elbukott. És észrevettem azt is, hogy amikor két ember egy harmadik életét tárgyalja, és afelett mondanak könnyű ítéletet, aközben mind a ketten úgy érzik, hogy ők jóval magasabban állnak erkölcsileg annál a kitárgyalt harmadiknál. A pletyka az egyik leggonoszabb dolog a világon, mert sutyorogva terjed, senkit sem érdekel általában az igazság tartalma, és mindig a háttérben a másik tudta nélkül bomlaszt, gerjeszt, alásva a másik jó hírét és becsületét.
s amikor már célba ér, vagyis eljut ahhoz, akiről szól, akkor már sokakat beoltott és megmérgezett, és persze az illető már nem állhat ki, nem védheti meg magát, mert ismeretlen a forrás, és a beoltottak úgyis csak legyintenének, nem zörög a haraszt, ha nem fújják, vagyis bizonyára mégis igaz a pletyka, mert ha nem lenne igaz, akkor nem kellene magyarázkodnia, mondják az emberek. Azt mondják, hogy az ókori bölcsnek, Szokrátésznek három szűrője volt. Amikor hallott valamit, ezt a három szűrőt tette rá. És a három szűrőn átment a pletyka, akkor foglalkozott vele. Egyszer jött hozzá valaki, és azt mondta. Valakiről valami nagyon fontos dolgot akarok neked mondani. Erre Szokrátész azt kérdezte. Várj, mielőtt elkezded, mondd meg, hogy mit akarsz mondani róla. Az jó dolog? Hát nem jó dolog, mondta a másik, valami rossz dolog. Szokrátész folytatta. És mondd, amit tudatni akarsz róla, az egész biztosan igaz? Utána jártál? Hát nem jártam utána, mondta az illető, de hallottam. És mondd csak, kérdezte harmadszor Szokrátész. Abból, amit elmondasz, valami jó származik mások számára? Hát nem származik semmi jó, mondta az illető. Szokrátész erre azt mondta. Nézd! Ha amit mondani akarsz nekem nem jó, nem biztos, hogy igaz, és semmi jó nem származik belőle, akkor kérlek inkább ne mondd, mert nincs semmi haszna. Most jó lenne megtanulnunk ezt az ókori bölcstől, hogy ezt a hármas szűrőt tegyük rá mindig a hallott pletykákra.

0: következő történet pedig azt világítja meg, hogy mennyire nem vesszük komolyan a kimondott szavaink súlyát, vagyis sok esetben későn ébredünk rá, mekkora kárt okoztunk az igazságot elferdítő beszédünkkel. Így szól a történet. Egy igen pletykás ember, aki sok család békességét felforgatta egyszer, ráébredt, mennyi bajt okozott szavaival. Elment a falu lelkészéhez, és megkérdezte, hogyan teheti mindezt jóvá. A lelkész hazaküldte azzal, hogy hozzon egy párnát. Amikor az ember meghozta a párnát, együtt felmentek a templom tornyába. Ott a lelkész kiszakította a párnát, és szétszórta a benne lévő pihéket, majd így szólt az illetőz. Most menj, és szedd össze az összes pihét. A pletykás ember megdöbbenve mondta. Hát tiszteltes úr, lehetetlen, hiszen azt sem tudom, hová hullott, hová sodródtak azok a pihék. A lelkész pedig így szólt. Úgy van minden szavaddal, amit pletykaként szórtál szét. Nem lehet több észreszedni, mert nem tudod, hová hullott, kinek okozott sebeket. A kárt jóvá tenni nem tudod. De a szavak hatalmával élünk vissza akkor is, amikor elhamarkodottan ítélkezünk mások felett, vagy akkor is, amikor hamis hízelkedéssel és hazugságokkal manipulálunk másokat, vagy szándékosan és tudatosan forgatjuk úgy a szavainkat, hogy azzal ártsunk embereknek, félrevezessük őket. A 9. parancsolatban tehát Isten elítéli a felelőtlenül és ártó szándékkal kimondott szavainkat, az össze-vissza beszédet, amelyel akarva-akaratlanul megbántunk másokat. De a 9. parancsolatban Isten elítéli a hazugság valamennyi más formáját is. Mert a hamis tanúbizonyság hazugság, s ahogyan a lopás bűn átszövi a hétköznapjainkat, úgy a hazugságok szövevényében élünk. Csak már észesen vesszük, mert ehhez is úgy hozzászoktunk már. Mert hazugság az, amikor kiszínezünk egy-egy velünk történt esemény, talán jobb színben tüntetve fel magunkat, mint az a valóságban volt. De a hazugság, hazug beszéd fertőzi a közéletet, a politikát, szerves része a diplomáciának, a legtöbb reklámnak, amelyekkel nap mint nap bombáznak bennünket. Ma már az élet minden területén észnél kell lennünk, mert sokan hazug beszéddel akarnak elámítani bennünket. Hazugságra épül fel sok vallásos nézet, filozófia, emberi bölcsesség, de hazugság a mellébeszélés, a fél igazságokkal való manipulálás. Végezetül a hamis tanúskodásnak van egy, a keresztény embereket fenyegető megszegése is. A ki nem mondott, elhallgatott, vagy rosszul alkalmazott biblia igazságokkal is lehet hamisan tanúskodni. Hamis tanúk vagyunk akkor is, amikor hallgatunk egy társaságban, bár érezzük, hogy szólnunk kellene. Hamis tanúk vagyunk, amikor elhallgatjuk Isten igazságát, bár tudjuk, hogy mondanunk kellene. Hamis tanúk vagyunk, amikor rosszul alkalmazunk a Biblia valamelyik versét, vagy mert szeretetlenül vagdalkozunk Isten igazságaival. De hamis tanúk vagyunk akkor is, amikor nem éljük azt, amiről beszélünk, amikor az életünk nagyon messze van az Isten igazságától. A mai adásban tehát a 9. parancsolattal foglalkoztunk. Ha figyeltünk, akkor megérthettük, hogy az Istenben bízó embereknek miért kell mindenkinél jobban odafigyelniük kimondott szavaikra. Megtanultuk, hogy a kimondott szónak mindig súlya van, és azt is, hogy felelősek vagyunk beszédünkért. Nem mindegy az, hogy beszédünk épít-e vagy csak rombol, s hogy ne legyünk Isten hamis tanúivá, vegyük komolyan Pál apostol szavait, amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Sziasztok! Viszont hallásra a következő adásban!
1: Milyen elgondolkodtattak Szabó János Róbert gondolatai a szavainkról, a vélemény nyilvánításunkról? Mit tegyünk? Ne szólaljunk meg? Ne mondjunk véleményt? Ne nyissuk ki a szánkat? Minden esetre jó bölcsességet kérni az Úrtól, hogy mikor, mit mondjunk. Mert a helyén mondott szó olyan, mint aranyalma tányéron, ahogy a Biblia is mondja. Verebes Zoltán egy érdekes megoldást hoz a következő versben. A beszéd helyett lehet valami más tenni.
2: Mosoly. Ismeretlen szerző verse. A mosoly semmibe sem kerül, de sokat ad. Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. Egy pillanatig él csak, de az emléke örökre megmarad. Senki sem lehet olyan gazdag, hogy meg lehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne gazdagabb tőle. Boldogabbá teszi az otthont, táplálja a jó akaratot, és a barátság biztos jele. Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, s a természet legjobb orvossága a bajok ellen. Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni, vagy ellopni. Csak önként lehet adni.
1: Ennek a műsornak az alapanyaga majdnem 20 évvel ezelőtt került rögzítésre, és ma is olyan igazságokat tartalmazott, amit érdemes megfontolni. A szavak szállnak egyre inkább meggondolatlanul mindennapjaink részei, és a médiának a kétélű kardjai. Úgy vágják ketté kapcsolatainkat és életünket, hogy észre se vesszük. Legyünk bölcsek és előrelátók, Isten szerint valók, akik elkérjük Istentől, hogy az adott pillanatban éppen mit szóljunk, mit mondjunk, mit írjunk le, mert nagyon fontos, hogy embertársainkat ne bántsuk, ne sértsük, hanem felemeljük és áldások legyünk az ő számukra, hogy megérezzék, hogy Krisztus jó illata vagyunk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok. Sziasztok! 2 hét múlva zárjuk ezt a sorozatot a 10. parancsolattal.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ostorvaló a lónak, zabla a szamárnak, és bot az ostobák hátának. Példabeszédek könyve 26. fejezete, 3. vers.

Tanítóképzős koromban volt egy testnevelő tanárom, aki nem csak bennünket tartott kondícióban, hanem testnevelés tantárgy pedagógiát is tanított, ami azt jelenti, hogy annak a rejtelmeibe vezetett be minket, nekünk hogy kell majd egy testnevelés órát megtartani, vagy egy-egy gyakorlatot megtanítani a gyerekeknek. Ez egy külön tantárgy, aminek a keretében nem csak a testnevelés órákat kellett terveznünk és megtartanunk, hanem a látókörünket is szélesítették a tanítói mellett, egy kis edzői ismerettel, amikről aztán beszámoltattak minket. Egységesen adták ki a vizsgakérdéseket. A tanárom nagyon gyakorlatias ember volt. Sosem felejtem el, hogy amikor meglátta az írásbeli vizsgakérdés sorát, ami többnyire elméleti témákat tartalmazott, azt mondta: buta kérdésre, buta válasz. Ezt a mondatot azóta én is sokszor idézem a tanítványaimnak, amikor nem figyelnek, és olyan ostobaságokat kérdeznek, amire nem lehet értelmes választ adni.

0: A mai üzenet számodra, hogy ne válaszolj az öntelt ostobának a bolondsága szerint. Lehet már te is kerültél hasonló helyzetbe, hogy olyan kérdést tettek föl neked, amitől égnek állt a hajad, és nem tudtad, hogy ezen sírjál-e vagy nevessél. Ugye milyen furcsa szituáció? Ezért ne csak azt mérlegeld, mit mondasz, hanem mielőtt megszólalsz, azt is gondold át, hogy mit és hogyan kérdezel.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Gyermekkórházakba és szociális intézményekbe járnak Bohóc műsoraikkal, ahova boldogságot, nevetést, vigaszt és szeretetet visznek a beteg gyermekek, aggódó szülők, illetve ott ápolt idősek számára. Ők a Vidám Segítők Alapítvány önkéntesei. Közéjük tartozik mai vendégünk, Csurgó Erika is, aki hosszú ideje szánta oda az életét az érzelmi, lelki, szellemi vagy anyagi szükségben szenvedők segítésére, saját komoly testépítői és edzői karrierjét félretéve. Hallgassák a lélekhangolót, ma Csurgó Erikával fogok beszélgetni.

0: hoztál nekem sok-sok képet a fiatal életedből, amikor testépítő voltál, és komoly eredményeket értél el, de azt mondod, hogy ebben megcsömörlöttél, vagy hát nem hozta neked ez a siker azt a boldogságot, amit elvártál.
1: Nem megcsömörlöttem, hanem én nem kaptam azt meg azt, amit szerettem volna. Tulajdonképpen egészségügyi szakközépiskolába végeztem, utána elvégeztem egy szülésznői szakot, szülésznői diplomát szereztem, dolgoztam Margit kórházba, és akkor felvételiztem az orvosi egyetemre kétszer, de oda nem vettek föl. Na hát tanulni nem igazán tudtam a kórházban, ott három műszak volt. El kellett mennem egy műszakos állásba. Úgy kerültem az edzőterembe, a Margit körúti fitness terembe, és ott kezdtem el azon gondolkozni valakinek a javaslatára, hogy hát miért nem versenyzek, hogyha már ilyen erős vádlim van, másod szenved évekig, én nekem meg így születtem. És akkor elkezdtem versenyezni, az első versenyemen magyar bajnoki harmadik helyezett lettem, utána 6 évig első osztályú versenyző voltam, a Spartacus gymbe edzettem, fiúkkal, hát csak fiúk edzettek a terembe, és akkor megnyertem 6 év után a bajnokságot, addig mindig második, harmadik, mert semmiféle ilyen szteroidot, meg anyagot nem szedtem, tehát nőies versenyző voltam, és utána találkoztam ezzel a sráccal. Pont ott álltam a 6-os busz megállójába, és oda jött egy misszionárius fiú, aki elhívott bohóckodni. Hát a bohóckodás után viszont már éreztem valamit, meg elolvastam a kis üzenetet, megkértem az urat, imádkozott velem ez a fiú. Éreztem, hogy húha, itt valami történt, és nagyon jó volt bohóckodni. Olyan jó volt, hogy még mindig csinálom.
0: Tehát egy keresztény csoporttal voltál, akik kórházba járnak, és ott bohóckodnak, ahogy mondod, de egyértelműen viszik a keresztény üzenetet is. Tehát evangelizációs alkalom is ez a szolgálatot a beteg gyerekek között, ugye? És ez először ráthatott, és szeretted volna folytatni.
1: Igen, meghívtak magukhoz, ők teljes időben végezték ezt a munkát, tehát nem sok, az egész világon olyan 10 000 fő dolgozik, vagy végzi ezt a munkát, teljes időben és hitből élnek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem csinálnak semmit, nem dolgoznak, meg csak imádkoznak egész nap. Hát rengeteg munkájuk van, mert emberekkel leveleznek, tartják a kapcsolatot, hirdetik az igét, meglátogatják őket, családokhoz járnak ki, visznek ruhákat a gyerekeknek. Az a fiú, akitől kaptam ezt a kis papírt, az már azóta kint van Afrikában. Ott szolgál, éjsz telepeken, meg szedi össze az éjszes szülők, akik meghaltak, gyerekeit, azoknak segít, azoknak szerez kaját, egy kakassal szaladgál a hóna alatt, tanítja őket, hogy hogy kell tenyeszteni a csirkéket. Tehát nagyon sokrétű ez a munka. Iskolákba jár, ahol több száz diák van, és felvilágosító órákat tart, hogy hogy lehet az éjszet megelőzni. Hát nagyon sok probléma van ott kint. Hát ez az együttlakás, igen, ez érdekes volt. Tehát az úr megmutatta, hogy el fog látni mindig. Tehát bízhatunk benne. Hát hallgassunk rá, kérjük ki a véleményét, és ha engedelmesek vagyunk, akkor ő így kinyitja nekünk a kapukat, meg az ajtókat. De volt olyan, hogy az edzőteremből eljöttem, ma a főnöknek valami nem tetszett, és akkor nagyon kétségbe voltam, és hogy úristen, mi lesz, itt laknak nálam még hatan. Hát mondom, miből fogunk megélni? És akkor az úr megmutatta, hogy nem kell aggódni. Itt lesz velünk, és mindent elrendez szépen. Egyik srác elment Japánba, a másik Afrikába, a harmadik Ausztráliába. Tehát így szétszórta őket szépen a nagyvilágba. Én meg még mindig itthon maradok. De hát közbeszólt az úr, más feladatot adott nekem.

0: Tehát ez a szolgálatotok a bohóckodás, aminek az eredménye lett 2012-ben a Vidám Segítők Alapítvány létrehozása. Egyértelműen a keresztény üzenetet viszi.
1: Igen.
0: A kórházba, idős otthonokba, anyaotthonokba jártok, sérültek közé, igen, tehát fogyatékkal élők közé. Itt egy lista van előttem, ami 12 intézményt sorol föl, hogy hova jártok, de hát ez a lista bővül is. Hogyan fogadnak titeket? Kezdettől tudják, hogy ti keresztényként mentek oda, és tényleg Jézus neve bárhol, bármikor megszólalhat? Hogyan történik ez?
1: A végén megtudják. Mikor imádkozunk velük, elmondjuk, hogy hoztunk nektek egy ajándékot, hogyha szeretnétek Jézus befogadni a szívetekbe, akkor ott lesz veletek mindig, és elmondjuk a kis imát. És hangosan ilyen felolvasom, vagy a kolléganőm, vagy elmondom, és aki akarja, az befogadja Jézust. És általában nagyon sokan elmondják velünk az imát, a dolgozóktól kezdve, a betegekig, az ápoltakig, a sérültekig, akik ott vannak, a mongolai gyerekek, akikben annyi szeretet van, a vakok közé megyünk, ott is elmondják a kis imát, és hát tényleg az a cél, hogy átadjuk az Urat. Tehát az is, hogy segítsünk nekik, hogy higgyenek a gyógyulásban. Az amerikai idegsebészeten volt egy kislány, aki megvakult műtét után, és imádkoztunk érte, és visszajött a látása. Mentünk, a doktornő mondta, hogy hát minden rendben van. Ott már olyan dolgozók vannak, akik hisznek, ismernek minket, meg eleve is hisznek abban, hogy itt már, ha ők már nem tudnak segíteni, akkor csak a csoda segíthet. Akkor már csak a nagy orvost kérhetjük, hogy segítsen, mert az emberi tudás, segítség egy határon túl már nem működik. Hát igen, az Úr ereje kell ahhoz, hogy az ember ezt a munkát végezze, mert a saját erőmből hát totálisan már kibuktam volna az első alkalom után. Tehát erre fel kell készíteni az embereket, akik jönnek hozzánk közösségi szolgálatot vállalni, mert az iskolákban az 50 órát igazolhatjuk nekik, ledolgozhatják, és hát várjuk szeretettel a fiatalokat, akik éreznek erre indítatást, vagy egyáltalán tudják ezt csinálni. Mert nem lehet bedobni a mély vízbe senkit, hogy egyből elviszem a kórházba, és akkor ott látja az agyműtét után a gyereket, hogy fekszik, meg ő teljesen rosszul van, vagy olyan elesett állapotban van, nem sokan bírják. Tehát ezt fokozatosan vagy kórházba visszük, vagy inkább idős otthonba, ahol csak tologatni kell a nénit, vagy le kell vinni kávézni, vagy segíteni kell felöltözni, vagy csak leülni vele, egy kicsit beszélgetni, vagy megsimogatni, vagy valami nagyon egyszerű dolgot, amit ő tényleg képes megtenni, és örül mindenki.
0: Akartam is kérdezni, hogy lehet ezt bírni, és te, aki testépítő voltál, ebben munkálkodtál, most pedig beteg, elesett, idős, vagy eleve fogyatékosan született emberekkel dolgozol, ez hogyan állt össze benned? És hogy dolgozott föl akkor ezeket a találkozásokat?
1: Most az Úrért gyúrok, akkor azért gyúrtam, hogy kigyúrjam magam, meg a saját szobrászom legyek. Most az Jézusért dolgozom, és ez több boldogságot ad elsősorban. Az, hogy tudok segíteni. Nyilvánvaló az alapítvány neve is az, hogy Vidám Segítők Alapítvány. Ez is az Úrtól jött, hogy hát akkor fiam segíts, mert nagy a szükség, nagyon nagy a szükség. El kell menni nagyon sok helyre.
0: De hogy tudtok mindig vidámak lenni, vagy maradni? Vagy azért néha sírtok így magatok között?
1: Hát, ha együtt vagyunk, akkor mindig nevetünk, akkor nem sírunk. De mindenkinek vannak problémái, nyilvánvaló, hogy meg kell oldani különböző problémákat családon belül, hogyha van valami betegség, akkor imádkozunk közösen azért, hogy történjenek csodák, hogy például szívműtétje volt a nővéremnek, most nagyon izgultunk érte, és hát az Úr nagyon szépen mindent elvégzett az ő idejében, úgyhogy hál' Istennek jól van a testvérem, és hát imádkozunk ugyanúgy azokért, akik szükségben vannak, vagy ott vannak.
0: De nem mindenki gyógyulhat meg, tehát ti láttok olyat, hogy valóban megvakul valaki, és úgy is marad. Tehát ezzel azért szembesülni kell valahogyan.
1: Igen, de mi hiszük azt, hogy az Úr az tud segíteni annak a vakembernek is, hogyha az ő lelkét már megkapta, hogy ezt el tudja fogadni. És hát azon az igében is, hogy vigasztaljunk meg mindenkit azzal a vigasztalással, amivel ő vigasztal minket, és hát az a lényeg, hogy áldások legyünk, tudjuk az Urat adni, az ő lelkét, mert mi emberek vagyunk, és saját magunktól, meg az ő lelke nélkül nem tudnánk ezt a munkát végezni. Nyilvánvaló, hogy én is elmentem volna egy csomó jól fizető céghez, ahol kereshettem volna akár hány ezer forintot, de egyszerűen elmentem, persze jelentkeztem, csináltam mentést, de aztán az a léleg nem tetszett. Tehát nem tudok hazudni. Hiába ülök oda le, és azt mondom neki, na jó, kap be ezt a tablettát, ettől majd kockás lesz a hasad, vagy ettől majd elmúlnak a ráncaid. Ez nekem nem megy. Hiába oda megy a szép hölgy, kozmetika, minden műköröm, minden rajta van, és akkor 120 kiló. Hát én nem fogom neki azt mondani, hogy beveszted a gyógyszert, és akkor majd szépen le fogsz fogyni. Hát sajnos le kell jönni a terembe, diétázni kell, meg akkor nagyon keményen ezért küzdeni kell, hogyha te olyan szép csinos akarsz lenni, vagy kockás hasat szeretnél magadnak.
0: Tehát a küzdést azt nem spórolhatja meg senki, még akkor sem egyébként, hogyha Istennel jár és Jézusban hisz, nem?
1: Igen, meg kell küzdeni mindenért, mert végül is egy küzdelem az élet. Az embernek minden napja küzdelem, de az Úrral sokkal könnyebb elviselni az ő erejével, az ő nyugalmával, az ő békéjével, az ő szeretetével és azzal, amit ő tud nekünk adni. Tehát nekünk sokkal könnyebb dolgunk van, mint egy nem hívőnek. De Jézus nélkül ez nem menne. Hát azért is fáradunk el nagyon egy ilyen műsor után, vagy egy ilyen szobalátogatás után, ahol, mit tudom én, 15-20 embert végigjárunk, mert hagyjuk magunkon átfolyni az Urat, és kérjük a segítségét.

0: Folytatom a beszélgetést Csurgó Erikával, a Vidám Segítők Alapítvány egyik alapító önkéntesével.
1: Amikor felveszitek a bohóc ruhát mindenki, akkor mennyire érzed másnak magad? Tehát mennyire tudod ezt is így felölteni magadra, vagy kell, vagy ezt csak én képzelem így, ezt a lelkületet, hogy most szolgálunk, hogy most valamit átadjunk?
2: Minden műsor előtt imádkozunk. Néznek is néha, amikor így benyitnak ránk éppen az öltözőszobában, hogy ott állunk, és dicsérjük az urat, vagy kérjük a segítségét. És akkor így odaadja az ember az egész lényét, és néha még azt tudod, mit fogsz mondani, de az Úr tudja. És ha egy csatorna vagy, akkor átmegy rajtad keresztül az, amit ő akar mondani, amivel ő meg tudja érinteni a másik ember szívét. Nem az ember vagyok, nem a testépítő magyar bajnok vagyok, nem tudom én hány diplomás vagyok, hanem akkor csak egy porszem vagyok, és az Úrra kell támaszkodnom, mert ő tudja, hogy mit akar elérni éppen akkor abban a percben annál az embernél.
1: Ugyanaz a tartalma a műsorotoknak nagy vonalakban, egy idős otthonban és beteg gyerekek között, ami ugye a szülőknek is szól, vagy egy anya otthonban.
2: Gyerekeknél bábozni szoktunk, énekelni, táncolunk velük, bohóc tornát tartunk. Az időseknél ott meg attól függ, hogyha például idősek világnapja van, vagy karácsony van, akkor olyan jellegű, ilyen lelkiépítő tartalmú szövegeket olvasunk fel, ami nekik való, de ők is nagyon szeretik a zenét, karácsonyi dalokat, van, amikor beöltözünk, betlehemes műsort tartunk nekik, viszünk ajándékokat, amit kapunk adományba cégektől, azokat kiosztjuk. Úgyhogy ők azért más jellegű programot kapnak, mint a gyerekek. A gyerekeknél megy az arcfestés, a lufi hajtogatás, csillámtetoválás, vagy játszunk velük. Lent voltunk Déván, meglátogattuk a gyerekotthonokat, ott is tartottunk nekik bábműsort, beszélgettünk, vittünk nekik a rengeteg adományt. Volt olyan kisgyerek, egyszerre három sapkát húzott a fejére, annyira örült neki. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Annyira más lelkületben vannak azok a gyerekek, akiket vallásosan nevelnek, és akik ott voltak. Nagyon jó volt ott lenni. Szeretnék visszamenni megint.
1: Hogyan alakult ez a hajós szolgálat? Tehát, hogy hajóútra viszitek a szegény gyerekeket talán anya otthonból.
2: Viszünk ki időseket is. Varga Miklós, a Viking Yacht Clubnak a vezetője. Úgy alakult, hogy a Miklósnak a személyi edzője volt, amiért beszélgettünk, és ő ajánlotta föl nekünk ezt a szolgálatot, hogy mehetünk, ő megkéri az ottani tagokat, akik szeretnének így segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeknek, hogy kijelölünk egy napot, ott főzünk, bográcsolunk, mindenki eszik, kap egy finom ételt, mi megtartjuk a bohóc műsort, én ott csípolok, ott terelgetem a gyerekeket, és akkor mindenkit beültetünk egy ilyen jó kis jaktba, mentőmellénnyel, és viszik őket pár körre, egészen akár honnan leviszik őket Szentendrére, aztán visszahozzák őket. Tulajdonképpen ez egy elfelejthetetlen élmény egy gyereknek, egy felnőttnek, aki még soha nem ült egy ilyen luxus hajóba, vagy egy luxus jaktba, vagy aki nem ült egy nagy hajón még.
1: A honlapotokon azt olvastam, hogy örömöt, boldogságot, illetve könnyítést szeretnétek, szeretetet hoztok a nehéz sorsú, érzelmi, lelki, szellemi, vagy anyagi szükségben szenvedőknek. Hallhatják a hallgatók, hogy miket csináltok, vagy milyen részei vannak ennek. Mégis hogy jön át Isten segítsége, vagy Isten jelenléte ott az embereknek? Szerinted hogyan működik Isten ott, ahol csak szeretettel oda megy egy keresztény ember, vagy egy csoport, és tesz valamit?
2: Megérzik az emberek, hogy kicsit mások vagyunk, kicsit bolondok vagyunk, Jézusért. Hogy mások vagyunk. Például történt egy ilyen találkozón, hogy rengeteg adományt hoztunk, megvittünk, és akkor a kisgyerek odaszaladt, ott volt az a bicikli, amire ő nagyon vágyott, és megkapta, és akkor egyből ráült, hogy ő pont ilyet szeretett volna. Vagy elvittünk egy anya otthonba ilyen nagy plüssállatokat, karácsonyra ilyen bántalmazott, sérült gyerekek voltak, meg kamaszok, nagyobbak is, és kiraktuk az ajándékokat, és így lecsapott egy lóra, hogy fú, hát ő pont ilyet akart, és fogta, szorította magához, meg sírt, és vitte, hogy mennyire köszöni. Tehát nagyon örülnek. Nagyon örülnek, mert egy ilyen vágya teljesült, mert ott volt az adomány között az, amit ő akart, vagy mindenki kapott valamit, amire tényleg vágyott.

0: Folytatom a beszélgetést Csurgó Erikával, a Vidám Segítők Alapítvány egyik alapító önkéntesével.
1: Hogy lehet a ti szolgálatotokat segíteni leginkább? Különböző szinteken.
2: Elfogadjuk az imát, hogy tudjuk csinálni, egyáltalán bemehessünk, mert már a diákfesztiválra nem tudunk bemenni. Most úgy dolgozunk, hogy ott kint ülnek a fiatalok, és akkor kimegyünk a kolléganőmmel, tavaly is fogjuk a kis trekteket, angol nyelvű, spanyol nyelvű, különböző ukrán nyelvű, amilyen van, és úgy szólítjuk meg őket, hogy hát adunk nekik, vagy oda megyünk, aki akar beszélgetni, az beszélget velünk. Elmondjuk, hogy miért vagyunk itt, mit szeretnénk, ők miért szeretnek, vagy amikor mennek hazafelé, nagyon sok német azt se tudja tulajdonképpen, hogy hol van, vagy mi történik vele, és csak kap egy ilyen kis papírt, amin a megváltás üzenete van, és zsebre teszi, megköszöni. Vagy megyek a metrón például, mostanában azt csinálom, fiatalok ott ülnek, beszélgetnek, és akkor mondja az, ha menjek oda, aztán adjak neki egy kis olvasnivalót. Mondom, jó, hello, sziasztok, Jézus szeret titeket. És akkor elveszik, mi is szeretünk, úgy meglepődtem, hát jó van, akkor én most leszállok, mert nem kell tovább. Tehát így dolgozunk. Tudnak segíteni, mert megkérdezik, hogy hová hozhatják a ruhát. Vagy erre van szükség, vagy arra van szükség. Már tudják, hogy lehet bejönni, mert már így a kerítést így meglökik, és beteszik a zsákot. Majd most megyek oda a máltai szeretett szolgálathoz, és megpróbálom a ruhákat átvinni, vagy az anya otthonba, vagy beviszem oda a harmadik kerületi családsegítőközpontba. Tehát megkérdezik például, hogy mire van szükség, vagy most egy hölgynek adtam egy zsák gyerekruhát, mert mondta, hogy fog születni egy kisbaba, kislány lesz, és akkor adjak, vagy szedjek össze gyerekruhákat. Például karácsonykor szoktam fenyőfákat kérni, ilyen nagyobb telepeken, és akkor amikor 10-15 fát hazaviszünk, jönnek a nagy kocsival, akik segítenek, és akkor onnan osztjuk ki a fenyőfákat. Uh-huh. És segítenek, mert ne akarnak segíteni, meg ismernek már, meg tudják, hogy mit csinálunk.
1: Mindennek az elosztó központja
2: és
1: is.
2: És még vagy. A pékség is, igen. Tehát tegnap voltam a péknél, ma még a kenyeret ki kell osztani, mert csak úgy kiraktam úgy a zsákba, hogy ne száradjon a szobába. Akinek szüksége van időseknek, nyugdíjasoknak leginkább, meg családosoknak. Van egy pékség, ahonnan kapunk ilyen maradék kenyeret, pogácsát, meg pékárut, és akkor szépen otthon még bele kell rakni nejlonzsákba. Úgyhogy azt is szépen, hát akinek mire van szüksége, rakjuk, jönnek a gyerekesek, családok, akkor visszük, adjuk, vagy itt a Moszkva téren szoktak ülni, akkor azt is így bezsákolom, mikor jövök dolgozni, és akkor ott megkérdezem, ha nem sértem, meg odaadhatom a kenyeret, és akkor elfogadják, örülnek neki, elteszik.
1: Sokkal több ez a szolgálat tehát, mint a bejárás intézményekbe, és a teljes életedet kiteszi és átszövi, úgy látom. És akkor azt ugyanúgy minden pillanatban vidáman és odaadással és jókedvel próbálod szeretettel csinálni, nem? Arra céloztam, hogy amikor fölveszed magadra a bohócruhát, akkor kicsit más vagy, de nem. Tehát mindenhol ugyanolyan vagy.
2: Igen, igen. Ezt kell csinálnom, mert meglátom, hogy hol van szükség, meg mi van, meg mi kell, és akkor... Jó, nekem olyan, ma már akkor hozok. Ja, tessék, itt van. Ja, nekem nem kell, tetszik. Ez olyan, mint másnak, hogy reggel föl kell, és fogad most. Nekem a fel se tűnik.
1: Milyen terveid vannak, vagy mit látsz most a közeljövőre tekintettel?
2: Ott van nekem a család, ott van a 20 éves fiam, aki most még vizsgázik, ide megy, oda megy, tanul, ott van még az anyukám. Tehát ez a feladat, itt van rám szükség, most nem mehetek el se Angliába, se Afrikába, itthon van rám most szükség. Ha lenne pénzem, akkor nyitnék egy idős otthont. Hát majd utána kell nézni, hogy alapítványként hogyan tudnék egy ilyet csinálni egyáltalán, mert hát azért 6 évet lehúztam egy ilyen idős otthonban, mint foglalkozásvezető. Nagyon sok demenssel foglalkoztam, és hát az egészségesekkel is.
1: Mondtad nekem, hogy most úgy érzed, hogy alázatra tanít téged egyre inkább az Úr.
2: Igen, igen, úgy érzem. Azért van, gondolom, ennyi elesett idős ember körülöttem, és viszi helyekre, ahol tud még alázatosabbá tenni. mert én nagyon büszke voltam. Olyan büszke voltam, hogy nem lehetett hozzám szólni, nem lehetett rám nézni. Mindig a központban akartam lenni, hogy jaj, de szép vagyok, jaj, de okos vagyok. Hát most akkor 4-5-6 idős ember, hát ez már majdnem egy otthon.
1: Úgy is láthatod, hogy te vagy az az ember, aki ezt megteheted értük, és ez kiváltság. Zárásul, hogyha eszedbe jutott most egy ige, ami téged leginkább bíztat.
2: Ahol az Úrnak lelke van, ott a szabadság. Azt hiszem ez. Most ez jött.

A Vidám Segítők Alapítvány 2012 óta működik, de tagjai már korábban kezdték meg a közös munkát, mint gyermekkórházakba és szociális intézményekbe járó önkéntesek. Bohóckodnak, bűvészkednek, a beteg gyermekeknek lufit hajtogatnak, csillámokkal tetoválnak. Most hallott vendégünk, Csurgó Erika, a Bohóc szolgálattal együtt ismerte meg Jézust is. Élete azóta a segítségre szoruló beteg, fogyatékkal élő gyermekek és szociálisan rászoruló emberek, idősek felkarolásáról szól. Hittel, szeretettel, vidámsággal. Interjúnk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelyet a http://missio.lutheran.hu

0: Hír összeállításunk következik.
1: Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Cseri Pilléjel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelmi és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként fölvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másütt a keresztény üldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekvő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megindult az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat az egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdett Pap János baptista egyházelnök. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a még szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelki pásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is

0: mit jelentett a képzett kántor és az orgona hiánya. Így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása nem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhítheti Cseke István elektronikus kántorgépe, amelynek fogadtatása különböző. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunknak ezt a címet adtuk, a közösség hangja. Beszélgető társaim Argitai Henrik, földrajz kommunikáció szakon végzett, földrajzos szakdolgozatában az Ió hegyeinek morfológiáját, médiás szakdolgozatában pedig az 1990-es évek sajtó topográfiájának átalakulását térképezte le. Az ELTE hallgatóival közösen készített magyar hangjáték bibliográfiát, ami nekem különösen kedves, mint egykori hangjáték szerzőnek. 2014-ben magyar grafikusokkal együtt szerkesztette az első gyerekeknek szánt bolygó térkép sorozatot, és kétszer vett részt a Mars Society Mars szimulációs bázisának munkájában. 90-es évek óta készít műsorokat budapesti kisközösségi rádióban, és az első pesti egyetemi rádió alapítója. Péterfi Ferenc, népművelő, most már így mondja ő is, hogy közösségfejlesztő, a Közösségfejlesztők Egyesületének egyik alapítója, elnöke, Civil Rádiózásért Alapítvány megálmodója, egykori elnöke, prominense volt az immár legendává vált Nyitott Ház kísérletnek. Többször voltam vendége az általa animált Civil Rádiónak, és sokat, de messze nem eleget tanultam tőlük. Kaire Fón beszélgetések a közösség hangjáról. A Civil Rádió stúdiában hárman beszélgetnek a helyi nyilvánosságról és médiáról, és bár mindannyian régóta szabad közösségi rádiósok, rájönnek, mintha túl sok kérdőjel volna a körül, mi a társadalmi szerepe, az igazi jelentősége ennek a sokféle népszerű rádiózási formának. Kész terep Szokrátésznek, aki pont az ilyen bizonytalanságokat képes beszélgetéssel föltárni. Sorozatunkban a szokrátészi dialógus módszerével próbáljuk megfejteni, hogy valójában mi is a közösségi vagy szomszédsági rádiózásnak, és ehhez kapcsolódva az éppen ilyen módon készülő podcasteknek a lényege. Általatok hirdetett programról idéztem. Szokrátész hangja Péterfi Ferenc volt, Kaire Fón hangja pedig a tanítványé, Argitai Henrik. Na de kezdjük azzal, hogy mi is az a ki volt, mi volt, mi is, ki is, mi is Kaire Fón.
1: Hát Henrik, neked kell ez ügyben felelősséget vállalnod.
2: Ja, én vagyok a Kaire Fón hangja, igen.
1: Amúgy
2: én
1: is.
2: Vagyok a tanítvány. Kaire Fón az egy Pláton szövegeiben egy létező figura, aki Szokratésszel valóban beszélgethetett, mert hogy ő volt az, aki a Delfó Jósdából elhozta azt az üzenetet, ami aztán Szokratész fülébe is betette a bogarat, hogy ő most filozófiában hol is áll. És hát a hangja, a fóné, a fón, az benne van a hangszó az ő nevében. Tehát egy beszédes nevet kerestem ahhoz, aki lehet Szokratésznak a beszélgető partner egy ilyen műsorban, ami a közösség hangját próbálta megfejteni, hogy ez micsoda, és azért ez a furcsa felállás, hogy hogy kerül ide Szokratész 2026-ban a rádióba. Úgyhogy Szokratész, pontosabban Pláton a szokratészi dialógusokban találja ki azt a módszert, amiben hátrébb lép egy lépéssel a beszélgetés tárgyától, és azt próbálja meg kideríteni, hogy egyáltalán miről beszélgetünk, azokat a szavakat értjük-e, hogy miről is beszélünk. Mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 20-30 évben arról, hogy mi a közösségi rádió, vagy hogy ki az a közösség, akit szolgál, vagy hogy szolgálat ez, vagy...
0: Ez lesz a témánk.
2: És ez a téma. És ez a szokratészi dialógusra azért gondoltam, hogy ez egy kiváló megoldás lehet arra, hogy végre valahára 30 év után választ kapjunk erre a kérdésre, mert hogy ő megkérdezné azt, hogy ki a közösség hangja, hogy de mit nevezünk közösségnek? Vagy mi az, mire gondolunk, amikor az ő hangját, az ő reprezentációját a rádiós térben le akarjuk írni. Tehát először nézzük meg azt, hogy mi milyen fogalmakról beszélünk egyáltalán, hogy választ tudjunk kapni. Mert lehet, hogy azért nem tudunk megválaszolni ezt a kérdést, mert mi se vagyunk egészen tisztában azzal, hogy mit is tettünk föl, milyen kérdést. Persze ez már csak a történet második része, mert az első része az, hogy a civil rádió meghívott egy beszélgetésre ebben a témában, és végül is itt kezdődött az egész, tehát akkor én átadnám a szót.
1: Igazából a kíváncsiság vitt bennünket, mint ahogy mindenféle ilyen igazi jó párbeszédben a másik is érdekli az embereket, nem pedig csak a saját üzenetnek a nyomatékos elmagyarázása.
0: Amely oly ritka még manapság is.
1: Igen. Ez a kíváncsiság, ez izgatott bennünket, és tényleg itt ebben a beszélgetésben, amire most mind a ketten már hivatkoztatok, nagyon régen foglalkozunk ezzel, írunk róla, konferenciákat szerveztünk, tanítunk egy csomó mindenkit, kezdőket erre a közösségi szabad rádiózásra, de mindig, hogy mondjam, megválaszolatlan maradt az, hogy pontosan mi is ez a fogalom, és nincs is egy megválaszolható tartalma ennek, ez az egészben az izgalmas, hosszú folyamatokat most itt a különböző epizódok készítésénél így beszélgettünk, de hát végig ez az izgalmas benne, hogy állandóan újra föl lehet tenni a kérdést. És valójában látszólag a sorozat arról indul, hogy mi is az a közösségi rádió, de ami az én számomra közösségfejlesztőként ennél sokkal izgalmasabb, bár nagyon közel áll hozzám a helyi nyilvánosság meg a rádiózás, de hogy nagyon sok olyan érték megfogalmazódik, nagyon sok olyan gesztus vagy hiány, ami a közösségi munkában, de a mindennapi életben is fontos számunkra. Nyilván ezekről beszélünk majd, de hogy néhányat mondjak ilyeneket, hogy hát a lokalitás, a helybeliség, az ahhoz való viszonyunk, a helyi nyilvánosság kérdése, de egyáltalán, hogy szabad-e beavatkozni egy közösség életébe, milyen felelősségünk van ezzel, vagy hogy hogyan lehet a gyengébb hangokat is megszólaltatni, nem mindig a hangos beszélők beszélnek, és még sok minden más kérdés is. Tehát valójában ez a közösségi munkának egy nagyon izgalmas vonulatát hozta végig, és hát a jóval nagyobb, hogy mondjam, elismerés, vagy dicsőség ebben a feladat elvégzésében Henriké, mert ő ezeket a párbeszéd formájában egyrészt a maga ismereteivel, másrészt pedig a mesterséges intelligenciával előszedett egy csomó fontos kérdést, és hát ezekről majd nyilván fogunk szót ejteni, hogy ez hogy lett, de ebből lett, ő találta ki, hogy ez a párbeszéd forma menjen.
0: Könnyebb talán mégis a közösségi rádiózással kezdeni, mert hogy mi a közösség, ugye ez nagyon-nagyon bonyolult.
1: Egy biztos választ nem tudnánk adni.
0: És akkor rögtön a tanítvány mellett még az ördög ügyvédje is megszólalna, és azt mondja, hogy hát a maffia közösségek, ugye, tehát a rosszra szövetkező, nagyon is közösségben működő együttesek is azok, de ne szaladjunk el, kezdjünk a közösségi rádióval. Azt mondjátok, most melyik te külön-külön, ezt nem tudom, csak ürügy a beszélgetéshez a szabad közösségi rádiózás. Közösség, szomszédság kérdése, a részvétel, a beavatkozás lehetősége, ez rögtön már is nagyon izgalmassá teszi, mert ugye, hogy én, mint itt, hát amatőr, merőben amatőr rádiós, eszembe se jutott eddig, hogy én most be akarnék avatkozni a hallgatók életébe. Az, hogy óhatatlanul beavatkozok, az megint más kérdés. Hát akkor hol is kezdjük tulajdonképpen?
1: Azért annyit hadd mondjak, hogy a beavatkozásnak talán szinonimája lehet, de valójában egy finomabb változat a befolyásnak a kifejezése.
0: Igen.
1: És tulajdonképpen ezek édes testvérek, ezek a fogalmak, és az egy mindennapi dolog talán, vagy nem is tudjuk gyakran, hogy amikor valakit befolyásolunk, akkor az valójában már egy beavatkozás az ő mindennapjaiban, de nem akarok én sem.
0: Ki csinálja a közösségi rádiót kiknek, és akkor ahhoz hadd hátráljak vissza egy régiden megalapozó emlékemhez. 1975-ben mutatták be három horvát szerzőnek a Falusi Edisonok című hangjátékát, ami számomra elementáris hatású volt. Itt tulajdonképpen jugoszláv kalózrádiók mindennapi életébe vezeti be a hallgatót, és szó szerint Falusi a legegyszerűbb emberek csinálják ezeket a kalózrádiókat. Tényleg alulról jövő kezdeményezés, de hát akkor ehhez képest a ti közösségi rádiótok, amit ti is csináltatok. Miről szólt, kiknek szólt, kik csinálták?
2: Ez a falusi Edisonok, ez is a beavatkozásról szól, hiszen rád akkor hatással volt, és ez a jugoszláv szerzők, nem tudom mennyire jelent meg az álmaikban az, hogy egy magyarországi 2026-os beszélgetésben elő fog még ez a munka jönni, de hát valóban abban az időben, amikor nem volt engedélyre lehetőség sem, mert ez a licencforma a kisközösségi rádió vagy a közösségi nem is létezett még, akkor ez nagyon érdekes és nagyon megmagyarázhatatlan jelenség, vagy hát ennek utána kéne járni, hogy miért van az, hogy az egyik országban az állampolgárok egy faluban úgy döntenek, hogy őket nem zavarja az, hogy erre nincs engedély, hanem összeeszkábálnak az adót, és a faluban ők zenélni fognak, meg híreket, meg reklámokat, meg a Juli néni kolbászát fogják reklámozni. Még más országban ez nem történik meg.
0: Igen.
2: Tehát Horvátország, vagy akkor Jugoszláviában rengeteg ilyen. Tehát persze lehet, hogy csak egy valakinek kell elkezdeni, és azt látja a szomszéd falu, hogy hó, hát ott működik, akkor próbáljuk ki mi is. De ez egy általános jelenség volt az akkori Jugoszláviában, de nem csak ott, hanem Görögországban is, Olaszországban másokból, de ott is az engedély nélküli rádiók nagyon működtek, vagy Franciaországban is valamennyire, Magyarországon meg, hát lehet, hogy 56-nak is hatása van ebben. Hogy nem, de itt a 90-es évek környékén kezdődtek csak el ezek a kezdeményezések. Már nem tudom, Lengyelország vagy Szlovákiában végképp nem is hallottam még ilyenekről. Tehát, hogy mi indítja be azt a igényt, azt a belső feszültséget valakiben, hogy egy falunak, egy kis közösségnek egy ilyen hangra még akkor is szüksége van, hogyha ez szembe megy a törvényekkel.
0: És ez is egy partizán mozgalom volt, ugye?
2: Ja,
0: hogy Jugoszláviáról van szó, egyik magyarázat.
2: Igen, igen, ők már elő voltak készítve a történelemből. Szóval arra jutottunk ebben az egyik epizódban, erről van szó.
0: Beszélgetés epizód van?
2: Igen, igen, ebben a sorozatban, hogy a felelősség abban, hogy kis közösség irány, hogy a legkisebb közösség hangját teremtjük meg egy ilyen falusi Edisonként, falusi rádióban, az más, mint a többi rádiós formában, itt az üzleti rádióról beszélünk, vagy a közszolgálati rádióról, a professzionális újságírók által működtetett rádiókról. Szóval szerintem az egész sorozatnak ez egyik központi mondani valója, hogy a kis közösségen belül sokkal fegyelmezettebben kell eldönteni azt, hogy mit mondhatunk és mit nem mondhatunk, és annak az egyéni bemondónak, szerkesztőnek, aki ott abban a kis közösségben a saját közösségéhez beszél, a beavatkozási, a károkozási, vagy a jó folyamatok elindítási esélye az nagyobb, mint egy országos lefedettségű rádió esetében egy adott újságírónak a szerepe, ami lehet. Mert itt nem egy szakmáról van szó, ahol én szakmai szempontok szerint legyártom a tartalmat, és az kimegy az adóra, és az emberek tájékoztatva vannak, vagy sem, hanem itt súlyos életre szóló emberek közötti kapcsolatokról van szó egy kis közösségben. És ha a kis közösség egyik tagja csinál a másik tagjának, vagy akár az egész kis közös a többi tagjának valamilyen tartalmat, akkor az őket egyénileg fogja érinteni. Nem mint egy médium, nem mint egy kívülálló újságíró szól, hanem az, akit én ismerek, és az, akit, így fogalmazza meg ez Szokratész, akire visszaszáll a szó, amit kimondunk a mikrofonba, azt másnap visszahalljuk azoktól az emberektől, akikkel az életemet a továbbiakban is tölteni fogom.
1: Tehát, hogyha Budapest egyik utcáján megyünk, és véletlenül a főpolgármester szembe jött velünk, vagy egy kerületi polgármester is, hát az bármi történhet, semmilyen kapcsolatunk nincsen vele, a legtöbb esetben, nagyon ritka, hogy ez nem így van, egyik ember a másik mellett, és utána egy pár perccel, vagy előtte egy órával mondhatunk egy kávéházba, vagy bárhol nagyon keményet, vagy bármit, mert ez nem jut hozzá vissza. De a faluba, az utcán végig megy valaki, egy tekintettel, egy arckifejezéssel, vagy más gesztusokkal, vagy szóbeliséggel el kell számolni ezekért a szavainkért. Tehát ennek a felelőssége másmilyen. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt nem a kereskedelmi profit van a háttérben, meg hogy nem országos hálózatról van, hanem hogy olyanok csinálják, akik involváltak, akik benne vannak ezekben a folyamatokban, tehát akik érintettek, és az ő felelősségük, és ez nem csak a félelmet jelentő felelősségük, hanem az emberi, emocionális felelősségük is ebben benne van bőven.
0: Mik a közösségi rádiónak az unokatestvérei, a Fali Újság, a Szamizdat? És...
2: visszakérdeztetek, mi a közösségi rádió, és itt erről is beszélgettünk sokat, hogy lehet, hogy a szó meghatározásnál már nekünk van egy felelősségünk abban, hogy egyáltalán milyen szavakkal írjuk le azt, amiről beszélünk, mert ugye a social media azt is közösségi médiának fordítják, ami teljesen abszolút, minden szakítőben más. De amikor egy közösségi rádióról beszélünk, akkor úgy elmondjuk azt, hogy ezek egy besugárzási körzeten belül földrajzilag is lehatárolt közösségek, és érdeklődési közösségek is, amik lehetnek globálisak akár. Tehát akkor elkezdtük használni azt a szót, hogy szomszédsági rádió, ami már közelebb van ahhoz, hogy mire gondolunk, ami nem a közösségi jelleget, hanem inkább ezt a egybetartozási jelleget.
1: Lokalitás szélességét jelenti.
2: Igen, és ezt hiperlokálisnak hívják, vagy neighborhood, de hiperlokális is használják angolul. A másik pedig az érdeklődési közösség, az a tematikus rádió, az is valahol az is egy közösség, de az egész más dinamika szerint működik, más szabályokat kell alkalmazni rá.
1: Itt hadd hozzam be párhuzamosan, hogy én közösségfejlesztőként jegyzem, vagy gondolom magamat, és hát ezt is dolgozok, és ennek a közösséget ebben az értelmezésben az együttélők, a helyi közösséget értjük, és nem pedig feltétlenül a más elvontabb fogalmat. És itt a szomszédság nagyon fontos fogalom, amit tulajdonképpen én külföldről találtam, vagy ezt a kifejezést használják, és nagyon fontos kulcsfogalma a közösségfejlesztésnek. Egy olyan közeget, ami még belátható az egy-egy ember számára, ahol még ha valamit teszek, az eljuthat valakihez. Tehát a felelősségem, amiről az előbb is, vagy végig itt beszélünk is más. És tulajdonképpen minden szála engem a közösségi rádiózásba való bevitelbe, pont ez a közösségfejlesztői szerep izgatott, hogy hogyan lehet, hogy diskurzus legyen, hogy az emberek beszéljenek, hogy kinyíljanak, hogy összefogjanak egymással, akár valami ellen is, vagy valamilyen érdek érdekében, és ez a szomszédsági rádió szólaltatott most meg hirtelen, hogy ezt a kifejezést használta Henrik, hogy ez engem az eredeti szakmámban is nagyon izgatott. Eleve a helyi nyilvánosság nagyon izgatott, amikor közösségfejlesztéssel kezdtem foglalkozni, és te kérdezted, hogy milyen unokatestvérei vagy testvérei vannak. Hát a helyi, a Fali Újság, de a helyi lap, amit már nem a megyéből oda kihelyezett profi újságírók is, hanem a helyiek saját maguk. De hát akár a helyi találkozás, ha van jó helyi kávéház, ahol találkozni lehet, ahol szóváltásba keverednek egymással az emberek. Tehát ahol a diskurzus szóra térnék megint csak vissza, ahol ennek esélye van, és felmerülnek kérdések, megbeszéljük. Ez ami engem különösen izgatott ebbe az egész folyamatban.
2: És az unokatestvérek még azért is fontosak, mert nem biztos, hogy a rádió az, ami a legjobb eszköz ennek a nyilvánosságnak helyben. Tehát az, hogy hol alakul ki egy olyan helyzet, hogy a rádiót választják, vagy a rádió is szerepet játszik benne, és hol nem szabad erőltetni ezt, mert mondjuk egy kávéháza sokkal jobban szolgálja a nyilvánosságnak a terét, a klasszikus Habermas-i értelemben. Azt az adott helyzet és az adott idő dönti el.
1: Bár a kávéház már egy küszöböt jelenthet, mert nem mindenki járhat oda, amíg lehet, hogy a közösségi rádió mindenki belemer menni, vagy mindenkihez szól valamilyen módon. Egy történet nekem is eszembe jutott, hogy mielőtt elindultunk mi a civil rádióval 90 körül, akkor egy holland barátunk meghívására egy hetet körbejártunk egy mikrobusszal 9-en, mert azt hiszem a mikrobuszban ennyi a legális létszám, hollandiai helyi rádiókat, helyi televíziókat néztük már, ő tudta, hogy bennünket ez a dolog érdekel, és mi meg már mondtuk előre, hogy helyi újság már van Magyarországon, helyi televízió is érdekes módon már volt, de rádió nem, szóval, hogy jó lenne ezt az ágát is megismerni. És elvetődtünk egy kis holland faluba, ahol egy egyházi közösség működtetett egy rádiót, az emeleten is volt valami, a földszinten is, és elkezdtünk ott beszélgetni, de ott csupa helyi ember volt, még csak talán egyházi szerepük se biztos, hogy volt, de talán az lehet, hogy volt. És olyan hétköznapi dolgokról beszélgettünk, hogy ott az egyik kolléganőm Brüledit fölállt, és azt mondta, hogy de hát ezt mi is meg tudjuk csinálni.
0: Igen.
1: És ami alatt most már nem csak akik ott voltunk néhányan, hanem a többiek. És amikor eljöttünk, kaptunk tőlük egy ajándékot, egy láda almát kaptunk, és azt hittük el, ez is annyira kifejezi ezt a viszonyt, ami egy ilyen természetes közegben teremtődik, hogy a mikrobuszba beraktuk, szóval, hogy ez volt a mi apanásunk.
0: Akkor most hallgassunk meg egy kis zenét.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Hargitay Hendrikkel és Péterfi Ferenccel a közösségi rádiózásról. Említetted ezt a hollandiai példát, saját példám is van. Amikor belefogtam a magyarországi egyházközségek kutatásába, hát akkor le kellett mondanom különböző okokból a terepkutatással, már pedig ez anélkül nem megy. Mégis akkor játsszuk azt, hogy egy terepkutatás megelezően mit tudnék összeszedni. És az egy unokatestvért találtam, az egyházközségek honlapjait. Van, ahol nincs honlap, rögtön ez nagyon izgalmas, ez nagyon jól körülhatárol a terület, ahol nincs honlap, ott igazából semmi nincsen. Valamiféle vegetáló hitélet, néhány katolikusoknál néhány mise, nagyon idős hívekkel, egy omladozó, kihaló félben lévő rózsafüzér társulat. Ahol van, ott is nagyon különböző. Az egyik, ahol a miserend, a temetések rendje, az egyházközségi hozzájárulás befizetésének a lehetősége, és más semmi. És a többinél egy nagyon-nagyon széles skálán rengeteg minden, friss hírektől kezdve elmélkedések, ajánlások, hogy mit kellene megnézni, vita, hozzászólások is, miközben hát főleg a nagy egyházak Magyarországon egyáltalán nem a vita és a párbeszédnek a színhelye ima még, de helyi szinten nincs különösebb nyoma a fősöbbségnek. Természetesen a katolikus egyházban nagyon jellemző volt, hogy helyi szinten propagálják-e Ferenc pápát, amit a püspöki kar nem túlságosan propagált, bojkottálta tulajdonképpen Ferenc pápát, főleg annak a rázosabb kijelentéseit. Tehát én egy kincses bányát találtam a kutatásokhoz. Arra kérlek benneteket, hogy vegyetek elő egy vagy két nagyon konkrét közösségi rádiót, és mutassátok be, hogy mit csinálnak ők.
1: Nekem hirtelen Csobánka jut eszembe, ahol egy személy működtette az attani kis közösségi rádiót, az is, amikor hivatalos, tehát formalizálódott, mert a 2000-es években az a nagyszerű helyzet adódott, hogy azt találta ki a főhatóság, az Országos Rádió és Televízió Testület, vagy annak valamely személyei, hogy lehetne kis rádiókat helyben csinálni, annak nincs kockázata. Na és akkor pályázatot, sőt forrásokat, meg működési lehetőséget is kínáltak erre, és akkor ott volt egy pali, aki elkezdte csinálni, a neve most hirtelen nem üt eszembe, kicsit szégyellem, ő egy meteorológus volt eredetileg, és azt itt néztem, hogy ez mennyire közösségi rádió. Hát annyiban nem, mint amit mi sokszor ideálisnak tekintünk, amit egy tágabb közösség működtet, sokan vannak benne. Ő ezt egyedül működtette, vagy talán ketten voltak. De a faluban nyoma volt ennek. Tehát Csobánka egy kis készség, ott a Pilisbe, és ott mégiscsak... Amit ő elmondott, persze egy részét a nagyvilágból vett híreket, ilyeneket, azt is megerősíthette, de ami helyben történt, és mindig volt valami történés, most is éppen Csobánkán, ahogy hallom, gazdag történések vannak helyi közélet tekintetében, vagy akár ilyen praktikus üzenetek tekintetében, ezt ő működtette. Én egyszer voltam nála egy interjút csinálni hosszabban, kicsit vártam, figyeltem, hogy nagyon érdekes volt, hogy egy embernek mekkora lendület van, és persze meteorológiai jelentést is mindig saját maga a következő hétre adott, ami másút nem volt.
0: Azért is érdekes Csobánkát hallani, mert hát talán néhány hallgató tudja, hogy Csobánkán a harangozó házába írta Szelényi Iván és Konrád György az értelmiség
1: útja
0: az osztályhatalomig című könyvét, ami elég bizarr, a helyszín, a házigazda, meg a szerzők, és hát Csobánka, ami ugye valamelyik szláv nyelven pásztorlánykát jelent, tehát az az idill.
1: És ez a Hubertus kápolna ott, igen. És én úgy tudtam, ezt nem tudtam, hogy ott is írtak, de hogy oda ásták el a hatóságok elől.
0: Igen, így van, meg is ásták, hát ez egy másik történet. Ugye Jó, még egy másik, más jellegű példát is tudnám mondani?
2: Hát én Pilis Csabán lakom, úgyhogy én azt, amit én szoktam annak idején.
0: Pilis Csaba, én már egy kisváros.
2: Igen, ott az egyetem.
0: Lakosság létszám, tehát mondjuk Csobánkához képest.
2: Hát a szolgáltatások nem mindig követik a lakosság számnak
0: Világos.
2: A növelését, de ott tulajdonképpen nagyon fontos része volt annak, hogy hogyan érezte magát Pilis Csabainak valaki, hogy volt egy helyi, egy kisközösségi rádió, Zöld Hullám Rádiónak hívták, és tulajdonképpen egy műsorvezetője volt, aki interjúkat csinált, megosztotta a gondolatait, szerkesztette a műsort, és ez több éven át ez a hősies helytállás a helyi nyilvánosság frontján vezetett oda, hogy nem bírta tovább, és megszűnt a rádió, és a Mária Rádió vette át, ami ugyan helyi rádióként működik, de az egy teljesen más közeghez szól, vagy részben átfedő közeghez, de hát nyilván a falu életével való foglalkozás az mást jelent, mint a falu hitéletével való foglalkozás. Úgyhogy ez a Zöld Hullám Rádió is ugyanezt erősíti meg, hogy nagyon sok kisközösségi rádió egy személy lelkesedésétől függ, aki, hogyha nem tud maga köré gyűjteni egy nagyobb stábot, akkor kifárad bele.
0: Elvileg nincs bennem meg a lehetősége minden blogban, podcastben, hogy közösségi médium legyen. Vagy ez nagyon egyoldalú. Én mutogatom magamat, vagy én sugárzok, de
2: igen,
0: ez a vége.
2: Tehát a social media azért fordítjuk közösséginek, mert hogy azt akármelyik csoportba lépünk bele, ott valami embereknek az együttese
0: igen.
2: fog részt venni benne. De az aszimmetrikus jelenlét, az, hogy én posztolok most valamit, aztán valamikor más posztol rá még valamit, az nem biztos, hogy az egymás meghallgatását is igazából
0: igen,
2: jelenti.
0: Erre gondoltam én is.
2: Itt viszont, hogyha egy műsort csinál valaki, akkor a stúdióban mindenképpen ott kell lenniük élőben egymás mellett, és egymás nincs mese, meg kell hallgatniuk elejétől a végéig. És a hallgató otthon, aki sokszor nyugdíjas, vagy kismama, aki ráér végighallgatni, az is végig fogja ezt hallgatni, és nem ez a öt percre belehallgatok, és utána elkapcsolok, főleg nem képernyővel együtt fogyasztom a rádiót, ami teljes lehetetlenség, hanem ez egy dedikáltan, hogyha az FM rádió, akkor ott egy kis rádió szól, nincs képi tartalom, tehát megadja a lehetőséget, hogy teljes mértékben odafigyeljünk arra, hogy mit mond a másik.
1: Nekem még egy ilyen helyi kis rádió, ha belefér a beszélgetésünkbe, eszembe jutott, több is volt, de az Őrségben a Triangulum Rádió, akik ugye a három nyelvűséget akarták,
0: igen.
1: és Sűi Péter, aki Budapestről oda telepedett le, sokan ismerik őt, ha más nem a Kóbor Sűi Jó meg a dalok szerzője, de televíziós volt, és egy nagyszerű figura Péter, és ő ott egy csomó mindent létrehozott, többek között egy ilyen rádiót is, és olyan erővel bírt, tehát itt volt egy domináns személyiség, aki olyan erő, az én megítélésem szerint, hogy magam köré tudott embereket össze tudott fűzni, akiknek ez érdekességet jelentett. Talán a többségük vagy fiatalok voltak, vagy akik beköltöztek, ugye ez egy külön probléma, hogy a nagyvárosból valóban érkezők, és akkor a helyben lakók, meg a gyűjtmentek hogyan viszonyulnak egymáshoz, de minden esetre valahogy ő elfogadtatta magát, és ő mesélt ilyen történeteket, hogy hallgatta, hogy bent a kollégái csinálnak valami interjút, és azt hiszem a polgármester voltán, és akkor mondta, hogy ez nem teljesen így, valahogy bement, vagy az, hogy ez nem teljesen így van, és egy veszekedés keletkezett, és hát szolid veszekedés, de ezeknek híre megy a faluban is, és a boltban aztán erről beszélnek, tehát hogy vannak informális csatornáink, amiket ezek a kicsit formalizált keretek megerősíthetnek.
2: Mondanék még egy kategóriát, ami szintén a közösségi rádiókba tartozik, de láthatóan egészen más dinamikával működik, a intézményi rádiók, és ezen belül is az oktatási intézményekhez köthető rádiók, mert hogy én is innen jövök az egyetemi rádióból. De a példa, amit mondani szeretnék, az a Berzsenyi Rádió Szombathelyen, amelyik egy közösségi rádió volt, egy főiskolai rádió, és az ugye részben az egész Szombathelyhez szólt, ahol ott laktak a diákok. Ott laktak a diákok szülei és barátai, és a teljes ismerősi hálózata, és ott laktak a szombathelyiek, akik így megtudták azt, hogy mi történik a helyi főiskolán, és nekik volt egy sorozatuk, a Nándor család, ami olyan volt, mint a Szabó család, egy szappanopera, csak szombathelyi
0: óriási
2: tematikával óriási működött. Ezt a diákok és a rádió munkatársai csinálták, nagyon-nagyon sok, több száz epizódot ért meg ez a... Tehát, hogy egy ilyen baráti, ugye virtuális, de a Nándor család is valahol egy idő után szombathelyi lakossá vált, és reflektált arra, hogy mi történik a városban. Ennek a létrehozása, ennek a megteremtése volt az a platform, amit a közösségi rádió létrehozott.
0: Csodálatos. Feri, te most szerénységből nem említed a civil rádiót?
1: De nem. Nem. Hát amire, igen, a mi elképzelésünk tulajdonképpen már egy picit pedzettem, hogy itt egy szakmai kihívás, egy szakmai izgalom izgatott bennünket. Azok, akik közösségi rádió, vagy a közösségi nyilvánossággal foglalkoztunk korábban, helyi lapokkal, ugye a rendszerváltás után nagyon hamar lehetett már helyi újságot működtetni, és ott merült fel, hogy egy harmadik, a televízió és a újság mellett, sőt kiadványok is, helytörténeti kiadványok egyre gyakrabban megjelentek, közösségi megoldásban készültek, hogy hát egy hogy helyi rádió is legyen, és mi tudtuk, hogy mi Budapesten vagyunk, ezt nem tudjuk meghaladni, és tulajdonképpen a civil szervezeteket próbáltuk megkeresni, tehát itt a nagyon közvetlen lokalitás epizódokban volt, tulajdonképpen az egész az inkább a civil társadalomról, a non-profit szektorról volt szó, és innen verbúválódtunk annak idején. Nagyon sokan küldtek el a szervezetek is embereket, de a tartalma is, mert azért itt nagyon fontos, hogy ugye mit jelent itt a közösségiség vagy a szabadság, az, hogy nem profi szakemberek jönnek, hogy a készítői önkéntesek, egyrészt ez a finanszírozásban is megjelenik, de hogy a saját életükből hozzák a tégében. Nem lehet neki megbízni az, hogy már pedig te, itt van egy csomó téma, erről is erről csináljatok műsort, csak arról lehet, ami belülről jön az illetőnek. És hát a tartalma is más egészen, tehát nem csak a készítői mások, hanem a tartalmai, és ez bennünket annyira izgatott, és valójában mi szakmailag azért is fontosnak tartottuk, hogy aztán minél több embert, minél több közösséget próbáljunk megszólalásra bírni, majd utána arra bírni, hogy tudjon megszólalni a rádió nélkül is otthon a saját területén. Tehát bennünket itt megint csak ezt a közösségfejlesztői szállat, vagy eret hozom vissza, hogy hogyan tudunk a kezükbe adni a vagy hogyan tudjuk segíteni őket a megszólalásban. És akkor én itt egy epizódot, egy történetet hadd mondjak el, hogy volt egy vak fiú, aki egy műsort csinált, fantasztikus volt egyébként, és alig tudtam néha kikísérni a buszhoz, mert mindig futott szinte, de mondom, hát te nem látsz, hogy... Na mindegy, de csinált egyszer egy interjút egy olyan fiúval, aki kerekesszékes, nagyon erős sérüléssel volt, aki nem tud beszélni. És kitalálta azt a módszert, hogy és ez a fiú egy ilyen kerekesszékes táncos csoportba tartozott, erről ez volt az őrügy, hogy behívta, úgy kellett valahogy, nem is tudtuk betenni a stúdióba, hanem a stúdió előttre, szóval még ilyen technikai játszmák is voltak, hogy a küszöb még nálunk is nagy volt a kerekesszékhez, a szó szoros és ilyen értelmében, és akkor ez a fiú próbált beszélni, és artikulálni nehezen tudott nagyon ez a fiú. Egy-két szót mondott, és amikor megfeszített valamit belőle, akkor rögtön tehát azt mondott, hogy... Tehát ő volt a kérdező, és tulajdonképpen a válaszoló is ő volt, de mindig a fiúnak, a riportalanyának az ingereiből vette ezt ki.
0: Ez
1: életre szóló élmény volt számomra, hogy ez a fiú, aki ezt nem tanulta, bármi már aztán csináltunk ilyen kis apró képzéseket, hogyan tudott a némát is, hogyan lehet megszólaltatni?
0: És a vakember a hangokra viszont kifejezetten,
1: igen, hát az, igen, érzéke.
0: A hátrányból az előny, igen. És írjátok valahol, vagy mondjátok, hogy a hallgatót nem megtölteni kell, hanem felébreszteni. Mire gondoltatok?
2: Rádió a média egyik funkciója a tájékoztatás. Szórakoztatás, tájékoztatás, oktatás. Ezek tulajdonképpen információk. Adatból, már nem adat, de még információ. És nagyon sok médium azt gondolja, hogy azzal eléri a célját, hogy információkat hangjá alakít. Nyomja az infót. Van egy rádió, amelyik ezt morzsáknak nevezi, van amelyik máshogyan, de nincs hozzá se kontextus, sem érzelmi inspiráció. Tehát a rádiónak nem biztos, hogy ez lenne a feladata, hogy, hogy lexikon szócikkeket alakítson át, vagy a újságoknak a hírrovatát. Nyilván ez is egy funkció, de önmagában nem elég ahhoz, hogy bevonja a saját társadalmi kontextusába a hallgatót, hogy ne csak ellássa a szükséges adatokkal, hanem, amit az előbb mondtam, hogy inspirálja, hogy motiválja, hogy elhelyezze őt abban a térben, ahol a saját sorsa felett, a saját aktív hozzájárulásával tud rendelkezni. És ez a felébresztés, hogy ébredjen rá a hallgató arra, hogy ő hol él, és milyen lehetőségei vannak annak az életnek a befolyásolása.
0: Normalizálja őket, nem?
2: Így.
1: Nagyon divatossá vált most már az angol kifejezés, az empowerment, és azt szokták mondani, hogy képessé tétel, de én nem ezt a megoldást, vagy ezt a vállalatot szeretem, hanem a képessé válásának a segítése.
0: Igen.
1: Hogy önmaga tudja megoldani, és tulajdonképpen a civil rádióból az előbb, ennek nem adtam külön hangsúlyt, de hát az egy nagyon fontos rész volt nálunk, hogy ahol láttunk valami helyi közösséget, aki meg akarta formálni magát, nem biztos, hogy rádióba, de abban segíteni, hogy merjen, legyen bátorsága megszólalni. És a megszólalás néha egy kicsit dadogó, néha egy kicsit, de az autentikus tud lenni, de hogy merjen kiállni az érdekeiért, merjen kritikusan gondolkodni. Van, amikor beszélnek erről hosszan, de aztán nem viselik el a kritikát. De ez a hétköznapi életben még a családtól és a baráti közösségtől is indulhatunk, és az iskoláig vagy a munkahelyig más léptékben mehetünk, hogy ez a megszólalás, ez nagyon fontos. Mondanám, hogy ez egy kicsit ilyen polgárias magatartás, de szerintem a paraszt ilyen magatartásnak is része az, hogy egy öntudatos paraszt fiú hogyan beszél a környezeteivel, és egy paraszt közösség hogyan szervezi önmagát. Szóval ez a képességválás segítése, én ezt a kifejezést.
0: Hogyan lehet az egyetemistákat ilyen módon delejezni? Nekem ugye elég szomorú tapasztalataim vannak, hát egyrészt most már 40 éve gyűjtöm, hát csak így körbe kérdezek, teljesen informálisan, hogy történt-e valami a ti iskolátokban, osztálytam április 1-én. 40 éve fokozatosan csökkennek az események. Hasonló az egyetem, az egyetemi falui újság, nem is láttam ilyet, egyetemi újságokban nagyon megritkultak a tanárok paródiái.
2: Valóban, amikor én diák voltam, a TTK-s News-ban ez egy heti rovat volt.
0: Ugye?
2: Igen. Mit mondtak, és mi lehet nevetni?
0: Ami valamiképpen a közösség életéről, hát egy ilyen eléggé súlyos
1: néha szarkasztikus, de nagyon...
2: Igen, görbe tükör sincs, meg semmilyen tükör sincs, közlemények vannak, esetleg programolja az egyetemi lapok, hát nem is léteznek már egyetemi lapok, Facebook ugye? Csoportok vannak, ami igen, vagy van igen. Valaki, vagy nincs. Igen, ez a rádió, mint egy ilyen univerzális platform, ez is egy pont ezért nagyon fontos, mert nem bezár egy csoportba, hanem a kinyitás, a többi csoporttal való áthidalás lehetőségét is tartalmazza. Amit kérdeztél az egyetemi hallgatók, hát egyrészt megjelentek külföldi hallgatók is az egyetemen az utóbbi időkben, úgyhogy a magyar hallgatóknak a habitusát így el lehet helyezni a nemzetközi vonalon, hogy nem annyira bezártak, és annyira, hogy mondjam, kukák, mint ha még keletebbre megyünk, ott egyáltalán nem mernek megszólalni.
0: Igen.
2: Sokok miatt, szocializációs okok miatt, meg más okok miatt is. Míg ha nyugatra megyünk, akkor ott a tanár nem fog tudni megszólalni, mert a diákok elkezdenek hát már egymással is vitatkozni. Igen.
1: És szóval átveszik
2: a hatalmat, igen. És tehát mi valahol középen vagyunk. Tehát a rádió az, hogy mi most itt ebben a stúdióban beszélgetünk, nekünk is eszünkbe juthatnak olyan dolgok, amik enélkül a beszélgetés nélkül nem jutottak volna eszünkbe. Mert egymást is galvanizáljuk ebben a tekintetben, hogy te kérdezel valamit, amit én nem tennék föl soha magamnak, és kénytelen vagyok elgondolkozni valami válaszon, és azzal eszembe. Tehát egymásnak a gondolkodását, egymásnak az esemény horizontját szélesítjük, messzebbre látunk, és máshogyan is elkezdünk gondolkodni attól, hogy ilyen kérdéseket kapunk. A diákok pedig ma a social médiában egyre inkább bezárkóznak, hogy egyre individuálisabb lesz az életük, ChatGPT-vel beszélgetnek inkább, mint élő személlyel, tehát már nem is az, hogy csetelnek valakivel, hanem már egy géppel beszélgetnek, amelyik aztán végképp nem fog tudni inspiratív lenni az ő számukra, mert nem személyes. És ha ebbe a platformba egy diák bejön, akkor ahogy Feri mondtad, hogy megtanul maga is beszélni, megtanul nyilvánosan megszólalni, megtanulja azokat a módokat, amik lehetségesek egy nyilvános megszólalásban, és a saját gondolatait is kénytelen elrendezni és megszólaltatni, amit saját fejében nem szólaltatott volna meg. Tehát akár pusztán az, hogy még ha egy monológot is mondana a mikrofonban, már azzal is készítetjük egy olyan dologra, amit enélkül, ha nem lett volna a stúdió, egy podcastban végigbeszél egy órát. Új gondolatok, új kapcsolatok fognak teremtődni a saját gondolataimban.
0: Na, akkor itt azért állítalak meg, mert tőletek megint egy idézet, és hát ma végszóhoz közeledünk. Amikor ilyesmire gondoltatok, amikor a kölcsönös következmények hálójáról beszéltek?
1: Igen, igen, ez ebben a beszélgetésben hangzik el, és abból emeltük ki egy kicsit, hogy érthető legyen, és színesebb is legyen, bár szerintem a párbeszéd is színes, de hogy hát akik össze-vissza, szó volt itt a social médiáról, hogy ott azoknak a kommentelje az minden felelősség nélküliek.
0: Igen.
1: És itt pedig arról van szó, hogy ha valóban egy közösség működni tud, akkor a kimondott szónak következménye van, ez nem feltétlen a megtorlást, hanem egyáltalán a figyelemre felkeltés jelenti. És hát igen, pontosan erre gondoltunk, hogy nyitottak maradnak egymásra, és hogy visszhangja lesz egy megszólalás.
0: Többször említettetik a felelősség szót, ugye abban is benne van a felel.
1: Igen.
2: Hát az éterbe szórt szó az egyáltalán nem száll el, hanem ott marad, és aki azt kimondta, az erre reakciókat fog kapni. Tehát a közössége felel neki, és ő neki is felelnie kell ezekre, és így alakul ki a párbeszéd.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Hargitay Henrikkel és Péterfi Ferenccel a közösségi rádiózásról és a közösség hangjáról.
3: Kedves hallgatóink! Agora. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Bór János, Tóla etet hét határon, Kamarás István jegyzete. Bór János már 9 éves korától különféle embert próbáló zárt alakzatokba került. Először a kőszegi katonaiskolába, ahol 3 éven át szigorú kiképzést kapott, Székesfehérváron, mint ciszterci gimnazista diák cserkészkedett, és részt vett az illegális katolikus ifjúsági mozgalomban. Érettségi után belépett a jezsuita rendbe, noviciusként pedig a forradalomba, amikor is egy napig még géppisztollyal is rendelkezett, de nem használta, majd rendi parancsra nyugatra menekült. Amikor kilépett a rendből, hogy szabadabban szolgálhassa egyházát, a házasság kötelékébe lépett, majd 1965-től a Mérleg szerkesztőjeként került újabb, talpig nehéz hűségbe. A Mérleg volt élete és életműve, számunkra pedig világító torony és kilátó, melyet messziről, a határon innen sötétjéből is lehetett látni, és ahonnan messzire lehetett látni, még inkább rálátni, átlátni és bepillantani. Számunkra, hetet hét határon innenieknek, egy ótlikkal szólva határon túli iskolát jelentett, melynek levelező hallgatói lehettünk. A II. Vatikáni zsinat és az ökumenikus mozgalom hatására megújult katolikus gondolkodás továbbá az európai szellemiség jegyében születő folyóirat gettóba zárt hazai keresztény olvasói részt vehettek a világegyház szellemi életében, és akár teológusként, akár mint jómagam is szociológusként megmártózhattunk az interdisziplináris párbeszéd kultúrában. A Mérleg a rendszerváltozás után is megmaradt a zsinati gondolkodás, az ökumenizmus, a tudományközi párbeszéd, a tolerancia, a zsidó-keresztény humanizmus, a demokratizálódás, a modernizálódás és az európai integráció vezérhajójának. A Mérleg máig mérlegel, ugyanakkor súlyoz is. Évtizedeken keresztül ez volt az egyetlen olyan folyóirat, mely magyarul és legálisan hozzáférhető módon számolt be az új egyházi törekvésekről. Kisebb fajta csoda folytán már a 60-as évek végén, mint olvasáskutató ezt megtapasztalhattam, kisvárosok könyvtáraiban is szabad polcról elérhető volt, még ott is, ahol ugyanoda még nem igen merték kitenni a Bibliát. Amikor a kiskunhalasi, hatvani vagy celdömölki városi könyvtárban egy magát értelmiségnek valló olvasó leemelte a folyiratpolcról a mérleget, joggal érezhette úgy magát, mint fehérek közt egy európai. Bór János liberális katolikusnak vallotta magát. Amikor a riporter megjegyzi, hogy a liberális kifejezés szitokszónak számít a katolikus egyházban, így pontosított, nem általában az egyházban, hanem bizonyos magyarországi katolikus körökben számít szitokszónak. A liberalizmus is olyan sokszínű eszmerendszer, mint maga a kereszténység. A jézusi tanításnak megfelelő liberalizmus az én felfogásom szerint azt jelenti, hogy az ember nagysága és méltósága a szabadságában gyökerezik. Az egyháznak lételeme kellene legyen, hogy pártfogásába veszi a kisemmizetteket, az üldözötteket, a hátrányos helyzetűeket és az elesetteket. Nem hallgathatom el azonban, hogy szülőhazámban számos prédikáció, püspöki megnyilatkozás és egyházi kiadvány csalódást okoz, mert annyira eltér a nyugati katolikus gondolkodástól, attól, ahogy ezt Ferenc pápa vagy a német püspöki kar vagy a német szerzetes rend előjárók, köztük a jezsuita tartomány főnök igazán jézusi és emberi állásfoglalásai tanúsítják, amelyekkel azonban paradox módon hazai nem hívő értelmiségi barátaim nagyon is rokon szenveznek. És nem csak a menekültek szinte világra szóló súlyos helyzetét illetően, de a nemzetközi társadalmi igazságosság, a globalizáció,
az ökológia és a világbéke időszerű kérdéseiben is. Hans Joas szerint Európában már nem a hívők állnak szemben a nem hívőkkel, hanem a politikai és erkölcsi szempontból a hívő és nem hívő univerzalisták, akik mindenki javát akarják, állnak szemben a hívő és nem hívő nem univerzalistákkal, akik csak egyetlen csoport közösség javát akarják, akiket én partikularistának neveznék, akiket Bór János, a József Attilai mindenséggel mérd magad jegyében harsányan kinevetett. Budapesti előadását azzal zárta le Joas, hogy világ univerzalistái egyesüljetek. Nos, innen nézve, az egyházával mindvégig talpig nehéz hűségben maradó liberális katolikus Bór János eminensen univerzalista volt. Ottlik határmenti iskolájából János előbb határon túli iskolákba került, legvégül pedig a 7-7 határon túli világegyetemre professzor emeritusnak. Útja során ő is elmondhatta Ottlikkal, hogy semmi sem megy úgy, ahogy kellene. 100 000, 10 000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két legfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy, mellékesen, természetesen, hálára sem tart igényt a sors. Később már nem is izgultam ilyesmiért, tudtam, hogy ami alapfeltétel, azért fölösleges aggodalmaskodni. És legalább ennyire ezt is elmondhatta Ottlikkal, mert akármennyire is töprengtünk belül, a lelkünk tele volt könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inogat érdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős, tengerre épült hajók tőkesúlyt,

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Hogyan dicsőítsük Krisztus Jézust. A mai ige: János 16:14. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Gondolatok az ígéről. Maga a Szentlélek sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele, ő saját maga. Nincsen rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége. A vigasztaló azt jelenti ki nekünk, amit az Úrtól kapott. Mi soha semmit nem láthatunk helyesen, csak ha azt Isten lelke már kijelentette nekünk. Ő képes lelkünket megnyitni, és a Szentírást érthetővé tenni a számunkra. Ez az a két módszer, amellyel bemutatja nekünk Urunkat. Nagy művészet valamely dolgot hűen megmagyarázni, a Szentlélek azonban a legmagasabb fokon ért ehhez a művészethez. Ő a dolgokat a maguk valóságában mutatja be nekünk. Hogy ez milyen nagy kiváltság, azt tudják mindazok, akiknek a megszentelt látás osztályrészük lehetett. Törekedjünk azért a lélektől nyert megvilágosodásra, ne kíváncsiságunk kielégítésére, ne is azért, hogy saját magunkat vigasztaljuk meg, hanem azért, hogy ezáltal lássuk a megdicsőült Krisztust. Ó, bár csak lennének hozzá méltó elképzeléseink róla, és ne gyaláznánk méltatlan gondolatokkal Urunkat. Bár csak olyan elevenen élne bennünk lénye, munkássága és dicsősége, hogy teljes szívvel és lélekkel tudnánk dicsérni őt. Akinek a szíve a Szentlélek vezetése által gazdagodott meg, az megváltóját mérhetetlenül megdicsőíti. Jöjj, Szentlélek, mennyei fény, mutasd meg nekünk Krisztust, a mi Urunkat. Ünnepeljük a Teremtés hetét. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47:1-12. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, ennek alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Magyar Péter meghívta Leó pápát Magyarországra. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen meghívta Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A magyar

0: miniszterelnök a csütörtöki négy szem közti találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. Az apostoli palotában szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia is. Magyar Péter elmesélte a pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, hogy miként lehet sikeres az a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Hatalmas tömeg fogadta a pápát Párizsban. Mintegy 700 000 ember vett részt Leó pápa szabadtéri miséjén Párizsban. A katolikus egyházfő 4 napos apostoli látogatást tett a napokban Franciaországban. A miséken a francia államfő nem vett részt, de a politikai élet számos képviselője igen, ahogyan a hatalmas tömeg is. A rendkívül szigorú francia törvények, amelyek az állam és az egyház szétválasztását célozzák, előre meghatározták, hogy Emmanuel Macron szinte biztosan nem vesz részt a ceremóniákon, ám az elnökválasztásra készülő Franciaország más politikusai és ismert vezetői ott voltak a Concord téren. A pápa látogatását övező buzgóság és lelkesedés, valamint a keresztelők növekvő száma Franciaország egy olyan arcát mutatta, amely újra fölfedezi keresztény gyökereit, ezredéves identitását és őseinek hitét. Így köszöntötte őket a pápa. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek a bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei. Hogyan ünnepelte 1000 éves fennállását a Váci egyházmegye? Jó kedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyházművészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegye kincseinek megismerésére. A jubileumi nap 2 csúcspontja a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények szakpasztorációk képviselőivel, munkájával is lehetőség adódott megismerkedni, akik közel 20 sátorban interaktív programokkal várták az érdeklődőket. A keresztény kézművesek széles választékban kínálták szebbnél szebb portékáikat. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megindult az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat az egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett.
1: Kulturális programajánló.
0: E Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a módtóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadást ma, szeptember 29-én kedden tartják 18 órától. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillé, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátság immár hatodjára szervezett nagyszobású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly tiszántúli püspök és Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a még szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelki pásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelentett a képzett kántor és az orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása nem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhítheti Cseke István elektronikus kántorgépe, amelynek fogadtatása különböző. Gályaravók és parton maradottak. Teltház előtt a deáktéri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályara prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Látod-e Isten? Című oratórium bemutatóját. A verses zenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna, József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika a Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat.
1: Egészséget mindenkinek!
0: A gyerekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartották az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája ez volt, akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el a következőképpen. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Sok napsütés, hűvös reggelek, meleg nappalok. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható. A következő napokban alapvetően csöndes, száraz és napos idő várható. A napi hőingás jelentős lesz, a leghűvösebb hajnal majd szombatra ígérkezik.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Maga nincsen rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége. A vigasztaló azt jelenti ki nekünk, amit az Úrtól kapott. Mi soha semmit nem láthatunk helyesen, csak ha azt Isten lelke már kijelentette nekünk. Ő képes lelkünket megnyitni, és a Szentírást érthetővé tenni a számunkra. Ez az a két módszer, amelyel bemutatja nekünk Urunkat. Nagy művészet valamely dolgot hűen megmagyarázni, a Szentlélek azonban a legmagasabb fokon ért ehhez a művészethez. Ő a dolgokat a maguk valóságában mutatja be nekünk. Hogy ez milyen nagy kiváltság, azt tudják mindazok, akiknek a megszentelt látás osztályrészük lehetett. Törekedjünk azért a lélektől nyert megvilágosodásra. Ne kíváncsiságunk kielégítésére, ne is azért, hogy saját magunkat vigasztaljuk meg, hanem azért, hogy ezáltal lássuk a megdicsőült Krisztust. Ó, bár csak lennének hozzá méltó elképzeléseink róla, és ne gyaláznánk méltatlan gondolatokkal Urunkat. Bár csak olyan elevenen élne bennünk lénye, munkássága és dicsősége, hogy teljes szívvel és lélekkel tudnánk dicsérni őt. Akinek a szíve a Szentlélek vezetése által gazdagodott meg, az megváltóját mérhetetlenül megdicsőíti. Jöjj, Szentlélek, mennyei fény, mutasd meg nekünk Krisztust, a mi Urunkat. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdett ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadást ma, szeptember 29-én kedden tartják 18 órától. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Dunamellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóim, is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, avagy Egyházak szerepe a mai társadalomban című műsorunk alkalmából. És hát külön megtiszteltetés számomra, hogy régi barátom elvállalta

0: azt a mai beszélgető társ szerepet, ami talán érdekes lehet a hallgatók számára is, hiszen egy embernek egy olyan élete, amelyik sok példát adhat mások számára, és így is lehet valóban a szellemi frissességét, majdnem azt mondom, hogy napra kész tartani. Nem fiatal emberről lévén szó, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek. Szála László, újságíró, közíró, régi barátom, akit, ha igaz, akkor 68 óta ismerjük egymást, és hát sok olyan szép dolgot csinált, amit szeretném, hogyha mások is megismernék. De hát mielőtt belemennénk a munkásságodba, azért egy pár dolgot magadról. Hol születtél, hogy jött neked ez az inspiráció, hogy te a művelődés területére kerülsz, és sőt, íróvá váljál. Ezért ez az út nem egyenesen közvetlen, hanem valami inspiráció biztos volt számodra, hogy végül is a közel 75 évvel ezelőtt született gyerekből, hogy lesz közíró?
1: A közírót azt még csak-csak elfogadom, az írót azt nem, az író az nálam egy, és az irodalom az egy szent fogalom, az egy más minősége az írásnak. Amikor valaki teremt valamit, az az írás, amikor csak reprodukál, interpretál, összeszerkeszt, leír, stb. Az nem irodalom, az csak újságírás, vagy mondjuk így új fogalommal a közírás. De hát ezt azért válasszuk el, nem váltam íróvá. Hogy szerettem volna, azt nem mondom, újságíró se szerettem volna, vagy akartam volna lenni, eszembe se jutott soha. Ha úgy visszafelé gondolkodom, akkor, hogy valamilyen íráskészségem van, az egy véletlen, egy iskolai dolgozatból derült ki, amikor Boris Zsigmondról kellett egy rövid dolgozatot írni, és akkor írtam valamit, ami eszembe jutott mondjuk hetet, havat, és a tanárom megdöbbenve nézte, mert valamiért az nagyon jó volt. Azt mondja, öregem, ez nagyon jó, valószínűleg te soha életedben ilyet jót még nem fogsz írni, még egyet. Én nem tudtam, hogy az miért jó, ha egyáltalán jó volt, minden esetre ő nagyon kedves tanárom volt, utána soha nem feleltetett már, illetve nyelvtanból néha felszólított, amikor senki nem tudta az osztályba, akkor felszólított engem, hogy na mondjam meg én, akit hát nyilván tudom. Persze rémülten ültem, fogalmam se volt ezekről a dolgokról, és kénytelen voltam gyorsan tanulni, hogyha néha mégis ilyen attrakcióra kerül a sor, akkor nem maradjak. Hát lehet, hogy az az ő trükkje volt, minden esetre szerettem az irodalmat. Én is magyar tanár szerettem volna lenni, magyar történelem szakra jelentkeztem, nem vettek föl helyi hiány miatt. Viszont akkor indult Szombathelyen a népművelő képzés, népművelő könyvtáros képzés a főiskolán, illetve nem volt még akkor főiskola, hanem csak felsőfokú tanítóképző intézet, annak volt ez egy szakja, és akiket a bölcsészkarról
0: átirányítottak
1: oda, hogyha van kedved, akkor... Most a mi házunkkal szembe volt a művelődési
0: ez,
1: ház.
0: Ez hogy azért ugye mondjuk az, hogy hol van a te házad, és arról az iskoláról is az, hogy hol van, azért az sem mindegy.
1: Ez Ráckevén van, a Ráckevei Ady Endre gimnáziumban, ott végeztem, és a házunk pedig Ráckevén van, az 5-ös utca 31-ben, és vele szemben van a művelődési ház, ahova mi gyerekek ott át járogattunk, és nézegettük, hogy a énekkar próbál, vagy a színjátszók ott a marháskodnak, és ez úgy nagyon imponált nekem, nagyon tetszett, és gondoltam, hogy hát ez is egy jó kis szakma, semmit se tudtam róla, mint kiderült az ott lévő másik 49 ember se, akiket így az ország minden területéről összetoboroztak. Tehát nem valami...
0: Ez 59-ben volt?
1: Nem, ez
0: 62-ben. Igen, mert 59-ben indult meg az a 10 felsőfokú tanítóképző, ami a korábbi középfokú helyett egy magasabb szintre emelkedett, és így Szombathelyen is volt egy.
1: Igen, a népművelési képzés pedig a Debreceni Egyetemen indult meg először, de mégis mi vagyunk az első szakképzett népművelők, mert a miénk 3 éves volt, és így hamarabb végeztünk, mint a debreceni egyetemisták.
0: És akkor végül is te ott végeztél, és hol volt az első megpróbáltatásod az életbe már akkor?
1: Ami az írással kapcsolatos, az a Szombathelyen volt egy kis folyóiratunk, a Jelentkezünk, ahol ilyen kis diákújság volt ez, és ott egy-két dolgot a főszerkesztő Majtényi Karcsi bácsi volt a mentorunk, és a Csikós Jóska volt a főszerkesztő, ő kivert belőlem, ahol én mindenféle szakmai tudás nélkül leírtam azt, amit gondoltam arról a dologról. És ez úgy látszik hatott. És ez máig vallom, hogy valami kis eredetiség és az őszintesség, ez a publicisztika alfája és omegája. Ha ez a kettő van, tehát ha nem közhely, és őszintén mondja, aki mondja, és ezt el is hiszik neki, akkor az már jó.
0: Hát igen.
1: Én ezzel operáltam, akkor ösztönösen, később pedig tudatosan is.
0: Azt hadd kérdezem, hogy kicsit térjünk még vissza Ady Endre gimnáziumba. Akkor Losonczi Miklós volt azt hiszem az igazgató, és egybe talán tanárod is, nem?
1: Akkor még nem volt igazgató, nem? És tanárom se volt, de sokszor többször helyettesített magyar órán,
0: ja,
1: amikor nagy versmondások voltak, mert ő rettenetesen szeretett szerepelni és szavalni, gyönyörűen igen. mondott verset, és akkor mi ámulva néztük, és persze nem kellett felelni, és ő szavalt, Shelley óda a nyugati szélhöz, dörögte, fújta, halkan, erősen, gyönyörűen.
0: Hát sajnos nincs már közöttünk, tehát művészeti íróként azért ő elég sok kiállítást nyitott is, meg könyveket is írt, többek közt édesapámról is. Na de hát nem Losonczi Miklósról, hanem Szálai Lászlóról van szó. Úgyhogy, de az első munkahelyed hol volt?
1: Az első munkahelyem is Ráckeve volt.
0: Tehát hazamentél.
1: Hazamentem. De nem egészen egyenes úton, hanem akkor ugye mi Polonyi Péterrékkel és másokkal, Hegyi Imrével ilyen nagy falujárók voltunk, és ilyen romantikus nagy gyűjtő utakon voltunk, néprajzi, szociológiai fölméréseket végeztünk Őri Szentpéteren. Őri Szentpéter volt a második, tulajdonképpen a gyakorlati terepünk, és ezt rettentően szerettük a szereivel, a házaival, az ott élő népekkel, stb. És akkor az én tanárom, a Kis Gyula, akiről talán még te is hallottál, mi nálunk legenda volt, egy hajnalba fölkeltett, hogy mondjuk 5 óra felé a kollégiumi ágyon, a felső ágyon aludtam, mert 16-an laktunk egy szobába, de nagyon szerettük, és nem gondoltuk, hogy a személyiségünk károsztatva lenne, vagy valami, nem tudom én, mi történne velünk, hanem így lenne. Nagyon jó banda volt. Fölrázott, és azt mondta, hogy akarsz-e menni Őri Szentpéterre művelődési ház igazgatónak. Kihívott a folyosóra, éppen, hogy fölébredtem, és mondtam, hogy akarok, persze, hogy akarok. Hát ez volt mindenkinek a vágya.
0: Aha.
1: És aztán nyáron, és el is ígérkeztem, nyáron hazamentem, ahol ott is megkértek, hogy nem akarok-e hazajönni. Otthon volt a régi futballcsapatom, ahol hosszú-hosszú évek óta játszottam. Akkor már Szombathelyen abbahagytam a futballt, mert egy kis szívprobléma miatt komolyan nem csinálhattam. És akkor gyere haza, itt van a művelődési ház, 1 perc, amíg átérsz a szomszédba, itt foszizhatsz a Ráckevei csapatba. Hát mondtam, hogy nem lehet, mert elég érkeztem. És akkor augusztus, mit tudom én, 22-én elmentem Szombathelyre a megyei tanácsra, akkor még így hívták, és mondtam a illetőnek, hogy ez a helyzet, ha azt mondod, hogy elég érkeztem, menjek Őri Szentpéterre, akkor megyek, de ha neked is csak ez egy olyan ígéret, amit be kell tartani, és nem olyan fontos, hogy én oda menjek, akkor inkább hazamennék Ráckevére, de te döntesz, itt vagyok, itt a cuccom, egy ekkora táskám volt, és abban mindenem belefért.
0: Mm.
1: Igaz, nyár volt. És azt mondta, hogy nyugodtan menjek haza. Így kerültem Ráckevére. 1 évig a művelődési házban, utána 4 évig a járási tanácson voltam népművelési felügyelő, aminek a funkcióját most se tudnám pontosan meghatározni. Én szerintem ez egy totálisan fölösleges szerepkör volt, mint később aztán újságírásról is kiderült, hogy az. de mindegy, ez csak zárójel. És akkor ottan voltam, és onnan kerültem föl a Népművelési Intézet könyvtárába, könyvtárosnak.
0: Tehát akkor végül is a könyvtár népművelési szaknak mindkét felét gyakorolgathattad a pályádnak az első időszakában, mert ugye ez volt inkább azt mondom, hogy az első időszakod, mert utána jött igazán az újságírás is. De azért még térjünk vissza, azért ugye mi 68-ban találkoztunk, amikor én a Dabasi járásművedés osztályon, te pedig a Ráckevei járásművedés osztályon. És volt, amit közösen kezdtünk el csinálni, amire én szerintem ma is büszkék lehetünk, akik abban részt vettek. Ugye Pest megyének azt lehet mondani, hogy a fehér foltja az akkori politika szerint a Dél-Pest megye volt. A Szentendre és Vác volt kiemelten kezelt, még esetleg Gödöllő a politika részéről, de ez a Bács-Kiskun megyéhez közel lévő rész, ez nem is nagyon törődő senki, és ez hajtott bennünket akkor, veled, a Monori, a Ceglédi, a Nagykátai és a Nagykörösi hasonló feladat ellát, hogy valamit csináljunk közösen, hogy figyeljenek már oda, hogy ez is ugyanolyan értékű, és sok hát szép dolgot lehet csinálni közösen. Így jött létre ez az alkotó pedagógusból lévő Nagy István képző- és iparművészeti csoport, ami aztán ebbe a négy járásba és két városba megélt 30 évet. Hát egy részébe te is, aztán később én is már csak visszalátogattam. Na ennyit talán erről a kis korról, és akkor ugye elkezdtél a Népművelési Intézet. Akkor ki volt annak a vezetője?
1: Ács Miklósné.
0: Ács Miklósné, igen.
1: Igen. Ott aztán nem
0: de,
1: is.
0: Igen? De te, én úgy tudom, hogy te azért a népművészet és a néptáncot is szeretted nagyon.
1: Szerettem, de nem műveltem. Nem műveltem. Igazán. De ott sokat, a népi együttes ott volt abban a házban, és sokkal barátkoztam, és nagyon, nagyon szerettem a népdalt és a táncot is, de én magam nem műveltem egyiket sem. Igazából az újságírás onnan indult, hogy a Debreceni Tibor, aki ugye akkor a színjátszó mozgalom vezetője volt.
0: Az amatőr művészeti mozgalom.
1: Annak egyszer meséltem, hogy én Ráckevéről járok a Tököli börtönbe, ott csinálok egy irodalmi színpadot, és tartok előadásokat, ilyen műveltségi, irodalmi, mindenféle előadásokat araboknak. És meséltem neki, hogy van egy színjátszó csoportom, amelyel ünnepekre készülünk, ilyen versösszeállításokkal, anyák napjára, november 7-ére, erre, arra. És akkor folyt egy vita a népművelésben a színjátszó mozgalom jelenéről, jövőjéről, problémáiról. És azt mondta, hogy te írd ezt meg ebbe a vitába, ezt a dolgot. Hát én leírtam ezt a Tököli ügyet, és hozzátettem a saját műkedvelő múltamat is, mert Szombathelyen is jártam műkedvelő csoportokba, Benke Évához, stb. Ráckevén én magam is rendeztem darabokat, ilyen igazi falusi kis darabokat, mit tudom én, Szabinők elrablása, stb. Éveket. Úgyhogy volt ilyen kis vonzalmam, meg szerettem is, de ugye igazán komolyan persze nem csináltam. És akkor ez, mikor ez megjelent, a következő hónapban foglalta össze Poszler György, a nagy esztéta, akkor még talán a minisztériumban volt. Igen. Művészeti osztályvezető, vagy ilyesmi. Poszler György, aki nekem tanárom volt Szombathelyen, és rettenetesen szerettük. Azt hittük, hogy fiatal volt, alig pár évvel idősebb. Igen. Nálunk, és azt hittük, hogy ennyit tudni nem lehet. Hát gyakorlatilag a mi szemünkben mindent tudott. Na és, tehát fölnéztünk rá, rajongtunk érte, ő pedig úgy írt erről a kis vacak dolgozatról, hogy folyton azt idézgette ebbe az összefoglalójába. Mondjuk 8-10 oldalon foglalta össze ennek az egész vitának a lényegét, és ebben 5-ször, 6-szor, 8-szor hosszabbakat idézett az én szövegemből, amit én csodálkozva néztem. Egyébként úgy írtam, hogy a futballcsapat Dunaföldvárra ment edzőtáborozásra. Nem fértünk egyszerre be a teherautóba, és 2 autóval mentünk. És nekem már ezt le kellett volna adnom, és nem voltam vele kész. És elment az első teherautó, és én ott a Rászkevei Duna vendéglő asztalánál egy bélelt kávé mellett, a bélelt kávé tudod mi az.
0: Igen.
1: Ott fejeztem be kockás papíron ezt a dolgozatot, ami hát nyilván a Poszler elfogultsága miatt, de úgy látszik, hogy jónak sikerült, vagy legalábbis annak látszott, és utána hívtak a népművelés laphoz dolgozni. De ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai lap, tehát igen, az újságíráshoz nem túl sok köze van, annyi köze van, hogy azért itt se árt, ha az ember tud írni,
0: igen.
1: De nem ez az elsődleges szempont. Mint hogy ezt nem is olvassa senki, ezt megrendelik a művelődési házak, megkapják, minden hónapban fölteszik a polcra, tehát olyan túl sok vizet nem zavar. Tehát ez egy ilyen belső nyilvánosság, vagy még annak
0: igen,
1: is
0: csak, igen, igen.
1: Gyenge. És aztán később, 4 év után áthívtak a Magyar Ifjúsághoz, az már egy olyan lapon olyat kell írni, amit el is olvas és élvez a közönség. Ott kezdődött igazából.
0: Hát igen, mert az már napi lap, ez meg havi volt.
1: Nem napi, heti lap
0: vagy
1: volt.
0: Vagy heti lap igen. Volt, igen.
1: Annak a kulturális rovatát vezettem, meg írogattam is valamennyit.
0: Igen, és hát tulajdonképpen a te stílusod, az sok embert megérintett, többek között engem is, és én nagyon szívesen olvastam mindig az írásaidat, mert mindenki által nem kacifántos, hanem érthető gondolatokkal írtad le az élményeidet. És hát ez az, amit azt mondom, hogy ma sajnos sokszor hiányzik, hogy egy újságcikket elolvas az ember, Uram Isten, most mit is akart ezzel elmondani? A tiédből már mindent lehet tudni. Na jó, ennyit talán a munkásságodnak ezen részéről. Jó, de hát egy darabig ugye itt voltál a Magyar Ifjúságnál, ez hány évig jelentett neked munkát?
1: Négy, mindenütt
0: négy évig már voltam. Ott már csak azzal foglalkoztál. Mellette azért foci azért időnként volt.
1: Az foci volt, akkor kerültem, akkor már abba hagytam a rendes, idézőjelben rendes focit. A Szociálba kezdtem játszani. A Szociál írók, újságírók csapata volt, újírástól Farkas Laci, Moldova Gyuri, stb. Ők csináltak, és akkor Farkas Laci, aki szomszéd szobába volt, mint újírásos, ő szólt, hogy menjek le játszani, és akkor lejártam, és akkor 30 évet még ott futballoztam. Most lassan 10 éve lesz, hogy végleg abba hagytam.
0: De a színészek és az újságírók közti szúr fociba azért részt vettél, nem?
1: Nem?
0: Oda nem válogattak be?
1: Nem válogattak be. Nem is jártam oda. Az egy másfajta csapat volt.
0: Igen, igen.
1: Mi örömet szerettünk találni a futballban, ők pedig folyton veszekedtek, ez nekem nem nagyon tetszett. Úgyhogy oda a közéjük nem járt. Hívtak, meg voltam, jártam néhányszor, de nem az én világom.
0: Még a Népstadionban is volt ilyen igen, nagy.
1: Igen, igen.
0: Nagy, hát ezek inkább show műsor.
1: Igen, persze, már. De azért ezt komolyan gondolták. Igen. Sok jó focista is volt az újságírók között.
0: Tehát focisztál, írtál, és hazajártál. Mert azért azt tudom, hogy benned a mai napig is Ráckeve azért az első számú település, függetlenül attól, hogy már nem ott élsz régóta.
1: Igen, igen, igen, igen. Ez fontosan így van, de nagyon keveset tudok hazamenni. Emiatt van is lelkiismeret furdalásom, mert többet kéne. Valóban nagyon, nagyon szeretem most is.
0: Igen.
1: Amikor az Eszterházi Péter a Duna könyvét írta, amit később Ahán grófnő pillantása címmel jelent meg, akkor bejárta a Duna felső részét, tehát sok Duna szakaszt megnézett, mondtam, hogy jöjjön el hozzám is Ráckevére, azt nézze meg, az az igazi Duna. Most eljött, és akkor pár napig ott volt, és ott vitte ide-oda-amoda, és le is ír egy kis fejezetbe engem, mint Szőke Lacit vitt egy ilyen lokálpatrióta marhát, aki lelkesen beszél mindenről, hogy ez a világ közepe.
0: Igen,
1: nagyon aranyosan, szépen, kedvesen emlékezett meg róla, de kétségtelen, hogy én rettentően szeretem. Én ránézek a Dunára, elérzékenyülök. Ha jövök Lackháza felől, és meglátom a tornyokat, végem van. Annyira belém ivódott ez a táj, és én azt hiszem, hogy most nemrég írtam ezt a Visszaszököttek című könyvet a svábságról, aminek az a különlegessége, hogy a kitelepített svábok, akiket ugye megszégyenítettek, meggyomorítottak, mindenüket elvették, és elűzték ebből az országból. És akkor kiderült, a barátom Bodrogi Laci fölhívta rá a figyelmemet, hogy ezek közül visszaszöktek egy csomóan, majdnem 10%, tehát majdnem minden tizedik visszaszökött. És hogy létezik az, hogy valaki visszajön oda? És akkor arra tudtam jutni, hogy és ők emlegetik is a szülőföld szeretet, ami a misztikus dolognak látszik, de én nekem van egy olyan tudománytalan elméletem, hogy az emberbe is van valami növényszerű, és ahogy kötődik. Az állatvilágnak is azért megvan a saját terület, ahol legjobban érzi magát. A növények meg kifejezetten oda vannak kötve a földhöz a gyökereikkel. És én azt hiszem, hogy a ember gyökérzete nem csak szimbolikusan igaz, hanem egy kicsit valóságosan is. Tehát tényleg az a, ahogy a kis kacsa, ha a nagymamát látja meg, akkor azt nézi a mamának. Ugyanígy mi azt a tájat tekintjük a szülőföldünknek, amelyikbe fölnőtt.
0: Érdekes, amit mondasz, ez a Visszaszököttek. Én Szentendrén élek, szintén Duna mellett, és Szentendre testvérvárosa Wertheim lett, amiben 87-ben én is közreműködtem, és azért választottuk testvérvárosnak, mert 1600 kitelepített svábot ott tett le a vonat. Ezek Budaörs, és hát Csobánka, Pomáz, stb. És azért választottuk, mert ők szülőföldjük üzenetét találták abba, hogy ez a kapcsolat erre szüksége van. És az a kimondottan evangélikus városban megjelennek a katolikus svábok, és tulajdonképpen az evangélikusság nem hogy befogadja, hanem nagy szeretettel is. És amikor arról van szó, hogy melyik legyen Budapest, illetve Magyarország testvérvárosa, akkor mind a kettő közösen azt mondja, hogy hát Szentendre miért, mert az 1600-nak a szülőföld üzenetét kell ebbe. És azt hiszem, hogy ez a Visszaszököttek, ez lehet így is, és elsősorban a te írásodat én is olvastam, megható egyszerűen. Hihetetlen történeteket. Ezt valahogy a német nemzetiségi iskolákba tanítani kellene, vagy legalábbis a történelemnek ezt az időszakát így is lehetne érzékelni, és a testvér települések közt ezt úgy használni, hogy ennek megfelelő
1: volna. Az újfalusiaknak is van testvér települési kapcsolata azokkal a helyekkel, ahova mentek aztán. Igen. Van a végén egy kép, mert ugye 10% visszaszökött, vagy 8%, a többi kint maradt. A kint maradottak is mennyire őrizték a magyarságokat. Egyrészt voltak ilyen rendezvények, augusztus 20-ák, stb. És van a kép a könyv végén egy sír, ahol két újfalusi temettek el, és ott van a sírkövön a magyar címer.
0: Igen. Egy kis sztorit azért még... Ennek ismeretében úgy döntöttem, és összefogtunk egy kis mikrobuszra való magyar szerzők, magyar és német nyelvű műveit vittük ki ebbe a sváb kolóniába, a városnak, és az ottani katolikus egyház befogadta, és azzal, hogy a legalább az unokáiknak a más nem magyar mesét mondjon, még ha németül is, és ezt a Rézi néni és a Jani bácsi és a Tóni bácsi egymásnak adták, mert ugye nem volt ez katalogizálva, hanem egymás kezéből vették ki. De ezeknek nagy része elsősorban irodalom volt, de volt benne Tolnai Kláritól kezdve a hanglemezek és itt. A lényeg az, hogy az ő korosztályuknak megfelelő ismeretekkel gazdagítsa a következő nemzedéket is. Most egy kis szünetet tartunk, és aztán folytatjuk azt, hogy amit elkezdtél, hogy végül is már egyik könyvedről már beszéltünk, hogy mi is indított téged ahhoz, hogy te akkor a te szavaddal közíróvá váltál. Egy kis szünetet tartunk, addig is köszönjük.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Szálló László barátommal a beszélgetést. Ugye említetted azt, hogy amikor Kiskulacházá mész a 51-esen, jól mondom, akkor meglátod azért a te városodnak a tornyait. Milyen tornyok vannak ott? Milyen templomok tornyai vonzanak téged azért haza?
1: Négy torony van, a Városháza tornya.
0: Igen.
1: Abban van egy ilyen nagyon jó kilátó, ahol nem látni a várost. Az a tűzőrnek volt annak idején a helye. Többször leégett Ráckeve különben. A három másik torony pedig a legrégebbi a szerb templom.
0: Szerb ortodox templom. Igen.
1: Igen, amelyik az 1400-as évek második felében épült, gótikus stílusban és ortodox. Ez azt hiszem, hogy szinte egyedülálló az ortodoxia és a gótika egy különös találkozása, mert nem nagyon, az ortodoxia nem nagyon épített.
0: Inkább barokkak.
1: Úgy tudom. Igen. Tehát ez ilyen szempontból gyönyörűséges, falfestményei elképesztően szépek, bár nem az eredetiek azok tönkrementek, és a 1700-as években újra festették, félő, hogy lefestették
0: azokat. Hát meg azokat az ikonokat is gondolom.
1: Az ikonosztáz, az talán eredeti, azt nem
0: aztán
1: tudom
0: talán
1: pontosan.
0: Eredeti, igen.
1: Az is gyönyörű, és nagyon, nagyon nagy. És akkor van egy katolikus templom, az nem olyan, egy szobb stílusban épült, az 1700-as évek legvégén, és annak az érdekessége, hogy Patai László, aki idősebb korára oda költözött, és utána nagy templomfestő lett,
0: igen.
1: Szegedtől Győrig,
0: igen.
1: Békés Csabáig, sok hely, Ráckevei templomot is kifestette. Nagyon igénytelen.
0: Freskó vagy szekkó?
1: Szekkó.
0: Szekkó.
1: Szekkó. Hát a freskó az már túlságosan nehézkes és bonyolult, de szekkóval, de egy különös technikával nem mondom el. Na és hát az lángol, ragyog, gyönyörű. Tehát ott bemész, akkor aki először megy be, azt lenyűgözi az a látvány, ami ott találja. A református templomot volt nekünk egy nagyon régi, gyönyörű gótikus református templomunk, de az a század elején hát megrodgyant, és akkor egy ilyen neogótikusat építettek helyette. Ha ismered Bátaszék templomát, hogyne? Meg valahol talán igen. Tisza valamely...
0: Piros téglával Bátaszék.
1: Én pár olyat láttam már az országban, a Bátaszéki biztosan olyan, de még valahol,
0: igen.
1: Nem tudom, hol is van egy. Ez a vörös téglás szép. Ez a négy torony látszik messziről már.
0: Ez vonz téged.
1: Ez vonz engem, igen.
0: Az a nagyon érdekes, egy ideig nem találkoztunk. Ugye engem is a sors máshova vetett, minisztérium, stb.
1: Magas polcra, és akkor már nem néztem ne, a régi kis tétvelő barátokat.
0: Volt egy olyan időszak, amikor arról volt szó, már nyugdíjba mentem, és arra inspirált feleségem is, és mások is, hogy meg kellene írni az egyház-állam kapcsolatának a 15 éves, akkor 15 évfordulójára egy, hát saját emlékeimet. És én arra gondoltam, hogy ne én magam írjam le, hanem a 15 évet 15 interjú alany, inkább egy ilyen interjú kötetbe kellene. És akkor meditáltam, hogy ki az, aki elvállalná ennek a érdekes, de ugyanakkor egy kortörténet hiteles személyiségekkel való beszélgetést, és akkor téged kértelek föl. Eleinte tiltakoztál, hogy te ezzel a témával kevésbé foglalkoztál, elsősorban, ahogy mondtad, ifjúság, stb. Publicisztikák, és itt tovább már akkor elkezdték könyvet is írni, de végül is az volt, hogy egy érdekes szituáció alakult ki, hogy a Pax Televízió vállalta a könyvnek az úgynevezett média támogató szerepét, és ezeket az interjúkat a Pax Televízió stúdióba beszélgetések során, tehát fordított helyzet volt, Erdő Pétertől kezdve a többi egyházi, világi emberekkel beszélgetették, és ezt a Pax Televízió pedig, mint konzerv anyagot azóta is 2005-ben jelent meg, és 2005 óta minden évben ezt a sorozatot, az államegyház sorozatot, a Szálló László interjú kötetének tulajdonképpen minden egyes emberét bemutatja, hiszen amiket mondanak, az ma is ugyanolyan hiteles is, és a társadalom politikának különböző érdekességeiben. Tehát ez a ha Isten nem volna, a címet is te találtad ki, miért találtad ki ezt? Miért gondoltad, amikor elvállaltad, hogy jó, rendben van, megcsinálom? Hát Voltaire idézetről van szó, csak hogy...
1: Igen, igen, amit te idézel az interjútban,
0: igen.
1: Az alapötlet az onnan van, de igazából a bevezető címje inspirált, hogy ez legyen, bár az ebből fakad, mert az a címe a bevezetőnek, hogy ha egyház nem volna, nincs folytatás, tehát arra is érvényes, azt fejtegettem abban a bevezetőben, hogy azt is ki kéne találni, annyi fontos jó funkciója van a lelki funkcióktól, a karitatív funkciókig, stb., hogy azt is ki kéne találni, és hát ez egy olyan lebegő cím, benne van az Isten szó, ami az egyházakra utal, és hát minden, egy jó címnek találtam, ha Voltairenek jó volt, akkor nekem is jó.
0: Máskülönben elsősorban 1000 példányban jelent meg, de boltokban ki se került, mert maguk a interjú alanyok vették meg, és hát aranyos voltál, azt mondtad, hogy mutassuk be a könyvet, a kiadó, a közlönkiadó adta ki, de első helyszín a Szombathely legyen. Miért gondoltad, hogy Szombathely legyen? Az első könyved, első bemutatója, logikus most már, hogy mindenki hallotta a te kis élettörténeted és Szombathely kapcsolatát, és olyan szeretettel fogadtak, hogy ez nem igaz. Nem is gondoltam volna, hogy Szále László Szombathelyen ennyi idő után egy könyvvel megjelenik, és körbeveszi rengeteg ember.
1: Hát nem tudom, hogy ezt én találtam-e ki, hogy ott legyen az első.
0: Hát de te találtad
1: de
0: ki.
1: Lehetsége. Hát Szombathely mindig a második
0: nagy szerelme
1: volt. Rászkeve után a nagy. De nem tudom, hogy az én ötletem volt-e. Ha igen, akkor evidens, hogy azért, mert ott szerettem oda menni, minden év találkozóra elmegyek, azóta is, tehát van közöm hozzá, azóta már írtam egy másik könyvet, ami a Szombathelyi iskoláról szól.
0: Az iskola, igen.
1: Igen, de azért igazából azért tiltakoztam először a fölkérés ellen, mert én nem akartam könyvet írni. Mondtam, hogy mi a viszonyom az irodalomhoz, amit egy igen. Magasabb rendű szent dolognak tartok, és abba bele avatkozni avatatlan kézzel, fejjel nem nagyon szabad. Szerintem most már akkor is már így volt, hogy mindenki könyvet ír. Aki tud, aki nem, aki mert. Most én nem akartam könyvet írni. Ebben bizonyos mértékig Pajor Nagy Ernő, aki ugyancsak Ráckevén volt árva gyerek, és ő nekem nagy példaképen volt, és nagyon szerettem, és ő is engem valamiért, és ő se írt, fantasztikusan jól írt, és nem írt könyvet, azt mondta, hogy újságíró vagyok, nekem a kis műfajok kellenek, végül aztán egyet nagy nehezen kicsikartak belőle, ő se írt könyvet. Én is azt gondoltam, hogy a két tábla közé, amit leszorítanak, az fontosabb dolog, mint hogy én ilyesmibe beleavatkozzam. Az pedig még borzasztóbb volt, hogy ezt élő adásba kellett fölvenni, mert aztán azt végképp nem szeretek. Ide se jöttem túlságosan könnyen, de itt, mintha nincs nekem sok dolgom, ezért meg a régi barátság.
0: Megosztani a gondolataimat.
1: Igen. Igen, csak én nem tudom megosztani a gondolataimat, mert azok, amik először eszembe jutnak, azokat, ha írok, akkor azokat mind elvetem. Mert az első gondolat az a közhely gondolat általában. Amit ötödszörre, tizedszerre megrágsz, megformálod, és leírod, én azt szeretem kiadni a kezemből. Ezt, ami így kijön, ezt borzasztónak tartom, meg se fogom nézni utána, hogy milyen...
0: Meg fogod nézni.
1: Milyen lett. Na most ott még ezt is kellett csinálni. Most akkor létrejött két szöveg, illetve azokból az interjúkból, amiket én nem jegyzeteltem, hanem hogy
0: nem,
1: is volt
0: ott
1: az...
0: leírta a maga... A Pax Televízió is átadta az írást.
1: Igen, és akkor abból szerkesztettem a könyvet.
0: Igen.
1: És ők meg külön megcsinálták az adást. Azt is kérték, hogy én csináljam meg, szerkesszem meg, vagyis mit tudom én, 6 nagy kazettát nézzél végig, és akkor ragd össze, hát mondtam, ezt én nem vállalom. A kéziratba bejelöltem, hogy szerintem az egyes interjúknak mik a legfontosabb részei, dolgozzanak vele, ezt én végképp nem tudom vállalni. Úgyhogy ez kétszeresen nehéz volt, de kétség kívül, hogy örömmel csináltam, és hálás vagyok, hogy erre kértél, noha továbbra is azt gondolom, hogy lett volna erre alkalmasabb személy is. De végül is, ha úgy megnézem, hogy a táncról szóló könyvtől, a futballról szóló könyvig, a történeti, iskolatörténettől,
0: a stb.
1: Tehát rengeteg témában írtam, mindegyikben újságírói szemmel, hogy a belehelyezkedésnek egy bizonyos szintjén. És mindegyiket, majdnem minden könyvben fölkérésre írtam. Tehát én magamtól ilyen életmű építésbe soha nem gondolkodtam, mert az újságszöveg is elmegy másnap a semmibe, és hát a könyvszöveg is fölteszik a polcra, és aztán örökre ott marad, és vége van.
0: Ez
1: azért, nem csak az enyém, hanem mások.
0: Ez azért, ez azért érdekes, Laci, mert ugye utána ezzel a könyvvel jártuk az országot. Könyvbemutatókat tartottunk, a könyvbemutatók kapcsán az interjú alanyok egy része vállalta, hogy részt vesz ezen a bemutatón, hiszen élővé válik államegyház kapcsolatának azon embereivel találkozni, akik elmondták neked, te pedig leírtad, hogy ők hogy élték meg a rendszerváltástól 15 évig. Tehát hiteles személyekkel találkoztak a egy-egy település lakossága, zöme érdekes pedagógusok, lelkipásztorok, és a műveledésben dolgozó zöme ezek, de volt, ahol orvosoktól kezdve rengeteg. És ilyeneket csináltunk, és ezek volt, amire te is el tudtál jönni, de volt, amire Erdő Pétertől kezdve mások is. Tehát Nyíregyházától, Hajdú Dorogig, Hévíztől, Pécsig, és így tovább. Lajos Mizse, ugye, mert Lajos Mizsei nyomda, hát akkor kinyomták, és nem tudták, hogy mit nyomnak ki. Mondom, akkor csináljunk Lajos Mizsén egy könyvbemutatót. A mai napig is használják ezt a könyvet. Van olyan hittudományi főiskola, amelyik azt mondta, hogy ezt minden leendő hallgatónak tudni kell. Tudni egy kortörténetnek a hiteles személyiségét, egyházi és világemberek személy, életnek a tapasztalataiból szól. Tehát megismeri azt, hogy hogy alakult az, amiben most ő van. Hát tulajdonképpen ez a műsor is, amiben most vagyunk, ez is tulajdonképpen arról szól, hogy vallási ismeretterjesztés, hiteles személyekkel, egyházak szerep a mai társadalomban, és így tovább. Van neked egy olyan lap, aminek nagyon örültem, amikor te oda kerültél, aminek éppen az a címe, hogy a Párbeszéd lapja, ez az új egyenlítő, amiben végül is, és itt nem egyházakról beszélsz, hanem a párbeszéd fontosságáról, az embert emeled ki. Hát ez az én, hogy is mondjam, vesszőparipám is, hogy erre kellene koncentrálni mindenkinek, aki arra hivatott. Te hogy látod ezt?
1: Igen, az, mind a kettő jó tétel, az ember középpontba állítása is, és a párbeszédé is. Valóban azt próbáltuk meg, ebben az eldurvult és ketté vált magyar szellemi életben, ahol már minden csak pártérdekek és szempontok szerint lehet elmondani, hogy az egyiket magasztaljam, a másikat gyalázzam, meg fordítva, és azt gondoltuk, hogy van a magyar életnek egy sokkal nagyobb és mélyebb rétege, és nem csak ez a felszín, ahol a nagy politika zajlik, hanem ott lent, ahol az emberek, az egyes emberek és az egyes családok és az egyes kis faluk működnek és dolgoznak, hogy ez az igazán fontos, és ennek a problémái az igazán érdekesek, és engem bevallom, kizárólag ezek érdekelnek, a nagy politika legkevésbé se érdekel. Én nem is tudnám eldönteni, hogy hogy milyen adórendszerre van szükség, vagy hogy milyen ár- és bérpolitikát kell folytatni. Ezek rendkívül bonyolult szakmai kérdések.
0: Hát igen.
1: Én azt tudom, hogy mi az, hogy szegénység, azt tudom, hogy mi az, hogy igazságtalanság, az egyes ember szintjén. És ezért minden könyvem a lokalitásról szól, a kis dolgokról szól. És azt hiszem, hogy abban is benne van persze minden, hogy igyekszem, hogy benne legyen, de nem a világot akarom megváltani, egyáltalán akarok valamiket mondani a helyben élő embereknek, aztán majd ők megoldják a saját problémáikat, ha tudják.
0: Nagyon aranyos vagy, hogy te ugye szeretted a focit, és hát van természetesen fociról is könyved. Ha jól emlékszem.
1: Több is, igen.
0: Több is, de mondjuk a Fenyvesi Máté, ezek szerint valahol neked az egy etalon volt a fociban, mint jobb szélső?
1: Bal szélső volt. Igen. Egyébként ott nem, hanem fradista vagyok,
0: ja,
1: és tagja vagyok a Fradi Hagyományőrző Egyesületnek, amely Takács Tibor a vezetője. Ő kért föl, hogy a Tüske, vagy Fenyvesi doktor 80. születésnapjára csinálja meg ezt a kis könyvet. Boldogan megcsináltam. Előtte ő kért föl, nem ő kért föl, az Kévés György, de az is ebbe a nagy fradista marhák társaságába tartozik, hogy a Rudas Ferenc, a legendás nagy Rudas Ferenc történetét írjam meg, és szerencsére még volt módom vele sokat üldögélni, beszélgetni, tehát ezek a fradista könyvek. De Takács Tibor más könyvet is íratott velem, ja, az nincs itt, nem érdekes.
0: Hány könyvet írtál összesen?
1: Hát nem tudom, ilyen 10-11, de vannak szerkesztett könyvek is. Uh-huh. Többet szerkesztettem, nem írtam ezeket, hogy pontosan nem tudom, mert 10 körül, tucatnyi körülbelül.
0: Máskülönben feleségemnek a kedvenc könyve természetesen. Mit gondolsz, melyik?
1: Remélem a Jászság.
0: Jászságra, igen. Hiszen Jászság szülötte végül is, hát, és az ott van természetesen mindig. És hát Lajos Mizsek környékén ezt a könyvet jól ismerik, és a baráti körben is, úgyhogy... De végül is ugye az is érdekes volt, ha már itt visszatérünk az egyenlítőnél. Egyszer felkérte engem, hogy egy kerekasztal vita van az újságban, amivel Jézus és Marx összehasonlítása, hogy mondjam el gondolataimat ezzel kapcsolatosan, és elküldted, hogy mik jelentek meg. Miért jött ez elő? Ez a téma ott, ez ki inspirálta? Gondolom, hát, itt is valaki ezt kezdeményezte.
1: Igen, igen. Hát alapvetően maga a lapfilozófiája a párbeszéd.
0: Igen, a párbeszéd.
1: Most kiket kell párbeszéltetni, hanem az ellentétes nézeteket. Galló Béla az egész
0: főszerkesztő.
1: Ő a főszerkesztő, és ő is szervezte ezt a vitát, hogy összehozza ezt a Jézus gondolatot, a marxi gondolatot, és akkor tessék, ezen vitatkozzanak. És kiderüljön, hogy lehet vitatkozni úgy is, hogy meghallgatjuk a másikat. És aztán te is erről írtál, hogy nem oldalakba kéne gondolkodni, hanem problémákba, emberekbe, témákba. És akkor egyszerűbb lenne a mai vitáknak az a fő baja, hogy egymás mellett mennek el.
0: Igen.
1: És senki se tanul a másiktól. Pedig a vitának a legfontosabb eleme az, hogy a másikéból, ami érdemleges, azzal építsem a saját filozófiámat, vagy a saját...
0: Itt jön a pedagógus.
1: És fordítva. és nyesegessem le, amit nem jól gondoltam. Ez volna az igazi vita. Azt hiszem, a ha Isten nem volna végén, a bevezetőn végén van az a mondat, ami ennek az egésznek a mottója is lehetne ennek az egész párbeszéd problémának. Ugye a világ leírható darwini alapon a létért való küzdelem, sok minden
0: igen.
1: meghatároz ez. És akkor én azt mondom ott a végén, hogy a létért való küzdelem korát föl kell váltani a létért való együttműködés korának. Mert azt vélem, hogy a harcok harcok is sokat alakítottak az emberi történelmen, de az együttműködések talán még többet alakítottak rajta. És az is a kereskedelem, régen ugye a háborúk és a kereskedelem vitte az információkat az egymástól eléggé elzárt világok között, mert ugye nem volt annyi olyan közlekedés. Sőt, hát a harc maga is információ.
0: És az árucsere forgalom.
1: Igen, az pedig a kereskedelem. És tehát az együttműködés az végig benne volt az emberi létben, hát már a mamutot is csak együttműködve tudták legyőzni. És ha nézem a sváb falukat, a svábok és a magyarok gyönyörűen együtt éltek egymással, összecsiszolódtak, közös sorsuk lett, közös élményeik lettek. Tehát az együttműködés ilyen értelemben kikerülhetetlen, vagy elodázhatatlan, hogy előbb-utóbb ez határozza meg. Hát mindig harcba lesz persze egymással az erőből való győzelem és az együttműködésből fakadó győzelmek, mert azok általában közös győzelmek lehetnek.
0: Ha jól emlékszem, akkor ugye azt, hogy ne oldalakban gondolkodjunk, és az, hogy én híve vagyok a párbeszédnek, de oldalakban gondolkodás a számomra is azt mondom, és nem lehet azt mondani, hogy Jézus az jobb oldali és Marx baloldali, mert emberökről van szó. És hát ezek végül is, ugye mert a hozzászólók egy része körülbelül idáig is jutott a beszélgetésbe, hogy...
1: Igen, ezt folytatni kellett volna talán tovább.
0: Hát érdekes téma természetesen, de azért én azt mondom, hogy ennek az új egyenlítőnek a nagyobb publicitást kellene adni, hogy jobban megismerjék ezeket a gondolatokat, az alcíméből adódó együttműködés és a párbeszéd fontossága érdekében, de úgy tűnik, hogy a színeket ez nem nagyon érdekli. Nem. Mert ugye erről beszél. A színeket egymás közti viták, és nem az embernek a ilyen értelemben való és a jobb létét elősegítő párbeszéd. Hát azt hiszem, hogy ez, hadd kérdezem már, hogy most, gondolom most is jár az agyad, vagy felkérésből, vagy további, hogy mi az, amire most készülsz esetleg egy vagy két olyan műre, ami már megfogott, és valahol már, ha még nincs is leírva, de már azért benned van.
1: Majdnem mindent fölkérésre írtam. Kettőt nem. Az egyik, amit most csinálok, a másik pedig a Pokolhegy című könyvem, ami Ráckevéről szól, Ráckeve cigánytelepéről, vagy Ráckevén a cigányok és a magyarok együttéléséről. Ezt írtam úgy, hogy senki se kért rá, de ez annyira izgatott gyerekkorom óta ez az egész probléma, és a cigányság ügye az különben is, mert ezt nagy magyar ügynek vélem, és még nagyobb lesz az idő előre haladtával, erről több könyvem is volt, a sikeres cigányokról is írtam. Ezekből mind rengeteget tanulok. A Istenegyház interjúkból a cigány érte. Tehát az interjúból rengeteget tanulok.
0: Tehát a nemzetiségi, nem az etnikum és a vallási Igen. témák azért benned vannak állandóan.
1: Bennem vannak, de főleg a
0: az elesetteknek
1: a igen, főleg ezek érdekelne, akiknek valami bajuk van, és valamiért bajuk van, az ilyen egyebek nem érdekelnek. De mi volt a kérdés?
0: Hogy mit csinálsz?
1: Na tehát, és amit most csinálok, azt sem megrendelésre írom. Nem is akarom olyan nagyon elmesélni, mert még nem vagyok vele készen. Az se biztos, hogy meg tudom csinálni, mert ez már egy kicsit beleavatkozás lenne abba a szférába, az irodalomnak abba a szférájába, amitre nem érzem magam alkalmasnak, de ha ki se próbálom soha, akkor nem is derülhet ki.
0: Jó.
1: Igaz, hogy kicsit későn kezdek hozzá. Na minden esetre egy olyasmin dolgozom, ami Trianon előzménye volt, a háború, az elvesztett háború. És ezt az egész traumát, ami aztán Trianonban csúcsosodik ki, ezt egy adott pillanatban két akkori nagy magyar vitájában próbálom elmondani. Két nagy magyar, aki mindegyike Tehát egészen mást gondolt. Mind a kettő nagyon szerette a hazáját, mind a kettő abszolút mást gondolt róla. Állandó harcban álltak egymással, gyalázták egymást jócskán, és rengeteget, de azért bizonyos a nagyságnak bizonyos fokú elismerése azért rejtetten, ha be se vallották, ott élt bennük. És ezt a két embert hozom össze egy különös helyzetben, azon a napon találkoznak, amelyik napon Tisza Istvánt, a volt miniszterelnököt megölik. És valaki fölkeresi, ez a valaki Ady Endre, aki fölkeresi azért, hogy rábeszélje, hogy meneküljön el, mert meg fogják ölni, és akkor ott marad, és ott elkezdenek vitatkozni. Na most ezt próbálom valahogy, ezt a két egészen különböző nézetet, akik végül is összefognak abban az értelemben, hogy párbeszédet folytatnak egymással, hogy mi lesz az eredménye, azt majd meglátjuk.
0: Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm, ez egy remek végszó volt, és egy újabb inspiráció a te további munkádra. Sok sikert kívánok hozzá, és hát találkozzunk máskor is azért, akár párbeszéd formájában is. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetettél.
1: Köszönöm én is, szívesen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ünnepeljük a Teremtés hetét. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Téma: víz fakad. Ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47:1-12. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, ennek alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségek.

0: Európa kihívásairól, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. Az apostoli palotában szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia is. Magyar Péter elmesélte a pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, hogy miként lehet sikeres az a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Hatalmas tömeg fogadta a pápát Párizsban. Mintegy 700 ezer ember vett részt Leó pápa szabadtéri miséjén Párizsban. A katolikus egyházfő 4 napos apostoli látogatást tett a napokban Franciaországban. A miséken a francia államfő nem vett részt, de a politikai élet számos képviselője igen, ahogyan a hatalmas tömeg is. A rendkívül szigorú francia törvények, amelyek az állam és az egyház szétválasztását célozzák, előre meghatározták, hogy Emmanuel Macron szinte biztosan nem vesz részt a ceremóniákon, ám az elnök választásra készülő Franciaország más politikusai és ismert vezetői ott voltak a Concord téren. A pápa látogatását övező buzgóság és lelkesedés, valamint a keresztelők növekvő száma Franciaország egy olyan arcát mutatta, amely újra fölfedezi keresztény gyökereit, ezredéves identitását és őseinek hitét. Így köszöntötte őket a pápa. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek a bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei. Gályarabok és parton maradottak. Teltház előtt a deáktéri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályara prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Látod-e Isten? Című oratórium bemutatóját. A verses zenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna, József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika a Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az evangélikus egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk. A keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Számos érdekességgel és tanúságos dologgal lesz dolgunk. Új agyi implantátum segíthet bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Ezzel biztosan fogunk foglalkozni. 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, például földek, amelyeket a mezőgazdaságba vonnak be. Erről is szó lesz. Elindult egy új robottaxi szolgáltatás, egyelőre nem Magyarországon, olyan robottaxikról van szó, amelyeknek már kormánya és pedálya sincs, és fellőttek szeptemberben egy új műholdat, amely többek között a klímaváltozás eredményeit, illetve folyamatait fogja rögzíteni és elemezni. Erről is szó lesz, és arról is, hogy mi történt abban a videós játékban, amelybe egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét. Ez sem egy mindennapi téma a tudomány világában. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, már is vágjunk bele, és kezdjük az érdekességek és az aktualitások mellett

0: a tanúságosabb tudományos hírekkel. Bizonyára sokan hallottak róla, hiszen rengeteget szerepelt a hírekben, miszerint az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú mesterséges intelligencia chatbottal tervezget erőszakos támadást. Az eset kétségkívül érdekes a tudományos, illetve technológiai tudományos szempontból is, hiszen a mesterséges intelligencia használatáról van szó. Ha annak segítségével lepleznek le egy esetleges bűncselekményt, az nyilván pozitívumnak számít, viszont van az éremnek egy másik oldala is. Egy biztos, ez a rendkívül aggasztó hazai eset pontosan rávilágít arra, hogy a legmodernebb technológia miként válhat a legsúlyosabb bűncselekmények előkészítésének eszközévé, ebből a szempontból is nézhetjük, fogalmaz a rakéta. Ha valaki nem tudná, hogy miről van szó, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Terror Elhárítási Központ, vagyis a TEC közreműködésével fogta el azt a 16 éves győri fiatalt, aki a gyanú szerint tömeggyilkosságra készült. Mindez onnan derült ki, hogy a fiú a mesterséges intelligenciával beszélgetett többek között fegyverek beszerzéséről, a használt AI chatbotot fejlesztő vállalat automatikus biztonsági szűrői viszont észlelték a beszélgetés veszélyét, hogy a felhasználó erőszakos, életellenes cselekményekről cseveg a szoftverrel. Az amerikai cég jelezte mindezt az FBI-nak, az azonnal továbbította az információt a magyarországi nyomozóknak, vagyis a tragédiát egy villámgyors nemzetközi riasztási lánc előzte meg. A magyar nyomozók a hálózati adatok alapján azonosították a győri fiatalt, majd szeptember 15-én lecsaptak rá az otthonában, ahol lefoglalták a digitális eszközeit, a telefonját és a számítógépét is. A fiatal korút terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt hallgatták ki gyanúsítottként, amiért a hatályos jogszabályok szerint akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A magyarországi rendőrség ezután több figyelmeztetést is kiadott az online térben történő megnyilvánulásokkal kapcsolatban. Hangsúlyozták többek között ezek alatt a figyelmeztetések alatt azt, hogy az interneten semmi nem marad rejtve. A különböző platformokon, így a mesterséges intelligencia alapú alkalmazások használatakor is felelősséget kell vállalnunk a kijelentéseinkért. A hatóságok szerint az ilyen jellegű kijelentésekért már 12 éves kortól felelősségre lehet vonni egy fiatalt, de az ügynek egyébként is óriási tanúsága van gyerekek és felnőttek számára is, tehát, ami a legfontosabb, az online térben semmi nem marad rejtve, ha ismerjük a technológia világát, használjuk a mesterséges intelligenciát, akkor sem mindegy, hogy mikor, miről csevegünk vele.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Szeptember 15-én sikeresen felbocsátották az Európai Unió Copernicus programjának Sentinel 3C nevű műholdját. Ez a műhold a 2030-as évekbe nyúlóan biztosítja majd az óceánok, a szárazföld, a jégtakaró és a légkör megfigyelését is, írja a rakéta. No, lássuk, hogy egészen pontosan mi lesz a dolga ennek a műholdnak. Szerintem rendkívül izgalmas a feladata, arról nem is beszélve, hogy a klímaváltozásunkkal is összefügg. Magát a Sentinel 3 műhold sorozat harmadik tagját, tehát egy keddi napon, közép-európai idő szerint 3 óra 21 perckor indították Franciaországból egy űrkikötőből. A repülés irányítók röviddel a kilövés után már fogták is a jelét, megerősítve, hogy levált a hordozó rakétáról, és kinyitotta az áramellátását biztosító napelemeket. Ez a műhold a Copernicus család egyik legsokoldalúbb küldetése. Adatai alapul szolgálnak majd a napi óceáni előrejelzésekhez, segítenek az erdőtüzek észlelésében, valamint nyomon követik a vízminőséget és azokat a hosszú távú változásokat, amelyekre az éghajlattudomány támaszkodik. Egyébként a Sentinel-3 sorozat tagjai immár egy évtizede figyelik bolygónk óceánjait, szárazföldjeit és jégtakaróját, valamint a Föld légkörét. Adataik mára több egyéb alkalmazás mellett a klímakutatás fontos segítőjévé váltak. A Sentinel 3A 2016-ban, társa a 3B pedig 18-ban állt pályára. Ezek az űreszközök egyaránt mérik az óceánok és a szárazföld felszíni hőmérsékletét, valamint a tengerszintet. Nagy látómezejű műszereik vannak, kiterjedt területeket képesek egyszerre felmérni, így párban repülve napi rendszerességgel biztosítják a teljes földfelszín lefedettséget. Ami pedig a mostani műholdat, a Sentinel 3-at illeti, nem csak a lassú, évtizedes változásokat, hanem a szélsőséges eseményeket is figyeli. A felszíni hőmérséklet mérései látványosan megmutatják például a hőhullámok kiterjedését és intenzitását. Ezen kívül a műholdak a növényzet állapotáról is információt szolgáltatnak, így követhető például az aszályok hatása, az erdőborítás változása és a földhasználat alakulása. Különösen fontos alkalmazási terület az erdőtüzek megfigyelése, a műholdak jól használhatók és aktív tüzek felismerésére, valamint a leégett területek azonosítására is alkalmasak, emellett kevésbé közismert, hogy a Sentinel-3 a légköri üvegházhatású gázok vizsgálatában is szerepet kapott. És még egy érdekesség, a műholdnak radaros magasságmérője is van, amellyel folyók és tavak vízszintjét is meg tudja határozni, így az adatok árvizek és aszályok követésében, illetve a globális vízkörforgás kutatásában is hasznosíthatók. Hamarosan újabb érdekességgel folytatjuk, nem is akármivel, feltöltötték egy muslica teljes agyát az egyik legnépszerűbb videós játékba, és megnézték, hogy miként viselkedne a digitális világban egy karakter, ha konkrétan az ecet muslica feltérképezett agya irányítaná. Egyébként az ecet muslica agyát évek óta tanulmányozzák a tudósok, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni a mindössze mákszemnyi muslica agyat.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Feltöltötték egy muslica teljes agyát a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Arról a játékról van szó, amely kockákból építkező kreatív túlélő játékként vagy digitális legóként is ismert. És hogy miért akarja valaki ebbe a játékba beépíteni a muslica agyát, illetve feltölteni, már is elmondom. Évek óta tanulmányozzák egyébként a tudósok az ecet muslica agyát, nem azért, mert az annyival izgalmasabb lenne, mint mondjuk egy emlősé vagy az emberé, hanem azért, mert elég kicsi, ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy képalkotó eljárással megpróbálják feltérképezni. Ezen a téren történt is már áttörés egyébként, amerikai kutatók még 2024-ben a mesterséges intelligencia bevonásával az egész mákszem méretű agyat fel tudták térképezni, írja a HVG. Mondom számokban, hogy mit találtak a muslica agyában, 139.255 darab idegsejtet, valamint az ezeket összekapcsoló nagyjából 50 méternyi kapcsolatot. Ezt mind le tudták modellezni, elképesztő. A Cambridge-i egyetem kutatói szerint egyébként mindez azért óriási áttörés, mert ezek az állatok, a muslicák képesek repülni, sétálni, tájékozódni, sőt, a nőstényeknek még énekelnek is a hímek. Az, hogy ezt az agyat sikerült feltérképezni, már önmagában is a tudományos fantasztikum határát súrolja, az igazi csavar azonban csak most jött el a történetben, ugyanis egy YouTube videós olyasmit tett, amit korábban még senki, feltöltötte az ecet muslica agyát, pontosabban annak térképét ebbe a bizonyos videós játékba, majd hagyta, hogy az interakcióba lépjen az új digitális környezettel. A videós szerint az első dolog az volt, hogy a digitális másolatot megtanította félni. Szerinte ugyanis a haláltól való félelem az egyik legfőbb tényező, ami életben tartja a tudatot. Ezt úgy oldotta meg, hogy egy objektumot közelített hozzá, ami egyre nagyobbá vált, Ez lényegében ugyanaz a helyzet, amikor az ember például vezet, és azt látja, hogy egy autó közeledik felé a sávjában. A közeledő autó egyre nagyobbá válik, az agy pedig azonnal észleli, hogy ez egy veszélyhelyzet, amit el kell kerülni. A dolog egyébként nem ment állítólag elsőre könnyen, mert a videós elfelejtette a rendszerhez hozzáadni az irányítás képességét, így a modell ugrált és körbe-körbe haladt, mert nem tudott másként kitérni a tárgy elől. Emellett olyan képességekkel ruházta fel a digitális másolatot, muslica agy másolatot, mint a látás, a hallás vagy a tapintás. Kiderült, hogy a hallást és a tapintás érzékelést ugyanaz az agyi terület irányítja, hiába van különböző érzékelési módról szó. Ezen kívül a videós úgy építette be a hangérzékelést a modellbe, hogy a digitális agy jelet kapjon, vagyis halljon, és beprogramozta az éhségérzetet is, ami lényegében úgy történt, hogy az avatar energiaszintje repülés közben folyamatosan csökkent. Kiderült, hogy a digitális agy képes tájékozódni a játékban. Igaz, a videósnak ki kellett jelölnie egy területet, ahová az avatárnak mindig vissza kellett térnie. Elképesztő, én nem is tudom, hogy tud engem mindenki vagy bárki is követni. Tehát egy muslica agyának a térképét programozták be, tulajdonképpen illetve töltötték fel ebbe a videós játékba, és még egy érdekesség, a videós arra is kíváncsi volt, hogy miként szaporodna az állat a digitális térben, a probléma viszont az volt, hogy a tudósok által feltérképezett agy egy nőstényé volt, így hiányzott belőle az udvarlás, amit a természetben a hímek tesznek meg. Végül sikerült egyébként egy ilyen modellt is beszereznie, így az avatar udvarolni is megtanult. Mindentől függetlenül a kísérlet lenyűgözte a tudomány világát, és jól mutatja, hogy mennyi mindent kell még megismerni ahhoz, hogy tisztában legyen az ember akárcsak a tudat fogalmával.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Elindult, és már az utakon van egy olyan új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincsen, úgyhogy ha véletlenül belehuppanna egy sofőr, egy emberi sofőr, hogy kisegítse a járművet, bizony nem tudná megtenni. Ezt a robottaxit egyébként 2 évvel ezelőtt már bemutatták, viszont most érkezett el a pillanat, hogy valóban utasokat kezdett el szállítani. Méghozzá szeptember 3-án, tehát önvezető taxiról van szó, amely kimondottan egy 2 személyes elektromos autó egyébként. Ezt a robottaxit egyébként Elon Musk cége tervezte, és azt mondják, hogy a feltaláló önvezetésről alkotott elképzelésének eddigi legnagyobb próbája. No, de hogyan működik, hogyha nincs se pedálja, se kormánya, nos, kamerákat és radarokat használ arra, hogy a környezetét érzékelje? Elon Musk évek óta azzal érvel, hogy ha az ember 2 szemmel képes vezetni, akkor a megfelelő szoftverrel a kamerák is elegendők lehetnek. Ez a robottaxi egyébként egészen pontosan 8 kamerával figyeli a környezetét, és nincs tehát az autóban olyan sofőr, aki szükség esetén átvehetné az irányítást. Egyébként éppen ez a megközelítés választja el ezt a vadonatúj robottaxit az eddigiektől, amelyek már az utakon fellelhetőek, többek között az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek a robottaxinak a kamerái lézer segítségével közvetlenül képesek felmérni a tárgyak távolságát, 3-dimenziós helyzetét, de más előnye is vannak ennek a vadonatúj robottaxinak. Az, hogy miután a gyártás alatt kihagyták belőle a kormányt, a pedálokat és több más emberi vezetéshez szükséges alkatrészt, így a cég szerint sokkal egyszerűbb lesz, illetve olcsóbb az előállítása. Mindemellett azért bizonyos jogi problémákat, illetve kérdéseket felvetett ennek a vadonatúj robottaxinak az útra bocsájtása. Az Amerikai Közlekedésbiztonsági Hatóság vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy a cég megfelelően igazolta-e a robottaxi megfelelőségét a szövetségi biztonsági előírásoknak. A jelenlegi szabályok több olyan felszerelést is előírnak, például a kormányt, a fékpedált és a tükröket is, amelyek ezen a robottaxin nincsenek. Úgyhogy ha a jogi problémák elgördülnek, már csak az a kérdés, hogy kinek van bizalma beülni egy robottaxiba? Az önvezető autók, a jövő autói, állítják azok a kutatók, akik a tudománynak ezzel a szegmensével foglalkoznak, miközben jó, ha tudjuk, hogy az önvezető autók, vagy úgy is mondhatnám, rádióvezérlésű távirányítású járművek nem a 21. század találmányai, az első rádióvezérlésű távirányítású járművet már egy spanyol mérnök 1904-ben megalkotott, akkor az egy rádióvezérelt háromkerekű volt, az első valós rádióval irányított teljes méretű autót 1925-ben mutatta be Francis P. Houdina New Yorkban. Az amerikai villamosmérnök és feltaláló tulajdonképpen ezzel írta be magát a technológia történetébe. Érdekesség, hogy a híres mágus Harry Houdini, aki ugye Budapesten látta meg a napvilágot Weiss Erik néven 1874-ben, de aztán amerikai illúzionista és bűvészként ismerte meg a nagyvilág, szóval Harry Houdini beperelte a Houdina céget névlopás miatt, mert azt hitte, hogy a feltaláló csak az ő jól csengő művésznevét akarja felhasználni a család üzlethez. Végül kiderült, hogy a feltalálót valóban Francis P. Houdinának hívták, így a pert elvetették.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: A forró aszályos nyár után beléptünk az őszbe. Ki az, aki meg tudta tartani a nyár alatt a szép zöld gyepét? Aki megtartotta, arra lehet, hogy egy kicsit rosszallóan néztek a szomszédok, hogy vajon miért és hogyan locsolta, de én most mégis azt mondom, hogy beszélgessünk a szép zöld gyepről, no nem arról, amit úgymond mesterségesen telepítünk, hanem a természetes gyepekről. Egy gyepes terület az avatatlan szem számára csak száraz kórókat és kókadozó füvet jelent esetleg, holott a mérsékelt égövben ezek a leginkább fajgazdag terület közé tartoznak. Milyen területekre gondolok? Például az észak-amerikai prérik, az eurázsiai sztyeppék, a dél-amerikai pampák, az afrikai veldek vagy a szavannák olyan természetes ősgyepeket jelentenek, ahol a különféle füvek mellett más lágyszárú növények és rengeteg virág él. Az se szokatlan, ha egyetlen egy négyzetméternyi gyep területen 40 vagy 80 növényfaj is megél, sőt, van még ennél gazdagabb terület is, több rekorder gyep is létezik földbolygónkon. A világrekordot egy argentin gyep tartja, ahol egyetlen négyzetméteren 89 különböző növényfajt számláltak össze egyetlen egy négyzetméteren, és ez nem számít egyedi kiugró értéknek, számos gyep rendelkezik hasonló rekorder növénygazdagsággal, írja a National Geographic. A gyepes területek bolygónk szárazföldjeinek egyébként közel negyedét fedik le, és mintegy 1 milliárd ember számára nyújtanak megélhetést. Ez a növényi fajgazdagság azzal is jár, hogy rengeteg állat számára is jó életfeltételeket adnak a gyepek. Ízelt lábúak tömegei élnek itt, amelyek élelmet jelentenek a madarak, a kisemlősök vagy a hüllők számára. Ezen felül a gyepek hatalmas mennyiségű megkötött szenet tárolnak a gyökerekkel átszőtt talajukban, és innen egy tűz után, például egy tűzeset után gyorsan képesek újra megújulni, miközben a tűz csak kevés szén légkörbejutásával jár. Sajnálatos módon azonban az, ami a vadvirágok számára gyakran ideálissá teszi a gyepeket, a mezőgazdaság számára is vonzó. A tápanyagokban rendkívül gazdag talaj miatt világszerte rengeteg ősgyepet feltört már az ember, és bevetette mondjuk kukoricával, búzával vagy szójával. Egy kutatócsoport, amelyet a Michigan Állami Egyetem szakembere vezetett, azt mérte fel, hogy vajon képes-e egy már feltört gyep valaha is eredeti gazdagságát elérve megújulni. No de elő azzal a számmal, 300 év után sem áll helyre a feltört ősgyep, ez lett a kutatás eredménye. Egyébként, miközben a világ füves térségeinek igen jelentős részét feltörték és mezőgazdasági területté alakították, viszont számos helyen a farmokon felhagytak a gazdálkodással, így ott lehetősége nyílna a gyepnek a terület visszahódítására, viszont a vizsgálatok azt mutatták, hogy teljesen mindegy, hogy földrajzilag hol helyezkedik el egy ilyen úgynevezett másodlagos, visszahódítható gyepterület, annak a tulajdonságai mindenütt azonosak, az egyszer is feltört gyepek elveszítik az évelő növényeiket és azokat, amelyeknek kemény, ellenálló levele van. Ezek olyan tulajdonságok, amelyekkel a növény az aszály, a tűz vagy az állatok rágása ellen védekezik. Általában ezek a fajok különösen lassú növekedésűek egyébként. Amikor viszont visszahódít egy területet a gyep, ott a gyors növekedésű növények a nyertesek, így a lassú növekedésű fajok nem tudják velük felvenni a versenyt. Tehát, hogyha természetes módon hagyjuk újra a gyepet megújulni, akkor sem lesz már a régi.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Az orvostudomány híreivel folytatjuk, ugyanis új agyi implantátum segít a bénult betegeknek a minél pontosabb önkifejezésben. Egyébként korábbi agyi implantátumokkal a paralízises, azaz bénult betegek vagy beszélni, vagy mozdulatokat tenni már tudtak, ezzel az új eszközzel viszont mindkettő egyszerre válik lehetővé, és ebben egy avatár segíti őket, ezzel lehetővé válik számukra az árnyaltabb kommunikáció is, adta hírül a COVID. A mindennapi életben a gesztusoknak egyébként is nagyon fontos szerepük van, ezt elítja Samantha Brosler, a Kaliforniai Egyetem kutatója. Gondoljunk csak bele, ha azt akarjuk mondani, hogy talán, akkor arra sem az igenes, sem a nemes bólintás nem jó és nem megfelelő, tehát az árnyaltabb kifejezés nagyon-nagyon fontos a kommunikációnkban. Ami ezt az új agyi implantátumot illeti, egyébként egy iPhone méretű, és két páciensen tesztelték, az első résztvevő stroke következtében bénult meg, a második amiotrófiás, laterál szklerózisban szenvedett. Mindketten szinte teljesen elvesztették végtagjaik mozgásképességét, emellett nem tudtak beszélni, csupán hangadásra voltak képesek. A kutatócsoport rögzítette a résztvevők agyi aktivitását, miközben azok többször megpróbáltak kimondani 10 kifejezést, vagy végrehajtani 10 gesztust, mint például integetés, tapsolás, fejrázás, hol külön, hol a beszéddel és a mozgással egyszerre kísérletezve. A kutatók ezt követően személyre szabott gépi tanulási modelleket tanítottak be, hogy azok előre jelezzék a résztvevők szándékolt mondatait és gesztusait. A modellek tesztelése érdekében a résztvevők megpróbálták megismételni a képernyőn megjelenő különböző mondat, illetve gesztuspárokat. A modellek előrejelzéseit használták fel a résztvevőkre hasonlító avatar mozgásának vezérlésére, miközben a beszédre vonatkozó előrejelzések felvillantak a képernyőn. A kutatók szerint egyébként azért döntöttek avatarok használata mellett, ahelyett, hogy a résztvevők maguk beszéltek és gesztikuláltak volna, mert ez azt bizonyította, hogy mindkét cselekvés egyszerre dekódolható az agyi aktivitásból. Az első alany tervezett gesztusait és beszédét 88, illetve 84%-os pontossággal jelezték előre, a második esetében ez az arány 66, illetve 70% volt. A kutatók szerint a csapat a pontosságon dolgozik tovább, képezve a modelleket és finomítva az algoritmusokat. Szerintük a jövőbeli modellek képesek lehetnek az ember testét is mozgatni, ha elég jó állapotban vannak az ízületei és izmai az adott betegnek, valamint a szintetikus beszédhangot is elő fogják tudni állítani, és ebben az esetben nem lesz szükség avatarra. Teljesen lebénult emberek tudnának esetleg újra beszélni vagy mozogni. Azt hiszem, hogy mindig ezek a jó hírek a tudomány mai világából. Magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy elindult egy új robottaxi, amelynek már kormánya és pedálja sincs. Megnéztük, hogy mi történt akkor, amikor egy videós youtuber feltöltötte egy muslica agyának a térképét a világ egyik legnépszerűbb videós játékába. Foglalkoztunk annak az új műholdnak a felbocsátásával, amely többek között a klímaváltozás kapcsán képes majd megfigyelni időjárási és meteorológiai jelentéseket. És a mesterséges intelligencia is témánk volt annak a győri fiatalembernek a példája kapcsán, aki chatbottal tervezgetett erőszakos támadást, de az FBI szólt a magyar rendőrségnek, hogy egy 16 éves győri fiú erről beszélget a mesterséges intelligenciával. Bárhol és bármivel is foglalkozzunk, legyünk óvatosak, megfontoltak és bölcsek, éljünk természetesen, a lehető legtermészetközelibb módon, de figyeljünk rá, hogy hol tart a tudomány mai állása. Én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztőműsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

És akkor íme itt vannak a kérdések erre a hétre, most összevonva, mert látjuk, hogy bizonyos számok rendre ismétlődnek a Szentírásban, mint a 3-as, a 7-es, a 12-es, a 70-es és még néhány. Most akkor nézzük a 40-es számot, vagyis akkor az 1866-tól az 1870-ig terjedő kérdések így hangzanak. Mondj 5 olyan történeted, amely a 40-es számmal van kapcsolatban. A múlt héten már foglalkoztunk két büntetéssel. A zsidóság sorozatos és tudatos hűtlensége miatt 40 évig vándorolt a pusztában, mielőtt bemehetett az ígéret földjére, valamint Isten, a súlyos bálvány és a fáraó önimádata, valamint önmagát Istennek kikiáltása miatt 40 évre szétszórta az egyiptomiakat a népek közé, bár őket is számtalanszor figyelmeztette előzően. Egyes megállapítások ezt mondják, a 40-es szám a Bibliában leggyakrabban, a próba, a felkészülés, az ítélet, valamint ezzel kapcsolatban az átmenet és az új kezdet időszakát jelöli, vagyis. A bibliai hagyományban a 40-es szám nem egy mágikus, vagy egy pontosan kimért matematikai adat, hanem egy olyan szimbolikus időtartam, amely alatt Isten átformálja az embert, megpróbálja a hűségét, és fölkészít valamilyen nagy feladatra. Nézzünk erre néhány példát is már most így előzetesben. A próba és a tisztulás témakörében. Noé idejében 40 nap és 40 éjszaka esett az eső, hogy megtisztítsa a földet a gonoszságtól. Fölkészülés és bőjt témakörében. Mózes 40 napot töltött a Sínai hegyen Isten jelenlétében, hogy fölkészüljön a 10 parancsolat átvételére. Illés proféta 40 napig gyalogolt a Hóreb hegyig, étel és ital nélkül, hogy utolsó feladatát teljesítse felemeltetése előtt. Jézus pedig 40 napig böjtölt a pusztában, szolgálatba állása előtt. De visszatérhetünk arra, hogy Mózes élete is 40-40-40 időszakokban értendő. Átmenet és generációváltás témakörben. Az izraeliták, mint tudjuk, ugye 40 évig vándoroltak a pusztában, amíg egy új, szabadon született nemzedék nőtt föl, és aztán csak ez az új generáció ment be az ígéret földjére. Vagyis, ha össze akarnánk foglalni, azt mondhatnánk, hogy a 40-es szám mindig valami újjal van kapcsolatban. Na, akkor fejtsük is ki a gondolatokat. Az 1866. kérdésre a válasz. Nézzük meg az özönvíz, nagyon is ismert történetét, Mózes első könyvének 7. fejezetéből, és csodálkozzunk, hogy a 40-es szám milyen nagy jelentőséggel bír, bár fönt már említettem. Ime. Miután a gonoszság már úgy elhatalmasodott a földön, hogy félő volt, veszélyezteti az egész emberiség létét, Isten úgy döntött, hogy minden élőt eltöröl a földön, de Noé tiszta élete kegyelmet talált, és az Isten akarata szerint épített hajóban megmenekült a családja, és azok az állatok, amelyeket az Úr oda vezetett. Noé életének 600. évében fölfakadt a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjszakán át ömlött az eső a földre, miután az Úr bezárta az ajtót Noé mögött. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy neki feszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. Majd a bárka a víz színén úszott, mert már elborította a hegyeket is a víz.
Elpusztult minden élőlény és minden ember. Minden meghalt. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászott és égi madarakat. Csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt. Majd 40 nap múlva kinyitotta Noé a bárka ablakát. Végül egy galamb elhozta megbékélt Isten olajfa ágát a csőrében. Ezzel új élet kezdődött a földön. De sajnos az emberek ismét elromlottak. ...1867. kérdésre a válasz. Az 1 Mózes 18-ban olvassuk, hogy az Úr megjelenik Ábrahámnak Mamré tölgyesében. Ez ismét egy olyan történet, melyben Isten az emberiség védelmében kénytelen volt nagy irtást csinálni az emberek között. Na de mi történt? Szodoma, Gomora és más városok is olyan határtalan jólétben éltek Isten áldása nyomán, hogy már azt se tudták, hogy mit csináljanak magukkal. Így aztán egymással fajtalankodó férfiak városaivá váltak. Isten sokszor és sokszor figyelmeztette őket, de az elbizakodott emberek fittyet hánytak az Úr szeretetéből jövő szavaira. Gyalázatos tettük következtében szörnyen megnövekedett a gyilkos, nemi betegségek száma, és már a környező lakosok is Istenhez kiáldottak segítségül. És az ítélet megszületett. Teljességgel ki kell írtani ezt a fekét az emberiség testéből, mielőtt az egész emberiség kihal. Na nézzük, hogy mi történt. Ábrahám békésen ücsörgött sátra bejáratánál a déli hőség idején, amikor hirtelen megjelent neki az Úr ott, Mamré tölgyesében. Ábrahám fölemelte a tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Tisztességgel megvendégelte őket, és kiderült, hogy az Úr és két angyala azért érkezett, hogy Szodoma és Gomora városát megtekintsék, és az atyai ítéletet végrehajtsák. Most már ki kell írtani a lakókat. Ábrahám unokaöccse Lót is ott lakott a családjával. Amikor Ábrahám beszélgetni kezdett az Úrral, szerette volna megmenteni, akit csak lehet, és alkudozni kezdett az igazak érdekében. Jaj, Uram, ha van 50, de nem volt. Hát, ha 40, de nem volt. Végül az Úr így felelt. Nem teszem meg 40-ért. Aztán kiderült, hogy 10 sincs. De az angyalok Lótot és a családját kivezették a gyilkos, kénes, tüzes eső elől. Fel kellett mindent égetni, hogy a gyilkos kor elpusztuljon. Eme városok helyén van ma a Sóstenger, melyben semmi élet nincs. Tehát egy új, reményteljes jövő kezdődött azon a tájon. Az 1868. kérdésünkre a válasz. Mózes 40 nap és 40 éjjel volt az Úrnál. Kenyeret nem evett, vizet nem ivott. És fölírta a táblákra a szövetség igéit, a 10 igét, olvassuk a 2 Mózes 34-ben. Na de hogyan is történt? Ime a szövetség megkötésének története is a 40-es számmal van kapcsolatban, mert ismét újat kezdett az Úr. Elsőszülött népének, a hébereknek szövetséget ajánlott. Először elmondta Mózesnek a feltételeket, és a nép azonnal igennel válaszolt. Meg is ünnepelték, ahogy szokás.
Aztán ezt mondta az Úr Mózesnek. Gyere föl hozzám a hegyre, és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, mert azért írtam le ezeket, hogy tanítani lehessen majd. Elindult tehát Mózes és szolgája Józsué föl a hegyre. Amikor Mózes fölment, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett a Sínaira. 6 napig borította azt felhő, majd a 7. napon magához szólította Isten Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványát olyannak látták Izrael fiai, mintha emésztő tűz égetett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Ott és akkor adta át neki az Úr a saját kezével írt 2 kőtáblát, a szövetség jelét, dokumentációját. Hogy aztán mi lett a nép nagy ígéretével, hát sajnos tudjuk. De az Úr itt is újat kezdett, újat ajánlott. Ugyanis elkezdődött a szedett, vedett emberek néppé formálása, a törvények átadása, amihez tartás véget. Az 1869. kérdésre a válasz: 30 esztendős volt Dávid, amikor királyá lett, és 40 esztendeig uralkodott, olvassuk a 2 Sámuel 5-ben. Föltehetjük a kérdést, hogy miért új ez? Mit jelent nekünk? Hát talán csak Dávid életében fontos, hiszen kb. 13 év várakozás után, mert 17 évesen kente föl királya Sámuel proféta őt, szóval nem azonnal lett király. Nos, az ő életében az, hogy várakoznia kellett, az a 40-es számmal van kapcsolatban, hiszen csak akkor ülhetett a trónra, amikor Isten már nagyon-nagyon sok dolgot elvégzett a lelkében. Mit is tanultunk a 41 számmal kapcsolatban? Próba, felkészülés, ítélet, valamint az átmenet és az új kezdet időszakát jelöli. A próba és a felkészülés nála komolyan megmutatkozott. Nem ölte meg az őt meggyilkolni akaró korábbi királyt, bár mondjuk így, pompás alkalma lett volna rá. Le tudta tenni lángoló haragját a bölcs Abigail asszony szavaira, aki rámutatott, egy királyhoz ez méltatlan. Tudott őszinte és tiszta barátságot ápolni Jonatán királyfival, a potenciális trónörökössel, akinek apja üldözte őt éveken át, és sorolhatnánk. De mi volt ebben az új kezdet, vagy a különleges? Nos, gondolom, már mindenki tudja, hogy Jézus Urunk Dávid utóda, mint olyan király, aki a földön és az égen örökké uralkodik. Nos, Dáviddal elkezdődött az üdv történet egy újabb és csodálatos szakasza. Dávid 40 éven át uralkodott, és 70 éves korában megtért őseihez. Természetesen több királynál is olvassuk, hogy 40 évet uralkodott, mint Salamonnál is, hogy béke is volt ezen idő alatt, de ők más történetek. Az 1870. kérdésre a válasz. Ez a történet az, a Lukács 4-ben olvasva, amikor Jézus Urunk 40 napon át valami újra készült, miközben kísértette az ördög. Böjtölt. Nos, nézzük a szöveget pontosan, és aztán jelöljük meg, hogy mi jellemző rá a 40-es számmal kapcsolatban. Ime. Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a lélek indítására a pusztában tartózkodott 40 napon át, miközben kísértette őt az ördög.
Nem evett semmit azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett. Az ördög meg így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd meg ennek a kőnek, hogy változzon kenyérre. Jézus így válaszolt neki. Meg van írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkeresség minden országát egy szempillantás alatt, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat, meg a dicsőséget, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz minden. Jézus így válaszolt neki. Meg van írva. Az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt mondta neki. Ha Isten fia vagy, vesd le innen magad, meg van írva. Megparancsolta angyalainak, hogy őrizzenek téged, és kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Jézus így válaszolt neki. Megmondatott, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Amikor mindezek a kísértések véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre. Nos, nyugodtan föltehetjük a maui népszerű kérdést. Na, lássuk akkor, miből élünk. Mi az új ebben? Jézus befejezte földi, emberi életét. Most már szinte elszakadt a családjától, és elkezdte emberi testében a megváltás munkáját. Mi a próbatétel? A sátán pontosan tudta, hogy ki ő, ezért el akarta buktatni, de nem sikerült neki. Így tehát ez az időszak a felkészülés korszaka is volt, hiszen véglegesen végig az atyával beszélgetett küldetéséről. És hogy miből élünk? Jézus megváltásából. Valamint abból a gyakorlatból, ahogy a sátán erőszakos támadásait visszaverte az Úr. Csak az igét idézte. Meg van írva. És ez megsemmisítette a sátán minden erejét. Minden számunkra is igen példaértékű. Szolgálatunk megkezdése előtt álljunk az Úr elé, és vele beszéljük meg a tennivalókat. A sátán támadásait az iga tiszta idézésével és az e szerinti élettel tudjuk visszaverni. És ne higgyük, hogyha az Úr minket kijelöl egy magasztos munkára, szolgálatra, hát akkor már védve vagyunk a kísértésektől. Nem, sőt, folyamatosan csiszolódnunk kell, amíg tündöklő gyémántá válunk az Úr fenséges koronájában. És akkor, kedves hallgatóim, ima az új kérdések sora, most ismét egy számot keresünk, a 7-es számot. Az a feladat, hogy az 1871-től az 1875-ig terjedő kérdésekre ilyen válaszokat találjatok.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Cseri Pilléjel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelmi és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként fölvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másütt a keresztény üldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekvő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak. Kiválasztott

0: Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a még szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelki pásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelentett a képzett kántor és az orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása nem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhítheti Cseke István elektronikus kántorgépe, amelynek fogadtatása különböző. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba műsora. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
4: És Blejer Gábor.
3: Vendégünk a stúdióban Lévai Erika, iparművész, a Malka Design alapítója. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Szívesen jöttem, köszönöm.
3: Nagyon érdekes témákkal kerestél meg bennünket, illetve ezt a műsort, és rögtön úgy éreztem, hogy tényleg abszolút itt a helyed, hiszen nagyon sokat teszel azért, hogy a zsidóság különleges aspektusai eljussanak az emberekhez. Ezzel kapcsolatban az első kérdésem az lenne, hogy honnan jött az ötlet, illetve kik inspirálnak arra, hogy például gyerekjátékokat, fejlesztő játékokat hozzá létre, hiszen ezzel is foglalkozol.
5: Igen, hát nagyon egyszerű a képlet. Nekem is van a gyerekeim, és valahogy egy kicsit az életkorilag így is haladok velük, és látom, hogy nekik mik a nehézségeik esetleg, és valahogy ilyenkor ugye jönnek az ötletek.
3: És milyen ötletek azok, amik először megfogantak benned?
5: Mondjuk egy 3-4 éve jött ki ez a memória játék, ami egy ilyen abban különleges ez a játék igazából, hogy nem csak egy szimpla memória, hanem egy ilyen szókirakos is lehet később játszani vele, tehát nagyon sok labból áll, és úgy elsőre úgy nagyon összetett a játék, aztán így végülis hosszabb ideig lehet ezt majd használni.
3: És miért tartott fontosnak, hogy ebben mondjuk az alefbet, tehát a zsidó, a héber ABC betűi is megjelennek, illetve az ünnepekhez is kapcsolódik? Szerinted így könnyebben tudják a gyerekek a mindennapjaik részévé tenni a hagyományokat?
5: Hát egy, hogy én fontosnak tartom azt, hogy, tehát, hogy legyen tehát, hogy zsidó

0: valláshoz köthető is legyen, meg hogy szép is legyen. Tehát legyen benne egy olyan igényesség, amiben, tehát meg egy olyan minőségi szintet képviseljen, ami tényleg elfogadható.
1: Egyetlen egy kérdés, hogy jöttél rá, hogy affinitása van a játékkészítéshez, illetve volt-e valami előzménye az életedben ezzel kapcsolatban, hogy azt mondtad, hogy úristen, ez milyen jó, hogy nekem vannak ötleteim, hogy tudom, hogy gondolkodnak a gyerekek, azon kívül, hogy neked is gyerekeid vannak.
0: Hát, tehát meglepő, hogy addig előtte nem nagyon, mert ugye igazából tehát más dolgokat csináltam, és így akkor ez a gyerek, saját gyerek gondolkodása, tehát ahogy látom, hogy ők hogy gondolkodnak, az váltotta ki azt, hogy ez ebben kicsit jobban oda tegye magamat, mert így más volt teljesen.
2: És mi a tapasztalatod, hogy mennyire vevők erre a gyerekek, vagy mennyire szeretnek így ismerkedni mondjuk a héber ABC betűivel, ha már itt tartunk a szókirakónál?
0: Érdekelse, vagy őket úgy nem nagyon láttam, hogy hát viszont tehát az, hogy a szülők lenyomata a gyerekben, tehát az viszont nagyon megmutatkozik, és ez így pozitívként élem meg, hogy valójában ők is olyan egyedileg gondolkodnak, tehát, és ilyen egyszerű elemekből, tehát hogy mégis az volt egy nagyon sok egy fontos gondolat, hogy egyszerű elemekből, hogy hogyan tud mégis egy különlegeset. Tehát hogy nem az, hogy ilyen nagyon szép elemekkel kell gazdálkodni, hanem hogy ami egyszerűen megfogható itt a könyvben. Tehát
2: gyerekek számára egyszerűen megfogható?
0: Igen. Mondjuk amikor például ez a memóriakártya visszatérhetett tényleg a témánál maradva, az, hogy lényegében olyan nagyon át lett gondolva, hogy milyen szavak vannak ott. Volt segítségem is, tehát a Zizei Kultúrás Intézettel működtem együtt, és igazából tehát kicsit gyerekközpontúak, szóval sok minden jellemző. Kicsit gyerekközpontúak, akkor ugyanakkor van egy vallási volumene is, meg akkor egy kicsit nyitottabb is, tehát nem csak az alapszókészlet van. Tehát mindenki talál magának esetleg olyat, amivel...
2: Ebből én arra tudok következtetni, hogy ez akár felnőtteknek is hasznos lehet, hogyha mondjuk héberül tanulnak, nem csak gyerekeknek.
0: Hát igen, tehát ezt a részt használom ki, majd egy másik, ugye, amiről majd később fogunk beszélni, és ez direkt nem árulom.
2: Jó.
1: Ez lesz volna a következő kérdésem, hogy memóriajátékok mellett milyen egyéb kreatív játékokon gondolkozz, vagy találtál már ki?
0: Hát tavaly került forgalomba az, ami óvodás korban, tehát használható, két részlete lett. Az egyik az, hogy tényleg a héber betűkkel egy ilyen térbeli fából ilyen kivágott, ilyen nagyobb, egy nagyobb darab, tehát több mint 20 centi, tehát mi a gyerekkezekben, és nagy, tehát hogy odafigyelést igényel, és ilyen nagyon érdekes ilyen csapatjátékokat lehet vele játszani.
2: És ezek is a héber ABC betűt
0: hát
2: formálták?
0: Egy, hogy egyrésztől ugye van egy héber, másrésztől van egy testvére ennek a játéknak, a számkészlet, ami minden nyelven azonos. Tehát de ugyanerre a tematikára alapul. Tehát ez a tapincs meg, és hogyan, és egy kicsit másképp azokkal, amik esetleg nyomtatásba kerülnek.
2: Milyen képességeket fejlesztenek ezek a játékok, vagy mi volt a cél, amikor kidolgoztad őket?
0: Hát az, hogy ne csak az a tudat alakuljon ki, amit ez a kétdimenziális, hanem hogy teljesen az egy más agy részeket mozgat meg. Mondjuk esetleg, hogyha lehet, hogy te is bajban lennél, hogyha mondjuk csukott szemmel kéne egy betűt azonosítani, csak azért, mert tapogat.
2: Ez így van, alapvetően tényleg.
1: Szerintem biztos. Emberek 90%-a így lenne vele, mert egész más, túlságosan vizuálisan vagyunk beállítva.
0: Na igen, és akkor ezt egy másik részbe is meg kell mozgatni. Így összetettebb lesz.
2: Az alapanyagok kiválasztásánál mi volt a legfontosabb szempont, amikor hát, ezek a játékok elkészültek?
0: Hogy gyerekbarát legyen, akkor azért is a formák is lekerekítettek, tehát ugye az a típus maga az eljárás is, tehát ott nincsen egy szálka se ahhoz képest, hogy ugye ráról van szó, tehát olyan, úgyhogy ez fontos volt.
1: Technológiával ki segített neked ezt elkészíteni, illetve a sokszorosításba?
0: Hát van, aki ugye ez gyártja, de ezekre én mindig így ráakadok ezekre az emberekre, a technikákra. Ami még különlegesebb a játékban, egy-egy olyan betű van a héberben, ami nem egyből van kifaragva, hanem kettő, és erre is van, itt van megoldás. Nem tudom, hogy sikerült ez a gondolatmenet, hogyha veszel egy ilyen műanyag héber betűkészletet, és akkor ugye hát ők úgy gyárták ezt a fröccsönt, hogy egybe van, tehát például héj, és akkor ott a kis lába. Tehát ugye, és ez egyrészt ez zavaró, mert ugye az külön van, tehát megvan a miért, hogy miért van külön, és akkor itt ezt meg tudom valósítani, hogy ugye akkor azt tudni kell, hogy keresek egy másik részt is a dobozból, amit odarakhatok. Tehát mondjuk így mindig.
2: Akár egy kis puzzle-nek is felfoghatok.
0: Tehát, igen, hogy nem ér véget ott az, hanem valami még hiányzik, és azt meg kell találni.
2: És a gyerekjátékok mellett ugye a Malka Design, tehát iparművész vagy, mikkel foglalkozol még, vagy mik azok, amik így közel állnak hozzád, mint alkotó, kreatív emberhez?
0: Igazából, tehát sok anyaggal, sokféle anyaggal dolgozom, tehát az nem derül neki, hogyha csak úgy ránéznél a végtermékekre, hogy textil tervező vagyok, ez nem lenne.
2: Ezt is tudjuk most már.
0: Igazából, tehát hogy az volt a kiinduló pont, ami mondjuk tényleg ötlet arra, hogy az anyagoknak a sokfélesége, tehát hogy megy a szövés az alapszakon, tehát hogy ez abból áll, hogy a semmiből valami, tehát ugye van egy fonal, és akkor végre lesz egy anyag. Most igen. Ezt a magic, ezt a varázslatot, hogy hogyan ejtjük meg, ez
2: próbálod más technikákban is alkalmazni?
0: Valahogy így, igen, valahogy ez azért az megmaradt.
1: Mennyire figurális, amit csinálsz, illetve milyen témái vannak?
0: Igen, hát alapból, tehát szóval, amiről még nem mondtam, tehát hogy lényegében nagyon érdekes, mert én úgy kezdtem, tehát hogy amikor nem a tanulás ment, tehát nem az, hogy tanuljon az ember és olyan projekteket csináljon, hanem amikor már befejeztem az iskát, hogy végül egy zsinagógát kellett először így valami ablakokat kellett ott ilyen megoldanom, ilyen témákat, úgyhogy az volt az első munkám, úgyhogy már egy-egy plusz más zsinagógában is szerepelek, ilyen apró.
1: Nyugodtan lehetne nevesíteni a zsinagógát, igen? Csak hogyha valakit érdekli. Sőt, kérem, hogy nevesíts.
2: Így van.
0: Igen, megpróbálom összeszedni, oké. Okay. Az első, tehát Milánó, tehát pont akkor ott voltam, úgyhogy akkor ott ilyen, öt ilyen üvegablak van, tehát ott arra van ráfestve, tehát ez ilyen arra.
2: Tehát az üvegre festett.
0: Igen, tényleg? Arra kellett, igen, arra, és az van ott áll. Aztán lényegében onnan jött egy másik ötlet, úgyhogy amit még nem sikerült megvalósítani, tehát van egy nagyon jó kidolgozott témám, ami szintén tehát üvegre lehet megcsinálni, 12 törzs, tehát ez egy ilyen feldolgozott saját világ. Akkor igazából tehát az üvegekkel is foglalkoztam, tehát egy kicsit, de nem abban a konvencionális témában, amiben ugye általában az emberek, hogy Tiffany-kor csinálják egy lámpát. Na, az sose sikerült valahogy, hogy ez nem volt olyan.
1: Hogy képzeljük el? Mert nagyon érdekes, hogy mit lehet üvegre csinálni.
0: Hát, például ugye akkor, tehát akkor kijött ez a nagyon szép, ez a mezőze tok, ami térbeli, tehát olyan érdekes, hogy azt, hogy sokkal térbeli, mint ez a esetleg a muránói üvegnek, amit ők fújnak. Tehát teljesen más technikával van, és akkor sikerült ezt megvalósítani, és akkor ebből ugye végülis egy ilyen végtermék, tehát ilyesmi. Aztán utána ugye ma ami van, meg esetleg, hogyha majd máshogy találkozom, mert ugye például Judafest, meg az ilyen helyeken azért szoktam lenni, és majd leszek is, tehát közeljövőben lesz, akkor például mezőzetokok vannak, más mondjuk fából, esetleg más típus, vagy egyéb ilyen fém dekorációk. Fém. Tehát a fém is bejött. Aha, fém is bejött.
2: És fémből miket készítesz?
0: Ilyen térbeli dolgokat.
2: De hogy azt értem, hogy térbeli.
0: Belső dekoráció lehet. Esetleg, tehát bármi lehet, ugye megrendelő ilyen kívánság. Ami lett, például mondjuk a Latiba is lett egy háj, akkor Alma utcában is van. Tehát
2: igen, ezt akartam kérdezni, hogy nem biztos, látom? Hogy most mindenki kiszalad Milánóba megnézni ezt, ja, az jó, üveget, hogy esetleg Magyarországon
1: tudnak menni.
2: Igen, van-e olyan hely, ahol lehet találkozni a te munkáiddal, esetleg zsinagógák, vagy imatermek, vagy bárhol?
0: Igen, tehát igazából, tehát akkor az Alma utcában lett. Előtte egyébként az amerikai alapítványi iskolában volt egy ilyen összeműködés, tehát volt egy ilyen öntvényformám, amiből csináltam sokat, ilyen gipszet, és akkor végül is a gyerekek megfestették, és azt applikáltunk. Erre lehet, hogy emlékszel, nem?
1: Igen. Kicsit azért nevesítsük az Alma utcát is, meg amiről mondtam, a szeretet volt, tehát az Alma utcai szeretet otthonról beszélsz?
0: Igen, ott van egy zsinagóga.
1: Igen, tehát egy zsinagóga és ebben egy szeretet azon, tehát hogyha meg akarják találni, mert te érted, hogy mi az Alma utca, de a hallgatóink nem.
0: Igen, jó, oké.
1: A Maszorata volt pedig a Vesenyi utcában az ortodox hitközség által feltartott általános iskola és gimnázium.
0: Igen,
1: és óvoda. Ott is érdemes megnézni a...
0: Ez a velük együtt működtünk, hogy meg lehessen az amerikai úton, ott is, tehát a zsinagógában, az ott látható majd.
2: És oda mit készítettetek?
0: Nem volt olyan egyszerű azért, mert a gyerekek szépen megfestették, az egy dolog, csak hogy, és akkor ebből ugye mit hozunk ki, és akkor ebből a formából lett mégis egy trendeli forma, önfényből lett kirakva egy menóra.
2: Ez nagyon különleges.
1: Ez nagyon jó volt, és egy nagyon szép ünnepi keretében adták át, azon ott voltam.
0: Igen?
2: Mikor volt ez?
0: Több éve, nem tudom.
1: Szerintem legalább 5 éve. Legalább 5 éve volt. Még az amerikai utat is egy kicsit nevszerűsük. Itt most a kórháznak a zsinagógájáról beszélünk,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen.
1: Egyetlen egy kérdés, hogy mondtad, hogy ennyi és ilyen helyeknek csinálsz különböző dolgokat. Az egyetlen egy kérdésem ebben a kapcsolatban, hogy civilben csinálsz másoknak is, vagy csak kifejezetten zsinagógákra, illetve vallási dolgok számára alkotsz?
0: Hát főleg azért ez a vallási vonal, de hát egyének is lehetnek igényei vagy kérései. Úgyhogy az, de hogy igen, tehát ez így alakult ki.
2: Pont itt annyira szerencsés helyzetben vagyok, nem úgy, mint a rádióhallgatók, de a kezemben vannak a képei azoknak a mezőzetokoknak, amiket készítesz, illetve abból néhánynak, és amik nekem különösen tetszenek, azok az ilyen kis magyar népmese mintás.
0: Igen.
2: Hogy ez honnan jött, hogy összehozd ezt a magyar zsidó kultúra, vagy nem is tudom, hogy nagyon-nagyon
0: igen,
2: szépek.
0: Ez egy érdekes, ez nem teljesen tőlem jött, tehát ez valaki így felhívta rá figyelmet, és akkor mondom, hát oké, jó. Hogy ebben a típusban végülis 3 kollekció létezik. Ugye az egyik az ősi zsidó szimbólumokkal való ilyen elemekkel való díszítés. Ugye van ez a magyar népmesés, és van, és meg a kalocsa.
2: Kalocsa is van?
0: Igen, kalocsa is van.
2: Fú, hát ezek tényleg gyönyörűek, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom javasolni. Legközelebb a Judafest lesz olyan Judafest esemény, ugye, amire igen, kitelepülsz, igen, és ott meg lehet téged, illetve az alkotásaidat is találni. De még nem fejezzük be a beszélgetést, igazából még csak most jön a java, viszont hamarosan néhány másodperc múlva egy rövid szünet következik egy kis zenével, és folytatjuk a beszélgetést a stúdióban a vendégünk Lévai Erika, iparművész, a Malka Design alapítója. Néhány perc múlva visszavárjuk Önöket, ez itt a Merkaba.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez itt a Merkaba műsora, a stúdióban a vendégünk Lévai Erika iparművész, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
1: És Bleier Gábor.
0: Rövid zene után visszatérünk, és folytatjuk műsorunkat, kalandozásunkat egy kicsit a zsidó művészetek világában, hiszen Erika olyan dolgokról mesélt nekünk, hogy hogy is lehet három dimenzióban megvalósítani vallási témájú dolgokat fémből, fából, illetve egyéb anyagokból. Most viszont térjünk át egy kicsit egy másik missziódra, vagy hivatásodra, vagy ahogy tetszik, nem tudom, minek hívjuk, hiszen felnőtt oktatási programot szervezel. Mesélnél nekünk erről egy kicsit?
2: Igen, végülis ugye a betűkkel már, mint látjuk, már sok ideje foglalkozom, és végülis ez vezetett arra, hogy valahogy nem csak a gyerekeknek, hanem láttam, hogy máshol is esetleg igény lenne az, hogy tudjanak olvasni az emberek héberül. Tehát ugye ez ugye Magyarországon ez egy nehézségnek számít. És igazából ezt az akadályt egy kicsit jobban kéne átugrani, és ennek egyrészt egy ilyen intellektuális megértés, tehát több részből áll ez a kurzus, tehát hogy a címe magának a kurzusnak misztikus utazás a héber ABC-vel, és lényegében minden egyes betűről, tehát egy jó fél órát, vagy 3-4 órát beszélünk. Amikor világosan ugye, el tudjuk magyarázni, hogy egyébként az elején, hogy hogyan is néz, miért is így néz ki az betű, és miért nem amúgy, miért nem másképp, ugye? És minden betűnek ugye, vannak ilyen energiavonzatai, tehát ez egy filozofikus kurzus részben. Más részben meg fogunk olyan szavakkal is beszélni, ami ugye ezt az energetikát hozza, tehát ez is van. Van gyakorlati vonzata is, mert a végén, tehát olvasni is lehet majd ezzel a tudással felvételzel. Tehát
0: több aspektusból vizsgálod, illetve járod körül a héber ABC betűit.
2: Igen, tehát egy nagy részben ez a filozófia meghatározó, és igazából sok egyéb ilyen kis gyakorlati dolog is van. Tehát például volt igény arra, hogy mert már így oktattam, tehát volt, hogy akartam, tehát hogy azt néztem meg, hogy mi kell, aki találkozik ezzel az anyaggal, és akkor több dolgot még így beépítettem. Például, hogy kössék össze ők is. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy hol legyen a vonalvezetés, a vastag és a vékony vonalaknak a találkozása is aztán.
1: Egyébként csak egy pici gyakorlati példát, mert lehet, hogy a hallgatóinkat is érdekli, hogy miért bírnak ilyen energetikával a betűk. Egy példát mondanál, vagy hogy mégiscsak belelássunk, csak egy picikért.
0: Egy pici ízelítő.
1: Nem kell sok, csak amit úgy gondolt, hogy olyan jó példa, hogy egy frappáns történeten keresztül ezt megértjük.
2: Igen. Hát én tudtam, hogy kapok egy ilyen kérdést.
1: És én
2: nagyon, igen, nagyon nagy bajban vagyok, mert ugye sok mindenről szó van. Igazából nem csak a betűkről van szó, hanem a magánhangzókról is, tehát a kurzuson belül. A betűk kb. Úgy viselkednek, mint a test, és lényeg, milyen jó, csak úgy tudjuk kiejteni őket, hogyha kap egy ilyen lélekszintet is, és akkor a magánhangzó, ami ugye alá kerül, tehát a betű alá kerül, ebbe lehet kiejteni. Tehát mi is úgy állunk össze, hogy a test és a lélek, és akkor ez lesz egy ilyen egység. Hát mondok egy példát. Például vannak olyan magánhangzatok, amik pontokból állnak, és hogy két egymás mellett lévő pont. Van két egymás mellett lévő pont, meg két egymás alatt lévő pont. Mik ezek a pontok? Ezek a pontok lényegében égi testek, tehát a nap és a hold. És volt egy olyan sztori, tehát sok történet van ebben a filozófiában, nem tudom, hogy ez így most így... Nem van egyszer, tehát lényegében az volt, hogy végül is a világ teremtésekor járunk, ugye ezek a két nagy égitest tehát az örökkévaló megteremtette, és akkor utána a holdnak feltűnt, hát hogy hogy lehet két dudás egy csárdába, hogy én a nappal, tehát hogy, és ezt a vágyat, ezt megmondta az örökkévalónak, hogy kettő ugyanolyan hasonló égitest így egyszerre, és akkor azt mondta az örökkévaló, hogy ránézett a holdra, és akkor azt mondta, hát hogy lehetnek ilyen gondot, és akkor azt mondta, oké, akkor te lekicsinyítelek. És igazából ugye most a holdnak ugye nincs saját fénye, tehát egy kicsit kisebbnek gondoljuk, más egyéb tulajdonságai vannak. És akkor tehát csak így röviden nem fogom ezt így elmondani, csak az tett teljes mértékben, csak az, hogy ez a két reláció, meg ez a történet, ez a két pont. Tehát, hogy egyenkor egyenrangúak voltak, aztán amikor egyik úgymond a másik alá került, és lényegében, amikor lesz egy olyan pont, amikor visszakerül, az örökkévaló megbánta ezt a tettét, hogy amit a holddal így rögtön válaszolt neki, és úgy korrigálta magát, hogy amikor majd a messiási időkben, akkor végül is az lesz a történet lényege, hogy a hold visszakapja a saját, tehát a saját fényét, tehát egy magasabb helyzetbe kerül, tehát visszaáll ugyanaz a pozíció, ami volt a teremtéskor.
0: Hú, ez annyira érdekes, hogy tudnám még hallgatni órákig.
2: Azért mondom, hogy kicsit így lerövidítettem, de ez a pontoknak a harca.
0: Az a pontoknak a harca, és akkor így végig mész az egész állítén, illetve a magánhangzókon is hozzá. Igen. Fú, hát ez tényleg nagyon izgalmasan hangzik, és nagyon tetszik. Kicsit menjünk ki személyesebb témákba. Honnan jött neked ez az érdeklődés így ennyire a Héber ABC iránt? Vagy mi volt ez a pont, amikor úgy döntöttél, hogy ilyen szinten és elég mélyen, tehát elég profi szinten akarsz ezzel foglalkozni, vagy megismerkedni?
2: Nagyon érdekes, mert ugye én Izraelbe tanultam, tehát mondjuk a héber nyelv, tehát hogy ugye az úgy valamire megy. Tehát, most ezzel felül, tehát ez a betűk, ez egy utána jött, miután elkezdtem mondjuk térben is csinálni, és akkor így valahogy itt én így kicsit így meg is ragadtam ennél, hogy akkor, és az ember nem tudja, hiába tudja a nyelvet, nem tudja, hogy ennek milyen mély, ilyen filozófiai vonzatai vannak, ahogyan ez kialakult. Tehát, hogy ez egyre mélyebbe lehet az ember, hogy ásom.
0: Akkor elkezdődik az alapszinten, és így egyre inkább így beszippant, hogy még egy szint, és még egy szint.
2: És akkor összeállt most így ez a kurzussá. Lényegében, tehát ez felnőtteknek szól, ugye, tehát egy csomó, tehát olyan dolog, tehát ez felnőtteknek szól kifejezetten, és hát akiket eddig tanultam, tehát nagyon élvezik.
1: Mondtad, hogy Izraelben voltál, tanultál, ha jól emlékszem?
2: Igen.
1: Mennyi ideig és hol?
2: Hát ez egy college, tehát ilyen design college. Akkor még, amikor én tanultam, tehát úgy nézett ki, hogy csak ilyen textil és divat része volt. Most ez nagyon kifejlődött, a Schenker College, ami Tel Aviv. Mm-hmm. Úgyhogy úgy tudomásom szerint, akkor még én voltam az első, meg egyetlen magyar, aki utána lehet, hogy utána jöttek többen is. Ez egy mondjuk elég jó iskola. Tehát ugye a nyitott gondolkodás megmaradt, tehát hogy és technikailag is nagyon jó. Persze. Szóval, hogy jó oktatást tudnak nyújtani a diákoknak.
0: Mióta készültél erre a kurzusra? Gondolom, tehát te fogod tartani, tehát mióta készülsz arra, hogy mióta tanulod, illetve mikor állt össze, hogy ezt meg akarod valósítani?
2: Hát, tehát ez most így nagyon összeállt, ez több vonalból áll mindig. Tehát, hogy ugye sosincs olyan, hogy valami kész van, ugye ezt így tudjuk, csak most már, úgyhogy még vannak ennek még egyéb ilyen vonzatai, és egyébként csak lehet, hogy még fogunk beszélgetni, nem tudom, milyen keretek között. Van egy másik játékon, amin dolgozom, de ez még nem, tehát nem ilyen publikus, remélem, hogy, tehát, és ami szintén a betűkhez kapcsolódik, és felnőttek, és játszok.
0: Igen, felnőttek? Hát akkor nagyon várom, ezt szorgalmazzuk, hogy minél hamarabb legyen kész.
2: Felnőtt és gyerekek, de főleg felnőttek, szóval ez igen. Úgyhogy remélem, hogy egyszer az is kész lesz.
0: Szerintem eléggé felkeltettük az érdeklődést ez iránt, a kurzus iránt, úgyhogy áruljunk el ilyen gyakorlati részleteket.
2: Igen,
0: is
2: én is erre gondoltam.
0: A gondolat, hogy hol, mikor és milyen feltételekkel lehet csatlakozni hozzá.
2: Úgyhogy az őszi ünnepek után, tehát körülbelül ilyen október, tehát Rózsasana után biztos, tehát utána tervezem.
1: Az nagyon fontos kérdés tevődik, mert egyszerre foglalkozom most már gyerekekkel is, meg felnőttekkel is. Mit látsz különbséget? Ez nagyon-nagyon nehéz bizonyos embereknek, mert van, aki vagy gyerekekhez van szokva, vagy felnőttekhez van szokva. Egész más motivációjuk, egész más tanulási szokások vannak. Te hogy látod ezt a dolgot?
2: Jó, hát ez egy összetett olyan kérdés, de... Tehát igazából úgy gyerekeket úgy nagyon nem tanítottam, hogy így leüljek, mint egy pedagógus, csak maga az a...
1: velük.
2: Hát úgy, igen, foglalkoztam velük, csak olyan szempontból inkább a dolgoknak a kifejlesztése szinten volt. Ezt a kurzust, ezt meg fizikálisan is én, tehát ez egy másik lépcső, amit mondjuk meg kell lépni ilyenkor. Hát meg minden esetben profinak kell lenni, meg hogy igazából itt is, ami jellemző, hogy többféle szempont, tehát több mindent csinálunk. Ugye vannak olvasási gyakorlatok, összekötős, aztán mindenféle, szóval ilyen gyakorlati elemek is vannak. Tehát, hogy ami maximum, amit lehet a betűkről, próbálom így egyben átadni.
0: Említetted, hogy lehet, hogy online változatban is elérhető lesz ez a tanfolyam. Addig is, amíg ez kiderül, van-e olyan weboldal, ahol téged lehet követni, vagy folyamatosan informálódni?
2: Igen. Lényegében a Facebook oldalon a Malka Design-on lehet érdeklődni, az nagyon up-to-date, az ott mindig ott vagyok. Honlap is van, ott esetleg régebbi ilyen dolgokat meg lehet nézni.
0: És mi a honlap címe?
2: Ugyanaz, malkadesign.com. Van egy kötőjel közte.
0: És tényleg továbbra is nézegetem itt a képeit, az alkotásaidnak is lenyűgözőek, amiket csinálsz. Az előbb említettük, hogy a Judafesten leszel legközelebb. Oda játékokat viszel ki, vagy csak dísztárgyakat, vagy mire számítsunk, mivel készülsz a Judafestre?
2: Hát úgy vegyes, tehát hogy mindenből egy kicsit, tehát ugye játékok is lesznek, aztán meg ezek a mezüzetokok is. Meg
0: igen, ezről elfelejtettünk beszélni, hogy mi is az a mezüzetok.
2: Igen.
0: Mert ugye nagyon szép ez a szó mezüzet, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan miről is beszélünk, esetleg a hallgatók közül, hogy milyen célt szolgál, illetve miért vagyunk ennyire lelkesek iránta.
2: Lényegében ez az én művészet lehetőségem, és arra, hogy egy belső dekorációról van szó, ugye? Tehát, hogy és egy kicsit megmozgatni ezekkel a színekkel, amit látunk. De a mezőtök ugye zsidó otthonokban ajtófélfára helyezhető, tehát minden ajtón van, kivétel mondjuk a mellékhelyiségeken, és egy ilyen védelmet ad. Tehát azzal az a kláf, az a pergament, ami bele van írva, tehát ez hordozza azokat a tehát ezek a betűknek az összessége hordozza azt, hogy nyugalom, védelem legyen otthon.
1: És béka a házban.
2: Igen.
0: Tehát jó energiákat hoz be a házba. Igen. Akkor tényleg fontos, hogy megfelelő öltözetet kapjon, ugye, és ezeket a tokokat gyártott többek közt el.
2: Igen, tehát hogy...
1: Csak egy nagyon rövid, mert tényleg mindjárt végzünk ebben a fél idővel, hogy mi ez a Judafest pontosan?
2: Tök jó. Hát most...
0: Hát igazából, ugye a Judafest egy ilyen zsibvásár, ahol mindenféle szórakoztató dolgok. Nem tudom, szerintem gasztronómiai, ilyen szórakoztató udvar.
2: Igen. Hát már több éve megy, nem is tudom.
0: Igen. Hát szerintem már nincs is olyan ember, aki ne hallott volna róla, de most már miattad is mindenképpen megéri kimenni, mert sok remek program, úgyhogy most hajrá mindenkinek a Judafestre. Addig viszont mi még zenélünk egy kicsit, és folytatjuk a beszélgetést Lévai Erikával. Mindjárt folytatódik a Merkaba. Jövünk vissza.

0: Vissza is tértünk, ez itt még mindig a Merkaba, a stúdióban a vendégünk Lévai Erika iparművész. Rengeteg témát érintettünk már az elmúlt fél órában, de most szeretném, hogyha egy kicsit személyesebb vizekre elveznénk, hiszen alapvetően a munkásságodat rendkívül meghatározza a zsidóság, illetve a zsidó vallás, szinte minden szinten jelen van, és ahogy így ugye elnézlek minden az életed minden pillanatában. Az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy te hogy választottad ezt az utat? Tehát, hogy vallásos családból jöttél, vagy felnőtt korodban döntöttél úgy, hogy a vallás ilyen szinten meghatározó lesz az életedben?
1: Hát érdekes ez az út mindenkinek, gondolom. De igazából, tehát én is a Veselényi utca iskolában érettségiztem. Nem tudom, hogy ez így még így az első évfolyamok közül.
2: Tehát az olyan 90-ben.
1: Igen.
2: 94.
1: Igen, tehát az első között, tehát ez a... ne számoljunk, ez jó. Igen. És, de hát az ugye még nem garancia semmire, csak igazából mondjuk valamelyes, tehát hogy így akkor lehet, hogy a szülők is valamilyen utat választottak, aztán utána az, hogy kimentem Izraelbe, ez is ilyen nagyon ilyen gyorsan jött, tehát ott teljesen más volt még. Még a történet, tehát igazából, tehát nálunk se volt jellemző ez így annyira, hogy a vallási dolgokkal annyira foglalkoznának. Tehát ugye a szüleim generáció az nem így nőtt fel. Tehát, hogy és igen, ezzel ugyanúgy hozták ezt az átlagos életformát. Úgyhogy, de hát és akkor...
2: Mennyibe változott azt ezen Izrael neked? Tehát mennyi ideig voltál kint, és ott mi történt veled, ami egy kicsit ebbe az irányba toltál?
1: Hát igazából akkor így annyira így nem ez volt a jellemző, de mondjuk ugye a héber nyelv az egy ilyen mindennapos dolga vált, tehát mondjuk az abban lévő, ugye, tehát akkor abban így elég otthon érzem magam, és valójában akkor ez így nagyon így egyértelműen így jött, meg így nagyon ilyen gyorsan, úgyhogy ez így nem lehetett mit tenni. És de akkor még, tehát ezek a vallási dolgok nem voltak annyira jellemző. Ez csak később.
0: Én sokakat megszoktam arról kérdezni, hogy melyik a kedvenc ünnepünk, melyik áll hozzájuk a legközelebb.
1: Ja, hát...
0: Mert van egy jó pár ünnep, van ugye? Egy jó pár lehet ünnep, választani.
1: Igen, minden héten ünnepeltünk. Hát egyébként tényleg nagyon ártatlan, meg egyszerű kérdés, de nagyon nehéz választani. Ilyen mindenkinek, mindegyik ünnepnek vannak a vonzatai. Hát egyébként mondom, hogy tényleg, ha már az egyszerűeknél mondjuk egy szombat is ünnep, és akkor ez is jó. Minden héten ez a megszokott, ez a 6 plusz 1 felállás. Tehát, ugye ez a teremtés célja a szombat.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ugye az összes többi nap az azért van, hogy a szombat fényítem el, tehát akkor most akkor ezt választottam, de bármelyiket mást is választottam volna.
0: Igen, most egyébként ugye nem régen volt Legbaumer, ami egy nagyon vidám ramazuri, és amit előtte meg utána ugye az Omer számlálás időszak, ami viszont egy ász időszak, tehát nem igazán szoktunk kirúgni a hámból, hogy úgy fogalmazzak, viszont közeledik Sávuot ünnepe.
1: Ja.
0: Ami hozzám nagyon közel áll, én nagyon szeretem, hogy virágba borulnak a zsinagógák is, és eleve vegetáriánus vagyok, tehát az, hogy teljeset iszünk, nekem külön öröm. Neked milyen emlékeid vannak Sávuotról? Esetleg Izraelben másképp megye ez, mint nálunk, vagy mik azok, amik így elsőre eszedbe jutnak erről az ünnepről?
1: Hát egyébként most egy nagy felüdülés lesz így az Omer szállás végén, mert nagyon érzem a hatását az Omer időznek a korlátozó időszaknak, úgyhogy mindenképpen egy ilyen...
2: Megkönnyebbülés?
1: Igen, tehát várom, hogy egy kicsit ilyen, hogy ez így valahogy így az ember túlélje ezt a...
2: Egyetlen kérdés, hogy jól tudom, Savot éjszakáján bírasztás van talán nálatok is a kolelbe, illetőleg, hogy részt veszel ebben, vagy a családod valamilyen szinte részt vesz.
0: Tanítasz-e se volt éjszakáján?
1: Igen, hát egyébként tehát szokás tanulni, és egyébként tehát szoktam is, de most lehet, hogy ilyen teljesen ilyen családi mostra veszük ezt a formát. Tehát a latívban, tehát szoktam néha részt venni, de azért mégis úgy mondjában, hogy nem tudok mindig, tehát hogy nagyon viszonylag ritkábban, csak utazásokkor, vagy egyéb ilyen dolgok szoktunk
2: találni. És a ti életetekben az a nap hogy fog megjelenni a családi életben? Tehát amit mondtad, hogy családi körben akarod eltölteni, tudhatunk erről valamit?
1: Hú, hát meg kell terveznem, és de erre nagyon oda kell, tehát csak még ez még nem jött el. Most lassan készülik, mert voltak ilyen stációk, mert most ugye a forrás újság, most ez ilyen ideje, szóval most az újságban csinálom ugye a borítót.
0: És akkor ezt nem is tudtam, ezt nem fejtsük ki. Igen. Ugye van a forrás magazin, is. Igen.
1: De most szerintem jó lett a borító most.
0: És te csinálod a borítóját?
1: Hát már nem tudom hány éve.
0: Fú.
2: Mi ez a forrás magazin, ha már így beszélünk róla?
1: Úgyhogy hát ilyen 600 példányban jelenik meg. Igazából, és egy ortodox lap, tehát nagyon jó, magas, tehát szerintem Magyarország egyik legszínvonalasabb olyan lapja, amiről egyéb szellemi értékeket, táplálékokat kaphatunk.
2: És ez ki adja ki ezt az újságot? Tehát ez kinek a terméke?
1: Latív alapítvány.
0: És ugye alapvetően, tehát ortodox, tehát zsidóvallási témák vannak benne, és tényleg valóban magas szintű. Mindig olvasom, hallom őszintén.
1: Nem tudtad, hogy ilyen borítok?
0: Igen.
1: És tetszik a...
0: Nagyon, és különösen a borítók mindig nagyon tetszek, meg persze az írások is, tehát tényleg nagyon jó a magas szint.
2: Publikációsban nem vagy csak a grafikai munkákat?
1: Csak a borító. Csak az első oldal. Mindenki, ez egy összetett munka, a csomó önkéntes hanga fordít, tehát hogy ez egy ilyen összeműködés.
2: Bocsánat, beszéltünk arról még ugye nem olyan rég, hogy kimentő Izraelbe, hány évet töltöttél el?
1: Ja, ez tényleg látom, hogy ez izgalmas.
0: Nagyon érdekes.
1: Igen, ez nagyon érdekes. 5-6 évet.
2: És akkor végezted ezt az iparművészeti
1: igen,
2: dolgot?
1: Igen. Első diploma.
2: Milyen volt ott, mert tulajdonképpen
0: intenzív.
2: Egy egész más...
0: Intenzív?
1: Hát igen, ilyen nap a... Igen, hát ugye szerintem a művészeti iskolák azok nagyon egyébként kicsit olyan megviselő. Szóval olyan szempontból, hogy a projektekben ugye az eltöltött idő, amit ott kell, azt nagyon sokáig kell csinálni. Hát
0: igen, meg ugye a kreatív munkák általában olyanok, hogy se vége, se hossza. Tehát, igen. Hogyha benne vagy egy folyamatban, akkor az tényleg éjjel-nappal
1: csinál. Igen, ez olyan éjjel-nappal volt.
0: Én nem vagyok iparművészet, én csak élvezem az iparművészet áldásos hatásait, de a zenében is így van, hogyha alkotó
1: igen,
0: időszak,
1: akkor nem tudsz megállni. Igen. Hát ez ugyanaz.
0: Viszont azért a család néha megállásra kényszerít most.
1: Igen, nem, tehát a balance-t azt tehát, tudni kell tartani, ez itt a kihívás az egészben. Hogy, és azért mondom, hogy, tehát, hogy mindenre tehát oda fog készülni a Sabotra is, csak még valamit még meg kell, valamiket még meg kell csinálnom, és akkor utána tudok. De nagyon meg kell tervezem. Menü, mit, hogy?
0: Azért nem lehet egyszerű így egyeztetni ezt a fajta kreatív munkát, amit most csinálsz, mondjuk én tudom, hogy két kicsi fiad van, ugye ezt elárulhatjuk, és azért nekem két kislányom van, ők se semmik, de ahogy a fiúkat nézem, az aztán tényleg néha nagyon az ember fején tudnak ugrálni. Tehát hogy hozod össze ezt, mint családanya, mint vallásos, tehát gyakorlatilag te vagy otthon a fő, a lényeg, te vagy a központ, ugye a zsidó otthonok központja az anya, az édesanya, a feleség, és ott van a két kicsi fiad, és amellett nagyon komoly szellemi munkát végzel, mert azért egy ilyen tanfolyamra eleve felkészülni, meg ennyit tanulni önmagában rengeteg időt jelent. Hogy tudod ezt összehozni, vagy mi az, ami téged feltölt, vagy kikapcsol, miből merítesz energiát?
1: Hát lényegében egyébként nagyon érdekes, hogyha a másikat tanítja az ember, tehát hogyha van egy ilyen információ átadás, az úgy oda-visszahat, tehát hogy akkor az ember tehát látja, hogy valami volt egy ilyen értelme, hogy valami keletkezett, mondjuk ez akár visszaforgathatja az energiát is ebből a szempontból. De nagyon tudni kell azt, hogy mit, mikor, tehát ez ugye az életben, úgyhogy ezt nagyon meg kell, ezt nagyon... Megmondom, te is így vagy ezzel.
0: Abszolút, de nem mindig sikerült. Hogyha neked sikerül, akkor menjek hozzá tanulni ezt is.
1: Nem, van a periódusok, akkor így átgondolom, hogy minél hatékonyabban, tehát a kevesebb idő ráfolytása, minél hatékonyabb van végezzem ezt.
0: Állandó logisztikai
1: készenlét. Igen.
2: Egyetlen kérdés felmerül, hogy találtál annak idején a Latívra, mert nagyon szerves része az életednek.
1: Ja. Hát ez így már nagyon az elején volt, sőt egyébként, tehát a férjem Rafkertit még Izraelből ismerte, tehát ugye szóval, és valahogy így egymásra találtunk, és én úgy vettem észre, tehát ő is tehát egy nagyon magas szellemi szinten van, tehát így, és nekem mindig egy ilyen példa volt, tehát hogy egy igazi rabbi szerintem.
0: Szívem.
1: Akihez lehet fordulni.
0: Tehát gyakorlatilag Rafkerti személye, aki miatt a Latifra.
1: Mondok egy másik dolgot, mert ugye eszembe jutott, ugye nem tudom, hogy tudjátok, hogy a rabbi, hogy ez is egy rövidítés. Mondottál?
2: Nem tudtuk.
1: Na, igen. És? Azt mondja, Rosh Bnei Israel, tehát hogy a feje az Izrael, tehát hogy az Izrael nemzetségének a feje. Tehát, na, most így.
2: Tehát így jött.
1: Ez a rövidítés. Aha. Rosh Bnei Israel.
0: És mi a különbség, ha azt mondjuk, hogy rabbi, vagy az, hogy ráv?
1: Hát a ráv az mindig sok, tehát a tudása sok, és a rabbi meg ugyan körülbelül ez, amit így
0: elmondtam. Hát ezzel vissza is tértünk ugye az kicsit előző rész témájához.
1: Igen, tehát hogy minden, igen, mindig sok minden.
0: Mindig kikötünk a betűknél, illetve a misztikusabb, több rétű jelentésénél.
1: Ezt csak azért mondtam, hogy valószínűleg sokak nem tudják ezt.
0: Nem, igen, ez nagyon jó.
2: Fontos információ
0: igen,
2: volt.
0: Igen. És tényleg még nem beszéltünk a számértékéről, ja, a hibevetőknek, mert mindegyikhez tartozik ugye egy szám, és ez is egy külön kategória.
1: Persze, most ezzel is van, tehát ez az óraanyagát képezi, csak ezt így eltitkoltam.
0: Tehát csak egy kicsit felcsigázzuk a hallgatókat, és menjen mindenki megtanulni, hogy milyen titkokat rejt a héber ADC numerikus világa.
1: Gondolkodtál, hogy ez miért fontos? Miért fontos, hogy van valaminek számértéke? Ez felmerült benned?
0: Sokszor felmerült, de igazából
1: nem tudtad a választ.
0: Így van. Na,
2: nagyon sokan nem tudjuk megmagyarázni.
0: Igen.
1: Tehát lényegében azért fontos, hogy ugye megmérjük a betűk mondjuk súlyát, mert ugye számok, tehát akkor van, hogyha vannak azonos számértékek, akkor azonos, tehát hogy párosíthatjuk ezeket a fogalmakat, és akkor így bánhatunk velük, tehát jobban megértetjük azonokat a fogalmunköröket. De most nem mondok példát.
0: Jó.
1: Majd vannak jó példáim, csak nem akarom most így.
0: Ha valaki hát példát akar,
1: igen.
2: Akkor. Azt hiszem, akkor érdemes akár téged megkeresni, illetőleg felkeresni a Latif Kollár. Kicsit arról mondj valamit, hogy hol találhatnak meg, mert mondtad, hogy az oktogon könnyékén, tehát hol találják meg a Latif Kollárt és a kurzusaidat?
1: Tehát ez az egy kurzus lesz, és ezt ott az Oktogon címet most itt tök.
0: Szerintem az most úgy is, ugye.
1: Igen, ezt meg tudják.
2: Igen, az interneten.
1: Andrássy út valamennyi. Ez így.
0: És ahogy említetted, a Facebookon talán.
1: A Facebookon, igen, a Facebookon, ott mindenkinek válaszolok, meg amúgy is, ha megkeresnek, tehát ott van.
0: Tehát facebook.com/malkadesign,
1: igen.
0: Így, ahogy mondjuk.
1: Igen.
0: Remélem, hogy nagyon sokan megtalálnak, és nagyon sokan keresnek, illetve mindenkinek ajánlom, hogy menjen ki szórakozni, mert a Judefest valóban egy egyedülálló élményt nyújt az év során a fesztiválok forgatagában. Van-e még valami, amit el szeretném mondani, mielőtt elköszönünk, hiszen fogy az időnk, sajnos, pedig ilyenkor, mikor belemelegedünk a beszélgetésben, legszélsebben abba se hagynám estig, de hát ez van.
1: Hát köszönöm, hogy itt lehettem egyébként, és remélem, hogy majd egyszer még találkozunk, nem tudom milyen formában.
0: Hát én ebben biztos vagyok, mert szerintem számíthatsz ránk.
2: Olyan dolgokkal foglalkozol, ami több réteg, és talán mélyebben is érdemes belemenni.
0: Így van. Így van, és hát sok sikert a tanfolyamhoz. Remélem, hogy online változatban is elérhető lesz, ha bár szerintem én személyesen is be fogok nézni hozzád, mert nagyon-nagyon izgalmas és nagyon érdekel ez a világ. Tehát akkor Facebookon Malka Design, illetve köszönjük, hogy itt voltál velünk. Lévai Erikát hallották, a Malka Design alapítóját, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria
2: és Blejer Gábor.
0: A technikusunk segítségét is köszönjük. Ez volt mára a Merkaba, jövő héten újra találkozunk, addig is jó pihenést, jó szórakozást mindenkinek, viszont hallásra!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Nemzetközi kávénap. Bár a kávé közkedvelt serkentő ital a világ minden táján, az ünnep eredetét országonként más-más időpontokra datálják. Japánban 1983-ban, Kanadában 1997-ben, Amerikában 2005-ben, Indonéziában 2006-ban, Tajvanon 2009-ben rendeztek kávénapot vagy fesztivált első ízben más-más hónapokban. A legtöbb országban szeptember 29-én ünneplik a kávé napját, köztük hazánkban is. Ám a kávé kedvelőinek, a fogyasztóknak minden nap ünnep, hiszen talán már el sem tudnák az életüket képzelni nélküle. Ezen a napon világszerte sok vállalkozás ingyenesen vagy kedvezményesen kínál a vendégeinek egy csésze kávé. Olyan ünnepelte 1000 éves fennállását a Váci egyházmegye. Jó kedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyházművészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegye kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények szakpasztorációk képviselőivel, munkájával is lehetőség adódott megismerkedni, akik

0: bizottságának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátság immár hatodjára szervezett nagyszobású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly tiszántúli püspök és Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. A gyerekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartották az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája ez volt, akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. A következőképpen: mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Ma kedden derült, gyöngén felhős, napos, száraz az időnk, a keleti szél megélénkülhet, és 22-26 fokunk van. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Blejer Gábor műsora.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Blejer Gábor. Mai kedves régi barátunk, vendégünk Elza Vajá. Üdvözöllek, nagyon örülök, hogy végre újra itt találkozunk. És hát az aktualitását az adja, hogy ma koncerted lesz, és erről szeretnék egy kicsit beszélni. Annyit mondjál előzményként, hogy hol lesz ez a koncert, és mikor?
4: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatóink, és tényleg a koncertről beszélünk. Ma leszek a fenséges New Orleans, a Lovak Uksa, ha jól emelikszem, 5. számon át, ott leszünk. A Bakari zenekar, akkor ünnepeljünk az a legújabb lemezen, ami csináltam most. Remélem, hogy ott lesz mindenki.
3: A riport egy jó részéről fog szólni, de hogyha már itt vagy, nem engedhetlek el ennek, hogy kicsit ki nem faggassalak, hogy hogy kezdődött, milyen ez az év, akár koncertezés szempontjából, vagy más szempontból neked?
4: Nagyon jó, nagyon jó. Megváltozok az élet minden szempontból. De erről fogunk beszélni egy kicsit később, de ez az új Elza, ahogy én szoktam nevezni, nagyon jó, mert új programok, mindig koncerteztem az egész Magyarországon, meg Magyarországon kívül. De most születek egy újat dolgok, ami régen csináltam ilyen interjú, hogy jártam rádióban, meg ilyesmi. De most nagyon sok város hívnak így, hogy egy nyitott interjú, így gondolom, 200-300 ember, 400 ember, és mindenki nagyon kíváncsi volt tudni az életemről, hogy mit történt, hogy csinálom az élet mostanában, hogy zenélek, kik a tagok az új legújabb zenekar, hogy tartom a régi zenekarok, vagy se. Szóval mindenki kíváncsi, hogy segítsz. És ez nagyon, nagyon érdekes volt a dolog, hogy ennyi ember kíváncsi, akkor ez jelenti, hogy hát tényleg követtek rendesen.
3: Azt hiszem, ez nagyon fontos, mert ugye olyan dolgokat hordozva, amik egyrészt a mélyen a múltba gyökereznek, és persze vadonatú dolgokat. Azt vettem észre az utóbbi időben, hogy amellett ugye, hogy a jazz az aval élsz, és abba fürdesz, de egyre többet hozott be az egyéb gyökerekből a spanyol zenét, vagy a latinos hangzásokat. Ez tudatos nálad, vagy éppen ahogy érzed?
4: Mindenképp tudatos nálam, meg ahogy érzem, de most például lesz új lemez. Ez volt, hogy

0: voltan dominicanos y sacó otra lata América von is meyes nayo nayo meyes a fight me fai islatan hoji nayo nulta co o multa o mi yo creen y sacó renguete y estilus hosta que lut a mi nem mondo hoji refele nem lites nek sino mayor orsago nem mismeri merja mi cor mis francia orsago más orsago van szokták gyakszani.
1: Hát azért nagyon keveredés, hál' Istennek, és nagyon jó az átjárhatóság, nálunk kevésbé.
0: Igen, igen, igen. Iszak arrafele van tubkulfodig, ez sokkal vegyes van a világ arrafele, iszakor természetesen minden újdonságot érkeznek rögtön. És nekünk van, hogy mi itt vagyunk családon belül, tudod, nagyon, nagyon rikkan érkezik egy vendég, ami zenész, aki hozzák újak dolgok, akkor én vagyok minden ezt az úttoró. Robin Hood.
1: Ahhoz képest, amit most tapasztaltál, változott a latin zene, vagy más lett, mint, jó, hát más nem nagyon tud lenni, de azért érzed, hogy másképp pörög, mint a...
0: Igen, ez a lemez másképp, mert mindig énekeltem, mindig a jazz világban voltam, sztenderek, meg vagy a saját zenével, mert mindig benne volt az afrikai zene, meg minden, de most nem csak énekelek, rap is van benne. Ez nem volt korábban, de ez annyira kirtek Franciaországon, meg voltam Portugáliába, és állandóan az emberek kiabáltak, hogy ezt akartak hallgani, és akkor... Van egy jó fúzió benne, majdnem minden dalokak, ahol van egy rész, ahol rendesen repelni kell, de annyira jó hallgani, ez a mi fáj, és alatta van ez a jazz, mozgás, zongora, meg
1: dob. Ezzel jól érzéktem, hogy egyszer a hazatérés, és egyszer egy megújulás.
0: Tehát igen, igen, abszolút megújulás, és annyira boldog vagyok, mert annyira jól sikerült ez a lemez, hogy jó.
1: Ha már... kim voltál, és mondtad, hogy csomó mindent hallottál. Lehet tudni, hogy ki az, akiket meghallgattál, vagy azt mondod, hogy akire úgy érdemes odafigyelni, most külföldről beszélek, mert ugye szerintem kevesebbet találkozunk velük.
0: Hát, ha maradunk így, hogy aki dobol, akkor Horacio el Negro, ez hihetetlen jó dobol, és muszáj meghallgatni. No Sandoval, Sandoval mindig kéne nekünk hallgatni, de pontosan zongoristáról akartam beszélni. Gonzalo Rubalcaba, ez kiváló zongorista, akkor minden jazz musikus szerintem ez egy házi feladata, meghallgatni ezt a csodálatos zongorista. És tudnám mondani kell lista, és itt leszünk holnapi.
1: Értem, tehát bőven tudtál töltekezni.
0: Igen, igen.
1: Ez azt jelenti, hogy más koncertjére is most el tudtál menni?
0: Igen, igen, igen. Általában szoktam, nincs olyan, hogy megyek egy országban, és csak megyek, játszanék, és megyek. Mindig érdekel, mit csinálnak a többiek. Akkor is, amikor csak kezdőkről van szó. Mert én úgy érzem, hogy mindegyitől lehet tanulni valami.
1: Igen, ez nagyon fontos, és szerintem ez nagyon sok művész még ezelőtt áll, hogy rájöjjön erre a fajta nyitottságra, amit azt hiszem te is, és annak idején Gábor is nagyon jól tudott használni.
0: Igen, igen, ez nagyon fontos, ez, hogy élni ebben a tudás, hogy minden tudom, ez egy hiba. Nagyon sokan mondják, hogy már tanultam, jártam egyetemen, már nincsen újdonság, ez kizárdó. Minden nap van egy megújulás mindenkinek.
1: Hát meg a másik kérdés, hogy a jazz meg akár a latint meg lehetett tanulni egyetemen, vagy...
0: Igen.
1: Tehát egy részét, tehát biztos alapokat, meg egy csomó mindent nem akarom lebecsülni, mert fontos dolog, de azért, mint kívülálló, az a feltételezésem, hogy jazz is, meg a latin ennél egy jóval nyíltabb dolog kell lenni ahhoz, hogyha már műveled.
0: Igen, igen, igen. Mindig minden egyes koncert, ez ilyen, mondom én, ez egy doboz meglepetésen. Teljesen minden, mennyire felkészülve írszunk magukat, amikor írkezünk a koncerten, lehet bármilyen meglepetés.
1: Igen, meg én azt figyeltem meg, hogy a jazzben van még mindig egy negyedik, ötödik, vagy hatag, attól függ, hogy hány tag a zenekar részvevő, az a közönség. Tehát a jazz csak lemezen talán nem létezik, bár ez az én hipotézisem.
0: Igen, igen. Ez nagyon jól gondolod, mert muszáj, igen, hallgassunk zene otthon, meghallgassunk a legjobb lemezen, de muszáj menni az arenában, ahol az ember már ott tudja, mint a tigrisek, ott tudunk látni, hogy igazándiból amíg tanultunk, hogy igazándiból tudunk csinálni, megvalósítani.
1: Meg elárulok a kedves hallgatóknak egy tisztelt, én sok Elza Vaja koncerten jártam, még akkor is, amikor még a Gáborral énekeltél, és már sok szóló koncerted is, meg másokkal, és hát neked olyan a közönség, mint a levegő, tehát muszáj, hogy alak is, muszáj, hogy hozzájuk szóljál, muszáj, hogy impulzusokat adjál, ezt jól látom?
0: Igen. Néha, amikor megyek koncertezni, zenészek kérdeznek tőlem, Elza, lesz sorrend? Mondom, nem tudom mondani nektek ilyesmi. Nekem muszáj látni a közönség előtt, mert teljesen minden, miket írom, mindentől függ, hogy mit kapom, amikor már a fogony kinyitom, és akkor látom, ha vidámorszok van, akkor én nem tudom megérkezni egy szomorú baláda, akkor mindig kell ez a új atmoszféra, ami csak a közönséget tudja adni nekem.
1: Te és ez, van olyan kollégád, akit ez zavar, hogy nálad muszáj a spontaneitást, vagy azért ezt már megszokták?
0: Ez nem játszik velem.
1: Mit? Az nem játszik velem.
0: De általában vannak olyan muzikus, ami nyitott emberek, vannak, aki kérdezi, de nekem fontos, mert annyira tudom, hogy nekik nagyon újak a színstílus, meg a zene, meg minden, meg nem elég, hogy tudják a dal, ismerni kell az Elza is, mert a dal ez egy dolog van kotából, de amikor már Elza kezdődik a színpadon kibontakozni, akkor nagyon nagy meglepetések lesznek nekik is. Én csak mondom, állandóan kéne rajtam lenni az eme, és akkor nem lesz baj.
1: Egy picit beszéljünk arról, hogy telt ez azért most nem mint hallgató vagy utazó szempontjából, hanem milyen koncertjeid voltak, amire szívesen emlékszel vissza ebbe az évben. Most már ugye szeptember, mindjárt október van, hogy volt-e olyan, amire azt mondod, hogy hú, de jó volt a nyárom, vagy hogy voltam most csak hasonlítok BMC-be, BJC-be, vagy esetleg máshol, vagy akár külföldön, ami koncertet adtál.
0: Nagyon sok, ahogy ingattam koncertet, vagy mentünk.
1: Nem, most arra igen.
0: Ó, nagyon szívesen visszatérnek a Portugáliába. Most nem tudom, mi van. Annyiszor voltam, de most abszolút olyan szerelem alakult a Portugália, meg Lisszabonba, meg inkozót. De lehet, hogy azért volt, mert máskor mentem, és a színprodukción adtam el út, nagyon jó volt minden, de most sikerül dolgozni az ottani zenészek is. Rengeteg ilyen fado énekesek, meg másfajta stílusokat, és sokkal közelebb kerültünk egymás. Ez nagyon szép volt, és nagyon jó volt. A tengerpartra mellett egy óriási nagy színpad énekelni, meg látni ezt az atmoszféra, ez a vibrálás. Nagyon jó volt.
1: Tudtatok próbálni, vagy egész egyszerűen csak belecsaptatok a lecsóba, hogy magyarosan mondjam?
0: Általában, hogy nincsen próba, is kerülünk. És akkor Portugália volt egy valami, ami a szíven csúszke, de Angliában is voltam, ez csodálatos volt.
1: És ott hol, ha nem titok?
0: Egy óriási nagy jazz klub, a Hoxas, hatos klub, ott a London kelek középen, meg voltam a Ronnie Scott, ez valami óriási. Ez a legjobb. Minden jazz muzikus tudják, miről beszélek.
1: És milyen zenészekkel tudtál ott? Újakkal, vagy olyanokkal, akikkel már régebben is játszottál?
0: Nem, mindig, amikor Londonba megyek, mindig újabb banda kapom. Valaki, aki ott van, ami megismerünk, amikor megérkezem. Én 4 órakor érkezem a jazz klubban, és már ott ülnek, mint katona. Már nincsen, hogy valaki késő érkezik, mindenki ott van. Megmutatja nekem a kota, hogy már küldtem interneten keresztül. De nincs idő próbálni. Megnézünk, hogy ja, igen, ezt a dal lesz, de már a közönség már ott ül. Uh-huh. És akkor már kezdtünk, de mindig nagyon jó.
1: És voltak szintén ilyen jó hangulatú magyarországi koncertjeid?
0: Itt csodálatos. Itt a Budapest Jazz Klubban voltam, a Opus Jazz Klubban. Mindegy nagyon jól. Itt volt nemrégen egy fesztivál itt a Rákóczi téren. Volt
1: a Józsefvárosi Jazz Fesztivál.
0: Nagyon jó. Mindegy, ahol voltam, csak jó élmények voltam.
1: Az igazság, hogy nagyon emlegettük ugye Gábort meg a a vele való munkát, meg minden, és sajnos ez egy nagyon vidám interjú, de van egy olyan része, ami most következik, hogy sajnos egy nagy generáció talán utolsó tagja, és az együttesed egyik utolsó tagja kőszegében nem még távozott közülünk, és itt most már sajnos egy nagyon nagy listáról kell beszélni, ugye Gábort mindenképpen, igen, a Babos Gyulát, Szakcsi Lakatost, és már a Isten nyugtassa Kőszegi is. Egyszerre csak azt vettük észre, hogy megváltozott közöttünk a jazz élet. Ezt nem tudom, te, aki személyesen ismerted őket, és saját együtteseddel együtt alkotatok évekig, mit gondolsz erről? Elnézést, hogy egy kicsit elszomorítom,
0: igen,
1: a dolgokat.
0: De ez fontos, és hála Istennek, hogy már tudom erről beszélni. Erős vagyok, mert régen nem nagyon tudtam, csak egy kis szó, már rosszul voltam. De tényleg hatalmas vesztesége, mert nekem ők nem voltak sok a kollégáim, hanem egy családom. Mindenhol voltunk együtt, itt teremben, ide, oda. És azért szerintem a zene kosztunk munkodok nagyon jól, mert ismertünk egymást minden szempontból. És akkor amikor a színpadonnál voltunk, ez volt egy dialógus kosztunk, egy beszélgetés, hogy mindenki oda tette, ami a véleménye, de olyan oblakból, ahol csak jó harmónia, empatia, szeretet.
1: Tehát majdnem olyan volt ez a pár ember neked, mintha családod lett volna.
0: Igen. Akkor, amikor már Babos Gyula elment, ez nehéz volt, sokszor gyakszottunk, és a tápsalát minden, fogtunk egy máshogy közönjük az emberek, de mindig hiányzott ezt a kéz, ahol mindig néztünk egymás, mert én szoktam nézni őket, és mindig nagyon szomorú volt, de azután már jött, mint egy sorozaton, nem? Szaksi, mindegyik, amikor Gábor Vinán, Gábor a férjem, ő elment, ez már volt a legrosszabb.
1: Jó, hát azért más volt, mint csak egy szimpla zenész baráti
0: kapcsolat. Igen, mert ott volt minden egyszerre. A férjem, a legjobb barátom, a mindenem, és ez a zeneforrás, ami minden áldozatnak, mint a plakosztán. És hirtelen olyan nekem volt, mint a becsuktak egy ajtó, és nem találtam a helyet sokáig.
1: Az, van egy nagyon furcsa dolog, hogy neked ezek mind személyesek, és mind az életed részei, de ennek a pár embernek, vagy úgymond ennek a generációnak a megváltozása, lehet, hogy az egész magyar jazz életre hatással lesz.
0: Igen.
1: Ezt te hogy látod, a tágabb család, ez hogy éli meg, vagy mennyibe fog megváltozni a magyar jazz élet, mert már sose lesz emiatt ugyanaz.
0: Igen, sose nem lesz ugyanolyan, és ami a szója generáció, vagy ez a generáció, ami idézőjelben tudta kovedni, ami akik elmentek, nem olyanok. Nem csak mint zenészek, hanem mint emberek. Ez egészen más, mert nekik, akik elmentek, éltek egy másfajta élet. Tele voltak élményekek, ami segítettek, hogy ez a zene még nagyobb legyen. De ez az új generáció rájuk esett ezt az egész technológia, meg minden, akkor már a dolgok nem annyira be vannak gyökerezve, mint régen. Ez olyan dolog, hogy igen, játszom, yes, de nem ez az egész, ami régen lehet érezkedni. Meg ők, nekik se ez a hozzáállás van, mint az a régi generáció.
1: Azért furcsa, amiről beszélünk, tehát itt szó nincs arról, hogy te ne szeretnél ezt a generációt, mert te tanítod és tanítottad őket. Tehát
0: igen.
1: Szerintem új generációk nőnek ki a kezed, az legalábbis, ami a jazz énekeseket
0: igen,
1: illeti.
0: Igen. Tanítottam sokan, és tanítom is, és látom, hogy az új generációban nagyon sok, akár énekesek, vagy hangszer is, nagyon sok jó zenészek, de ez abszolút más, mint aki voltak.
1: Szerinted a közönség, hogyha most elmegy jazz koncertre, mire számít? Hát jó, persze nem lehet általánosságok mondani, hogy akkor ez lesz, hogy fekete-fehér, vagy szürke,
0: igen,
1: vagy kék. Mennyibe változott maga a jazz? Tehát ami nem a generáció függ, hanem a fejlődéstől, vagy hogy mondjam, vagy egyetem van ilyen?
0: Hát sokat változott, és ez jó, hogy mondom, hogy a közönség, hogy érzi, mert ez fontos, amikor befejezünk egy koncert, és mindig van egy régi barátom, vagy valaki, aki már nevezünk barátus, de sok ez egy ilyen jazzrajongó, aki ott van mindig, nem? És ők kezdenek beszélni erről, ami mi most beszélünk. És mindig volt ez a kis fájdalma, hogy hát jó volt, de hiányosnak, aki már nincsen. Mert ez olyan, mint a levettek egy silagok az égból, tudod? És akkor igen, morott egy panoráma, de hiányzik valami, ami nagyon jó volt régen. És nem mondom, hogy ez az új generáció nem most igazi, de ez a régi dolgok volt egy valami, ami nagyon egybe volt.
1: Egyébként tévedtem, amikor azt mondtam, hogy te még tanítasz?
0: Nem, még tanítom. ez mindig kell. Szerintem a tanítás nekem nem csak ez az egész, hogy mennék egy iskola, és tanítom gyerekek. Nekem ez egy forrás. Mert ők mindig hoznak valami újdonság. Amikor otthon maradunk, és sok foglalkozunk, hogy jaj, saját dolgon írom szene, mit tudom, vigyázni kell. És elmondom minden kollégáim mindig, hogy vigyázni kell, mert nagyon hamar tudsz kerülni ki ilyen dolog, ilyen posolyak mondják, nem? És ott maradsz, és nem tudsz menni kellőre, mert csak nézel magadon, tudod? Van egy kis tukor, és nézel, ki a legszebb, én vagyok. De amikor már minden nap találkozol valakivel, akkor van ez a kontrasztok, amit te mondod, ja, milyen szép, hogy énekelt ez a lány, milyen megoldást találtak erre a szituáció, ami nekem ekkora, mit tudom, hosszú útja volt megtalálni, látom, most hogy csinálják. És akkor ez ilyen cserebere, amik folyamatosan, ez fontos.
1: Én sokat gondolkodtam már pont veled kapcsolatban a jazz tanításon, mert ugye jazz az nagyon sok intuícióra, improvizációra, meg csomó mindenre, de itt is alapokat, nem mondom, de talán mint egy klasszikus zenésznek mégis meg kell tanulni. Hogy tudod a kettőt egyszerre megtanítani, vagy kell-e, hogy erre felhívd a figyelmét a tanítványaidnak, vagy ez nem egy probléma?
0: Nem. Van mindig, akivel egy kicsit, nem olyan könnyű megtanítani a dolgot, de általában nem jelent probléma nekik ezeket.
1: De azt jól gondolom, hogy bizonyos alapokat nekik is meg kell tanulni.
0: Igen, ez fontos, hogy bizonyos alapokat, mert ha nem vagy erős ezzel, akkor ők hoznak a szükséges világok, ami nem rossz, de valahol előtt, amikor kezdünk futni, muszáj megtanulni mama, papa mondani. Hogy megérzenek.
1: Igen.
0: Ez egy nagyon fontos, és akkor a régi dolgok nem csak úgy kell mondani, hogy régi, nem. Tanulni kell a régi dolgok, azután tudom mi venni ezt a szoltosziket, hogy én vagyok. De valahol kell, hogy legyen egy alap, egy valami, amitől mondom, igen, onnan táplálkoztam. Mert különben nem létezik.
1: Itt ugye elkezdtük már beszélni, és akkor kicsit térjünk át még a szünet előtt arra, hogy ugye most jön egy ma este, egy koncert, és egy kicsit hagy kíváncsiskodjak, hogyha elmegyek oda, vagy más szeretek. Mit fogunk ott találni? Milyen lesz ez a koncert? Milyen anyagot dolgoztatok fel? Kikkel fogsz játszani?
0: Csodálatos koncert lesz, és ez nem kérdés, hogy ott leszel.
1: Oké.
0: Tudja, a közönség a biztos egyet értette velem. De aztán ez szereposztás. Hars Viktor, Madály Zsolt, Pesz Bálint, megint.
1: Hát itt csak is jazzistákról beszélünk,
0: igen,
1: ugye?
0: Igen. Nagyon jó muzsikusok, nagyon jó emberek is, és akkor nagyon jó koncerte lesz.
1: Kicsit ugye Hars Viktor bőgözni, vagy basszusgitározni?
0: Mindeket. Ez olyan zenekar, ami mindenki kéne lenni, hogy két vagy három hangszer játszik. Mert ez olyan zene, ami tele van újdonságok. És akkor nekem nem elég, nem tudja szolgálni ezt a zene, csak egy bűgő. Kell, hogy a következő dálból, hogy benne ugyanaz ezen a dál legyen egy másik hangszás. Mert mindig van egy finomság, egy meglepetés, egy valami, ami kiegészíteni kell valamiben. És akkor onnan jön, hogy bűgő nagyon jó, ez a hangszás gyönyörű, de utána jön a basszusgitár, ami töltik a szegész, és adja egy nyitás, mint a kinyílnik egy ajtó, hogy itt az újdonságot, de a bőgő mindig...
1: Hozzáteszem, hogy kevés olyan bőgős és basszusgitáros van, tehát vannak igen. nagyon jó bőgősök, vannak nagyon jó basszusgitárosok, de kevesen vannak, akik mind a ketten, talán előbb nevezett Hás Viktor, meg talán Egri János, meg nem is tudom, hogy van még ilyen.
0: Aj, meg a Pese Christian, ez egy márka, ez olyan, mint a mondani Adidas. Ingimádom.
1: Na, azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és a szünet után akkor még jobban csapjunk bele a mai koncertnek a részleteiben, jó?
0: Remben.
2: Pika, pika, pika, pika, pika, tembana. Oye, madrina. Oye, me está llamando eso.

0: Ott tartottunk, hogy elkezdtük beszélni, hogy akkor ugye Hárs Viktor hol mint, és a többiek mind játszanak.
1: Madály Zsolt szokt játszik a dob, meg kahonozik is. Pesz Bálint van egy hat gitárok, és mindegyik más. Van, ami három húra, van, ami négy húra, van, ami hat, mert mindegyik más hangzás. Tényleg nagyon-nagyon érdekes szene lesz, nagyon jó koncert lesz.
0: Lehet tudni, hogy ez esetben inkább a jazzes vonal felé mész, vagy inkább a latin, vagy mind a kettőt viszed?
1: Ott lesz minden. Ott lesz, igen, ott lesz minden, de annyira jó. Ez szerintem szavakkal nem lehet megmondani, hogy beszélni kell erről. Mert annyi minden, annyi információ van, hogy ha mondaná, hogy igen, jazz fogunk játszani, ez egy dolog, de mellette van egy nagyon nagy műfaj, ami a dembo. Dembo nem mondja nektek semmi most jelenleg, de amikor ott vagytok a koncerten, fogjátok látni, miről van szó.
0: De azért elárulod nekünk is,
1: ez egy, egy műfaj, ami Afrikától, ez afrikai gyökerei lesz, de nem az, ami megszoktatok, hogy jaj, van egy konga is, mit tudom én. Nem, jön valami más hangszer, ott van a hemp, ez ilyen ekkora hangszer, mint egy UFO, és akkor így rengeteg ilyen új hangszer.
0: Ez tényleg UFO alakú, és különböző mélyedések vannak rajta.
1: Igen.
0: Hozzátenni, hogy nem csak ütőhangszer szerintem, igen, hanem dallamot is nagyon jól játszik.
1: Pontosan, azért mondom, hogy nem ez az egész, hogy igen, afro zene is már rögtön az emberek kapcsolódik, hogy van egy konga, vagy van tambor, vagy valami, nem van egy hangszer, ami nagyon nem ez hangszer, mert produkál ritmus, de produkál gyönyörű zene is. És tudnia kell megérinteni, mert nagyon kevés hangnemet lehet játszani veli, de ugyanakkor nagyon gazdag módon lehet ezt használni.
0: Hát ez nagyon izgalmas dolog lesz. És egyébként evel a stílussal, amiről beszéltél, mikor találkoztál?
1: Amikor voltam Dominikában, meg találkoztam ezen a műfajt, Amsterdam, meg Berlinben, mindenhol Magyarországon kívül.
0: Ez új szerelem, vagy régi szerelem?
1: Ez egy új szerelem, mert ez az egész most van a világban, most megint szárnya kapott, mert biztos ez létezik már régóta, de most így kijött új kontosban. Mert mindenki ismerte ez a műfaj másképpen, de most, ahol nem csak én használom, az egész Amerikában Jennifer Lopez, meg mindenkitől benne van ez a műfaj, ez jelenti, hogy valami.
0: Hát azt hiszem, hogy nagyon izgalmas koncertelenézők. Én egy aspektus még szeretnék tőled megkérdezni, hogyha valaki most először akar elmenni ilyen koncertre, akár úgymond latinosabbra, akár újfajtára, vagy jazz, ajánlod annak is, aki nem annyira vágyfülű még ezekbe, tehát szerinted megtalálja az is magát, vagy jól fog érezni?
1: Igen.
0: Vagy kifejezetten csak zeneértők jöjjenek, mert úgy értem, hogy...
1: Dehogy! Dehogy! Nem, ez szerintem mindenki meg fogja érinteni ezt a szájtaszert.
0: Van kapaszkodó mindenkinek?
1: Igen. Ez egy utazás, ahol gondoljatok így, hogy jön egy vonaton, és akkor mindenki találja a helyét. Teljesen minden, hogy kapott jegye vagy se, bezáll, és meg fog találni, kezdve helye, ahol utazni fog, és jól fog érezni magát.
0: Hát azt hiszem, ez nagyon izgalmas. Kicsikét, akkor még annyit tegyél meg, hogy mondd el még egyszer a pontos helyet és az időpontot.
1: New Orleansban leszünk. Mi a kerület? Ez a hatodik kerület, azt hiszem, de New Orleansban leszünk, Cosela, Noi Mezo, Uxán.
0: Igen, ez a Lovag utca.
1: Lovag utca,
0: talán ötös szám, de nem vagyok benne biztos.
1: Ne, pontosan Lovag utca út, majdnem minden nap írnia kell, hogy út. És akkor 8 óra kezdtünk. Elárulom, hogy lesz valami szakás, ami kifejezetten keresztek erre a programtól. Én nagyon szoktam ilyesmi foglalkozni, de most valaki gondolta, hogy a szervező gondolta, hogy ez fontos, és tisztelemben tartom az új útletek, és fűzni fog ilyen minden ingyensége Kubáról, meg minden, ott lesz szivár, ott lesz mojito, mindenféle ilyen dolgok, és akkor lesz egy nagyon jó zenekar, ami bemutatni fog a szó legújjára.
0: De gondolom, te főzni nem fogsz, csak megkóstolni a dolgot.
1: nem? De a hangulat kiváló lesz, ezt tudom.
0: Na hát nagyon kíváncsi vagyok.
1: Ez egy régi hely, ahol így mondom, lehet, hogy nekik nem olyan, ilyen hely, ami újra fog nyokkendő felvenni, mert a New Orleans nagyon régóta már csende volt, pedig ott csodálatos koncerte volt egy ideje, annak ideje volt egy hely, ami felkapott hely, mindenki ott volt, minden este, és hirtelen volt egy nagyon sok idő, ami csend volt, de most megint olyan...
0: Azt hiszem, az egész szakmának egy nagyon pozitív hír, amikor egy régi patináshely újra indul, vagy nem bezárnak valamit, hanem nyílik egy új szegmens.
1: Ez nagyon jó, hogy újra felveszek a nyokkendő, meg kezdődik újra a New Orleans mozogni, és remélem, hogy belén kezdődök ezt a mozgást, de várom, hogy újra lesz, megint legyen, mint régen, hogy jöttek művészek, nem sok, természetesen magyar művészek is lesznek, és lesznek a szerző, de továbbra legyen, mint régen, hogy invitáltak Amerikából, meg mindenhol a világban.
0: Hát bízunk benne, hogy
1: de ismételen magyar muzsikus is, mert van ez a hiba néha, hogy amikor valaki felkapott, akkor rögtön kezdve hívni külföldik emberek. És akkor elfelejtik, hogy élnek azért, mert létezünk. Akkor nem szabad soha elhanyagolni a saját gyerekeink.
0: Hát igen, ez nagyon-nagyon fontos dolog, és hát nagyon örülünk még egyszer, hogy a New Orleans Club újra működik, és de nem csak a New Orleans Club működik, hanem te is működsz, bár nagyon fontos ez a mai koncert, de neked ebben az évben még talán vannak.
1: Igen. Leszek itt Magyarországon, nagyon sok helyre megyek, Hollandiából leszek megint Berlinben, mert ez a lemez folyamatosan kell mozogni különböző országokkal. Megyek a szinkedben Bratislava, mi mindig várnak sok szeretettel.
0: Igen, az állandó.
1: Ukrajnából megyek Izraelben, ez csodás hely. És tudom, hogy itt vannak néha érdekes dolgok, de ez csodálatos, olyan szép.
0: És ugyanezt a zenei világot viszed, vagy lehet, hogy más?
1: Ott vegyes, mert ott van, lesz, amikor ugyanaz ezt a lemez fogom csinálni egy bemutatást, de van, amikor csak ottani zenészek, lesz valami, hogy házi feladata lesz nekem, mert én leszek, aki megtanulok valami, ami valaki hozott, és mondta ez a szerenik, hogy énekelsz. Ilyesmi.
0: Ismered ezeket a zenészeket, akikkel fel fogsz lépni, vagy az meglepetés lesz ott neked is?
1: Soha szíletbe megy, ahova megy, és sose nem ismered senki. Mert ez beírkezel, és valaki megmondja, hogy éppen aki ráír. Én csak ennyi kérek mindig, hogy ne küldjetek nekem kezdő zenészek, mert ez kellemetlen lesz nekem, mert neki is. De ha profi muzikus minden, én... Egy perc alatt már otthon leszünk mind a kettő. De így, hogy küldeni valaki, aki nincsen ez a tapasztalat, se a színpadon tapasztalat, vagy zeni tapasztalat, ez
0: nagyon kemény. Nem rajtad kell az ilyesmit kigyakorolni, tehát.
1: Igen, mert van néha, aki azt mondja, hogy jaj, koszelból nem tudom kicsit, de is küldi valami gyerek, ami talán nem volt felkészülve. Lehet, hogy meg, tehát nagyon, van egy jó példa. Itt volt valamely vidék, ahol mentem játszani, és valaki mondta, ez a gyere egyedül, de amikor már csináltam az interjú, valaki mondta, énekel valami. Mondom, akkor jó, a kapellai fogom énekelni minden rendben. Jaj, de itt van egy gitáros. Akkor kezdettem én is adni igazándiból, mert én gondoltam, hogy milyen gitáros lehet. Mert ez nem így van. Igen. Lehet, hogy ilyen nappal megeszik a gitár, de ez más, amikor már találkozol egy valaki, akinek van tapasztalat, hogy mi kell csinálni egy színpadon, hogy kell kezelni egy közönséget. És minden ilyen zenei szótak, ahol járunk minden áldon, ez tapasztalni kell, tudod, hogy mi zajlódik egy színpadon. Vagy színpadon kívül, amikor állsz egy közönség előtt, minden dolog, ami csinál kapja, egy új kontos. Akkor nem lehet így, hogy egy valaki, aki nem tudja, hogy most így fogom kezdeni a dal, mert van, aki tudja, hogy ja, igen, tudom, egy, két, há, négy, és kezdünk. De lehet, hogy nem ez lesz. Akkor mi csinál ilyenkor? Sírni fog?
0: Ez rossz neki is, meg neked is, mert ugye
1: igen.
0: Te azt sem akarod, hogy gondba legyen, de azért a számot is szeretnél.
1: Igen, előadni. igen. Akkor ilyenkor mondom, én nagyon kedves vagyok, én mondom, figyelj, inkább nem élvezel a koncert, és én maradom egyedül, és tényleg megleszek. Nem. Én úgy érzem, amikor kezdődök a világon, nem volt hangszerek, és az emberek tapsoltak, és zene volt.
0: Hozzáteszem, a te történetettől se áll ezt távol, akár a Kubából, de akár, hogyha csak a Gáborral való kapcsolatod, de meg zenei formációtra gondoltam, simán kiáltatok úgy, vagy akár te, vagy akár a Gábor, hogy egy szál ének.
1: Igen. Ha a zene benned van, akkor nem szükség, hogy kiti, kon, kilero, parabari, lorero, így már zenélsz.
0: Annyit hagy mondjak, mert Gáborozok, de akiről ilyenkor beszélünk, az Villand Gábor, ez a férje, mert ő azért Gáborozok, mert nekem is régen az ismerettségem, meg minden elnézést a kedves közönség, vagy hallgatóktól, hogy nem a teljes nevét mondjuk mindig ki.
1: Igen, mindig, mert annyira ilyen családon belül, hogy Gábi, nem, Villand Gábor, óriási zenész.
0: Visszatérve a kicsit az akapellából, hogy akkor ezek szerint mind külföldön, mind Magyarországon leszel. Kicsit arról lehet beszélni, hogy Magyarországon hol lesznek még koncertek, vagy lesz emlékezetes olyan, amire már úgy gondolt, hogy nagyon örülsz, hogy visszatérhetsz, vagy új hely még ezen kívül?
1: Itt Magyarországon, hogy mi lesz, haver, hol leszek most itt Köszönöm, Veszprémben leszek Szigetfehérváron, minden egy vagy művelődési ház, vagy valamely színház. Itt Pesten egy pár helyen leszek, de tudom már, hogy Szilveszter valamelyik klubban leszek.
0: Igen, erre is ki akartam lyukadni, mert kevés olyan Szilveszterrel találkoztam, hogy vagy a BMC-ben, vagy a BEC-ben nem te lettél volna, vagy nem lettél volna.
1: Mert a szintrága közönség ezt kér, hogy mondják, hogy jelsz, azt kell akarunk.
0: És ezt még nem tudod, hogy ahogy leszel, azt tudod, de hogy hol, azt még nem.
1: Én már tudom, de csak nem tudom, én nem szabad elárulni. De tudom, hogy hol leszek Szilveszter.
0: Nem szabad, vagy nem akarod?
1: Nem, ők mondták nekem, hogy legyen, egy kicsi késő legyen a meglepetés, akkor muszáj. Én, mint a jugoszi, én pleska kubai tudnám mondani, rottok, itt leszek, de nem
0: engedtek. De 50% esélye van, hogy az egyikben biztos leszel.
1: Ez biztos. Akkor várom sok szeretettel mindenki ma este, nagyon jól lesz a koncerte. Gyeretek. Én úgy szeretnék élvezni ezt a koncertet, hogy itt nem lehet tenni, mert annyi ember lesz, ahogy mindig. Mert ez valami, ami sosem nem szabad elfelejteni, mondani, hogy köszönöm szépen Magyarországon, mert minden mellettem voltak. Akkoriban, amikor meg volt a régi zenekor, amikor Gábival voltam, amikor egyedül, akkor pláne ott voltak az emberek, ez valami hihetetlen. Mint a éreznek, hogy most ezt az ülelés kell az Elsa, és minden egyes koncert ott voltak velem.
0: El lehet mondani, hogy Magyarország a te lelkedbe, meg családodba felküzdötte úgy Kuba mellé magát, tehát minthogyha ez is már az otthonod, meg szóval itthon vagy itt is, meg ott is.
1: Mondod neked valami, talán valaki nem fogja érteni igazándiból, de nekem most otthon Magyarországon. Mert olyan régen nem járom én Kubából, elmentem én Kubából, hogy már tudod, amikor elmész egy helyről, mindenki más elmente. Akkor visszatérsz, és már nem találod a szomszédot, már nem találod, akivel voltál, mert mindenki vagy Amerikában van, az egész Kuba házán kívül van.
0: Ja, jól tudom, a család egy jó része Németországban.
1: Igen, meg Franciaországban, meg Hollandiában. Akkor mindig, amikor megyek, új embereket találkozom. Akkor megyek, és akkor látom, élvezem akár egy turistak, hogy az országban milyen szép, de ezek a régi emberek nem nagyon találkozom. Hamarosan találkozom belőlük itt, amikor megyek Amsterdamban, ott van egy jó fészek, ahol minden kubai, aki jártunk egy iskolában, meg minden, ott találkozom, vagy New Yorkban, ott rengeteg kubai vannak, és akkor ott tudunk élvezni, kiszemelékezni, hogy a régi szép idő, de Kubában már egyre kevesebb.
0: Elmondhatod rólad, hogy egyszerre vagy világpolgár és patrióta is?
1: Igen, pontosan. Igen, és Kuba változó sok, ez egy csodálatos országot, de mindegy tudjunk, hogy mi zajlódik arrafele, és remélem, és kívánunk, aki ott lognak még, hogy legyen egy új világ, hogy végre már ott is rendben legyen minden dolog, mert ez csodálatos országot, rengeteg szép emberek, meg jó muzsikus, meg minden, ami már szükségem van neki, hogy egy nyitás legyen, hogy legyen ez a Kuba, ami régen volt.
0: Lehet tudni, hogy te mikor voltál ott utoljára, vagy mikor mész?
1: Én szoktam járni Kubával így gyakran. Ez nem ilyen 3 hónappal ezelőtt én voltam arrafele. Uh-huh. De nem ugyanaz nekem, mint amikor Gabival voltam, ez abszolút. Amikor én kerültem először már a tengerpartra, és nem volt ott, ez nagyon nehéz volt.
0: Annyit még álljunk el a kedves hallgatóknak, hogy Gábor imádta Kubát.
1: Igen. Igen.
0: Ez külön élmény volt, hogy ti mentek.
1: Igen. És mondta, ez a meleg, ami mindenki panaszkodik. Mindig mentünk ilyen november, december, mert én mindig féltem, hogy ez az útben, vagy hotban fog, ami neha szokott lenni arrafele, hogy ne legyen jól neki, de egyszer kérte, hogy én szeretnék megkóstolni Kubába augusztusban, hogy megtudnék így tapasztalni, mi van arrafele. Ez hihetetlen volt. Megérkeztünk, és kitorálat olyan piros volt, mint egy paradicsom. Én mondta neki, ez a kubai meleg, de imádta ezt az egész, nagyon jó, meg annyira jól volt neki a kapcsolás a kubai emberek meg Gábor között. Mindenki imádta. Amikor Gábi elment, Finan Gábor elment, ott Kubába, a Szegis Jazz Fesztivál itt tartott ilyen egy persze szönet. Ez csodálatos dolog.
0: Tehát
1: volt.
0: El lehet mondani, ahogy te Magyarországhoz is tartozol, ő már szinte Kubához is tartozott.
1: Igen.
0: Hát azt hiszem, ez nagyon izgalmas, és egy kicsit akkor még beszéljünk arról, hogy ha jól értettem, akkor ez lemezbemutató koncert lesz, hogy tervezel-e még alkotni akár melyik művészeti ágban még valamit hosszabb távon, amiről még nem tudunk, de nagyon szeretnénk tudni. Lesz-e valamilyen folytatás most alkotni?
1: Mint a lemezek?
0: Igen.
1: Már dolgozom ebben, tudod? Én nem szoktam megállni, én befejeztem az egyik, már dolgozom, mert most már, ami sajnos, ez tényleg szomorú dolog, hogy már nem létezik ez a fizikális lemez. Már nem nagyon tudunk fogni, mint régen, hogy jaj, de jó, itt születek a kisgyermeken, itt tartunk a kezembe, minden ez interneten keresztül. Már ez az egész, hogy kiadó, ami annyira szívból is elegáns. Hát én tartozom, nem tudom, milyen kiadó.
0: Igen, és akkor aranylemez lehet, vagy gyémánt.
1: Igen, ezeket dolgok már, ez a múlt, már ez egy ilyen, nem tudom, egy valami, most nagyon ritkán kezd lenni, hogy valaki, most erre a lemez valaki mondta, akkor szeretnék, hogy legyen ilyen bakeli lemez. És akkor én mondtam, figyelj, én nem tudom, investálni rengeteg pénzt, hogy csak egy darab lemez csinálni neked. És azt mondta, nem. Én fogom azt együtteni, mennyi ember kell, és akkor mondom neked, és akkor te csinálok, hogy mit tudom én, amik legyen, kik 100, 300, 30, amik kell. És ez nagyon szép, hogy valaki
0: hozzáteszem szerintem, ez csak egy szegény rendezvényszervező álma, vagy hogy mondjam, vagy jóslata, hogy a nosztalgia kezdte visszahozni a bakelit lemezeket, és szerintem mind a CD-t, mind a lemezeket egy idő után egyfajta nosztalgia, vagy visszahozza, mert az emberi természet ilyen.
1: Igen, és meg az emberek már kezdenek rájönni, hogy tényleg nagyon jó eszkúz ez az egész, hogy internet, meg mit tudom, de valami, aki kitalálta, remek volt, és gratulálok, és minden okay. De olyan távolság kreált az emberek közé, mert már alig beszélnek az emberek. Neha egymás szembe vannak, és küldenek SMS-ek. Ez egy nagyon szomorú dolog. Nem csak egy pár emberek, családtagok, emberek állandóan irogadnak.
0: Ez egy speciális élmény az én szempontból is, hogy valahol vagyok, nem indiszkrét akarok lenni, de szeretek ismerkedni, és oda megyek a közelbe, meglátom, hogy a fülében van valami, vagy a kezében néz valamit, és akkor már úgy elmegy az önbizalmam.
1: Igen, mert ez hihetetlen, hogy utazol, és már nincsen ez a szélménye, hogy vagy akár egy busz, vagy egy vonaton, vagy egy repülő, és beszél, és kapcsolatba kerülsz, aki mellette ül. Nem, mert mindenki van valami kucsulók a fején, és hallgása valami, vagy nézik egy horrorfilm, vagy valami, de semmi, ami kapcsolatba lehetek a másik ember. És ez nagyon hideg. És már nagyon távol kezdünk lenni a másiktól, és ez nagyon veszélyes, figyelnie kell, mert érzéketlenek kezdünk lenni. Mert amennyire nincsen kapcsolatban senkivel, akkor mindenki kezd lenni egy valami individualizmus, egy ego, hogy csak én vagyok, és akkor ne lássak egy ember, aki leesik az ok, mindenki megy utána, megy másfelé, mert ki tudja, mi történik.
0: Igen, ez olyan dolog, bocsánat, megint behozok új dolgokat, hogy ugye a vita, a kompromisszum, a ellentmondásosság, mindezek mind része az életünknek, vagy igen, például az alkupiacon.
1: Pontosan.
0: És ezek szerintem mind hozzátartoznak a személyiséghez. De ezeket a dolgokat fontosnak tartod? Azok igen, alapján, amit mondtál.
1: Igen. Akkor dolgozunk, legyen internet, de azért visszatérünk, mint a lemezek, hogy visszatérjenek a kiadó, visszatérjenek a bakeli lemez, meg a szede, meg minden, mert ez minden szép. Szerintem ez már bizonyos réteg, ez egy luxus dolog, hogy valaki mondja, én szeretnék, hogy legyen egy CD, és akkor meg fogom venni, és szeretnék, hogy legyen otthon, és akkor megtartsa egy gépe, de most már nagyon sok hely tudsz lenni, mint egy ilyen temető, nem? Hogy tele van régi gépek, ami gyakszottak, mit tudom én. Mondom, ez nagyon furcsa, mert már alig tudsz dolgozni valamivel otthon, mert egy telefon beszél, maximum egy éve van veled. Mert már amikor kezd a telefon valami boly lenni, muszáj venni egy újra, mert már nem kompatibel semmi, amivel. És akkor ez folyamatosan, ez a változás, akkor ki vagyunk? Egy idő után az emberen nézi, hogy meddig fogunk menni? Ufok vagyunk, vagy mi lesz?
0: Szerinted baj, hogy az emberek elvesztik ezt a fajta természetességüket, amiről te is beszélsz?
1: Már nagyon rikaszink, nagyon imádom. Ha valaki szeretik, akkor szívesen találkozunk, és ott leszünk. Én imádom, a gyógyú, ott vagyom biztos valamely párban, és egy fála, ott fekszik el szelsza, kotak vannak mellettem, és ha valaki empatikus van közel hozzám, már beszélgetem. Rögtön jön valaki, jaj, szia, honnan jössz? Van, aki ismer, de lehet, hogy valaki kulfodi, vagy valaki, aki, akkor is beszélgetünk, ez annyira jó. Tudod, és akkor mi vagyunk néhány emberek, akik direkt megyünk a fajta helyre, hogy tudunk kapcsolatba lépni. De ez, hogy leülnék egy hiteren, és akkor egy mobiltelefonban oké szembe, vagy számítógép, ez.
0: Még egy kérdés. Kíváncsiak vagyunk még? Most nem te és én, hanem az emberek a másikra, vagy a másik gondolataira, vagy a világra, hogy mi van körülötted. Megvan még ez a természetes kíváncsiság, vagy pont ez a baj, hogy nincs?
1: Van egy nagy rész, ami még mindig megmarad, és harcolunk, oda tartozunk, harcolunk, hogy megmaradja ezt a szegész, mert ez nagyon szép. Mert ha a továbbra kíváncsi vagyunk a másik, akkor ez jelenti, hogy a világ feludni fog, mert erősebb leszünk, mert együtt vagyunk, összetartunk egymást, de amikor nincsen, amikor már idegen vagy nekem, a másik is idegen, akkor mi lesz? Mert mindenki jár egy út, hogy ez a csokoszín út. Ez nem jó.
0: Azt hiszem, az előbb felsorolt legendák, akikről beszéltünk, tehát akár Szakcsi, akár Gábor, akár Babos, akár köszönjük, ők iszonyatosan nyitottak voltak a világra, igen, és ez az, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy nem, ez csak hipotézis, visszakérdeztetek, hogy ez volt bennük, ami még nagyon sok pluszt adott?
1: Igen. Ez a nyitosság, ez a hogy nem volt ez az, hogy nem csinálom ezt, nem, bármivel, mint a gyerekek voltak kíváncsik, hogy most mi lesz, ez a mi hozzá, mi fogunk gyakszani, mi, és akkor befejeztünk egy koncert, nem volt ez a unalmos világ, ami mostanában nagyon lehet látni, hogy befejeztek, és akkor mindenki fogja az autó, hogy hazamegy, leül megint a fotelon, megnézni a foxi mesét.
0: Illetőleg az is nagyon fontos, hogy utána leülünk és beszélgetünk.
1: Ez az. Maradtunk, leültünk, beszélgettünk. terveztünk a következő koncertet, vagy a lemez, vagy csak egyszerű, hol fogunk evidelni, vagy jól érezni magukat együtt. Sőt, volt, amikor vakációztunk együtt. Ez egy nagyon szép, ez jelent, amikor már egy formáció nagyon jó megvan. De most ez az egész nagyon nehéz megépíteni, akik maradtak, ez nagyon nehéz, mert van, én legalább megbocsátanak mindenki, de én érzem egyfajta keserűség van, nem csak a zenevilág, a világ magad. Tudom, hogy nagyon sok pofonok kaptunk, hogy rengeteg dolog történt, de muszáj másképp nézni az egész, mert én nagyon sokat kaptam, de valahogy igyekszem, hogy nem maradni csak, hogy áj, de rossz volt. Ne, létezik egy mañana, egy holnap, egy új nap lesz. Újra fog felkelni, a napi hozzá nekem újdonságot. És erre akarom, ez erre kapaszkodom, és hiszem. Mert ha maradunk csak, hogy áj, de rossz, akkor nem fogunk feludni, nem lesz világ. Akkor.
0: Azt hiszem, ennél szebb végszavat nem tudtunk mondani. Én javaslom mindenkinek, hogy menjen el a koncertre. Nagyon szépen köszönöm Elzának, hogy itt volt, illetőleg hallgatóink megtisztelő figyelmét, önök a Hideg heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm szépen a meghívást!

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Hogyan dicsőítsük Krisztus Jézust. A mai ige János 16:14. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Gondolatok az ígéről. Maga a Szentlélek sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele, ő saját maga. Nincsen rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége. A vigasztaló azt jelenti ki nekünk, amit az Úrtól kapott. Mi soha semmit nem láthatunk helyesen, csak ha azt Isten lelke már kijelentette nekünk. Ő képes lelkünket megnyitni, és a Szentírást érthetővé tenni a számunkra. Ez az a két módszer, amellyel bemutatja nekünk Urunkat. Nagy művészet valamely dolgot hűen megmagyarázni, a Szentlélek azonban a legmagasabb fokon ért ehhez a művészethez. Ő a dolgokat a maguk valóságában mutatja be nekünk. Hogy ez milyen nagy kiváltság, azt tudják mindazok, akiknek a megszentelt látás osztályrészük lehetett. Törekedjünk azért a lélektől nyert megvilágosodásra, ne kíváncsiságunk kielégítésére, ne is azért, hogy saját magunkat vigasztaljuk meg, hanem azért, hogy ezáltal lássuk a megdicsőült Krisztust. Ó, bár csak lennének hozzá méltó elképzeléseink róla, és ne gyaláznánk méltatlan gondolatokkal Urunkat. Bár csak olyan elevenen élne bennünk lénye, munkássága és dicsősége, hogy teljes szívvel és lélekkel tudnánk dicsérni őt, akinek a szíve a Szentlélek vezetése által gazdagodott meg, az megváltóját mérhetetlenül megdicsőíti. Jöjj, Szentlélek, mennyei fény, mutasd meg nekünk Krisztust, a mi Urunkat. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a módtóval hirdett ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadást ma, szeptember 29-én, kedden tartották, 18 órától.

0: évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelkipásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható. Csütörtökön is gyerült, gyöngén felhős, napos száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és marad a 21-25 fok.
1: Híreinket hallották.

0: győzelem a lelki életben. Hangos könyv, harmadik rész.
1: Lebegés. Mózes első könyve, első fejezet második verse azt mondja, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Mielőtt Isten befejezte a teremtést, ott lebegett fölötte, míg abból valami gyönyörűséges jött létre. Neked is meg kell tanulnod ezt a figyelő, óvó és tápláló jelenlétet, ami a jó dolgok megtörténtét várja. A házasságodnak is szüksége van rá. Míg ha mindketten túl nehéz és túl fájdalmas múltbéli terhekkel érkeztetek is, Isten segítségével mégis nagyszerű kapcsolatot költhettek ki. A gyermekeidnek is szükségük van a felettük lebegésre. Ugyanígy a munkádnak is és bármi másnak, amiért érdemes élni. Ha valami nagyszerű akar megszületni, számíthatsz rá, hogy ez időbe fog telni. Ne akard erőszakkal siettetni a dolgok megtörténtét, legyen hited a türelmes kotláshoz. A mostani helyzetet talán zűrzavarosnak tűnik, de Istennel a káosz gyógyítható. Nézd, hogyan csinálta a teremtéskor. Nem minden tojás kell ki egyszerre. Nem minden házasság érik be ugyanazzal a tempóval. Nem minden gyerek fejlődik ugyanolyan ütemben. Talán türelmetlenül várod, hogy bizonyos dolgok ugyanolyan gyorsan megtörténjenek a te életedben, mint másokéban láttad. Nyugodj meg! Ha az isteni alapelveket alkalmazod és folytatod a lebegést, minden meg fog történni az Istentől rendelt időben. Talán nem úgy fog történni, ahogy kovácséknál a szomszédban, de éppen úgy, ahogy neked a legjobb lesz. Ahelyett, hogy azt mondogatnád, ha a dolgok nem javulnak, elmegyek, imádkozz így. Uram, a hosszú távú eredményekért vagyok itt. Túl sokat fektettem már ebbe. Ezért addig fogok itt ülni ezeken a tojásokon, amíg meg nem adod, hogy kikeljenek. Amikor eljön a tojások kikelésének ideje, boldog leszel, hogy maradtál. Imádkozz így. Uram, segíts, hogy eltökélten keresselek. Olyan sokszor buktam már bele próbálkozásaimba. Nem sikerült legyőznöm azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak attól, hogy növekedjek a hitben. Segíts, Uram, hogy úgy jöhessek, ahogy vagyok, és hogy dicsőítésedre, imádásodra, igédre, jelenlétedre összpontosítsak. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te csupán egy imányi távolságra vagy tőlem. Ámen.

Erős lélek fejlesztése. Példabeszédek könyve 18. fejezet 14. verse azt mondja, az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni. A lelkünk, a belső emberünk az, ahol Isten bennünk lakik. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy erős lelkünk lenne. Nem, a lelkünknek épp úgy táplálásra van szüksége, mint a testünknek. Szeretnél erős lelket építeni magadban? Akkor először is tölts időt Isten igéjével. Miért? Mert ez megújítja értelmedet és krisztusi tulajdonságokat fejleszt ki benned. Jézus első kézből ismerte a Szentírás erejét. Már kisfiúként tanulmányozta és szívébe rejtette, így képes volt győzni a sátán kísértései felett a pusztában. A Biblia A. táplálja lelked. Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, faltam szavait. Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömet. Jeremiás próféta könyve 15. fejezet 16. vers. B. Megerősít a kísértések között. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 9. vers. C. Élesíti az elmédet. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Zsoltárok könyve 119. fejezet 130. vers. Másodszor. Ismerd fel az imádság erejét. Figyelj! Felment a hegyre magányosan imádkozni. Máté evangéliuma 14. fejezet 23. vers. Ha még Jézusnak is szüksége volt az imádságra, mennyivel inkább neked? John Bunyan mondta. Tehetsz többet is, mint az imádság, miután már imádkoztál, de semmi többet nem tehetsz, mint az imádkozás, amíg ezt meg nem tetted. Gondolkozz el ezen. Az imádságban mindent Istenre bízol. Különben is, ki az, aki mindent működtet? Már csupán ennek a gondolatnak térdre kellene kényszerítenie. Szeretnél tehát erős lelket fejleszteni? Olyan, ami megtart a testi fájdalmakban és a bajok között is. Tedd ezt a két dolgot. Olvasd a Szentírást és imádkozz. Imádkozz így. Uram, segíts felismernem az imádság fontosságát, hogy tudjam, mennyire fontos, hogy több időt töltsek jelenlétedben, és adj vágyat a szívembe arra, hogy mélyebb kapcsolatom legyen veled. Te minden hajszálamat számon tartod, Uram, és egyetlen gondolatom sem titok előtted. Atyám, add, hogy világosság lehessek, a te országod reménysugara a családomban, a munkahelyemen, a településünkön és a nemzetemben. Jézus nevében kérlek. Amen.

Isten jelenlétében. Zsoltárok könyve 31. fejezet 20-tól a 21. versig azt mondja: Milyen nagy a te jóságod! Ebben részesíted a hozzád menekülőket, jól elrejted őket magadnál. Íme hat olyan dolog, amelyet sehol máshol, csak is Isten jelenlétében találhatsz meg. Elsőként remény. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Zsoltárok könyve 118. fejezet, 13. és 21. vers. Másodszor, szeretet. Mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Lélek által. Pál rómabeliekhez írott levele, 5. fejezet, 5. vers. Harmadszor, védelem. Milyen nagy a te jóságod! Ebben részesíted a hozzád menekülőket. Jól elrejted őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem. Zsoltárok könyve 31. fejezet, 20-tól a 22. versig. Negyedszer. Megbocsátás. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ézsaiás prófita könyve 1. fejezet 18. vers. Ötödször. Iránymutatás. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás prófita könyve 30. fejezet 21. vers. Hatodszor. Öröm. Teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. vers. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János evangéliuma 16. fejezet 24. vers. Mindezek ma is várnak rád az Úr jelenlétében.

Egy méretben. Máté evangéliuma 11. fejezet 30. verse azt mondja, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Óvakodj, az egy méret mindenkire illik gondolkodásmódtól. Bár mindannyiunkat a kegyelem ment meg, de mindegyikünknek más útja van, egy Isten által előre eltervezett, személyre szabott életút. Isten kegyelmét csak ahhoz a küldetéshez kapod meg, amit ő adott neked, az ezen kívül eső dolgokban csak a saját erődre támaszkodhatsz. Amikor Jézus azt mondta, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű, Máté evangéliuma 11. fejezet 30. vers, akkor hallgatósága pontosan értette, mire gondol. Akkoriban földművelésből éltek, és jól tudták, hogy semmi sincs rosszabb a rosszul illeszkedő igánál, amely folyamatosan irritálja az ökör nyakát, így az állatnak kétszer olyan nehéz húznia az ekét. Isten rád vonatkozó terve tökéletesen illeszkedik. Nem fog kidörzsölni, és nem fog a végsőkig kimeríteni. Ha kiégtél, az valószínűleg azt jelzi, hogy valaki más elvárásainak akarsz megfelelni, nem Istennek. Ahová Isten vezet, ott ő ellát minden szükségessel. Utasításai mellé ő bölcsességét és erejét is adja. Pál így ír erről. Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Pál Filippi beliekhez írott levele, 2. fejezet 13. vers. Isten adja A. a vágyat, B. a képességet, C. a megfelelő körülményeket, D. a megfelelő kapcsolatokat. Szeretnél még több bíztatást? Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsoltárok könyve 32. fejezet 8. vers. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót. Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Ézsaiás próféta könyve 30. fejezet 21. vers. Kell ennél több.

Egyenes beszéd. A jelenések könyvét olyan stílusban írták, amely ma már nem használatos, de ennek nem szabadna visszatartania minket olvasásától és fő üzenetének megértésétől. Próbáljuk megérteni azokat a képeket, szimbólumokat, amelyekkel a fő témákat ábrázolja. A jelenések könyve hangsúlyozza, hogy ez a világ pusztulásra van ítélve, ezért reménységünket nem vethetjük ebbe a világba, vagy annak politikai rendszereibe, filozófiáiba. A könyv rámutat arra a nagyszerű igazságra is, hogy eljön egy nap, amikor a sátánt örökre száműzi Isten. A jelenések hangsúlyozza, hogy Krisztus újra el fog jönni nagy dicsőségben, hogy megalapítsa királyságát, ahol tökéletes igazságban és igazságosságban uralkodik örökkön örökké. Egy nap azoknak, akik ismerik Krisztust, halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések könyve 21. fejezet 4. vers. A jelenések könyve 3. fejezet 14-től a 22. versében ezt olvassuk. A laodíceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen, tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szígyenletes mezítelenséged. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon. Mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jézus egy prófétai kijelentést mond itt János apostolnak. A nyelvezet apokaliptikus, szimbolikus, a Szentlélek kijelentése segítségével tudjuk azt értelmezni. Az Úr mindent tudott a laodíceai gyülekezetről, és mindent tud a mi gyülekezetünkről is, sőt, mi rólunk is. Jézus azt szeretné, hogy forróak vagy hidegek legyünk, de sosem langyosak. Sokan mondják, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. A valóságban azonban mindannyian nyomorultak, szánalmasak, szegények, vakok és mezítelenek vagyunk. Ha valódi aranyat veszünk, tűzben próbált, igazságot Istentől, akkor leszünk igazán gazdagok. Akkor fogjuk a bocsánatot nyert bűnösök fehér ruháját viselni szégyenteljes mezítelenségünk helyett. Az Úr meg fogja nyitni szemünket, hogy láthassunk. Jézus leplezetlenül látja bűnösségünket, úgy, mintha teljesen meztelenül állnánk előtte. Feddése azért hangzik, mert szeret minket, ezért kell bűnbánatra jutnunk. A 20. vers szemléletes képe világosan érthető. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ha győzünk, felhatalmazást, erőt és bensőséges közösséget nyerünk Jézussal. Az 1 Tesszalonika 4, 16 és 17. versekben Pál így ír. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava is az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. A Szentírás világosan elénk tárja, hogy Jézus Krisztus testben és láthatóan fog visszatérni a földre. Az Ószövetségben olvashatunk olyan proféciákat, amelyek csak a mi Urunk visszatérésével teljesedhetnek majd be.
Az Új Szövetségben több mint 300 utalás van Krisztus második eljövetelére. Krisztus azt mondta: és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. János evangéliuma 14. fejezet 3. vers. Jézus azt akarja, hogy megváltozzunk. Az Istennek való engedelmesség igazán nagy áldásokat hoz magával. Úr Jézus, köszönjük, hogy világosan és érthetően beleszólsz az életünkbe. Segíts, hogy meghalljunk téged, és engedelmeskedjünk neked. Ámen. Írta Peter Stanway.

Mennyi a reakció időt? Apostolok cselekedetei 9. fejezet 10. verse azt mondja, volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás. Ő így válaszolt. Íme itt vagyok, Uram. Hányszor kell szólnia Istennek, mire válaszolsz? Dávid ezt mondta. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanultam rendelkezéseidet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 71. vers. Azt jelenti ez, hogy Isten nem szólt Dávidnak, mielőtt bajba került? Nem, ez csupán két dolgot jelenthet. A. Dávid nem figyelt, B. nem tetszett neki, amit hallott. Minden esetre jobban járt volna, ha odafigyel és engedelmeskedik. A kérdés nem az, hogy Isten szól-e, hanem hogy te figyelsz-e. Jónásnak nem tetszett, amit Isten mondott neki, ezért elfutott, és lám, mire jutott vele. Te is így teszel. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy a fáraó elé kell mennie, Mózes arra kérte Istent, hogy küldjön valaki mást erre a feladatra. Voltál már te is így? Hivatkoztál Istennél a múltbéli kudarcaidra? Vagy a tapasztalatlanságodra? Vagy a pénztelenségedre? Vagy a tanulatlanságodra? Ha megpróbálsz mindent előre eltervezni, vagy addig vársz, amíg minden kérdésedre választ találsz, mielőtt belevágnál, akkor sosem fogsz belekezdeni semmibe. Cselekvés közben találod meg a szükséges tudást. Jézus mondta, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. János evangéliuma 6. fejezet 63. vers. Amit Isten személyesen neked mond, az iránymutatássá, erővé és készséggé válik, hogy elvégezd a rád bízott munkát. Amikor Isten Anániást szólította, ő azonnal felelt. Itt vagyok, Uram! Apostolok cselekedetei 9. fejezet 10. vers. Ennyi. Kelj fel és indulj. Ezt várja tőled Isten ma. Azonnali reakciót. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy idejében felelhessek neked. Segíts, hogy figyelni tudjak a te hangodra, hogy igen tudjak mondani szavadra, abban a pillanatban, amikor szólsz. Megadom magam neked, Uram, segíts, hogy ne magamat reklámozzam, hanem téged hirdesselek. Noszogass engem, Uram, hogy megnyissam az életemet előtte teljesen, hogy te lehess vezérem mások javára. Jézus nevében kérlek. Ámen.

0: Teljes odaadás. Máté evangéliuma 16. fejezet 24. verse azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. A teljes odaadás árát a legtöbben nem akarjuk megfizetni, mert ehhez A. le kellene mondanunk saját elgondolásainkról. B. Ki kellene engednünk a kezünkből az irányítást, mind a módszert, mind a végeredményt illetően. C. Fel kellene adnunk az emberek elismerésére való igényünket. Jézus mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. Máté evangéliuma 16. fejezet 24. vers. A kereszt a kivégzés eszköze. Aminek naponta meg kell halnia, az az egónk. Az egó azt jelenti, hogy kizárod Istent. Egy neves igehirdető egyszer Istennel beszélgetett, és Isten ezt mondta neki. Láttam a szolgálatodat. Szeretnéd te is megnézni az enyémet? Mit kell tennem? Kérdezte erre a prédikátor. Add vissza a gyülekezetemet, felelte Isten. De hiszen a tiéd, Uram, tiltakozott a prédikátor. Nem így van, felelte Isten. Te döntöd el, mikor kezdődjön az Isten tisztelet, és mikor érjen véget. És ami még ennél is rosszabb, közben is te irányítasz mindent. Néha még így is hívod, az én gyülekezetem. Ekkor a prédikátor térdre borult, és így imádkozott. Uram, mától kezdve nem az én gyülekezetem, hanem a tiéd. Nem az én szolgálatom, hanem a tiéd. Mutasd meg nekem, mire vagy képes, mert amit én tenni tudok, míg ha tőlem telhető legjobbat teszem is, nyomorúságosan kevés. A függetlenség ostoba vágyálma Ádámmal egyidős. Jelentőség teljességre vágyunk, de a saját feltételeink szerint. Mindannyiunknak el kell jutnunk a felismerésre, hogy magunktól még levegőt sem tudunk venni, egy gondolatot sem tudunk kigondolni, semmilyen érdemleges tettet nem tudunk véghez vinni Isten nélkül.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv harmadik részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Maradj a főúton velem! Sokféle hang követeli zsibongva a figyelmedet, és próbál más útra téríteni. Én azonban arra hívtalak, hogy nagyon szorosan mellettem járj, elmerülve jelenlétemben, békességemben élve. Ez az én egyedi tervem a számodra, melyet már a világ kezdete előtt megalkottam. Mindegyik gyermekemet más útra hívtam el, amit külön neki terveztem. Ne engedd meg senkinek, hogy meggyőzzön arról, hogy az ő útja az egyedüli helyes út. Te is vigyázz, hogy ne magasztald fel a saját utadat a többiek fölé. Amit én tőled kérek, hogy igazságot cselekedj, szeresd az irgalmasságot, és alázatosan járj velem, bárhová is vezetlek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Efézus beliekhez írott levél, 2. fejezet, 10. vers. Mikeás könyve, 6. fejezet, 8. vers.

0: Isten gyermekeinek közössége.
1: Hogyan válhatunk az isteni természet részeseivé? Íme, milyen gyönyörűséges, amikor a testvérek egységben együtt lakoznak. 133. Zsoltár, első vers. Gondolatok az igéről. A keresztény egység nagy erő. Hatalmas módon nyilvánítja ki, hogy akik ilyen közösségben élnek, Isten gyermekei. Ellenállhatatlan hatást gyakorol a világra, hogy az ember a saját természetében részesévé lehet az isteni természetnek, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Egyé kell lennünk testvéreinkkel és Krisztussal, Krisztus által pedig Istennel. Akkor elmondhatják rólunk, ti pedig beteljesedtetek ő benne. A megváltás tervében mindenkinek megvan a kijelölt helye, munkája. Tétlenkedve senki sem lehet Krisztus testének tagja. Isten népének sokféle feladata van, de mindegyikünkben ugyanaz a lélek munkálkodik. Semmi sem gyengíti annyira a gyülekezetet, mint a széthúzás és a viszály. Semmi sem harcol annyira Krisztus és az igazság ellen, mint ez a lelkület. Akinek a szívében Krisztus lakozik, felismeri a testvére szívében lakozó Krisztust. Megváltónk sohasem érvényesíti befolyását megváltónk ellen. A keresztényeknek el kell végezniük a munkájukat, bármi legyen is az, az egész test tökéletesítése érdekében, a Szentlélek egységében.

úgy tűnik, hogy Jézus nem válaszol a zsidók kérdésére. Kicsoda ez az ember fia? De ez csak látszat, mivel a válasza sokkal mélyebb, és rámutat a munkára, amit kijelölt számukra, ugyanakkor a munka elutasításának veszélyeire is. Ezt szem előtt tartva gondoljunk arra, hogy mit határozhatunk el a nap kezdetén, a testi egészségünk, az élet és az értelmi egészség után a menny harmadik ajándékának tekintetében.

ünnepélyesen szól a felhívás. Használd a világosságot, még lehetőséged van rá. Különben elhatalmasodik fölötted a sötétség, és eltéveszted az irányt. A szöveg négy gondolatot tartalmaz.

Jézus a világ világossága. De figyelem, még egy kevés ideig. Elméletileg világosságban van részed, de vajon a gyakorlatban is abban jársz? Ha nem világosságban jársz, biztosan el fog hatalmasodni rajtad a sötétség. Ha sötétségben vagy, nem tudod, hova mész.

Még az orvostudomány terén elért szédületes fejlődés ellenére is egyre betegebb a nemzedékünk. Sötétség telepedett ránk, és nem tudjuk, merre menjünk. Járjuk körül a fentebb említett gondolatokat, de most fordított irányba.

nem biztatóak az emberiség egészségéről szóló hírek. Látjuk-e még a fényt az alagút végén? Miért hatalmasodott el rajtunk a sötétség, ha Jézus a világ világossága, aki bebizonyította, hogy a legsúlyosabb betegségekre és szenvedésre is van megoldása? Azért, mert bár rendelkezünk a világossággal, a kívánságok, a világhoz való hasonulás, a kényelem és a mennyei világosság elutasításának útját járjuk.

mi a teendő? Határozzuk el, hogy a világosságban fogunk járni. Még egy kevés ideig veletek van a világosság. Dicsőség az Úrnak. A bűn történelme a végéhez közeledik, de nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Neki engedelmeskedve bármilyen változás jótékonyan hat az egészségünkre. Döntsünk tehát még ma.

Uram, hálát adunk irgalmadért, megbocsátásodért és erődért. Kérünk, ihles a te lelked által, hogy kezdjünk el változtatni az életünkön, hisz oly nagy szükségünk van a változásra.

Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket. Mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. János evangéliuma, 12. fejezet, 35. vers.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, pont a Imolával beszélgetek Krasznán. Annyit elárulok a hallgatóknak, hogy egy fiatal asszonnyal beszélgetek itt az Imaházba. Kedves Imola, hogy indult az életed? Kicsit mesélj magadról.
1: Én nem hívő családban születtem, mi katolikusok voltunk, és egész olyan 17-18 éves koromig jártam oda a templomba. Gyerekkoromban hallottam Istenről, tudtam, hogy létezik Isten, de ennyi. Az is előfordult sajnos sokszor, hogy ilyen kételyek jöttek elő a szívemben, hogy vajon tényleg létezik Isten, vagy nem. Ha előjöttek problémák, és valahogy Isten nem válaszolt akkor a kéréseimre, akkor azonnal kételkedtem Isten jelenlétében, Isten létezésében. Azt el kell mondanom, hogy én roma származású vagyok, és oda is a mi utcánkba eljutott az evangélium, ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, és gyerekkoromban láttam ott más gyerekeket, hogy mennek gyermekórára. Jöttek a magyar testvérek tanítani. És én is úgy sokszor szerettem volna elmenni, de a szüleim valahogy nem akartak volna elengedni. Mert bennem táplálták ezt a gondolatot, hogy én nem hagyom el a vallásomat. Volt azért olyan alkalom, hogy néha elfutottam, és akkor éreztem egy olyan szeretetet ott, egy olyan jelenlétet, jobban mondva, amit ott nem éreztem meg. És akkor gyermekként feltettem magam ezt a kérdést, hogy mi van ott, ami nincs nálunk? Miért érzem ott azt a szeretetet, azt a békességet? De mégis tovább oda jártunk templomba, és egyszer a leánytestvérem meghívott egy női konferenciára Váradra, és hát elfogadtam a meghívást, elmentem én is oda. Ő már Isten gyermeke volt, ő már megtért, és nagyon vágyott arra, hogy én is megtérjek, ezért is tette fel ezt a meghívást nekem. Őszintén szólva, sajnos nem figyeltem annyira oda az igére, nem tudnám most megmondani, hogy miről prédikáltak, én is ott el voltam. De a végén, mikor a lelkipásztor feltette a hívást, hogy a megtérésre, egy olyan kérdést tett fel, hogy te neked most, ha el kell menned, hol nyitod fel a szemed? A kárhozatban vagy a menny dicsőségében? Na akkor nekem megremegett a szívem, hogy Istenem, én most ebben a pillanatban el kell mennem, elkárhozok, vagy mi lesz velem? És ott gyötrődtem, hogy most mit tegyek, emeljem fel a kezem, vagy nem, térek meg, vagy nem. Volt egy olyan sugallat, egy olyan érzés, hogy ne tedd még azt, fiatal vagy még. Nem is vagy te annyira bűnös, ne tedd még ezt. De azért ott volt a jó sugallat is, hogy fogadd el ezt a meghívást, még nem késő. És hálát adok az Úr Jézusnak azért, hogy adott bátorságot, és elfogadtam őt. És rájöttem arra, hogy tényleg bűnös vagyok, és rám nehezettek ott a bűneim. Mert azelőtt azt mondtam én is magamnak, nincs nekem szükségem megtérésre, nem is vagyok én olyan bűnös. Hát nem öltem, nem loptam, nem csináltam, nem tudom milyen bűnöket, de ott voltak a szívemben azok a láthatatlan bűnök. Ott volt sokszor az irigykedés, a gyűlölet, a harag mások iránt. Olyan könnyen szóval megbántottam másokat, vagy az is megtörtént, hogy másnak rosszan kívántam, szitkolóztam. Ott voltak ilyen bűnök, és ezek elválasztottak Istentől. Vagy még valami ott volt az én életemben, amit most egy bálványnak tekintek, a világi zene. Sokszor tettek fel meghívást nekem, hogy menjek az imaházba, míg odaértünk a katolikusokhoz, és úgy tud bennem ez, de én most, ha megtérek, akkor el kell hagyjam a világi zenét. És én nem tudok anélkül meglenni. De Isten adott nekem segítséget, és elvette tőlem ezeket a bűnöket. Elfogadtam akkor az Úr Jézust, hazajöttem, és már édesapám meg volt élve ő is, és ő örült a megtérésemnek. Édesanyám nem annyira, mert ő nem hívő. És elkezdtem imaházba járni, bemerítkeztem, és közeledtem egyre jobban Istenhez. Aztán itt egy próba az én életemben, az életembe került egy világi fiú. Elkezdtünk barátkozni, és testvérek többen javasolták, hogy hagyjam el, mert ha ezt folytatjuk, akkor nem jó lesz a vége. És azt mondtam, de hát, hogy hagyjam el, én szerettem őt. Van az a szokásmondás, hogy a szerelem, akit engem elvakított, szó szerint. és nem hagytam előtt, vétkeztem Isten előtt. Folytattam vele a kapcsolatot, és összeköltöztünk, megházasodtunk, csak polgárilag, mert ő nem volt hívő, és mégsem szerettem volna ilyen világi lakodalmat csinálni. Persze azzal a feltétellel költöztem össze vele, hogy ő is fogja Isten követni. De nem így volt. Sátán becsapott minket, elkezdtünk távolodni Istentől. Egyre jobban mélyedtünk a bűnben, egyre jobban süllyedtünk. Néha elmentünk gyülekezetbe, de többször inkább olyan társaságban vettünk részt, ahol mulatság volt, ahol világi zene volt. És süllyedtünk a bűnben. Megengedtem magamnak olyan dolgokat, amit már a világok megengednek. Amit ott a sógornémtől láttam, akkor még ott laktunk anyósoméknál, és lassan én is távolodtam Istentől. Nem volt bátorságom, hogy megmutassam neki azt az életet, amit ő is követnie kell. Most ezt szégyenkezve mondom, hogy nem volt bátorságom megmutatni, és Isten megengedett egy próbát az életünkbe, hogy most úgy tekintek vissza, hogy ezáltal hívott minket vissza magához. Nem sokára megtudtuk azt, hogy babát várunk. Elmentünk orvoshoz, hogy lássuk, minden rendben van-e a terhességgel, de nem jó választ kaptunk az orvostól. Azt mondta, hogy probléma van a terhességgel. Látszik ott, ami a terhesség mellett ilyen daganatféleségre gondolt a doktor úr, és ajánlotta az abortuszt. Végezzünk abortuszt, mert az a daganat nem fog engedni a gyereket fejlődjön, vagy ha fejlődik is, betegen fog megszületni. Tehát semmiképpen nem adott esélyt. Én akkor leroskadtam ott, és nem haragudtam meg Istenre, őszintén mondom, hogy miért engedi ezt meg, hanem beláttam azt, hogy ez a bűnöm következménye. Beláttam azt, hogy Isten hív ezáltal, én ebben Isten szeretetét éreztem, hogy ő keres engem, nem akarja, hogy elveszek. És kijöttünk onnan a férjemmel, indultunk hazafele, de mi a vonatállomásig nem tudtunk szólni egymáshoz, mert le voltunk roskadva, éreztük azt, hogy ez Isten munkája. És a vonatban hazafele imádkoztunk, beszélgettünk Istennel, és még egyszer átadtuk az életünket az Úrnak, megfogadtuk azt, megígértük azt, hogy visszamegyünk a gyülekezetbe, és szolgálni fogjuk őt. Pár hét múlva visszamentünk orvoshoz, és csodák csodája, vagyis az Isten munkája, a terhesség rendben volt. A kislányunk megszületett, ma már 3 éves, dicsőség az Úrnak, és ami még nagyobb öröm számomra az, hogy a férjem is döntött. Nem is vártam el azt tőle, hogy én miattam döntsön. Hagytam időt, imádkoztam érte, imádkoztam vele együtt. És szerettem volna azt, hogy jó szántából térjen meg. És ez meg is történt. Ő is elfogadta az Urat, és bemerítkezett ő is, és együtt szolgáljuk az Urat boldogan. Igaz, jönnek nehézségek, jönnek próbák, de hálát adok az Úrnak azért, hogy ő velünk van, ő igazgatja az életünket, ő formál minket, és ad ki menekedést a nehézségekből is. És szeretnék bátorítni mindenkit, hogy aki még nem fogadta el az Úr Jézust, fogadja el az Úr Jézust, még tart a kegyelem. Soha nem tudjuk azt, hogy mikor kell elmennünk, és szívem vágya az, hogy mindenki fogadja el az Úr Jézus, mert megéri már itt szolgálni őt, mert már itt a Földön megérhezhetjük a mennyországot. Én kívánom szívemből, hogy ezt érezze meg mindenki.
0: Mondtad, hogy édesapád is már követte az Urat. Ő hogyan találkozott vele?
1: Igen, ez is egy nagyon érdekes munkája volt az Úrnak, mert ha bár odaértünk a katolikusokhoz, édesanyám még oda sem jött el, karácsonykor ő ilyen keményebb sajnos. Édesapámmal jártunk, én ott minisztráltam a papbácsi mellett 11-es koromig, de édesapám is hallott már az evangéliumról, és többen mondták neki, hogy Laci bácsi, ha akarsz üdvözölni, akkor térj meg. Volt úgy, hogy kicsit felháborodott, hogy lehet ez. De aztán Isten kimunkálta benne ezt, hogy meg kell térni. És én is majd még mentem templomban, azután egyedül jártam, mert édesapám nem így jött. És egy vasárnap bementem a templomba. Énekeltek egy olyan éneket, hogy megrendült a szívemben, amikor hallottam azt éneklik, hogy a pápa Krisztus helytartója. Akkor én elkezdtem sírni, kijöttem onnan, és többet nem tettem oda egy tapottat sem. És így munkálta ki bennünk az Úr azt, hogy elmentünk a hívő testvérekhez, imaházba is megtértünk.
0: És meg azt is említetted, hogy hát amikor nem jártál az Úrral igazán, akkor anyósod és sógornőid befolyás alá kerültél. Megtértetek, dicsőség az Úrnak, férjeddel együtt. Tudtatok feléjük szolgálni, hogy most már ne csak az ő befolyásuk határozza meg az életet, hanem tudtatok nekik bizonyságot tenni a hitetekről?
1: Igen, most már teszünk neki bizonyságot, és örülök, hogy a férjem is most már itt lakunk Krasznán, sokszor felhívja őket, és bátorítja őket, menjenek imaházba, vagy mikor el is megyünk látogatóba hozzájuk, olvas nekik a Bibliából, és teszünk bizonyságot Istenről. Van, amikor elfogadják, van, amikor nem. Imádkozunk értük sokat, hogy ők is térjenek meg.
0: Kedves Imola, említetted, hogy roma származású vagy. Sokan beszélnek a roma kérdésről. Hogyan tudunk segíteni nekik a felemelkedésben, abban, hogy jobban megtalálják a helyüket az életben? Elárulom a hallgatóknak, hogy én egy nagyon rendezett kis fiatalasszonnyal beszélgetek, de azért sokan nem így élnek. Sajnos ez a valóság. Mi segíthetne nekik abban, hogy ugyanolyanok legyenek, mint mondjuk te, hogy rendes életet éljenek? Tudnánk ebben mi segíteni nekik? Hogy gondolod?
1: Én úgy tapasztaltam, hogy sokszor láttam már ilyen helyzeteket, hogy próbáltak romákat valahogy helyreállítani, vagy nevelni.
0: Igen, hát úgy mondjuk ezt nagyon szépen, hogy integrálni. Meg szociális felemelkedés, meg ilyen szép szavakat szoktunk mondani. Igen.
1: Igen, de mégis azt vettem észre, hogy a legjobban, ami hat rájuk, az Isten munkája. Ezen a téren sokat lehet őket segíteni.
0: És nem reménytelen a helyzet, nem. Ha az Úr ott van.
1: Nem reménytelen. Az utóbbi időben itt is, és a környezetben is hallunk sokszor arról, hogy a romáknál is van felébredés, és voltak felébredések az utóbbi időben, és nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy Isten mi közöttünk is végzi a munkáját. És olyan jól látni sok helyen, hogy a romák megtérnek, és hát mondjam azt is, hogy egyre jobban civilizálódnak ezáltal.
0: Tehát először nem a úgymond szociális felemelkedésen kell dolgozni, hanem igen. A megtérésen, és aztán majd a megtérés hozza úgymond a civilizálódást, ahogy te említetted, ha jól értem.
1: Igen, nekem ez a véleményem.
0: Adná Isten, hogy ezt minél több helyen átéljük, én is szívemből kívánom, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, és szívből örülök veled együtt, hogy megtalált benneteket a jó atya, és a kislányodnak is, és Isten áldjon benneteket.
1: Köszönöm szépen.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen a Biblia üzenete programunk következik. Isten áldását kívánja minden hallgatónak, Kulcsár Tibor. Amen.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Hogyan dicsőítsük Krisztus Jézust. A mai ige János 16:14. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Gondolatok az ígéről. Maga a Szentlélek sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele, ő saját maga. Nincsen rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége. A vigasztaló azt jelenti ki nekünk, amit az Úrtól kapott. Mi soha semmit nem láthatunk helyesen, csak ha azt Isten lelke már kijelentette nekünk. Ő képes lelkünket megnyitni, és a Szentírást érthetővé tenni a számunkra. Ez az a két módszer, amelyel bemutatja nekünk Urunkat. Nagy művészet valamely dolgot hűen megmagyarázni, a Szentlélek azonban a legmagasabb fokon ért ehhez a művészethez. Ő a dolgokat a maguk valóságában mutatja be nekünk. Hogy ez milyen nagy kiváltság, azt tudják mindazok, akiknek a megszentelt látás osztályrészük lehetett. Törekedjünk azért a lélektől nyert megvilágosodásra, ne kíváncsiságunk kielégítésére, ne is azért, hogy saját magunkat vigasztaljuk meg, hanem azért, hogy ezáltal lássuk a megdicsőült Krisztust. Ó, bár csak lennének hozzá méltó elképzeléseink róla, és ne gyaláznánk méltatlan gondolatokkal Urunkat. Bár csak olyan elevenen élne bennünk lénye, munkássága és dicsősége, hogy teljes szívvel és lélekkel tudnánk dicsérni őt. Akinek a szíve a Szentlélek vezetése által gazdagodott meg, az megváltóját mérhetetlenül megdicsőíti. Jöjj, Szentlélek, mennyei fény, mutasd meg nekünk Krisztust, a mi Urunkat. Ünnepeljük a Teremtés hetét. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Téma: Víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47:1-12. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, ennek alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezik.

Így napos apostoli látogatást tett a napokban Franciaországban. A miséken a francia államfő nem vett részt, de a politikai élet számos képviselője igen, ahogyan a hatalmas tömeg is. A rendkívül szigorú francia törvények, amelyek az állam és az egyház szétválasztását célozzák, előre meghatározták, hogy Emmanuel Macron szinte biztosan nem vesz részt a ceremóniákon. Ám az elnök választásra készülő Franciaország más politikusai és ismert vezetői ott voltak a Concord téren. A pápa látogatását övező buzgóság és lelkesedés, valamint a keresztelők növekvő száma Franciaország egy olyan arcát mutatta, amely újra fölfedezi keresztény gyökereit, ezredéves identitását és őseinek hitét. Így köszöntötte őket a pápa. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek a bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei. Hogyan ünnepelte 1000 éves fennállását a Váci egyházmegye? Jó kedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató, játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyházművészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegye kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények szakpasztorációk képviselőivel, munkájával is lehetőség adódott megismerkedni, akik közel 20 sátorban interaktív programokkal bárták az érdeklődőket. A keresztény kézművesek széles választékban kínálták szebbnél szebb portékáikat. Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Cseri Pilléjel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelmi és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként fölvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másütt a keresztény üldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekvő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megindult az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat az egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig.
a püspök és a presbiter

0: az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett.
1: Kulturális programajánló.
0: Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a módtóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadást ma, szeptember 29-én kedden tartották, 18 órától. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tartott előadást. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillé, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátság immár hatodjára szervezett nagyszobású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly tiszántúli püspök és Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a még szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelki pásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelentett a képzett kántor és az orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása nem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhítheti Cseke István elektronikus kántorgépe, amelynek fogadtatása különböző. Gályarabok és parton maradottak. Teltház előtt a deáktéri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gályara prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Látod-e Isten? Című oratórium bemutatóját. A verses zenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabó T. Anna, József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika a Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket, és helyezte tágabb emlékezettörténeti kontextusba az alkalmat.
1: Egészséget mindenkinek!
0: A gyerekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartották az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája ez volt, akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el a következőképpen. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. sok napsütés, hűvös reggelek, meleg nappalok. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható. Csütörtökön is gyerült, gyöngén felhős, napos száraz idő ígérkezik. A keletiers szél élénkül, és marad a 21-25 fok. A következő napokban alapvetően csöndes, száraz és napos idő várható. A napi hőingás jelentős lesz, a leghűvösebb hajnal majd szombatra ígérkezik.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulása.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az építő vita. A vitába csak úgy mehetünk bele, hogy tisztában vagyunk azzal, minden dolognak két oldala van. Hogy igazságunk nem kizárólagos, hogy a játszmának nem csak egyetlen győztese lehet. Ezért késznek kell lennünk arra is, hogy az észszerű ellenérvek hatására megváltoztassuk a véleményünket. Acél Petra.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Azok, akik az elmúlt héten velünk voltak, arra gondolhatnak, na hát, nagyon nehéz igék jönnek ebben a nehéz esetekben. Mert hát itt van például a múlt heti ige, mire is hívott bennünket az Úr? Arra, hogy szembesüljünk azzal, hogy nem lehet más Istennek is és az Úrnak is szolgálni. Amikor összekeveri az ember a más Isten szolgálatát az élő Isten szolgálatával, és összezagyválódnak a dolgok, akkor ez Isten szempontjából rendkívül utálatos dolog. Mi lett ebből a kimerekedés? Ma ott folytatjuk, ahol a múlt héten abba hagytuk, tehát annál a résznél, amikor azt mondta Józsué, nem szolgálhattok ti az Úrnak, nem vagytok rá képesek. Józsué könyve 24. fejezetéből olvasom az igét, a 19. verstől. Akkor Józsué ezt mondta a népnek. Nem tudjátok szolgálni az Urat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el a hitszegéseket és a vétkeket. Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót tett is veletek. A nép azonban azt felelte Józsuénak, nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor így szólt Józsué a néphez, magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt mondták, tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek közöttetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak, Izrael Istenének. A nép így felelt Józsuénak. Az Urat, ami Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Így kötött szövetséget Józsué azon a napon népe javára, rendelkezést és törvényt tárt el Sikemben. Aztán beírta Józsué ezeket a dolgokat Isten törvényének a könyvébe, majd fogott egy nagy követ, odaállította az alá a cserfa alá, mely az Úr szent helyén volt, és ezt mondta Józsué az egész népnek, ez a kő lesz a tanúbizonyság ellenünk, mert ez hallotta az Úrnak minden mondását, amikor beszélt velünk, ez lesz a tanúbizonyság ellenetek, ha megtagadjátok isteneteket. Aztán elbocsátottá Józsué a népet, mindenkit a maga örökségébe. Miért kellett már megint szövetséget kötni? Hanyadik szövetségkötés is ez? Hát ha csak elnagyolva veszük, kedves hallgatóim, Mózes és Izrael szövetséget kötött az Istennel a Sínai hegynél, akkor kapták a 10 parancsolatot. Ám mire leért Mózes a hegyről, addigra megszegte a nép ezt a törvényt, és Mózes összetörte a szövetségtáblákat, jelezve, hogy tönkrement a szövetség, tönkre kell tenni a szerződéses okiratot is. Azt a táblát nem lehetett eltépni, csak földhöz verni lehetett, de aztán visszament Mózes a hegyre, és újraíratott a szerződés. Ez volt már a második. Aztán, hogyha minden más eseményt elfelejtenék, Mózes életének a végén ugyanúgy összehívta Izraelt, és azt mondta, elétek betettem a jót és a rosszat, válasszátok az életet. Válasszátok az életet. Ez már a harmadik eset. Aztán Mózes halála után, amikor Izrael átkelt a Jordánon, azt tapasztaltuk, hogy Józsué újra szövetséget kötött Istennel és Izraellel, mégpedig a körülmetélés jegyét magára vállalva és a páskát megünnepelve. Ez már a negyedik, és most Józsué szolgálatának a végén megint szövetségkötésre hívja a népet Istennel. Hányszor lehet szövetséget kötni? És minek? Úgy érezzük, kedves testvéreim, azt hiszem, nem csak én, hanem talán a hallgatók is, hogy ez olyan, mintha állandóan meg kéne erősíteni valamit, mert az állandóan bizonytalanná válik. Így is van. A mi emberi szívünk rettenetesen hajlamos, és ezt a szót tessenek komolyan venni, mert ebben az a rettenetes, hogy a halállal játszik állandóan az ember, amikor erre az útra indul, szóval rettenetesen hajlamos arra, hogy megkerülje az Isten által kötött szerződésbe foglaltakat. Mi sokszor a magunk esze szerint járunk, a magunk feje szerint indulunk, és tönkre megy tőle Isten és a mi szövetségünk. Új szövetségben élő emberekhez szólok, és talán éppen ezért nagyon hamar fogja mindenki megérteni, miért is kötelezett bennünket az Úr Jézus az úrvacsora újra és újra való gyakorlására. Mi történik az úrvacsorakor? Azt mondja Pál apostol a korintusiaknak az úrvacsora szereztetési igéjében, próbálja meg az ember magát, és úgy egyék a kenyérből, és úgy igyék a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmaga ellen, mert nem becsüli meg az Úrnak a testét. Ezért vannak köztetek sokan, akik betegek, és sokan alszanak, és meg is halnak számosan, mondja Pál. Igen, olyan világban élünk, amely eltántorítani akar bennünket az élő Istennel való kapcsolattól. Ez nem a mi rendkívüli lehetőségünk vagy szükségünk. Mindig így volt ez, kedves hallgatóm. Józsué korában is a nép szíve el tudott hidegülni, és nagyon hamar el is hidegült az Istentől. És ezek a kihívások, ezek a felszólítások az élő Istennel való szövetség megerősítésére nem azért vannak, hogy froclizzanak bennünket? Néhány hónapja azt mondta valaki, aki rendszeresen ott van a gyülekezetemben, egyre kevésbé jön szívesen, mert lelkiismeret furdalással megy haza. Mert neki mindig olyan érzése van, hogy bűnben él, és rendbe kéne rakni az életét. Nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. Mert ez azt jelenti, hogy Isten igéje eltalálja a szívét újra és újra. Azért szól az Isten, mert azt akarja, hogy a szövetség rendbe legyen. Ha lelkiismeret furdalásom támad, az nem azért van, mert Isten kínozni akar engem, hanem azért, mert megmenteni akar. Tessék elképzelni, hogy milyen érdekes lenne, ha valaki arra panaszkodna, már a 20. kötél esik a fejére, hogy őt miért nem hagyják békén. Igaz, hogy a hegyoldalon lóg, egy 10 centis párkányon, és már 20-szor próbálják menteni, de ő arra panaszkodik, hogy kötelek potyognak a fejére, hát ez nem igaz, hogy őt nem hagyják békén. Hát kihúzni akarják a gödörből, ugye? Buta ez a példa, kedves hallgatom, de talán érthető. Mit is tett Józsué? Fölszólította a népet. Mondjátok ki, a saját szavatokkal mondjátok ki. Az Úrhoz akarunk tartozni. De akkor ne felibe harmadába, hanem igazán. Ne csak úgy nagyjából, hanem teljes szívből. A nép azt mondta, de hát mi tényleg az Úrhoz akarunk tartozni. Az más kérdés, hogy mennyire megdöbbentő és megalázó, amit Józsué mondott. Rendben van, de ha az Úrhoz akartok tartozni, tessék hazamenni és kidobálni az idegen isteneket. Hát lehet így beszélni, kedves hallgatóm. Azt mondani, hogy mi csak az Urat akarjuk követni, csak neki akarunk szolgálni, közben tele van otthon a sátor idegen istenek képeivel, szobraival. Tele van az idegen isten imádatának a jelképeivel. Hát, hiába mondjuk mi, nem lehet. Ha mélyen a szívünkbe nézünk, és lehet, hogy nem is kell olyan mélyen a könyvespolcunkra nézni, hamar megtaláljuk azokat a jeleket, amelyek más isteneknek való szolgálatról, más istenekkel való szimpatizálásról, más istenekhez való húzásról beszélnek. Vagy nem, kedves hallgatóm? Józsué nem árult zsákba macskát. Világossá akarta tenni. Ki kell mondani a szót. Nem mondhatják ki helyettem a szüleim. Valaki azt mondta, és nagyon igaza van, Istennek nincsenek unokái. Istennek csak fiai vannak. Nem dönthetett az elődöm arról, hogy én az élő Isten eléleke. Nem mondhatta senki, én keresztény vagyok, én hívő vagyok. Nekem kell ezt megfogalmazni magamnak. Ezt hívja a Biblia megtérésnek, újjászületésnek, amikor először mondom ki, az Úrral akarok élni. És hogyha torzulás történik ezen a területen, majdnem azt mondtam, hogy deformáció, akkor mi kell, hogy következzen? Hát reformáció, nem, kedves hallgatom? Amikor az eltorzult hitvallás, az eltorzult életmód, az eltorzult életgyakorlat visszaigazodik az eredeti állapotra, az Isten által meghatározott állapotra. Ezt mondta Józsué. Az Urat akarjátok szolgálni? Valóban? Igazán? Akkor emlékezzetek az Úrra. Ennek több jelét is adta Józsué. Azt mondta, haza kell menni kidobálni az idegen isteneket. Az Úr színe előtt beírta az eseményeket, naplószerűen az Úr törvénykönyvébe, és aztán még egy emlékoszlopot is fölállított, hogy ne lehessen úgy mászkálni Izraelben, hogy valaki nem szembesül azzal, az élő Isten előtt mi kimondtunk dolgokat. Nem tudom, kedves hallgatóm, nekünk mit kéne tenni. Lehet, hogy el kéne látogatni arra a pontra, arra a földrajzi pontra, ahol annak idején kimondtad, az Urat akarom követni. Lehet, hogy emlékezni fogsz még a padra is, vagy a fűre, ahol ültél, vagy a templomnak a padjára, ahol akkor ültél, amikor szíven talált az ige. Emlékezni fogsz arra a helyre, ahol valaki először kérdezte, hogy hiszed-e, hogy Jézus Krisztusért Isten megbocsátotta a bűnödet. Amolyan tetemre hívás ez, én tudom, de néha szükségünk van rá. Egyszer egy több mint 40 éve elkanyarodott asszony lépett be egy lelkipásztor irodájába, és kezdett okolni mindenkit az életének az elromlásáért. És aztán megkérdezte tőle a lelkipásztor, volt megtérés élménye? És azt mondta az asszony, nem tudom, de egyszer imádkoztam, és odaadtam a szívemet Jézus Krisztusnak. És aztán elfátyolosodott a szeme, és azt mondta, és tudom, hogy én akkor voltam boldog igazán. Ez lett az a pont, ahol a lelkipásztor segíteni tudott, és együtt vissza tudtak menni, megkeresni az elszórt boldogságot. Együtt megkeresni azt, hogy hol is kanyarodott el a keskeny útról ez az asszony. És visszatalált az Istenhez. Józsué a sikemi országgyűlésen a visszatalálást akarta munkálni. Mint ahogy ez a mai ige hirdetés is. Erre törekedett, kedves hallgatóm. Bár csak lenne ma olyan, aki azt mondja, én elkanyarodtam. De itt az idő, hogy kimondjam. Nem csak Józsué, és nem csak a lelkipásztorom, de én is azok közé akarok tartozni, aki önmaga is, és a háza népe is, az élő Urat szolgálja.

Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Akik az elmúlt hetekben velünk voltak, tudják, végére értünk Józsué szolgálatának. Ma új fejezetet nyitunk, olyan szempontból is, hogy átlapozunk a bírák könyvébe. Nagyon érdekes lenne minden fejezetet, akár versről versre végigvenni. Ezt majd talán később megtehetjük, és szeretnék is előkészíteni, mert már régen előkészülete alatt van az Ószövetség bírái sorozat, amiben valóban végigveszünk pontról pontra minden igeverset. Most, a következő hetekben néhány különleges esetet fogunk csak kiragadni. Azért, mert valóban mélyen elgondolkozni szükséges egy-egy nagyon nehéz eseten. Az első eset Adonibezek esete. Attól félek, nem mindenkinek ismerős a név. Pedig ha bírák könyvét olvasni kezdem, mindjárt a legelső versekben találkozom ezzel a királlyal. Hallgassuk csak, mit ír róla a bírák könyve. Történt Józsué halála után, hogy Izrael fiai megkérdezték az urat. Melyikünk vonuljon fel elsőnek a kánániak ellen, hogy harcoljon ellenük? Az úr ezt mondta. Júda vonuljon fel, mert kezébe adtam az országot. Akkor Júda ezt mondta testvérének, Simeonnak, vonulj fel velem együtt a nekem kisorsolt területre, hogy harcoljunk a kánaániak ellen, és én is veled megyek majd a neked kisorsolt területre. És Simeon elment vele, Júda felvonult, az úr pedig kezükbe adta a kánaániakat és a perizieket, és megverték őket Bezeknél. 10 000 embert. Ott találták Bezekben Adonibezeket is, harcoltak ellene, és megverték a kánaánékat meg a perizieket. Adonibezek futásnak eredt, de ők üldözőbe vették, elfogták, és levágták a keze hüvelykujjait, meg a lába nagyujjait. Akkor ezt mondta Adonibezek, 70 király szedegetett morzsákat asztalom alatt, akiknek a kezéről én vágattam le a hüvelykujjakat, és lábáról a nagyujjakat, ahogy én cselekedtem, úgy fizetett meg nekem az Isten. Aztán elvitték Jeruzsálembe, és ott halt meg. Rengeteg kérdést vett föl ez a történet. Azt hiszem, sose fogjuk mi igazán megérteni, kedves hallgatóim, hogy is működött annak idején az ókori kelet. Amikor ilyet hallunk Isten népéről, hogy elfoglaltak egy várost, annak elfogták a királyát, és aztán módszeresen levágták a nagyujját a lábáról, mind a kettőről, és aztán levágták a kezéről is a hüvelykujjakat. Akkor beleborzad a lelkünk, és azt mondjuk, ez valami iszonyat. Hogy lehettek ilyen kegyetlenek? Ám ma nem erről szeretnék beszélni. Nem szeretném a régi emberek hadviselési szokásait különösebben taglalni. Egy kicsit más gondolkozás, egy kicsit más itt volt a szívükben a szörnyűségeknek a küszöbje, mást bírtak és mást viseltek el, bár egy zárójeles megjegyzést szeretnék mondani, ha ma valaki keletre kerül, nagyon másfajta emberekkel, nagyon másfajta gondolkozással találkozik. Annak idején az amerikai hadseregnek azzal kellett szembesülni Vietnámban, hogy a vietnámiak nem is értik, hogy akiket elfogtak, akik úgymond vesztesei lettek egy harcnak, azok miért csodálkoznak azon, hogy kegyetlenkedni fognak velük? Hát ez hozzá tartozik a háborúhoz, mondták a vietnámiak, és itt ezzel a kitérőt szeretném is befejezni, mert nem erről szeretnék ma beszélni. Szóval a keleti ember másképp gondolkozik ezekről a dolgokról, de nagyon. Adonibezek személyéről szeretnék valamit a hallgatóknak megmutatni. Azt, ahogy ezt az egészet ő maga lereagálta. Ahogy ő ezt átélte. Adonibezek nem volt finom lelkű ember. Kiskirály volt, a kiskirályok között pedig a nagy zsarnok kategóriába tartozott. Olyan ember, aki nem elégedett meg azzal, hogy győzelmet arasson. Ő nem csak győzni akart. Ő a győzelmét a végletekig ki akarta élni. Azt akarta, hogy a legyőzöttek, azok mind örökké, amíg csak élnek, a legyőzöttség állapotából ne tudjanak kikerülni, hogy a nyomorúságukat egy egész életen át
szenvedniük kelljen. Nem Izrael fiai találták ki a büntetési módszert. Adoni-Bezekre ők csak azt alkalmazták, amit Adoni-Bezek kitalált. Ókori történeti feljegyzéseket keresgélve nemigen találunk ehhez hasonló királyt, akinek ez módszere lett volna. Mert hogy mit is csinált Adoni-Bezek? Megfosztotta ezeket az embereket, akiket legyőzött, attól, hogy bármikor is, akár csak rabszolgaként is egészséges életet élhessenek. A hüvelykujjak levágása azt jelentette, ezek az emberek soha többet nem voltak képesek fogni. Ha pedig igen, akkor a lajhárhoz hasonlóan, és az egész mozgásuk is borzasztóan bizonytalan lett, hiszen a hüvelykuj, a lábúj, a nagylábúj az azért van nekünk, mert a legnagyobb támasztást az képviseli járásunk közben. Adoni-Bezek tönkretette az emberek életét. Azt akarta, hogy mindig nevetség tárgyai legyenek. Azt olvassuk Adoni-Bezek saját elmondása alapján, hogy ezek a legyőzött királyok ott szedegettek az asztala alatt. Magyarul állati sorba taszította őket, és a szó szoros értelmében kell ezt érteni, ez azt jelenti, hogy azt ehették, ami a király lakomáinál az asztal alá hullott. Másütt az állatok tették, Adoni-Bezek asztala alatt királyok tették ugyanezt. Legyőzött királyok. És amikor Adoni-Bezek ugyanilyen sorsra jut, kimond egy olyan szót, ami döntő fontosságú, azt mondja, ugyanúgy fizetett meg nekem az Isten, ahogy én bántam korábban az emberekkel. Ha nem lenne ilyen szörnyű és tragikus az egész, azt kellene mondanom, milyen örömteli megszólalása ez Adoni-Bezeknek. Mert mit is jelent ez? Adoni-Bezek nem vádol, nem mond kígyót békát, nem átkozódik, hanem a helyére billen a szívében az egyensúly. Ő tudja, mit tett eddig, és azt is tudja, hogy amit eddig tett, azért fizetség jár, és a fizetség nem más, mint hogy neki is el kell szenvednie ugyanezt. Megfizetett nekem az Isten. A tetteim méltó büntetését kapom. Azt hiszem, kedves hallgatóim, hogyha valaki visszaemlékezik a pasió történetre, Krisztus szenvedés történetére, ott is találunk egy ilyen embert. A keresztre Jézus mellé szegezték föl, mi csak Latornak mondjuk, aki azt mondta a latortársának, az Isten sem féled-e? Hát nem ugyanazon a büntetés alatt vagyunk-e mi is? Mi méltán! De ő, mármint Jézus, semmi rosszat nem tett. Ez a méltán, ez azt jelenti, hogy a lator mérlegre tette az életét, és azt mondta, hogy mindaz, ahogy élt, mindaz, amit eddig tett, ezt a fizetséget érdemelte. Pál apostolnál is találtam hasonló mondatot, kedves hallgatóm. Azt mondta, igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse. Akik közül első vagyok én. Ez a továbblépés. Adoni-Bezekről nem olvasom, hogy képes lett volna tovább lépni. Képes lett volna odaállni Isten elé, és azt mondani Istennek, könyörülj és kegyelmez rajtam. Adoni-Bezek nem tudott Jézus Krisztusról, hogy is tudhatott volna, hiszen ezer esztendőnél is több választott el a golgotai haláltól. De el tudott jutni odáig, hogy nem vádolhatok senkit a sorsom miatt, hiszen mindaz, amit én eddig tettem, azon az úton történt, ami ide vezetett, és most valóban méltán szenvedem ezeket. De tovább lehet ennél lépni. Nem szabad megelégedni azzal, hogy megértem, hogy amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ezt mondja Pál apostol egyébként a Galácia levélben. Ne tévelyegjetek! Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb a tetteink következményeivel szembe kell nézni, előbb-utóbb
visszafordítja Isten mindazokat a dolgokat, amiket mondtunk, amiket gondoltunk, ahogy másokkal bántunk, ahogy másoknak az életéhez viszonyultunk. De eljöhet az a pillanat, amikor nem csak felismerjük, hogy méltán kapjuk azt, ami ér bennünket, hanem tovább is tudunk lépni. És ez óriási kegyelme Istennek, hogy tovább is lehet lépni. Nem kell megállni itt és azt mondani, hogy azt kapom, amit megérdemeltem, hanem oda lehet menni Isten elé és azt mondani, hogy Uram, könyörülj rajtam, kegyelmezd nekem. Ez nem jelenti azt, hogy minden esetben minden következményt elkerülhetek. De ez azt jelenti, hogy van lehetőségem kilépni a saját csapdámból, és új életet kérni az Istentől. Másként fogom szenvedni a sorsomat is, ha ez megtörténik. Mert azt mondhatom, ez volt a múlt, de a múltra pontot kellett tenni a Golgotai keresztövében. Bűnbocsánatot kellett rá kérni, akármilyen szörnyű volt, és új életben lehet járni. Azzal biztat bennünket Isten igéje, aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ezt Adoni Bezek nem tudhatta. Bár attól tartok, nagyon sok mai embernél óriási előrelépés lenne, ha legalább addig eljutna, mint Adoni Bezek. Tudom, hogy mi a gyümölcse az életemnek, és nagy kegyelem, ha ennél tovább is tudunk lépni.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 29-e. Ma van Szent Mihály napja. Mihály arkangyal az égi seregek vezére, ő kíséri a halott lelkét a túlvilágra, ezért nevezik a hordozható ravatalt Szent Mihály lovának. Szent Mihály a túlvilágra érkező lélek bírája, amikor Isten elé áll, ő teszi mérlegre az ember jó cselekedeteit és gonoszságait. Legtöbbször kezében mérleget vagy kardot tartva ábrázolják. A magyar szent koronán Jézus képe mellett őrködik. A magyar néphagyományban a göncölszekér másik neve Szent Mihály szekere. A tejút egész Európában elterjedt megnevezése pedig a lelkek útja vagy Szent Mihály útja.
2: Mihály napja a gazdasági évfordulója. A Szent György napján kihajtott állatokat ekkor vitték ismét a téli szállásra. Ilyenkor számoltak el a pásztorok, kapták meg éves bérüket. Miután a Szent Misén a pap megáldotta a munkájukat, fölkeresték új gazdájukat, akinél lakoma és áldomás mellett elszegődtek a következő évre. A Szent Mihály napi cselédfogadásról szól az alábbi Csallóközi énekszöveg. Mikor a szógát fogadják, öcsém uramnak szólítják, de amikor már megkapták, csak főtt krumplival táplálják.
1: A Mihály napi időjárási megfigyelések szerint, ha dörög az ég, szép lend az ősz, de nagy tél következik. Ilyenkor a keleti szél igen kemény telet ígér. Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske. Szent Mihály lova deres, behozza a telet. Szent Mihály napján, és utána harapó fogóval sem lehetne kihúzni a füvet.
2: E naphoz női munkatilalom kapcsolódik. Aki ilyenkor mos, kisebesedik a keze, aki pedig mángorol, annak egész évben dörögni fog a háza fölött az ég. Viszont általában ilyenkor kezdték az őszi munkákat, a kukoricatörést, néhol a szüretet is. E nap hajnalán volt ajánlatos szedni a klokocsot. Ez a hólyagfának kerek, fényes, sötétbarna színű magja. Varázserőt tulajdonítottak neki. Magukat egy kis vászonzacskóba tették, amit a nyakukba akasztottak, vagy a magokat bevarták a ruhájukba, ez szerencsét jelentett.
1: 1848. szeptember 29-én Sukoró és Pákoszt között a Móga altábornagy vezette, túlnyomó részt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jelasics parancsnoksága alatt álló császári erőkkel. A magyar seregek győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok fölött. Jelasics Bécs irányában menekülve hagyta el az országot.
2: Ravasz László 1882-ben született, a kálvintéri református templom lelkésze, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1921-től 1948-ig. Az MTA tagja, a magyar protestantizmus egyik példaadó egyénisége. Szerkesztője volt a Protestáns Szemle, Egyetemi Lapok, Református Szemle és az Út című lapoknak. Élénk közéleti szerepet töltött be, lenyűgöző szónok és író, az egyik legműveltebb magyar a maga korában. 1944-ben fontos alakja az embermentő akcióknak.
1: 1899-ben, e szeptemberi napon született Bíró László József újságíró, a golyóstól feltalálója. Angolul ma is a bírópennek, vagy rövidítve birónnak nevezik a golyóstollat.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Lukács 16:10.
1: A világnak emberekre van szüksége, olyanokra, akik el nem adhatók és meg nem vehetők. Olyan emberekre, akik lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Olyan emberekre, akik merik a bűnt nevén nevezni. Olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket. Olyan emberekre, akik kiállnak az igazság mellett. Szakadjon bár az ég. Ellen White gondolatait vizsgálva a hűség fogalmának elemeire lelhetünk. Hiszen annak fontos jegye a megbízhatóság. Lehet rá számítani. Ilyen a becsületesség, ami az erős jellem építőköve. Az ilyen ember nem hazudik, nem veszi el a másét, nem hajlandó csalásra. A tisztesség pedig a hűség szerves velejárója. Ha valaki tisztességes, az mélyen hisz, vannak erkölcsi törvényei, értékei, és azok szerint él, tiszteletbe tartva másokat. A hűség ragaszkodás. A másikat nehézségek idején is támogatja. Lankadatlanul kitart mellette. Jelent még álhatatosságot. A kitűzött célok melletti tántoríthatatlan kitartást. A hűség szinonimája a lojalitás, a megingathatatlanság. Az állandóság is említhető, mint a bizonytalanság ellentéte. Említhetjük a rendíthetetlenséget, az elvek és célok melletti határozott kitartást, valamint az eltökéltséget, ami sziklaszilárd elhatározást jelent. A Bibliában rálelhetünk olyan hithősökre, akik példázzák a hűséget. Ilyen József, aki hányattatásaiban sem csüngedett, csábításoknak is ellenállt. Ábrahám, aki kisfiát is odaadta volna Isten iránti hűségében. Avagy épp Mózes, aki a bőség helyett az Isten népével való együtt nyomorgást választotta. A hűség voltaképpen a hit rejtett belső rendszerének megnyilvánulása. Ha hiszünk igazán, cselekedeteink Isten iránti hűségünkről tanúskodnak. Hűségünkkel, hitünkről teszünk bizonyságot. A hűség cselekedetei szorosan kötik össze a hitet a tiszta erkölcs szabályaival.
0: Atyám, köszönöm az életet és a szabadságot. Köszönöm, hogy odaadtad értem egyszülött fiadat. Jézusom, köszönöm a szeretet tanítását, és köszönöm, hogy odaadtad értem az életedet. Szentlélek Úristen, köszönöm az élet leheletét, és köszönöm, hogy szívemet templomoddá tetted. Istenem, te vagy a hűség. A magad képére teremtettél engem, és meghívtál isteni hűséged életébe. Értelmem téged keres, akaratom feléd siet, szívem neked örül. Hűségedre életem minden órájában a hűségem legyen a válaszom. Én is szüntelenül csak adni akarok, Istenem. Tanításod alakítsa át gondolkodásomat, életemet. Örömöm csak az legyen, hogy szolgálhatok. Senkit sem bántva, bosszútól nem hajtva, bocsánatot kérve és megbocsátva keresem a te békédet. Hűségedet szívemben megőrzöm akkor is, ha a szolgálat kicsivé, az adás szegényé, a szelídség üldözötté tesz. Fogadom, hogy hűséges leszek hozzád, veled kezdem és zárom minden napom. Nem állok meg az úton soha, a mércét egyre magasabbra teszem. Minden este eléd állok, Uram, és számon kérem magamtól, eleget adtam-e, többet adtam-e, mint tegnap, megtartottam-e a hűség parancsát. Kérlek, segíts, hogy ne térjek le az útról, és mindig a te arcodat keressem, hozzád és Krisztushoz híven. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ünnepeljük a Teremtés hetét. A Teremtés hetét 2026-ban Magyarországon szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. Téma: víz fakad, ahová ez a folyó eljut, élet lesz. Ezékiel 47:1-12. A témával kapcsolódhatunk a Season of Creation nemzetközi kezdeményezéshez, ennek alapigéjét a magyar közösségek számára kifejtve és alkalmazva. Biztatják a helyi közösségeket, gyülekezeteket, plébániákat, intézményeket, hogy őszi programjuk tervezésébe illesszék be a Teremtés hete megünneplését is. A kezdeményezés elsődleges célja a helyi közösségi cselekvések, akciók bátorítása. Magyar Péter meghívta Leó pápát Magyarországra. Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen meghívta Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A magyar miniszterelnök a csütörtöki négy szemközti találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt. Az apostoli palotában szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia is. Magyar Péter elmesélte a pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, hogy miként lehet sikeres az a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. Hatalmas tömeg fogadta a pápát Párizsban. Mintegy 700 000 ember vett részt Leó pápa szabadtéri miséjén Párizsban. A katolikus egyházfő 4 napos apostoli látogatást tett a napokban Franciaországban. A miséken a francia államfő nem vett részt, de a politikai élet számos képviselője igen, ahogyan a hatalmas tömeg is. A rendkívül szigorú francia törvények, amelyek az állam és az egyház szétválasztását célozzák, előre meghatározták, hogy Emmanuel Macron szinte biztosan nem vesz részt a ceremóniákon, ám az elnökválasztásra készülő Franciaország más politikusai és ismert vezetői ott voltak a Concord téren. A pápa látogatását övező buzgóság és lelkesedés, valamint a keresztelők növekvő száma Franciaország egy olyan arcát mutatta, amely újra fölfedezi keresztény gyökereit, ezredéves identitását és őseinek hitét. Így köszöntötte őket a pápa. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek a bátorságot, a jelenlétet, a hitet. Ti vagytok Franciaország szentjei. Gája Ravók és parton maradottak. Teltház előtt a deáktéri evangélikus templomban tartották szeptember 22-én a protestáns gájara prédikátorok kiszabadításának 350. évfordulójára írt Látod-e Isten? Című oratórium bemutatóját. A verses zenés előadás Fabinyi Tamás nyugalmazott püspök kezdeményezésére és narrációjával valósult meg. Szövegét Szabóti Anna, József Attila díjas költő jegyzi, a muzsika a Kossuth díjas Grillus Dániel szerzeménye. A budapesti díszelőadás előtt Prőle Gergely, az Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte a jelenlévőket,

0: Tökön is gyerült, gyöngén felhős, napos száraz időig érkezik. A keleties szél élénkül, és marad a 21-25 fok.
1: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, és folytatjuk a proféciákkal és a proféciákról, mert mind a kettő a profétákkal is és a proféciákkal is fogunk majd foglalkozni néhány mondatban mindig, de most folytatjuk a témákat, és még mindig a Biblia elején, még mindig Mózes könyvénél tartunk, mert hát aztán persze mindenki tudja, hogy sok profétai könyvírás van a Bibliában, de most még ott tartunk, hogy Mózes negyedik könyvéből idézzünk proféciai, illetve idéz Farkas Levente profétai üzeneteket is, erről fogunk egy kicsit beszélgetni.
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mózes első könyvéről most egy nagyot lépünk, mert szintén Mózes, de negyedik könyvéből fogunk egy proféciát felolvasni. Magyarul a Károli fordítás szerint fogom olvasni Mózes negyedik könyve 24. részének 17. versét, mely így hangzik. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálcot támad Izraelből, és által veri Moábnak oldalait, és összetöri Setnek minden fiait. Talán másképp van az új fordításban az által veri, ugye manapság használaton kívüli szó, ugye átveri, nem által veri, hanem átveri, de hát a mondani valóban nem jelent különbséget természetesen. Mi a téma fontossága? Az, hogy ez egy messiási profécia, Isten segít beazonosítani a megoldását, amit elkészített az ember bűnére, ugye a messiás fogja megoldani az ember bűnének a kérdését, hogy, és hogy ki ez a messiás, amiben az isteni megoldás van, ilyen proféciákon többek között ezen keresztül is segít beazonosítani, hogy tudjuk, hogy ki az. Ha éppen a zsidóság, akinek eredetileg adatot mégsem tudja beazonosítani, ez egy elég nagy tragédia. De az arab világban, a távol kellett, de a mi nyugati társadalmunk sem tudja beazonosítani, illetve fogadja el az Istentől készített megoldás, pedig egyértelműen elmondja Isten, hogy ki a messiás. Azzal kezdődik a profécia, hogy látom. Noha az igők jövő idejűek, tehát az igék ideje jövő idejű az eredeti szövegben, mégis jelen idejű a használatuk, ami arra utal, hogy a jövőben is látható lesz, nem csak a jelenben. Vagyis egyfajta folyamatos,

0: folyamatosságot jelöl, hogy a jelentől a jövőbe tartóan, állandóan látható. Az Ószövetség idején főleg előképek formájában jelent meg maga a Mesiás, és ez is biztosította azt a fajta folyamatosságot, hogy már láthatták előkép formájában, annak idején, az Ószövetség idején is a Mesiást, viszont a maga teljességében természetesen az újszövetségi időkben érkezett el. Tehát látom őt. Ez a következő szó a proféciában, az őt névmás olyan valakit jelent, akit még nem említett, és ez meglehetősen megszokott használata a hébernél, különösen amikor Jézusról van szó. Noha kétség sem férhet hozzá, hogy Izrael népére utal, mégis felmerül a kérdés, hogy vajon a főt, vagy az egész testületet jelöli-e. Tehát ugye a Mesiás lenne a fő, a kiválasztott népnek a feje. Vannak olyan elképzelések, ugye, hogy itt egy testületről van szó, nem egy személyről. Tehát látom őt, de nem most. Ez a de nem most egy későbbi eljövendő korszakra utal, jövőbe tekintő profécia szembe a múltba tekintő proféciákkal. Ilyen például a teremtés történet, irodalmi alatt, tehát nem mítosz, nem legenda, nem költészet, hanem múltba tekintő profécia. Ez egy előre, jövőbe tekintő, nem múltba tekintő profécia, és ez a jövőbe tekintő profécia számunkra már jelen, még jövő volt akkor, mikor le lett írva az ószövetségi emberek számára, de számunkra már jelen, sőt, hát mondhatjuk azt is, hogy múlt, hiszen Jézus már, a történelmi Jézus már a mi születésünk előtt eljött, és itt élt ezen a földön. Tehát látom őt, de nem most, és azt mondja, hogy csillag származik Jákobból. Mivel a versben a csillag párhuzamos a királyi pálcával, amit később említ, a csillagnak is királyra kell utalnia. Ezt megdöbbentő módon igazolják a Máriból származó különböző profétai szövegek, melyek csillagként utalnak különböző királyokra. Tehát itt egyfajta proféciai sorozat van, ahogy a királyok csillagként jelennek meg, és ez is arra utal, hogy itt egy olyan valakiről van szó, csillagként megjelölve, aki szintén király. A középkori zsidóság korlátozta egy csillag jelképet Dávid személyére, illetve uralkodására, azóta lett ilyen értelmű ugye a Dávid csillag szimbólumá. Krisztus után 132-ben kitört zsidó felkelés vezére által felvett Bar Kokba csillag fia név tovább viszi a proféciát. Tehát azt látjuk, hogy a zsidóságban vannak bizonyos korlátozások ezzel a csillaggal kapcsolatosan, első körben Dávidra vonatkoztassák, aztán később a felkelés során Bar Kokba, ugye ez volt a neve a zsidó felkezést vezetőnek, ugye, ami azt jelenti magyarul, hogy a csillagnak a fia. Az ember eltűnődik azon, hogy nem ez a profécia volt-e a bölcsek elméjében, akik Bálám házából mentek Betlehembe, hogy a teleszkoppal látott csillagot beazonosítsák. Ugye, mert a napkeleti bölcsek, akikről már az új szövetségben olvasunk, a karácsony történetérnél, hogy mennek Betlehembe, ezek a tudós emberek Bálám hazájából származtak, és ismerhették Bálámnak a proféciát, mert az ő hazájából származtak a csillaggal kapcsolatosan, és beugorhatott nekik, mikor az eszközeikkel láttak az új csillagnak a meg, na ez az, amiről Bálám profétált. Menjünk, nézzük meg, hogy valóban arról van szó. A másik lehetőség, hogy a zsidók mindenféle fogságban voltak, az egyiptomi fogságtól az asszír fogságon át a babiloni fogságig, és nyomot hagytak maguk után. Tehát ezeken a területeken, kultúrákban vitték magukkal a csillagról szóló proféciát. És ezért is ismerhették más népek, más kultúrák is ezt a csillaggal kapcsolatos proféciát.
1: Hát, még ahogy mondtad, az arabok is, hát hiszen ezek igazából arabok voltak, Izmaelnek a népe, akik sokkal könnyebben felismerték Jézust, mint a zsidók.
0: Igen, a betlehemi csillag eredeténél már beszélgettünk erről, ugye, hogy a napkeleti bölcsek keletről érkeztek, azért napkeleti, ahol fel kell a nap keleten. Ugye mihez képest? Nyilván a fővároshoz, Jeruzsálemhez képest keletre, és ha megnézzük a térképet, Jeruzsálemtől, meg egész Palesztinától keletre, hogy mi van, akkor ott az arab világot látjuk. És annak idején ugye a káldeusok, stb. De most nem szoros értelemben ez a témánk. Visszatérve ehhez a proféciához, azt mondja, hogy és összetörítsetnek minden fiát. Sét valószínűleg Moab egyik vezető törzsének a neve volt, tehát ugyanarról beszél, csak másképpen fogalmazva, stilisztikailag variálva a témát. Ezek Isten ellenségei voltak az Ószövetség idejében, és ugye Isten ellenségeivel kapcsolatosan mit tesz ugye az, aki betölti teljes mértékben a csillaggal kapcsolatos proféciát?
1: Igen, hát ez azt jelenti, nem, hogy valóban a csillaggal nekünk foglalkozni kell, hiszen amikor Jézus születése előtt megkapták a csillag látását ezek az idős emberek, akkor ők azonnal elfogadták, hogy és tudták, hogy akkor menni kell arra, amerre a csillag vezérli őket.
0: Igen, és itt a beazonosításnál ugye, hogy kiről vagy miről lehet szó a csillaggal kapcsolatosan, említettem a zsidó elképzelést, ugye, hogy Dávid és uralma. Valóban Dávid Isten népének az ellenségeit valóban keményen kezelte, és győzelmet aratott felettük, ugye itt a győzelemre, a általveri oldalát, stb. Van utalás. És hogyha a Barkok bára gondolunk, a csillag fiára, ugye ő is Isten népének az ellenségei ellen fellázadt, és sikereket ért el, de leverték Barkokba féle felkelést, illetve Dávid bár Isten népének az ellenségeit kordában tartotta és ritkította, de nem tudta teljesen megoldani ezt a problémát. És itt egy olyan utalás történik, ami Isten népének az ellenségei teljes mértékben megoldja ezt a kérdést, úgy tudja kezelni, ugye, hogy megoldásra, végleges és tartós megoldásra jut, és ez nem lehet más, mint maga Jézus Krisztus. Ugye ő az, aki mondja, hogy ellátja, hogy levetettet a sátán a trónjáról, mint villám, és a kereszten megszerezte a végleges győzelmet Isten népe ellenségein, és ez a győzelem manifesztálódni fog, majd az eszkatonban, az előttünk lévő időszakban, a maga teljességében. Részben már most is megjelenik, de maga teljességében majd a végidőkben fog ez megvalósulni, mikor lába alá vettetnek zsámolyként az ő ellenségei. Tehát a proféciának a teljes beteljesedése Jézusban, a Mesiásban valósult meg. Tehát nem Dávidról van itt szó, nem Barkokbáról van szó, csillagfiáról van szó, hanem magáról, Jézus Krisztusról.
1: Így van, és ez nagyon érdekes, nem? Hogy annak idején Izraelnek így fogalmazták meg Jézus eljövetelét, és hát még a mai napig. De mindig probléma van vele.
0: Igen, tehát a zsidóság az is láthatja, amit mi látunk, mert eredetileg nekik adatott ugye ez a profécia, és hogy Barkokba féle felkelést leverték. Tehát nem lehet ő ez a csillag, akiről itt proféciaként megjelenik az írásban az utalás. És láthatják azt is, hogy nem Dávidról és uralmáról van szó, ugye, ami szintén megszakadt. És nincs. jelenleg nincs királya Izraelnek, illetve a dávidi utódlás is megszakadt, tehát nincs meg a folyamatosság, mert magában Jézus Krisztusban érte el a csúcs és végpontját. A dávidi dinasztia, illetve királyságnak a sora. Tehát ezen a proféciánk keresztül eljuthatnának, ugye a zsidóság is oda, hogy megértsék, hogy itt Jézus Krisztusról van szó. Ő a messiás.
1: Hát igen, mert hogy szerződést kötött már Ábrahám Istennel, utána Izsák, Jákob is, és szépen le van írva nekünk is, hogy mi lesz Izraellel. De utána jött ez a profétai üzenet Bálámmal, amely azt mondta, hogy egyedül ezt úgyse tudjátok megvalósítani, nem? Ez erről szólt a zsidóknak, hogy ahhoz, hogy Izrael egész története megvalósulhasson, amit előre elmondott Isten, az csak a messiás támogatásával lehetett valószínű. Én így gondolom, hát nem tudom, hogy akkor is így gondoltam volna én is, amikor ott vagyok, mindig szoktam ezen gondolkodni, mert például, hogyha Jézus második eljövetelével kapcsolatban gondolkodom, akkor mindig nagyon szeretném, ha Mózessel majd találkozhatnék, és sok ilyen dolgot megbeszélhetnénk, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt valójában az életük, ugye?
0: És hogyha a harmadik értelmezési lehetőséget nézzük, ugye, hogy itt Izraelről testületileg lenne szó, mint csillagról, akkor is láthatjuk, ugye, hogy nem tudták megoldani az ő ellenségeiknek a kérdését. Hát még manapság is Palesztinában állandó, folyamatos harcok dúlnak. Nem csak, hogy annak idején nem tudták megoldani, de azóta se tudták megoldani, és soha nem is fogják tudni megoldani, ugye, mert nem róluk szól ez a profécia, tehát nem Dávid és az ő uralma, nem barkokba, és nem is Izrael testületileg, itt a csillag, hanem maga Jézus Krisztus.
1: Igen, hát de aztán majd Dávid proféciában, majd ha egyszer eljutunk odáig, ott ő elmondta, hogy Izrael egész élet végéig harcok lesznek, tehát soha nem fog majd onnantól kezdve leállni a harc, és ez a mai napig is hivatalosan Izraelbe háborús helyzet, hivatalosan törvényszerű háborús helyzetnek minősítik a mostani helyzetet Izraelben. Tehát úgyhogy mindig teljesednek a proféciák, nem?
0: Igen, és érdekes, hogy itt egyfajta kettes utalás, vagy kettős utalás is van itt a csillaggal kapcsolatosan, ha a keleti bölcsekre indulunk, hogy valóban volt egy valóságos, fizikailag megjelent égi objektum is, meg ugye egy személy is, ugye, akinek a születését jelezte maga az az égi objektum, amit betlehemi csillagnak nevezünk.
1: De ha tudományosok lennénk, vagy kutatók, akkor az is lehet, nem? Hogy Jézusnak nem volt apja itt a földön, hanem ami az apából kell egy gyerekbe, az lehet, hogy a csillagon keresztül jött el, nem? Hát ez csak én gondolom így, hogy...
0: Igen.
1: Mert a csillag az sugárzott, az biztos.
0: Kárba a teológus mondja ugye Jézus fogantatásával kapcsolatosan, ugye, hogy Mária hallásán keresztül történt, ugye, mikor meghallotta a jó hírt, hogy gyermeke születik, és ki lesz az a gyermek, elhitte, és ez volt a pillanat, ugye, hogy hallotta és hitte a fogantatásnak a pillanata, tehát így mondja Karl Barth, hogy a hallásán keresztül fogantat, ugye, mikor meghallotta és elhitte, az okozta, vagy eredményezte, ugye, magát a fogantatást.
1: Igen. Akkor még egy pár percet szerintem akkor beszéljünk Bálámról. Hiszen igen. Hát egy ilyen proféciát egy ilyen proféta mond.
0: Igen, hát Bálám elsősorban a Szamaráról ismert, és a történetet ismerjük, ugye, hogy megszólal a szamár, mikor a proféta nem úgy viselkedik, illetve nem úgy kezeli a dolgokat, ahogy kellene, és Isten megszégyeníti egy szamáron keresztül, mint egy idézőjelben mekkora szamár vagy te, hogy a szamár kell neked, hogy megmondja, hogy megértsed, hogy miről van szó.
1: Sőt, a szamár látta az angyalokat.
0: Igen.
1: Ő meg nem látta ilyen.
0: És tudott beszélni, ugye felmerül sok minden ezzel kapcsolatosan, hogy hogy tud egy szamár beszélni, mert a szamarak nem tudnak beszélni, de ugyanaz a kérdés ugye akkor a teremtés történetnél, hogy hogy tud egy kígyó beszélni, mert a kígyók nem tudnak beszélni. Ugye, de itt most nem is ez a lényeges dolog, hanem, hogy Isten néha használ olyan személyeket is egy-egy profécia elmondásához, vagy továbbadásához, akikre nem gondolnánk, illetve nem számítanánk rá, ugye Bálám nem zsidó származású volt. Ő más idegen származású ember volt, és mégis fel tudta használni, de felhasznál az Ószövetségben Isten, látjuk azt újra és újra, nem csak a zsidóságból embereket, Círus királyt is felhasználta annak idején például a maga céljainak megfelelve, ő se egy zsidó származású ember volt. Tehát Istennek a munkája, mondhatjuk azt, hogy nem korlátozódik csupán Isten népe körére. Pedig mi erre számítanák, és ezt várnánk, de Istennek az üttervébe ugye egy kicsit szélesebb a spektrum és a paletta, nem mindig csak a kiválasztott népnek a tagjait használja céljainak megfelelően.
1: És Bálámról egy elég hosszú történet le van írva a Bibliában. Persze nem az egész életét tudjuk, mint sokszor másoknak is, hanem főleg azt a helyzetet, amikor ő megpróbálta a Bálák király, Moab királya valamire megvenni pénzzel, és ez egy különleges esemény volt, de úgy tűnik, hogy ez is Bálámnak olyan érzelmeket adott, hogy nagyon komolyan elkezdett gondolkodni, bár nem értett meg ő se mindent. Az Új Szövetségben viszont azt írja itt a bibliai lexikon, hogy Bálám a tévtanítók és a pénzsóvár emberek megtestesítője. De ugyanúgy felhasználta mégis Isten.
0: Tehát mikor nincs proféta és profécia Isten népének a sorában, akkor más eszközökhöz vagy más forrásokhoz nyúlnak az emberek, ezt ha vonatkoztatjuk magunkra, az elég nagy baj, hogyha például egyháztagok vagy hívő emberek nem kapnak olyan lelki gondozást, nem kapnak olyan igei táplálékot, hanem pszichológusokhoz, meg pszichiáterekhez, meg nem tudom kikhez kell forduljanak, mint itt is ugye egy idegen népből való valaki kellett, hát nem volt proféta Izraelben, akit kérdezhettek volna, vagy aki által Isten kinyilatkoztathatta volna az ő akaratát, hogy egy ilyen idegen eszközhöz kellett nyúlnia, felmerül a kérdés, és ennek a mai aktualitásra, ugye, hogy megfelelően végezzük mi a dolgunkat ahhoz, hogy ne kelljen a hívő embereknek, az egyháztagoknak ilyen világi megoldások felé folyamodniuk, hanem hát Isten adott mindenféle tisztségeket, képességeket, amiket használnak a gyülekezeti tagok, vagy akár a gyülekezet vezetők is, megfelelően végezzük-e a dolgunkat? Ez a kérdés merül fel bennem ilyenkor.
1: Igen, ezt szoktuk mondani, hogy minden rossznak alapja a pénz szeretete, vagyis, hogy ez is egy ilyen üzenet, hogy soha ne menjünk abba az irányba, hogy bennünket meg lehessen pénzzel venni bármi olyan dologra, amit Isten nem fogad el. Igaz? Mert egyébként a világ ebbe az irányba megy, nem? Hogy lényegében szinte a pénzzel mindent meg lehet oldani.
0: pedig nem lehet mindent megoldani, a leglényegesebb dolgokat nem lehet pénzzel megoldani. Ha valaki gyógyíthatatlan beteg, nem tud semmit se kezdeni, mindegy mennyi pénze van, mert gyógyíthatatlan. Hogyha valaki hitetlen, hitet nem tud vásárolni, üdvösségről nem is beszélve, ugye, hogy hát az már az ár ki van fizetve Jézus Krisztus drága vére által.
1: Hát igen, de ezért jött létre a reformáció, mert végül is eljutott a kereszténység is oda, hogy pénzzel az üdvösséget meg lehet venni. Úgyhogy mi most azért visszafordultunk, illetve nem csak a protestánsok, hanem most már a katolikusok sem mennek ebbe az irányba, tehát akkor ez végül is minden beteljesedett, igaz, amit mondtak a proféták.
0: Igen, tehát nagyon sok profécia beteljesedett, van egy részük, ami még a jövőben, és mivel látjuk, hogy amiket eddig mondott Isten beteljesedtek, jó reménységgel vagyunk, hogy a jövőbeli proféciák is hasonlóképpen be fognak teljesedni.
1: Jó, kedves hallgatóink, akkor szokás szerint hallgassunk meg egy kép éneket, zenét, és akkor utána folytatjuk ezt a témát Farkas Leventével.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk ezt a témát Farkas Leventével. Annak idején Izrael reménysége Ábrahám elhívásakor tett ígéretben fogalmazódott meg. Majd leszármazottai számára újra és újra elhangzott. Így, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Izraelnek, ez 1 Mózes 12.3-ban van így megfogalmazva. Amikor Ábrahám előtt feltárult, hogy Isten meg akarja váltani az embert, az igazság napja bevilágított lelkébe, és a sötétség szerte foszlott. Végül pedig maga a megváltó, amikor itt járt az emberek között és beszélt velük, bizonyságot tett a zsidóknak a pátriárkák boldog reménységéről és az eljövendő üdvözítő általi szabadulásról. Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, mondta Krisztus. Meg is látta és örült is. Ez János evangélium a 8. fejezetében van, az 56. vers. Na és akkor ugyanez az áldott reménység csillant meg abban az áldásban, amikor Jákob, a haldokló pátriárka mondott fiára, Júdára. Azt mondja, Júda, téged magasztalnak testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai, nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. Mózes első könyvében van ez, a 49. fejezetben, 8.-10. vers. Tehát, hogy ő is ígéretet adott, ahogy Ábrahám is ígéretet kapott, Jákob is adott Judának ígéretet, és akkor így szól az ige, hogy az ígéret földje határán Bálám proféciájában hangzott el ismét a világ megváltója eljöveteléről szóló jövendőlés. Ahogy felolvastad, látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön el Jákobból, királypálca támad Izraelből, behúzza Moab halántékát, és Sét összes fiainak koponyáját. Vagyis, hogy...
1: Bezúzza, igen.
0: Vagyis, hogy többször elhangzott az ígéret, már Izraelnek a ilyen proféciai ígéret.
1: Igen, hát ezeknek a proféciáknak és beteljesedéseiknek olyan vonatkozása is van, hogy külső bizonyíték vagy erőteljes alapot ad a hitünknek és a Szentírás szava hihetőségének, mert hogyha matematikai valószínűségét nézzük, hogyha a messiási proféciákról beszélünk. Hogyha ezeknek a matematikai valószínűségét nézzük, ugye, hogy véletlenszerűen beteljesednének, akkor olyan kicsi valószínűséget kapunk, ami matematikailag már lehetetlen. Tehát olyan esemény, ami soha nem történik meg. Nem csak pár ezer év alatt, hanem hogyha az egész univerzumnak a feltételezett csillagászati korát tekintjük, a 13,7 milliárd évet, annyi idő alatt sem valósulhatnak meg ezek a proféciák ilyen nagy számba és ilyen pontossággal, ahogy a Mesiásra utaló proféciák. Tehát ezeknek a proféciáknak és beteljesedésüknek a jelentősége számomra az is, hogy a Biblián kívüli bizonyítékot nyújtanak a valószínűség számításon keresztül, ami a matematikának egy részterülete, a Biblia szava hihetősége és hitünk észszerűsége mellett. Ugye, mert sokszor megvádolnak, hogy mi olyan hiszékenyek vagyunk, meg mindent elhiszünk, meg stb. Nem. Vannak alapjai hitünknek, történelmi alapjai, többek között a proféciák, de sok más is természetesen, de a elsedett proféciák a egyik legerőteljesebb bizonyíték amellett, hogy ezek valóban Istennek a szavai, nem kitalált történetek, meg csak Isten mondhatta meg, mert ő tudja a jövendőt is. Több ezer évvel ezelőtt, vagy több száz évvel azelőtt, hogy beteljesedtek volna ezek az események.
0: Igen, és most ugye Mózes könyvéről beszélünk még, akkor azt is el kell mondani, hogy Mózes által Isten állandóan emlékeztette Izraelt arra, hogy el fogja küldeni fiát az elbukott emberiség megváltójaként. Mózes nem sokkal halála előtt kijelentette, prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyant, mint én, őre elhallgassatok. Hiszen Mózes is ezt nagyon pontosan tudjuk igazolni a leírt írásokban, hogy ő szinte szerintem soha nem mondta el a saját gondolatait.
1: Igen.
0: Ő csak olyat mondott Izraelnek, nem, amit Isten üzent. Ő nem olvasok semmit, hogy ezt én így gondolom, nem, hanem igen, elmondta. És akkor ezért ő egy világos tanítást kapott Izrael számára az eljövendő mesiás munkájáról. Prófétát támasztok nekik, atyuk fiai közül olyat, mint te, mondta szolgájának. Jahve, Isten, az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Ez a Mózes 5. könyve 18.
1: Igen,
0: fejezetében van leírva.
1: A bibliai proféciák sorozatában ez lesz majd a következő rész. Most egy kicsit visszatérve a Balámi proféciához, ugye amit mondasz, hogy állandóan vagy folyamatosan figyelmezteti Mózes az ő népét a mesiással, illetve tevékenységével kapcsolatosan, ezek az ismétlések mindig nagyon fontosak. Nem szabad megunni őket. Mi is találunk a Bibliában, amikor olvasunk, sok ismétlés van. Ezeknek mind értelme és célja van. Tehát Isten szent lelke nem véletlenül ismétel meg valamit, mert tudja, hogy ezzel mit akar elérni. Például, mikor a frigyládával vagy szövetségládájával kapcsolatosan olvasunk olyan aprólékos leírásokat, hogy egyszer Isten elmondja, hogy milyen legyen. Aztán szinte ugyanazokkal a szavakkal elismétli, elmondja megint, hogy megcsinálták, de szinte ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a részleteket írja le, és unalmasnak tűnne az embernek. De mi volt a Szentléleknek a célja ezzel az ismétléssel? Megerősítsen bennünket abban, hogy Mózes és a kézművesek egy tapottat sem tértek el attól, amit Isten megmondott nekik, hogy mit csináljak. Tehát mindent pontosan úgy csináltak, nem csak részben, hanem mindent pontosan úgy csináltak, hogy Isten meghagyta nekik. Tehát ez a teljes engedelmességnek a képe. Nem csak részben engedelmeskedtek Istennek, hanem teljes mértékben mindent, a legapróbb részletekig úgy csináltak, hogy Istennek. Tehát ez az, például ezeknél a részeknél, ez az ismétlésnek a célja, és a Szentléleknek a célja, hogy ezt megértesse velünk. Tehát ne unjuk az ismétléseket, akár a mesiásra utaló proféciákról van szó, akár a Szent Sátor kellékeinek a leírásáról, elkészítéséről.
0: Én is azt gondolom, hogy ugye Izraelnek utasítást adott Isten arra, hogy folyamatosan a gyerekeiknek mindenki mindig mondja el, ami előtte történt, mindig használják, amiket később Mózes aztán szépen leírt könyvbe, előtte nem igen voltak leírva, de mondják el, és én azt gondolom, hogyha generációk után tényleg akkor ugyanezt elkezdik beszélni az emberek, akkor mindig jó, ha van egy olyan proféta, aki megismétli, nem? Hogy biztos, hogy pontos legyen, mindenki tudja a gondolatokat, de nem biztos, hogy ugyanúgy mondja. Én ezért gondolom, hogy biztos, hogy egy helyes, hogy ismételjék a proféták, de hát ez csak az én gondolatom.
1: Hát nem csak a te gondolatod, mert nagyon sokan gondolják így, ugye, hogy nem mindig feltétlenül, és mindig valami újat kell hallani az embernek, hanem sokszor arra van szüksége, hogy megerősödést nyerjen a régi, jól ismert dolgokba már. Ugye az Új Szövetségben is ír az apostol arról, hogy vannak olyanok, akiknek a viszket a fülük új tanításokat hallani. Nem újat kell nekünk, hanem egyszer vannak üdvösségünknek az alapjai, Jézus születése, tanítása, feltámadása, teremtés, stb. Ezek ismétlésével újra és újra megerősödünk, illetve eszünkbe juttatjuk önmagunknak ezeket a dolgokat, amiket nem szabad elfelejteni. Az úrvacsora is egy ilyen dolog, Jézus mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugye újra és újra cselekedjük azt, amit ott az utolsó vacsora alkalmával, a saját tanítványaival történt. Hogy ne felejtsük el, és ajándékokat kapjunk újra és újra, mikor úrvacsorázzunk ezeken a cselekedeteken keresztül, szavakon keresztül, Isten jelenlétén, az Isten áldásain keresztül.
0: És az is ide tartozik, amikor már nem régiben közzétettünk egy üzenetet a Biblia magyarázatáról, hogy hogy kell értelmezni a Bibliát, és ebben is szépen le volt írva annak idején, hogy a Bibliát mindig a Bibliával kell bizonyítani, vagyis nem a tudománynak, meg minden kutatással, hanem mindig szépen ellenőrizni tudjuk, hogy ugyanaz a mondat máshol is elhangzik, akkor szépen összeszedjük őket, és ráadásul például én szoktam ezt használni, hogy a fordításokat is. Ekkorában viták voltak a fordításra, hogy egyáltalán miért kell új fordítás, nagy viták voltak, és én mindig azt mondtam, hogy olvassuk meg mindegyik fordítást, és akkor, ha nem is ugyanazok, de akkor is meg fogjuk érteni, hogy akkor hogy kell értelmezni azt, amit olvasunk benne, nem?
1: Igen, tehát a Scriptura Sacra Sui Interpres, ez egy reformátori alapelv, ugye, hogy a Szentírás önmagát értelmezi, tehát ez nem egy új dolog, hanem felelevenítése a reformátori alapelveknek, és hogyha a proféciákra vonatkoztatjuk, ugye, mert proféciák sorozatában vagyunk éppen ezt az alapelvet, akkor azt látjuk, ugye, hogy az egyik profécia magyarázza vagy értelmezi a másikat olyan értelemben, hogy ezek kiegészítik egymást, és adják a képet magáról a Mesiásról, hogy ki lesz, hogy mit fog csinálni, hogyan fogja tenni, miért születik meg, hova születik meg, stb. Stb. Tehát egy kicsit olyan számomra, mint egy puzzle-kának a darabkái ezek az egyes proféciák, ugye, amelyeket, hogyha egymás mellé teszünk, akkor kiábrázolódik, megjelenik előttünk maga a Krisztus kép.
0: Meg hát akkor itt azt az alapelvet is említsük meg, nem? Hogy beszéltünk már korábban a proféciákról, hogy vannak olyanok, amelyek a múltról szólnak, vannak olyanok, ami a jelenről, és vannak olyanok, ami a jövőről. Ezért azt folyamatosan nekünk ellenőrizni kell, hogy amit elolvasunk, hogy az most a jelen, vagy még mindig jövő, vagy már esetleg a múlt. Hát például a Jelenések könyvében rengeteg olyan üzenet van, ami már megtörtént, de ami még nem történt meg, illetve olyanok is vannak, ami most történik. Ezért nagyon fontos ez, hogy többször hangozzon el ez a profétai üzenet, mert így tudjuk mindig megérteni, ellenőrizni, illetve igen, inkább csak ellenőrizni, mert megérteni nekünk inkább lélekből kell a Szentlélek által, de én mindig ezt tapasztaltam, hogy amit úgy éreztem, hogy ez így kell lenni, akkor az mindig megjelent nekem írásban, hogy igen, jól gondolod, így van.
1: Igen, amit említettél, a gyermekeknek is ugye tanítani, továbbadni a proféciákat, nem feltétlenül értik még meg, hogy miről van szó, ami nem feltétlenül baj. Nem baj. Tudják, tanulják meg, aztán majd később, mikor elérkezik az ideje, akkor Isten majd elvezeti őket, ugye, hogy az értelmüket is, ahogy nyitogatja, meg az ő titkainak a dolgait fokozatosan előttük, majd meg fogják érteni ezeket a dolgokat. És ilyen szempontból a Károli fordítás hasznos lehet, ugye, hogy ezek a proféciák kiemelt vastag betűkkel vannak a szövegben, úgynevezett aranymondások, és a gyerekeknek szoktunk ilyen aranymondásokat tanulni, és ismét mondom még, hogyha lehet, hogy első körben nem is értik, hogy mi az, de hogyha tudják, ugye Isten később majd megérteti velük, attól nem fölösleges megtanítatni nekük, mert még nem értik, vagy később megértik, hogy miről van szó.
0: Így van, és hát én ezért is nagyon szerettem a Károli fordítást, hát mert egyébként az volt az első magyar nyelve így lefordítás, egyértelműen, ha elfogadjuk, hogy teljes írás Istentől ihletett, akkor el kell fogadjunk, hogy ez a fordítás is Istentől ihletett, hanem hogy az is nagyon tetszik, hogy szinte minden ige mellett ott van az idézet, hogy mit nézzünk még át, hol hangzik el még ugyanez a szó, vagy mondat, vagy gondolat, igaz? Tehát szépen rögzítették, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy a Bibliát a Bibliával magyarázzuk meg.
1: Igen, most Biblia órákon éppen egy olyan sorozatban vagyunk, ahol a Biblia tévedhetetlenségét tárgyaljuk, és a úgynevezett chicagói cikkelyeket gondoljuk végig, és beszéljük meg, és ott az ihletettség is szóba kerül, illetve a másolatok, illetve az eredeti kéziratok, anyagok, az úgynevezett autografák. És ez a nyilatkozat úgy fogalmazza meg, hogy nem a fordítások ihletettek, hanem az eredeti kéziratok, amik bár már nem állnak a rendelkezésünkre, rengeteg másolat van belőlük, és a szövegkritika tudománya, ami egy komoly tudományág, az ő feladata, ugye, hogy összeállítani a sok másolatból, hogy mi lehetett nagy valószínűséggel az eredeti szövegbe. Tehát nem kell attól kétségbe esnünk, hogy nem áll rendelkezésünkre az eredeti kézirat köteg, mondjuk Júdás levelének a először leírt változata, mert nincs meg, meg semmiből nincs meg a legelőször leírt változat, de vannak másolatok, és a szövegkritika, ugye tudománya ezt végzi, hogy mi lehetett az eredetibe. És ugye ezek voltak a tévedhetetlenek, ugye az eredeti autografák, amelyek már nincsenek meg, de ezeknek vannak másolatai, amelyek megbízhatóak. A fordításokat azért nem nevezi ihletetnek, Istentől ihletetnek a chicagói nyilatkozat, mert ezek már értelmezésen mentek keresztül. Tehát minden fordítás értelmezés is. Tehát először meg kell értenem, amit az eredeti szöveg mond, és akkor utána azt a saját nyelvemen, vagy valamilyen más nyelven megfogalmazni. Tehát értelmezés és fogalmazáson, tehát két stáción is keresztül megy, míg egy fordítást ugye a kezembe tartok, ezért mondják azt, hogy nem a fordítások az Istentől ihletettek, hanem az autografák, az eredeti kéziratok, amik már nincsenek meg, de a sok-sok másolatból össze lehet állítani nagy megbízhatósággal, hogy mi lehet az eredetiben.
0: Hát én nem a minden fordításról mondtam, hanem amikor egy ilyen esemény sorozat, mint a reformáció, ahogy elkezdte Luther Márton, és ő is lefordította, akkor én abba hiszek, hogy ha ez az egész egy Istentől ihletett rendezvény sorozat volt, akkor a Biblia fordítása is ebbe tartozik. Viszont utána el szoktuk ezt mondani, nem, hogy annak idején, hát állítólag ugye többet írtak le, de mi négyet rögzítettünk a kánonba, mégsem egyet.
1: Igen, Tehát a fordításoknál, ugye a magyar fordításokat, ha nézzük, ott is a Károly 14-es kiadás között nem csak szinoníma eltérések vannak, hanem jelentésbeli eltérés is van, akkor mostan melyiket mondjuk ihletetnek? Tehát azért mondom, hogy nem a chicagói nyilatkozat.
0: Ugye, ahogy a négy evangéliumot is, hogy ugyanúgy értem, fogalmazzák
1: de meg mikor sokszor. Ellent mondanak egymásnak, tehát ott már nem lett mind a kettő egyszerre ihletet, mert ellent mondanak egymásnak. Tehát azért mondom, a chicagói nyilatkozat ezzel foglalkozik, hogy nem a fordítások, hanem az eredeti kéziratok voltak Istentől ihletettek, de visszatérve itt a proféciákhoz, mert ebben vagyunk, illetve a csillaggal kapcsolatos proféciához. Ez azért örülök neki, hogy előkerült és foglalkozunk vele, mert ez egy olyan profécia, amiről viszonylag kevés szó esik, illetve a közbeszédben, a közgondolkodásban, még az egyházi közbeszédben és gondolkodásban is kevés szó esik erről a proféciáról. Méltatlan módon egy kicsit hanyagoltatik ez a profécia, úgyhogy ezért nagyon jó, hogy előhoztuk ebbe a sorozatba, és most közösen tudunk gondolkodni róla.
0: Így van, és az is nagyon jó, hogy a történelemről is beszéltünk, igaz? Hogy mi történt, vagy hogy hangzott el, mikor az a profécia, és megértették az emberek, hogy vagyis, hogy utána azt is mondják a proféták, hogy ami a történetben megtörtént, az velünk is meg fog történni, nem? Ezért mindig érdemes nem csak a szöveget, hanem a történetet is átnézni, hogy hogy hangzott el, hogy történt, hogy értették meg az emberek. Nekünk mindig a saját idejünkre is oda kell figyelnünk.
1: Igen, és ez segít az értelmezésben mindig, hogyha megnézzük az eredeti szövegkörnyezetet, illetve történelmi eseményeket, hogy itt néztük ennél a proféciánál is, ugye, hogy miért nem Dávid, miért nem Bar-Kokhba, miért nem Izrael testületileg az eredeti csillag, ugye, akiről itt szó van, ezt mind-mind a történelmi körülmények és közeg segít a megértésben, ugye, hogy akkor itt miről van szó. Valóban nem szabad így kiragadni az igét és a levegőben úgymond kezelni, mert ugye akkor ebből mindenféle nehézségek támadnak, amik rossz irányba visznek bennünket.
0: Igen, akkor hogy foglaljuk össze most a kedves hallgatóinknak, akkor még egyszer ezt a témát, vagy ismételjük meg mi is, nem?
1: Igen, tehát...
0: Sokan mondják így, akik a műsort hallgatják, hogy az elején nem hallotta még, csak a végén, akkor mondjuk el, amit az elején elmondtunk.
1: Igen, tehát a téma fontosságát az jelöli, ugye ezzel kezdtük, hogy egy messiási profécia, ami segít beazonosítani, hogy ki ez a messiás. Vár a zsidóság és az arab világ, de a mi nyugati világunk is kevésbé érti és látja, ugye tudja beazonosítani, pedig ez egy segítség annak a beazonosításába, hogy ki az a messiás. Nyilván Isten szent lelkének a jelenlétére is szükség van, azon kívül, hogy ez le van írva, ugye, hogy ki maga a messiás. Láttuk azt is, hogy a jelen és a jövő idő hogy viszonylik egymáshoz ebben a proféciában, hogy az ige időknek a kezelése, noha az igék jövő idejűek, mégis jelen idejű a használatuk, ami arra utal, hogy a jövőben is látható lesz, nem csak a múltban volt látható, ugye mikor eredetileg a múlt, a számunkra múlt, de nekik az volt a jelen, mikor megszólalt eredetileg a profécia. Tehát egy többes idői skálát ölel át ez a profécia, és láttuk azt is, ugye, hogy a betlehemi csillaggal hogyan kapcsolódik, ugye az úgynevezett napkeleti bölcsek hogyan kapcsolhatóak ehhez a proféciához, mit ismerhettek belőle, honnan ismerhettek belőle egyáltalán valamit, ami aztán segítette őket, hogy elinduljanak a maguk útjára, és megtalálják Jézust, és Hasonlóképpen a mi református templomainkon is a csillag, az a betlehemi csillag, ami arra utal szintén Jézusra, és segít tájékozódni bennünket, hogy mi is oda találjunk magához, Jézus Krisztushoz, ahogy annak idején a betlehemi csillag vezette a napkeleti bölcseket is Jézusnak a jászlához.
0: Ezért azt javasoljuk mindenkinek, hogyha bármikor látunk csillagot, mindig jusson eszünkbe Jézus.
1: Amen.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, mindenkinek azt kérjük, hogy gondolják át, amiről beszélgettünk, és utána folytatjuk a proféciákról szóló tájékozódó beszélgetést kedves hallgatóink számára.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Közös megszólalás és egymástól tanulás. Az Egyházak Világtanácsának főtitkárával találkozott Steinbach József. A kereszténység helyzetéről, a közös bizonyságtétel lehetőségeiről és a fiatalok megszólításáról is tárgyalt Steinbach József püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, Cseri Pilléjel, az Egyházak Világtanácsának főtitkárával szeptember 26-án Budapesten. Az Ökumenikus Tanács székházában tartott találkozón a teremtésvédelmi és a mesterséges intelligencia emberi kapcsolatokra gyakorolt hatása is szóba került. Az együttműködés konkrét lehetőségeként fölvetődött, hogy a hazai egyházak állásfoglalásai és szakmai anyagai az egyházi világszervezet munkáját is gazdagíthatják. Beszélgetésük egyik kiinduló pontja az volt, hogy milyen kihívásokkal szembesül ma a kereszténység a világ különböző részein. A püspök elmondása szerint a jóléti társadalmakban elsősorban az elvilágiasodás, másütt a keresztény üldözés nehezíti az egyházak szolgálatát. Ugyanakkor kedvezőtlen körülmények között is vannak növekvő gyülekezetek, amelyek tapasztalataiból mások is tanulhatnak. Ki választ püspököt? Lezárult a választás, és rögtön el is kezdődött egy újabb kampány. A református egyházban megindult az általános tisztújítás. A 6 évente ismétlődő általános tisztújítás bevett gyakorlat az egyházukban. Ekkor választják meg gyülekezeteik az egyházi elöljáróikat, püspököket, espereseket, egyházkerületi és egyházmegyei gondnokokat, zsinati tagokat. Nyilvánvaló, hogy a gyülekezetek számára sem közömbös, ki lesz a püspök, ki áll majd a következő 6 esztendőben egy-egy egyházkerület, illetve a zsinat élén. Csak hogy a püspöki tisztség az egyházban nem uralmat, hanem szolgálatot jelent. Éppen ezért nem csak az számít, kit választanak meg, hanem az is, milyen úton jutnak el a döntésig. A püspök és a presbiter az új szövetségi gyülekezet vezetésére, pásztorolására volt hivatott. A kereszténység térhódításával a püspöki tisztség fokozatosan több gyülekezet felügyeletét látta el, és idővel rangot jelentett. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az Október a Reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdett Pap János baptista egyházelnök. Kántorgép segíti a gyülekezeteket a közös éneklésben. Néhány éve kezdték használni a református gyülekezetekben a Zsolt nevű automata orgonát. A műszer feltalálója Cseke István azzal a szándékkal hozta létre a még szabadalmi oltalom alatt álló eszközt, hogy segítsen a lelki pásztoroknak, hitoktatóknak, közösségi vezetőknek az éneklés zenei kíséretében. Az egyházi szolgálat során több helyen is gondot jelentett a képzett kántor és az orgona hiánya, így a liturgia fontos része, az egyházi énekek megszólaltatása nem egységes a gyülekezetekben. Ezt a hiányt enyhítheti Cseke István elektronikus kántorgépe, amelynek fogadtatása különböző. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható. Csütörtökön is gyerült, gyöngén felhős, napos száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és marad a 21-25 fok.

második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nemzetközi kávénap. Bár a kávé közkedvelt serkentő ital a világ minden táján, az ünnep eredetét országonként más-más időpontokra datálják. Japánban 1983-ban, Kanadában 1997-ben, Amerikában 2005-ben, Indonéziában 2006-ban, Tajvanon 2009-ben rendeztek kávénapot vagy fesztivált első ízben más-más hónapokban. A legtöbb országban szeptember 29-én ünneplik a kávé napját, köztük hazánkban is. Ám a kávékedvelőinek, a fogyasztóknak minden nap ünnep, hiszen talán már el sem tudnák az életüket képzelni nélküle. Ezen a napon világszerte sok vállalkozás ingyenesen vagy kedvezményesen kínál a vendégeinek egy csésze kávét. Hogyan ünnepelte ezer éves fennállását a Váci Egyházmegye? Jókedvű gyermekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató játékos gyermekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a toronykilátót. Az egyházművészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegye kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egész napos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A családi és gyermekprogramok mellett az egyházmegyei intézmények szakpasztorációk képviselőivel, munkájával is lehetőség adódott megismerkedni, akik közel 20 sátorban interaktív programokkal bárták az érdeklődőket. A keresztény kézművesek széles választékban kínálták szebbnél szebb portékáikat. Az Úr szolgálatának iskolájában nemzetközi ökumenikus konferenciát tartottak Pannonhalmán. A misszió a megbékélés helye lehet, jelölte ki egyik célként Jerry Pillé, az Egyházak Világtanácsának presbiteriánus vallású főtitkára Pannonhalmán, ahol a bencés főapátság immár 6. szervezett nagyszobású nemzetközi ökumenikus konferenciát. Egyházukat többek között Fekete Károly tiszántúli püspök és Beresz Júlia, a zsinati hivatal külügyi osztályának vezetője képviselte. A gyerekek a legkiszolgáltatottabbak, pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja előtt. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető felhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartották az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája ez volt, akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el, a következőképpen. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható. Csütörtökön is gyerült, gyöngén felhős, napos száraz idő ígérkezik. A keleti szél élénkül, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Lukács 16:10.
1: A világnak emberekre van szüksége, olyanokra, akik el nem adhatók és meg nem vehetők. Olyan emberekre, akik lelkük mélyéig igazak és becsületesek. Olyan emberekre, akik merik a bűnt nevén nevezni. Olyan emberekre, akik az iránytű pontosságával teljesítik kötelességüket. Olyan emberekre, akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég. Ellen White gondolatait vizsgálva a hűség fogalmának elemeire lelhetünk. Hiszen annak fontos jegye a megbízhatóság. Lehet rá számítani. Ilyen a becsületesség, ami az erős jellem építőköve. Az ilyen ember nem hazudik, nem veszi el a másét, nem hajlandó csalásra. A tisztesség pedig a hűség szerves velejárója. Ha valaki tisztességes, az mélyen hisz, vannak erkölcsi törvényei, értékei, és azok szerint él, tiszteletbe tartva másokat. A hűség ragaszkodás. A másikat nehézségek idején is támogatja. Lankadatlanul kitart mellette. Jelent még álhatatosságot. A kitűzött célok melletti tántoríthatatlan kitartást. A hűség szinonimája a lojalitás, a megingathatatlanság. Az állandóság is említhető, mint a bizonytalanság ellentéte. Említhetjük a rendíthetetlenséget, az elvek és célok melletti határozott kitartást, valamint az eltökéltséget, ami sziklaszilárd elhatározást jelent. A Bibliában rálelhetünk olyan hithősökre, akik példázzák a hűséget. Ilyen József, aki hányattatásaiban sem csüngedett, csábításoknak is ellenállt. Ábrahám, aki kisfiát is odaadta volna Isten iránti hűségében. Avagy épp Mózes, aki a bőség helyett az Isten népével való együttnyomorgást választotta. A hűség voltaképpen a hit rejtett belső rendszerének megnyilvánulása. Ha hiszünk igazán, cselekedeteink Isten iránti hűségünkről tanúskodnak. Hűségünkkel, hitünkről teszünk bizonyságot. A hűség cselekedetei szorosan kötik össze a hitet a tiszta erkölcs szabályaival.
0: Atyám, köszönöm.

nem az életet és a szabadságot. Köszönöm, hogy odaadtad értem egyszülött fiadat. Jézusom, köszönöm a szeretet tanítását, és köszönöm, hogy odaadtad értem az életedet. Szentlélek, Úristen, köszönöm az élet leheletét, és köszönöm, hogy szívemet templomoddá tetted. Istenem, te vagy a hűség. A magad képére teremtettél engem, és meghívtál isteni hűséged életébe. Értelmem téged keres, akaratom feléd siet, szívem neked örül. Hűségedre életem minden órájában a hűségem legyen a válaszom. Én is szüntelenül csak adni akarok, Istenem. Tanításod alakítsa át gondolkodásomat, életemet. Örömöm csak az legyen, hogy szolgálhatok. Senkit sem bántva, bosszútól nem hajtva, bocsánatot kérve és megbocsátva keresem a te békédet. Hűségedet szívemben megőrzöm akkor is, ha a szolgálat kicsivé, az adás szegényé, a szelídség üldözötté tesz. Fogadom, hogy hűséges leszek hozzád, veled kezdem és zárom minden napom. Nem állok meg az úton soha, a mércét egyre magasabbra teszem. Minden este eléd állok, Uram, és számon kérem magamtól, eleget adtam-e, többet adtam-e, mint tegnap? Megtartottam-e a hűség parancsát? Kérlek, segíts, hogy ne térjek le az útról, és mindig a te arcodat keressem, hozzád és Krisztushoz híven. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök ezen a mai estén, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Egy nagyszerű téma áll ma este előttünk. A jelenések könyvének a 22. részével foglalkozunk, és itt az első 5 verssel, és amint látjuk, az előadás címe ez lesz, hogy milyen lesz az örök élet. Mielőtt a szöveget olvasnánk, és fejtegetésébe kezdenénk, engedjétek meg, hogy nagyon röviden elmondjam azt, hogy a kert motívuma a Biblia egyik legérdekesebb motívuma. És ezt azért mondom el, mert felbukkan a jelenések könyve 22-ben. Számos kerttel találkozunk a Bibliában. A Biblia egy kertben kezdődik, ez az Éden kertje. Mózes első könyvében a második rész 4 folyót említ meg, amely az Édenből jött ki, és ebből ma is 2 világosan behatárolható, a Tigris és az Eufrátesz. Az egyik kulcsvers a második részben, a 8. vers, amely elmondja, hogy Isten ültette Édenkertjét. Isten ültette Édenkertjét, és az embert ebbe helyezte el, ebbe helyezte be. És ebben a versben benne van az a gondolat, hogy a kert egy világos célt szolgált. Nem önmagáért teremtette Isten a kertet, Isten az emberért teremtette az Édenkertjét. Isten az, aki ültette az Édent az emberért, az ő áldására, az ő javára. De sajnos a bűneset folytán az ember elvesztette ezt a kertet, és Jézus Krisztusnak testé kellett lennie, és egy másik kertben szenvednie kellett, vért verejtékezett a Gecsemáni kertjében azért, hogy ezt az első kertet visszanyerje a számunkra. És a Biblia kerttel végződik. A harmadik kert az új Éden. Így is neveznénk az eszkatológiai, végidei Éden. A Biblia ennek a kertnek a leírásával végződik, amelyet a megváltottak egy örökké valóságon át élvezhetnek. Mai szövegünk tárgya erről a harmadik kertről szóló leírás, amely a jelenések könyvének az utolsó oldalán található. Ez egy olyan csodaszép kert lesz, amelyet személyesen te is élvezhetsz a jövőben. Egy olyan kert, egy olyan csodaszép valóság, amelyet emberi elme el se gondolt, emberi szem soha nem is látott. Mielőtt magát a szöveget olvastánk, rögtön az elején engedjetek meg egy rövid kitérőt. A kertnek, a természetnek, a zöldnek regeneráló, nyugtató hatása van az emberre. Köztudott dolog az, ha valaki pihenni akar, pszichikailag pihenni akar, akkor nem az ágy a legjobb megoldás, és nem egy hosszú alvás délután mondjuk rá, hanem kimenni a természetbe, zöld övezetbe, zöld környezetben, és az ember így megújul, megpihen a pszichéje sokkal jobban, mint az alvástól. Soha nem fogom elfelejteni az egyik tapasztalatom, lelki pásztor voltam Vajdaságban a Bácspalánkai körzetben, és hatalmas hőség volt, ez egy nyári nap volt, tehát legalább 40 fok volt, de valószínűleg több, mint 40 fok. És délután látogatóba indultam, a testvéreinket látogattam sorba gyülekezetbe, és este valamikor 8 óra után bekopogtattam egy nagyon kedves szlovák származású testvérnőhöz, Katka, így hívták, Katka, ez volt a neve, és egy nagyon kis udvara volt, de azt a kis udvart csodaszépé varázsolta. 100 növényt ültetett el ebben a kis udvarban, és egy nagyon szép környezetben fogadott, és nap már lenyugodott, 100 növény között ott ültünk, ő és én beszélgettünk, csobogott a víz, és emlékszem, hogy az a hőség után milyen felfrissülés volt a számomra, és úgy gondolom, hogy lehet az éden ettől jobb, zöldel körülvéve az ember felfrissül.

lapozzuk fel a Biblia utolsó oldalát. Jelenések könyve 22. fejezet. Olvassuk az elsőtől az ötödik versig. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükség szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. A jelenések könyvének a csúcspontja az Új Jeruzsálemről szóló látomása. 21. és a 22. részben van feljegyezve ez a látomás. És ha az egész megváltási tervet vizsgáljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy az egész megváltási terv erre a csúcspontra mutat előre. A szent történelemben minden újabb lépés, egy újabb lépésként értelmezhető az új teremtés irányába, amely nem csak a földünk megújulását, hanem ugyanakkor az édeni feltételek visszaállítását és kiterjesztését is jelenti. A Bibliának van néhány fő témája, testvéreim, és ezek a fő témák az egész Biblián keresztül húzódnak. Azt is mondhatnánk, hogy fokozatosan kibontakoznak, fokozatosan fejlődnek. És a Biblia fő témái itt találkoznak, a jelenések könyve végén. Itt érik el csúcspontjukat. Melyek ezek a témák? Az új teremtés témája, az új templom, az új szövetség, az új Izrael és az új Jeruzsálem. Tehát az új Jeruzsálem jelenti a megváltási terv végső beteljesedését. Reményünk fő fókuszpontjáról van szó. Az elmúlt néhány alkalommal a jelenések könyvének a második és a harmadik fejezetében megjelenő 7 gyülekezethez intézett levelekről volt szó a péntek esti sorozat keretén belül. Minden bizonnyal elhangzott, hogy mindegyik levél mivel zárul. Egy ígérettel, ugye? Isten a megváltottaknak, akiket győzteseknek nevez, nek a levelek, ígéreteket ad. Egy kiváló jelenések könyve kutató, így hívják, hogy Meinier, egy nagyszerű szakember, aki több könyvet is írt, megfigyelte, hogy ezek az ígéretek, mind a 7 gyülekezetnek ígéreteket adott Isten, hogy ezek az ígéretek újból felbukkannak együtt a jelenések 21-22-ben. És arra is rámutat, hogy az új teremtésben tulajdonképpen az ember mindent megkap, amit Isten megígérhet. 7 gyülekezet, 7 korszak, 7 ígéret, és mindez ismét megjelenik a könyv végén. Igen, Isten megígérte a küzdés a problémákkal szembesülő egyháznak a dolgokat, és most megvalósítja ezeket az ígéreteket. Vizsgáljuk meg ezeket a párhuzamokat nagyon-nagyon röviden. Isten ételt ígér, második rész, 7. verse, és a 22.2-ben van a beteljesedés. A templom gondolata nagyon fontos. Isten városa is egy fontos ígéret. Az örök biztonság is felbukkan, a romolhatatlan ruházat, a ragyogó kövecske és a hajnalcsillag, és úgy szintén osztozás Krisztus király hatalmában, de itt van a kivétel a második haláltól. Jézus megígér ezeket a dolgokat, és a 21.-22. részben ismét felbukkannak ezek a dolgok. Ugye ebből is láthatjuk, hogy a második és a harmadik, valamint a 21. és 22. rész között egy szoros kapcsolat létezik. És éppen ezért a harmadik rész után a 22. részhez fordulunk. Ezért nem megyünk tovább a 4. résszel. Hogy párhuzamba állítsuk ezt a két látomást.
A másik és a harmadik rész a küzdőegyházról szól. De a jelenések könyvének az utolsó látomása a győzedelmes egyházat mutatja be. És ez a két egyház párhuzamba van állítva. Testvéreim, mi ma a küzdő egyház korszakában élünk. De el fog jönni az a nap, és ez a nap nincs messze, amikor a győzedelmes egyház idejét fogják írni. És a jó Isten adja meg, hogy ott legyünk mindannyian ebben a győzedelmes egyházban. Szóljunk arról is, hogy hogyan osztjuk fel a jelenések könyvének a 21. 22. részét. Nagyon fontos, testvérem, a struktúra kérdése. A struktúra kérdése. Mielőtt magát az igét megértenénk, amit felolvastánk, ugye kontextusba kell helyezni, és az irodalmi kontextust vizsgáljuk meg. Azt láthatjuk, hogy az Új Jeruzsálem látomás három részre osztódik. Három részből áll. Az első rész, a 21. rész első 8 verse, az új teremtés leírásával találkozunk itt. Ennek a szakasznak kettős szerepe van. Először is a 19. és a 20. részben talált látomásnak a konklúziója, a csúcspontja oda tartozik ahhoz a szakaszhoz, Jézus eljövetele, a millennium, és az új teremtésben van a csúcspont. De ugyanakkor az új Jeruzsálem látomásnak a bevezető rövid látomása is. Így a biblia tudósok többsége egyezik azzal, hogy ez a 8 vers tulajdonképpen úgynevezett duodirekcionális jelleggel bír. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy duodirekcióba mutat, ugye két irányba mutat. Az előző szakasznak a csúcspontja, de ugyanakkor a következő látomás bevezetése is. A látomás második része, a 21. rész 9-től a 27. versig terjed, és az új teremtés a szentek szentje nyelvezetével van leírva. Sokszor elolvastam ezt a látomást, de ezeket a párhuzamokat csak néhány éve fedeztem fel. Talán olvassuk fel a 21. rész 9. versét. 21. rész 9. versét. Ugye megtörténik a bevezető, az első 8 vers, a duodirekcionális szakasz, és a 9. vers azt mondja, és jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohárvala, és szól a nékem mondván, gyer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Tehát egy világos bevezetés, az angyal azt mondja, hogy megmutatom néked a mennyasszonyt, ugye, a bárány mennyasszonyát. És mit lát János? Nem egy szépen felöltözött, esküvői ruhába öltözött leányzóval találkozik, hanem mit lát? Lát egy várost. És ez a város nem egy akármilyen város. Ez a város a szentek szentje nyelvezetével van bemutatva. Miért? Tudjuk azt, hogy a szentek szentje a legfontosabb hely volt a földön, amíg állt a templom. Az ókori szentély legszentebb helye volt a szentek szentje. Miért? Azért, mert a menny és a föld találkozó pontjának tartották. Maga Isten lakozott a szentek szentjében. A szövetség ládája felett, ami Isten trónját jelképezte. Itt volt a Sekina, Isten jelenléte. Itt jelent meg Isten. A legszentebb hely a földön. Ha figyelmesen olvassuk a 21. részt, akkor megfigyeljük azt, hogy számos párhuzam létezik az Új Jeruzsálem és a szentek szentje között is. Megdöbbentőek ezek a párhuzamok. Először is csak néhány párhuzamot engedjetek meg. Most nem ez a téma, de fontos, hogy bevezetőként megértsük mindezeket a dolgokat. Először is az Új Jeruzsálem hegyen fekszik. Az ókori templom, a zsidó templom a Sion hegyén épült. Isten dicsősége van a városban, ki van hangsúlyozva a jelenések 21-ben, és Isten dicsősége volt a templomban, a Sekina. A leírás azt mondja, hogy a városnak egy különleges alakja van, kocka alakja van. Miért van ez kihangsúlyozva? Azért,
Mert a szentek szentje a zsidó templomban kocka alakú volt, ugye a szent háromságra utal ez a hármas mérték is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a tökéletes alak, a kocka. A városnak 12 alapköve van, és a szentélyszolgálatban a főpap mellvértjén is 12 alapkő volt. És ha összehasonlítjuk a főpap mellvértjének a drága köveit, az Új Jeruzsálem alapjaival, akkor ugyanazokról a drága kövekről van szó. Világos párhuzam. A 21. rész azt is kihangsúlyozza, hogy semmi tisztátalan nem megy be a városba. És tudjuk azt, hogy amikor a papok beléptek a szentélybe, akkor meg kellett, hogy mosakodjanak. És még sorolhatnánk tovább a párhuzamokat. Amikor azt mondja János, hogy ez az új Jeruzsálem, ez lesz az eszkatológiai szentek szentje, akkor mintha a kamera fókusza megindulna, és bemutatja a város központját. És a 22. rész első 5 verse mutatja be azt, hogy milyen a város belülről, milyen a város központja. És ezekben a versekben az új teremtés az Éden kertje nyelvezetével van bemutatva. Az egész Új Jeruzsálemről szó látomás itt éri el a csúcspontot, és nyugodtan mondhatjuk, ez az 5 vers az utolsó látomás a Bibliában, és a Jelenések könyvében is egy időben, ugye? János figyelme a város központjára irányul. És mit lát János a város központjában? Nem azt, amit mi egy város központjában látunk, az Éden kertjét. Két világos háttere van ennek a rövid látomásnak. Az első háttér, amint mondtam, az Éden kertje. Ismét párhuzamokat fedezhetünk fel, és a segédanyagban, amelyet kiosztunk az előadás után, benne lesznek ezek a párhuzamok, és minden fontos részlet az előadásból. Először is azt mondja a 22. rész, amit olvastunk, hogy az élet folyója itt van a városban. Az élet folyója szeli át a várost. Az Édenben szintén folyót láttunk, de tulajdonképpen 4 ágat láttunk ebben a folyóban. Az élet fája és ott volt az Éden kertjében, és itt a Biblia végén ismét felbukkan az élet fája. Érdekes módon kihangsúlyozza a Jelenések 22. része, hogy nem lesz átok ott többé. Miért van ez kihangsúlyozva? Az átok a bűn következtében jelenik meg. Az átok az a rossz, amit az ember bukása miatt tapasztalunk. És a bűn eltörlésével megszűnik ez az átok is. Megszűnik mindaz a rossz, amely megkeseríti a mi életünk itt. Az egyik legnagyobb ígéret a Jelenések könyvében, és itt a 22. részben az, hogy Isten arcát fogjuk látni. És tudjátok, hogy az Éden kertben az ember találkozott Istennel minden nap. De a bűn következtében egy válaszfal ékelődött Isten és az ember közé. És a bűn megszüntével megszűnik ez a válaszfal, és ismét szemtől szembe látjuk majd Istent. Érdekes módon a 22. részben az uralom ígérete fontos motívumként jelenik meg. Uralkodni fognak a megváltottak.

Lapozunk csak vissza a Biblia elejére gondolatukban. Mi volt az ember eredeti megbízatása? Mit kell csinálni az embernek a földön? Uralkodnia! És ez most megvalósul. Uralkodik ma az ember a földön? Félünk a legkisebb pókoktól, egerektől, legkisebb dolgoktól, állatocskáktól is félünk. De uralkodni fogunk a végén. És megvalósul az édeni megbízatás. Ugye felvetődik a kérdés, hogy van-e különbség az eredeti Éden és az új földön található Éden között? Édennel kezdődik a Biblia, Édennel végződik. A megváltási terv tulajdonképpen Édentől Édenig. Van-e különbség a két Éden között? A válasz az, hogy igen, van. És mi a különbség? Az édeni állapot nem csak helyre lesz állítva, hanem túl lesz szárnyalva. Ugyanis ki fog szélesedni, és pompásabb, dicsőségesebb lesz. Miért? Mivel maga Isten fog az új földön lakozni. A Jelenések 21.3 elmondja, hogy maga az Atya is eljön erre a földre. Mi több át fogja helyezni a világegyetem irányítási központját a mennyből a földre. És ő itt fog lakozni. És ez az első nagy háttér a mai szövegünkkel kapcsolatban. A másik nagy háttér Ezékiel templom látomásában keresendő. Tudjuk azt, hogy Ezékiel híres templom látomása Ezékiel könyvének a 40-től a 48. részéig terjed. Ugye Ezékiel próféta a babiloni fogság ideje alatt élt. Ez volt az egyik legnagyobb katasztrófa a zsidó nép életében. A babiloni hódítók lerombolták a templomot, és Isten Ezékielen keresztül egy reménykeltő üzenetet küld a népnek. A 40-től 48. részben, és azt mondja, hogy el fog jönni az az idő, amikor a templom fel fog épülni. El fog jönni az az idő, amikor ami elveszett, vissza lesz nyerve. Az, ami lehet rombolva, újra helyre lesz állítva. Egy roppant bátorító üzenet. És ezt a nyelvezetet ragadja meg János, és mutatja be az új Jeruzsálemet Ezékiel templom látomásának a nyelvezetén. Ugye a templom volt a zsidók mindene. Istennel való kapcsolatuk a templomi ceremóniáktól függött. És János megragadja ezt a gondolkodásmódot. Megragadja ezt a nyelvezetet. És elmondja azt, hogy az, ami legfontosabb, az helyre lesz állítva az új Jeruzsálemben. Minden, amit ezen a földön elvesztettünk, minden, ami valamit ér, a miénk lesz. Sokkal teljesebben az új Jeruzsálemben. Térjünk vissza a Jelenések könyve 22. részére. Ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor meg fogjuk látni, hogy ebben a látomásban van egy kulcsszó. És a kulcsszavakat úgy fedezzük föl a Bibliában, hogy a kulcsszavak ismétlődnek. És van egy szó ebben a látomásban, amely kétszer ismétlődik, és minden ez a szó körül forog. És ezt érdemes pirossal aláhúzni estére otthon. Melyik ez a szó? Ez a trón szó. Trón. Így szerepel a trón szó az első és a harmadik versben, hogy Istennek és a báránynak királyi széke. Istennek és a báránynak a királyi széke. A trón nem csak a Jelenések könyve 22. részében játszik fontos szerepet, hanem az egész könyv kulcs kifejezése. 47-szer jelenik meg a királyi szék a Jelenések könyvében. A 22 fejezetből 17 fejezetben ott van, és a kulcs helyeken, a kulcs szempontoknál felbukkan a trón. Minden a trón körül forog a Jelenések könyvében. Nagyon röviden három szempontot említsünk a trónnal kapcsolatosan, a Jelenések 22. fejezetében. Először is hogyan van bemutatva a trón? Azt mondja az első vers, hogy a tiszta folyó vize a trónból fakad.
A trónból ered az élet vizének tiszta folyója. Sokat mondó ez a leírás, amely Isten trónját életet adó forrásként mutatja be. Ez a kép nagyszerűen szemlélteti Isten uralmának a természetét. Hogy néz ki az, amikor Isten uralma megvalósul? Ugye folyó nélkül nincs élet. Víz nélkül minden halálra van ítélve. Folyó nélkül nincs élet, még az új Édenben sem. Mert az élet a víztől függ. Ugye a víz serkenti az életét. És ez az életet serkentő erő honnan fakad? Isten trónjából. Isten trónjától. Ő az új teremtés élete. Ő nélküle nincs élet. Az új földön se, és itt se, ezen a földön. Érdekes megfigyelni, hogy a Jelenések könyvében nem csak Istennek van trónja. Többek között az ő ellenségeinek is trónjai vannak. Trónja van a sátánnak, trónja van a fenevadnak, trónja van a sárkánynak is. És a trónok ellentét párba vannak állítva. Amikor ezek a negatív hatalmak trónra ülnek, akkor milyen természetű az ő uralmuk? Zsarnok természetű. Önző módszereket alkalmaznak. Fenevadokká válnak, hogy elérjék a céljukat. És ezzel ellentétben milyen Isten trónja? Milyen Isten uralma? Mit ad Isten az ember életében? Éltető erőt. Isten trónjából fakad az élet vize. Élet származik tőle. Ő az az Isten, aki ad. Ő az az Isten, aki öntöz. Ő az az Isten, aki táplál, aki éltet. És ital. Jelképesen az Isten által adott élet lesz a megváltottak tápláléka és itala. Isten jelenléte, az ő által adott áldás lesz az emberek boldogságának a forrása. És ebben az Istentől fakadó élet közegében a megváltottak egy időben szolgálni és uralkodni is fognak. Nagyon érdekes kép. Az emberi szabadság és Isten szuverén uralma tökéletes egyensúlyba lesz, ugye? Emberileg ez a két dolog, ez két teljesen ellentétes, szolgálni és uralkodni. De az emberi szabadság és az isteni szuverenitás tökéletes egységben lesz. És fejezzük előadásunkat a Zsidókhoz írt levélből írt idézettel. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 16. vers, a következőt írja. Zsidók 11.16. Így azonban jobb után vágyódtak, tudnélik mennyei után. Azért nem szégyelni őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik mit? Várost. A Zsidókhoz írt levél szerzője Jelenések könyvével együtt elmondja, hogy Isten várost készített a megváltottaknak jutalmul. De felvetődik a kérdés, hogy ki lehet a város polgára? Ki lakozhat ebben a városban? Mit mond ez a szöveg? Azt mondja, hogy azok, akik jobb után vágyódnak. Vizsgáljuk meg magunkat. Milyen vágyak élnek bennünk? Mi az, amit igazán fontosnak tartunk az életben? Milyen értékeink vannak? Mennyire erősek bennünk a mennyei dolgok utáni vágyak? Talán túlzottan ide kötöttük magunkat a földhöz, és nincs időnk se, erőnk se, kedvünk se az Isten dolgaival, az ő igével alaposan foglalkozni. Milyen döntéseket kell hoznunk, milyen változásokat kell életünkbe beiktatnunk, hogy a mennyei dolgok elsőbséget élvezzenek a mi életünkben. És hajlandók vagyunk-e meghozni ezeket a döntéseket? Egy biztos, Jézus neked is helyet készített a mennyei Jeruzsálemben. Egy biztos, Jézus téged is ott szeretne látni a megváltottak seregében. Jézus azt szeretné, hogy boldog legyél. Azt szeretné, hogy vele legyél egy örökké valóságon keresztül.
Tudjuk azt, hogy a jelenések könyvében 7 boldog mondás van. Boldog mondással kezdődik a jelenések könyve, és a legvégén is van egy boldog mondás, és még 5 boldog mondás közötte. És az utolsó boldog mondás szintén felidézi a városképet, és ez már valóban az utolsó Biblia vers lesz, amit felolvasunk. A 14. vers azt mondja, 22. részben, boldog, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.

Az én kívánságom, hogy valamennyien, akik itt vagyunk ma este, ne csak itt találkozzunk, hanem majd egy nap Isten városában, az új Jeruzsálemben, az új Édenkertben, az élet fájánál is, ahol Jézus Krisztus is ott lesz. Isten segítsen meg ebben bennünket. Amen.

Dénes Ferenc, újat várunk. Dűljön össze minden, ami régi, omoljon szét, ami romlás átok. Múlt bűnéből nem kell többé semmi. Új életet, új világot várunk. Dűljön össze minden, ami régi. Dűljön össze önzésünk fénytornya, gyűlölködés, harag, öntetszelgés. Ne legyen több bús, kesergő árva. Mindaz, amit magunk építettünk, amit az emberek szépnek láttak. Minden önző képmutató tettünk, hadd vettessék alá kemény bárdnak. Dűljön össze minden hamis jótett. Énünk csúcsára vezető lépcsők, öntetszelgés, hiú önszeretet. Legyenek ma életünkben végsők. Szálljon messze, örökre szálljon el a kérkedés minden hamis árnya. Hogy felépülhessen ezek helyett keblünkben az Istennek országa.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik Dévai Nagy Kamilla felvételeiből.

szegény emberek mégsem csömörülnek. Buták, fáradtak, és néha örülnek. Szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak fölnek!

Állatok vagy ingyen kedve, akinek

őriz, mint ki gyilkolna.

Naponként jobban zársz.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Dévai Nagy Kamilla felvételeiből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 29-én így szól Isten igéje. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Dániel könyve 2. fejezet 20. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. Jelenések könyve 7. fejezet 12. verse. Szoktál aggódni a jövőn? Szokott nyomasztani, hogy mi lesz ezután? Engem igen. Szokott nyomasztani, hogy mi lesz a világban, háborúk, bántalmazások, környezetünk pusztítása, és szokott nyomasztani, hogy mi lesz a személyes környezetemben is. Konfliktusok, betegségek, kisiklott életutak, reménytelen helyzetek. Mai igénk is két olyan helyzetben szólaltak meg, amikor emberi életek voltak veszélyben. Dániel azt a hírt kapja, hogy holnap a király kifogja őt, a barátait és még sok száz embert végezni. Nem lehetett könnyű az elalvás este. János apostol idejében pedig a keresztényeket üldözték, megkínozták, kivégezték. Valahogy mégsem az aggódás szavait olvassuk tőlük, hanem Isten dicsőítést. Közös bennük, hogy félelmeik között találkoztak Istennel. Álomban, látomásban. És a találkozás után már nem aggódtak, nem féltek, csak áldották az Istent. Meglátták, hogy Isten terve nem a pusztulás, hanem az élet. Csodálatos számomra ez a bibliai üzenet. Amikor majd megérkezünk, amikor beteljesedik mindaz, amit az Isten eltervezett, akkor nem átkozni fogjuk őt, hanem teljes szívünkből áldani. Mert életet tervezett az Isten. Legyen az Istent áldó mennyei kórus képe bizalmat adó erőforrássá a mai napon is. A tudat, hogy a végén áldani fogjuk az Istent teljes szívünkből. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Isten oltalmával, szeretetével, az ő nagyságának meglátásával, hogy te is teljes szívedből áldani tudd őt egész életedben. Isten áldásából váljon áldássá az életed, a magad és sokak számára. Amen. Szász Levente áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké. Övé a bölcsesség és a hatalom. Az új szövetség igénk pedig így szól. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe, hogyan dicsőítsük Krisztus Jézust. A mai ige János 16:14. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Gondolatok az ígéről. Maga a Szentlélek sem tudja mással megdicsőíteni az Úr Krisztust, mint azzal, hogy megmutatja nekünk, ki valójában Jézus Krisztus. Krisztus legjobb ajánlólevele, ő saját maga. Nincsen rajta semmi más dísz, mint tulajdon lényének dicsősége. A vigasztaló azt jelenti ki nekünk, amit az Úrtól kapott. Mi soha semmit nem láthatunk helyesen, csak ha azt Isten lelke már kijelentette nekünk. Ő képes lelkünket megnyitni, és a Szentírást érthetővé tenni a számunkra. Ez az a két módszer, amellyel bemutatja nekünk Urunkat. Nagy művészet valamely dolgot hűen megmagyarázni, a Szentlélek azonban a legmagasabb fokon ért ehhez a művészethez. Ő a dolgokat a maguk valóságában mutatja be nekünk. Hogy ez milyen nagy kiváltság, azt tudják mindazok, akiknek a megszentelt látás osztályrészük lehetett. Törekedjünk azért a lélektől nyert megvilágosodásra. Ne kíváncsiságunk kielégítésére, ne is azért, hogy saját magunkat vigasztaljuk meg, hanem azért, hogy ezáltal lássuk a megdicsőült Krisztust. Ó, bár csak lennének hozzáméltó elképzeléseink róla, és ne gyaláznánk méltatlan gondolatokkal Urunkat. Bár csak olyan elevenen élne bennünk lénye, munkássága és dicsősége, hogy teljes szívvel és lélekkel tudnánk dicsérni őt, akinek a szíve a Szentlélek vezetése által gazdagodott meg, az megváltóját mérhetetlenül megdicsőíti. Jöjj, Szentlélek, mennyei fény, mutasd meg nekünk Krisztust, a mi Urunkat. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadást ma, szeptember 29-én kedden tartották, 18 órától. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tartott előadást. Rádai napok október elején. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit a Dunamellék reformátusságának legnagyobb találkozójára. A Duna mellék reformátusságának legnagyobb évenkénti találkozóját, a Rádai napokat az idén Mohácson, a Budapesti Rádai Házban és Kecskeméten rendezik meg október 1. csütörtök és október 3. szombat között. Az imádság évéhez kapcsolódó programsorozat csütörtökön a lelki pásztorok tanulmányi napjával veszi kezdetét, pénteken a fővárosi és környéki református középiskolák ifjúsági napjával, valamint a református gyülekezetek ifjúsági csoportjainak találkozójával folytatódik, míg a szombati gyülekezeti napra református közösségeink előtt tárják szélesre a kapukat. A házigazdák ezúttal a Baranyai és a Bács-Kiskunsági egyházmegyék lesznek. Szombaton lesz a Dunamelléki püspök és főgondnok jelöltek bemutatkozása. Az időjárásról. Napos őszi melegedés. Szerdán folytatódik a gyöngén felhős idő, sok napsütéssel, esők nélkül. Keletről fúj a szél, és 21-25 fok várható. Csütörtökön is gyerült, gyöngén felhős, napos száraz időig érkezik. A keletiers szél élénkül, és marad a 21-25 fok.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! E késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándoréletet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk Németh Kray Ginával, akivel Szeverényi János beszélget. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kraj Gina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
1: Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
0: És akkor te ebben nőttél föl?
1: Igen.
0: Tehát egy cirkuszos családban,
1: igen,
0: kisgyerekként.
1: Igen,
0: és
1: utaztunk.
0: Hogy éltél? Hogy éltetek?
1: Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
0: És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
1: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt. Azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan, ugye, amit éppen...
0: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődben mi mindent csináltál te a cirkuszban?
1: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egykerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtorlás,

0: tornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni, igaz, nem léptem fel úgy mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a dróton menés, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
1: de mégis mi volt az, amit éveken keresztül
0: csináltál? A légtornászt, igen, azt nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult.
1: Minden párban gyereknek. Voltál valakivel fent?
0: Nem, egyedül szerepeltem.
1: Egyedül.
0: Igen, igen.
1: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e baleseted. Mondd el, légy szíves, itt a műsorban?
0: Leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol.
1: Őrület.
0: És,
1: hát és ez Romániában történt, és akkor hogy reagáltak erre?
0: Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba, a szegény lányomnak az ilyet arcára emlékszek a mai napig, és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városba voltunk, még röggen se volt a kórházba.
1: De jött volna, érted, egy helikopter?
0: Ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye? De végül mentővel hoztak.
1: És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak? Több hét alatt?
0: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
1: És ez meg is történt.
0: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kray Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit, volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok, az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk, van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: őket? A férjem igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én... Hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni, de furra volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért ezért tönkretette egy kicsit az elelkemet is, és minden nagyon kémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak. Az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet, mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
1: Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
2: Nagyon, nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni, ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ilyen megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan embereket láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam. És...
1: Hogy lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
2: Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na akkor most kérhetjük a Szent Lelket a szívedbe is, és én kértem a Szent Lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözze a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. De abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re, és én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.

0: Lélekhangoló.
1: Hat év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a hat évre, most itt a hit szempontjából?
2: Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért. Mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogyha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a Bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
1: Mik ezek az áldások?
2: Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét. És, mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abban.
1: Hány évesen hunyt el édesapa?
2: 68. Mi utaztunk is közben, anyuék meg már otthon voltak, az orvos véget, meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
1: De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
2: igen,
1: és akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
2: Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk, a helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benne a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy, az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk bibliaórára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk istentiszteleten. És ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu ott Szent mellett. És olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve, egy szobába voltunk 4-en, házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
1: És ezeket így megtalálod, fantasztikus.
2: Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sógornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap voltak istentiszteleten.
1: Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
2: Moldáviába és Makedóniába voltunk még, cirkusszal.
1: Tulajdonképpen így is mondhatjuk, hogy a munkatársaknak, a gyülekezetnek, a családnak ilyen misszionárusa is lettél, tehát szépen Isten ebbe belevezetett téged.
2: Próbálom, ugye, amit tudok, mert ez így elég nehéz, ugye, ott Biatorbágyon én kaptam egy olyan igét, hogy az egész Izrael népe meg fog térni, vagy valami ilyesmi volt, és én ezt annyira a szívemre vettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
1: És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
2: Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyságot, ezt nem lehet 20 évesen. Igen.

0: rá.
1: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverény János beszélget.
2: Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket, ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
3: Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert nekem mindig az jut eszembe az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak, csak az evangéliumot nem. Sokan mondják nekem, hogy ugye, hogy milyen ez a világ, meg hova tartunk, meg mi lesz, meg hogy lesz, hát mondom, figyelj, a Jelenések könyvét el tudod olvasni, vagy van róla, a Biatorbágyiak csináltak egy nagyon jó videósorozatot, és mondom, hogy ha azt megnézed, vagy elolvasod, akkor Jézus felkészít. Jóra nem lehet számítani, de erre lehet felkészülni, vagy felkészülni tenni a körülöttünk lévőket, aki elfogadja. Hozzáteszem, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem úgy lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ami le van írva, az úgy lesz, és ez egyre nehezebb lesz.
2: Tehát nyilván te is úgy látod, hogy hát minden hitre jutott keresztény gyakorlatilag misszionárus is. Tehát
3: igen,
2: tennünk kéne. Tehát ez nem elég, hogy beülünk egy hűvös templomba és nézzünk előre. Ezt hogy látod, hogy a keresztények mennyiben töltik be ezt a felelősséget? Valamennyire igen, mert te is így jutottál hitre. Mert volt
3: igen,
2: egy nagynéni, meg volt egy lelkész, meg minden. Tehát ez azért történik, tehát ne legyünk pessimisták, de talán aktívabbnak kéne lenni a keresztények zömének. Tehát sokan elég passzívak, nem?
3: Én igazából, én el tudnám képzelni ugye így a magam életéből kiindulva, hogy ugye én nagyon sok mindent kéregetek, mert hogy ugye a lelkész asszonytól kapom ezeket a kis evangéliumi kis füzeteket, meg mindent, ugye, és akkor én szoktam rendelni, meg igéskártyákat, meg mindent, és akkor férjem mindig azt szoktam mondani, hogy szórólapozok. Kellene jobban még mondani és szólni, és hogy ugye ma is azt mondta, hogy az a szeretet, amit mi kapunk, azt kéne, meg hogy észrevegyük a másikat, hogy bajban van, vagy lássuk azt, hogy segítségre van szüksége, hogy tudjunk segíteni, és hát ugye megpróbálom, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, az is a Cseri Kálmán mondja, hogy ugye, hogyha túl van csordulva a szív az Úr Jézusra, akkor tudunk adni másoknak is. És hogy ugye ezt próbálom, hogy tudjanak róla egyáltalán. Tehát már az is jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, és tudja azt, hogy van az Úr Jézustól segítség, akkor tudja azt, hogy odafordulhat hozzá.
2: Jézuson kívül a Bibliában milyen szereplőket szeretsz? Kik tűntek föl neked? Kik tetszenek?
3: Hát az Eszter nagyon tetszik.
2: Igen?
3: Igen.
2: Az, miért?
3: Hát az alázat. Ezt nem lehet tanulni, ezt az alázatot, amivel ő volt akár a férje felé, akár a, úgymond a népe felé,
2: hát,
3: Isten felé.
2: És ő is egy eszköz volt, egy misszionárus, egy nő, aki gyakorlatilag a saját népéért dolgozott.
3: Igen. Nekem ez nagyon tetszett, és ugye, ami még, hát tegnap is olvastuk, ugye mi most, van egy ima csoportunk a Facebookon a nénikémmel, és hát elég sokan vagyunk benne, de most azt beszéltük, hogy karácsonyig a Lukácsot olvassuk minden nap egy fejezetet, és tegnap olvastuk ugye a Mártát, és nekem az is egy nagy tanulság volt. Én a Liza néninek a Csendes heteket szoktam még meghallgatni, és legelsőnek, mikor meghallgattam, ugye a Mártáról volt neki, és hogy ugye, hogy tud dirigálni, és tényleg ilyenek vagyunk, hogy meg akarjuk mondani, hogy ez mit csináljon. Az, még az Úr Jézusnak is akarunk
2: ez
3: dirigálni.
2: Így van. Ez az ima csoport hogy működik? Látjátok is egymást? Látjátok,
3: igen,
2: meg halljátok? És
3: Messengeren.
2: Úgy beszélgettek és imádkoztok.
3: Igen. Általában hetente egyszer, de most ugye minden nap olvasunk, és akkor így tényleg van olyan, amit most is olvastunk, és idáig nem tűnt fel.
2: Van olyan ige, vagy igék, amelyek nagyon fontosak neked, akár a megtérés körüli igék, vagy azóta is?
3: Ami így az életem során így végigvezetett, amióta én megtértem, ugye ez a ne aggodalmaskodj, ez is egy nehéz dolog volt. Ez nem úgy megy, hogy akkor hú, most akkor mindent rábízok, mert az is egy könnyelműség, én úgy gondolom, hogy most akkor jó, akkor hagyjuk úgy mindent. Nem, ezért dolgozni kell, és tényleg, ami a szívünkben benne van a legmélyén is, azt is, mikor az Úr rámutat, hogy adjuk át, hát 50 milliószor átadtam már neki dolgokat, de van, amit visszaveszek. És ugye utána megint rádöbbenek, hogy hát de most mit akarok én? Ez volt az akkor, amikor ugye apu meghalt, akkor volt az, hogy levettem róla. És ugye ez még, amikor azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is szóljunk. Ez, ami nekem a legfontosabb mindig. És ugye sokszor volt az, hogy nem úgy szóltam, kérni kell az Úrtól a szeretetet, hogy szeretettel beszéljünk a másik embereknek. Nem úgy, hogy na én akkor dirigálok, és akkor én mindent tudok, hanem megpróbálni például hallgatni. Ez is nekem tanulás. Én előtte is sokat beszéltem, most is képes vagyok órákig beszélni, de ezt tanulom, hogy hallgatni és meghallgatni a másik embert.
1: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Németh Kraj Gina artistával hallhattak beszélgetést. Nem mindennapi élete fordulataiba és Istenbe vetett bizalma és Krisztus hite kialakulásába adott betekintést nekünk Szeverény János vele készült interjújában. A műsorunkban elhangzó beszélgetéseket meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen a rádiómenü alatt. Visszajelezhetnek nekünk az Evangélikus Rádiómisszió műsoraival kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheran.hu. Keressék az Evangélikus Missziói Központot és a Lélekhangolót YouTube-on, illetve Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk. Erős várom!

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szólarádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunknak ezt a címet adtuk, a közösség hangja. Beszélgető társaim, Argitai Henrik, földrajz kommunikáció szakon végzett, földrajzos szakdolgozatában az Ió hegyeinek morfológiáját, médiás szakdolgozatában pedig az 1990-es évek sajtó topográfiájának átalakulását térképezte le. Az ELTE hallgatóival közösen készített magyar hangjáték bibliográfiát, ami nekem különösen kedves, mint egykori hangjátékszerzőnek. 2014-ben magyar grafikusokkal együtt szerkesztette az első gyerekeknek szánt bolygó térkép sorozatot, és kétszer vett részt a Mars Society Mars szimulációs bázisának munkájában. 90-es évek óta készít műsorokat budapesti kisközösségi rádióban, és az első pesti egyetemi rádió alapítója. Péterfi Ferenc, népművelő, most már így mondja ő is, hogy közösségfejlesztő, a Közösségfejlesztők Egyesületének egyik alapítója, elnöke, Civil Rádiózásért Alapítvány megálmodója, egykori elnöke, prominense volt az immár legendává vált Nyitott Ház kísérletnek. Többször voltam vendége az általa animált civil rádiónak, és sokat, de messze nem eleget tanultam tőlük. Kaire Fón beszélgetések a közösség hangjáról. A civil rádió stúdiában hárman beszélgetnek a helyi nyilvánosságról és médiáról, és bár mindannyian régóta szabad közösségi rádiósok, rájönnek, mintha túl sok kérdőjel volna a körül, mi a társadalmi szerepe, az igazi jelentősége ennek a sokféle népszerű rádiózási formának. Kész terep Szokrátésznek, aki pont az ilyen bizonytalanságokat képes beszélgetéssel föltárni. Sorozatunkban a szokrátészi dialógus módszerével próbáljuk megfejteni, hogy valójában mi is a közösségi vagy szomszédsági rádiózásnak, és ehhez kapcsolódva az éppen ilyen módon készülő podcasteknek a lényege. Általatok hirdetett programról idéztem. Szokrátész hangja Péterfi Ferenc volt, Kaire Fón hangja pedig a tanítványai, Argitai Henrik. Na de kezdjük azzal, hogy mi is az a ki volt, mi volt, mi is, ki is, mi is Kaire Fón.
1: Hát Henrik, neked kell ez ügyben felelősséget vállalnod.
2: Ja, én vagyok a Kaire Fón hangja, igen.
1: Amúgy
2: én
1: is.
2: Én vagyok a tanítvány. Kaire Fón az egy Pláton szövegeiben egy létező figura, aki Szokratésszel valóban beszélgethetett, mert hogy ő volt az, aki a Delfó Jósdából elhozta azt az üzenetet, ami aztán Szokratész fülébe is betette a bogarat, hogy ő most filozófiában hol is áll. És hát a hangja a fóné, a fón, az benne van a hangszó az ő nevében. Tehát egy beszédes nevet kerestem ahhoz, aki lehet Szokratésznak a beszélgető partner egy ilyen műsorban, ami a közösség hangját próbálta megfejteni, hogy ez micsoda, és azért ez a furcsa felállás, hogy hogy kerül ide Szokratész 2026-ban a rádióba. Úgyhogy Szokratész, pontosabban Pláton a szokratészi dialógusokban találja ki azt a módszert, amiben hátrébb lép egy lépéssel a beszélgetés tárgyától, és azt próbálja meg kideríteni, hogy egyáltalán miről beszélgetünk, azokat a szavakat értjük-e, hogy miről is beszélünk. Mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 20-30 évben arról, hogy mi a közösségi rádió, vagy hogy ki az a közösség, akit szolgál, vagy hogy szolgálat ez, vagy...
0: Ez lesz a témánk.
2: És ez a téma. És ez a szokratészi dialógusra azért gondoltam, hogy ez egy kiváló megoldás lehet arra, hogy végre valahára 30 év után választ kapjunk erre a kérdésre, mert hogy ő megkérdezné azt, hogy ki a közösség hangja, hogy de mit nevezünk közösségnek? Vagy mi az, mire gondolunk, amikor az ő hangját, az ő reprezentációját a rádiós térben le akarjuk írni. Tehát először nézzük meg azt, hogy mi milyen fogalmakról beszélünk egyáltalán, hogy választ tudjunk kapni. Mert lehet, hogy azért nem tudunk megválaszolni ezt a kérdést, mert mi se vagyunk egészen tisztában azzal, hogy mit is tettünk föl, milyen kérdést. És persze ez már csak a történet második része, mert az első része az, hogy a civil rádió meghívott egy beszélgetésre ebben a témában, és végül is itt kezdődött az egész, tehát akkor én átadnám a szót.
1: Igazából a kíváncsiság vitt bennünket, mint ahogy mindenféle ilyen igazi jó párbeszédben a másik is érdekli az embereket, nem pedig csak a saját üzenetnek a nyomatékos elmagyarázása.
0: Amely oly ritka még manapság is.
1: Igen. Ez a kíváncsiság, ez izgatott bennünket, és tényleg itt ebben a beszélgetésben, amire most mind a ketten már hivatkoztatok, nagyon régen foglalkozunk ezzel, írunk róla, konferenciákat szerveztünk, tanítunk egy csomó mindenkit, kezdőket erre a közösségi szabad rádiózásra, de mindig, hogy mondjam, megválaszolatlan maradt az, hogy pontosan mi is ez a fogalom, és nincs is egy megválaszolható tartalma ennek, ez az egészben az izgalmas, hosszú folyamatokat most itt a különböző epizódok készítésénél így beszélgettünk, de hát végig ez az izgalmas benne, hogy állandóan újra föl lehet tenni a kérdést. És valójában látszólag a sorozat arról indul, hogy mi is az a közösségi rádió, de ami az én számomra közösségfejlesztőként ennél sokkal izgalmasabb, bár nagyon közel áll hozzám a helyi nyilvánosság meg a rádiózás, de hogy nagyon sok olyan érték megfogalmazódik, nagyon sok olyan gesztus vagy hiány, ami a közösségi munkában, de a mindennapi életben is fontos számunkra. Nyilván ezekről beszélünk majd, de hogy néhányat mondjak ilyeneket, hogy hát a lokalitás, a helybeliség, az ahhoz való viszonyunk, a helyi nyilvánosság kérdése, de egyáltalán, hogy szabad-e beavatkozni egy közösség életébe, milyen felelősségünk van ezzel, vagy hogy hogyan lehet a gyengébb hangokat is megszólaltatni, nem mindig a hangos beszélők beszélnek, és még sok minden más kérdés is. Tehát valójában ez a közösségi munkának egy nagyon izgalmas vonulatát hozta végig, és hát a jóval nagyobb, hogy mondjam, elismerés vagy dicsőség ebben a feladat elvégzésében Henriké, mert ő ezeket a párbeszéd formájában egyrészt a maga ismereteivel, másrészt pedig a mesterséges intelligenciával előszedett egy csomó fontos kérdést, és hát ezekről majd nyilván fogunk szót ejteni, hogy ez hogy lett, de ebből lett, ő találta ki, hogy ez a párbeszéd forma menjen.
0: Könnyebb talán mégis a közösségi rádiózással kezdeni, mert hogy mi a közösség, ugye ez nagyon-nagyon bonyolult.
1: Egy biztos választ nem tudnánk adni.
0: És akkor rögtön a tanítvány mellett még az ördög ügyvédje is megszólalna, és azt mondja, hogy hát a maffia közösségek, ugye, tehát a rosszra szövetkező, nagyon is közösségben működő együttesek is azok, de ne szaladjunk el, kezdjünk a közösségi rádióval. Azt mondjátok, most melyiktek külön-külön, ezt nem tudom, csak ürügy a beszélgetéshez a szabad közösségi rádiózás. Közösség, szomszédság kérdése, a részvétel, a beavatkozás lehetősége, ez rögtön már is nagyon izgalmassá teszi, mert ugye, hogy én, mint itt, hát amatőr merőben, amatőr rádiós, eszembe se jutott eddig, hogy én most be akarnék avatkozni a hallgatók életébe. Az, hogy óhatatlanul beavatkozok, az megint más kérdés. Hát akkor hol is kezdjük tulajdonképpen?
1: Azért annyit hadd mondjak, hogy a beavatkozásnak talán szinonimája lehet, de valójában egy finomabb változat a befolyásnak a kifejezése.
0: Igen.
1: És tulajdonképpen ezek édes testvérek, ezek a fogalmak, és az egy mindennapibb dolog talán, vagy nem is tudjuk gyakran, hogy amikor valakit befolyásolunk, akkor az valójában már egy beavatkozás az ő mindennapjaiba, de nem akarok én sem.
0: Ki csinálja a közösségi rádiót kiknek, és akkor ahhoz hadd hátráljak vissza egy régiden megalapozó emlékemhez. 1975-ben mutatták be három horvát szerzőnek a Falusi Edisonok című hangjátékát, ami számomra elementáris hatású volt. Itt tulajdonképpen jugoszláv kalózrádiók mindennapi életébe vezeti be a hallgatót, és szó szerint Falusi a legegyszerűbb emberek csinálják ezeket a kalózrádiókat. Tényleg alulról jövő kezdeményezés, de hát akkor ehhez képest a ti közösségi rádiótok, amit ti is csináltatok. Miről szólt, kiknek szólt, kik csinálták?
2: Ez a falusi Edisonok, ez is a beavatkozásról szól, hiszen rád akkor hatással volt, és ez a jugoszláv szerzők, nem tudom mennyire jelent meg az álmaikban az, hogy egy magyarországi 2026-os beszélgetésben elő fog még ez a munka jönni, de hát valóban abban az időben, amikor nem volt engedélyre lehetőség sem, mert ez a licencforma a kisközösségi rádió vagy a közösségi nem is létezett még, akkor ez nagyon érdekes és nagyon megmagyarázhatatlan jelenség, vagy hát ennek utána kéne járni, hogy miért van az, hogy az egyik országban az állampolgárok egy faluban úgy döntenek, hogy őket nem zavarja az, hogy erre nincs engedély, hanem összeeszkábálnak az adót, és a faluban ők zenélni fognak, meg híreket, meg reklámokat, meg a Juli néni kolbászát fogják reklámozni. Még más országban ez nem történik meg.
0: Igen.
2: Tehát Horvátország, vagy akkor Jugoszláviában rengeteg ilyen. Tehát persze lehet, hogy csak egy valakinek kell elkezdeni, és azt látja a szomszéd falu, hogy hó, hát ott működik, akkor próbáljuk ki mi is. De ez egy általános jelenség volt az akkori Jugoszláviában, de nem csak ott, hanem Görögországban is, Olaszországban másokból, de ott is az engedély nélküli rádiók nagyon működtek, még Franciaországban is valamennyire, Magyarországon meg, hát lehet, hogy 56-nak is hatása van ebben. Hogy nem, de itt a 90-es évek környékén kezdődtek csak el ezek a kezdeményezések. Már nem tudom, Lengyelország vagy Szlovákiában végképp nem is hallottam még ilyenekről. Tehát, hogy mi indítja be azt a igényt, azt a belső feszültséget valakiben, hogy egy falunak, egy kis közösségnek egy ilyen hangra még akkor is szüksége van, hogyha ez szembe megy a törvényekkel.
0: És ez is egy partizán mozgalom volt, ugye?
2: Ja,
0: ez
2: hogy
0: van szó, egyik magyarázat.
2: Igen, ők már elő voltak készítve a történelemből. Szóval arra jutottunk ebben az egyik epizódban, erről van szó.
0: Beszélgetés epizód van?
2: Igen, ebben a sorozatban, hogy a felelősség abban, hogy kis közösség irá, hogy a legkisebb közösség hangját teremtjük meg egy ilyen falusi Edisonként, falusi rádióban, az más, mint a többi rádiós formában, itt az üzleti rádióról beszélünk, vagy a közszolgálati rádióról, a professzionális újságírók által működtetett rádiókról. Szóval szerintem az egész sorozatnak ez egyik központi mondani valója, hogy a kis közösségen belül sokkal fegyelmezettebben kell eldönteni azt, hogy mit mondhatunk és mit nem mondhatunk, és annak az egyéni bemondónak, szerkesztőnek, aki ott abban a kis közösségben a saját közösségéhez beszél, a beavatkozási, a károkozási, vagy a jó folyamatok elindítási esélye az nagyobb, mint egy országos lefedettségű rádió esetében egy adott újságírónak a szerepe, ami lehet. Mert itt nem egy nem egy szakmáról van szó, ahol én szakmai szempontok szerint legyártom a tartalmat, és az kimegy az adóra, és az emberek tájékoztatva vannak, vagy sem, hanem itt súlyos életre szóló emberek közötti kapcsolatokról van szó egy kis közösségben. És ha a kis közösség egyik tagja csinál a másik tagjának, vagy akár az egész kis közös a többi tagjának valamilyen tartalmat, akkor az őket egyénileg fogja érinteni. Nem mint egy médium, nem mint egy kívülálló újságíró szól, hanem az, akit én ismerek, és az, akit így fogalmazza meg ez Szokratész, akire visszaszáll a szó, amit kimondunk a mikrofonba, azt másnap visszahalljuk azoktól az emberektől, akikkel az életemet a továbbiakban is tölteni fogom.
1: Tehát, hogyha Budapest egyik utcáján megyünk, és véletlenül a főpolgármester szembe jött velünk, vagy egy kerületi polgármester is, hát az bármi történhetne, semmilyen kapcsolatunk nincsen vele, a legtöbb esetben, nagyon ritka, hogy ez nem így van, egyik ember a másik mellett, és utána egy pár perccel, vagy előtte egy órával mondhatunk egy kávéházba, vagy bárhol nagyon keményet, vagy bármit, mert ez nem jut hozzá vissza. De a faluba, az utcán végigmegy valaki, egy tekintettel, egy arckifejezéssel, vagy más gesztusokkal, vagy szóbeliséggel el kell számolni ezekért a szavainkért. Tehát ennek a felelőssége másmilyen. Tehát nem csak arról van szó, hogy itt nem a kereskedelmi profit van a háttérben, meg hogy nem országos hálózatról van, hanem hogy olyanok csinálják, akik involváltak, akik benne vannak ezekben a folyamatokban, tehát akik érintettek, és az ő felelősségük, és ez nem csak a félelmet jelentő felelősségük, hanem az emberi, emocionális felelősségük is ebben benne van bőven.
0: Mik a közösségi rádiónak az unokatestvérei, a Fali Újság, a Szamizdat? És...
2: visszakérdezhetek, mi a közösségi rádió, és itt erről is beszélgettünk sokat, hogy lehet, hogy a szó meghatározásnál már nekünk van egy felelősségünk abban, hogy egyáltalán milyen szavakkal írjuk le azt, amiről beszélünk, mert ugye a social media azt is közösségi médiának fordítják, ami teljesen abszolút, más. Minden szekintetben más. De amikor egy közösségi rádióról beszélünk, akkor úgy elmondjuk azt, hogy ezek egy besugárzási körzeten belül földrajzilag is lehatárolt közösségek, és érdeklődési közösségek is, amik lehetnek globálisak akár. Tehát akkor elkezdtük használni azt a szót, hogy szomszédsági rádió, ami már közelebb van ahhoz, hogy mire gondolunk, ami nem a közösségi jelleget, hanem inkább ezt a egybetartozási jelleget.
1: Lokalitás szélességét jelleget.
2: Igen, és ezt hiperlokálisnak hívják, vagy neighborhood, de hiperlokális is használják angolul. A másik pedig az érdeklődési közösség, az a tematikus rádió, az is valahol az is egy közösség, de az egész más dinamika szerint működik, más szabályokat kell alkalmazni rá.
1: Itt hadd hozzam be párhuzamosan, hogy én közösségfejlesztőként jegyzem, vagy gondolom magamat, és hát ezt is dolgozok, és ennek a közösséget ebben az értelmezésben az együttélők, a helyi közösséget értjük, és nem pedig feltétlenül más elvonta fogalmat. És itt a szomszédság nagyon fontos fogalom, amit tulajdonképpen én külföldről találtam, vagy ezt a kifejezést használják, és nagyon fontos kulcsfogalma a közösségfejlesztésnek. Egy olyan közeget, ami még belátható az egyes ember számára, ahol még ha valamit teszek, az eljuthat valakihez. Tehát a felelősségem, amiről az előbb is, hogy végig itt beszélünk is más. És tulajdonképpen minden szála engem a közösségi rádiózásba való bevitelbe, pont ez a közösségfejlesztői szerep izgatott, hogy hogyan lehet, hogy diskurzus legyen, hogy az emberek beszéljenek, hogy kinyíljanak, hogy összefogjanak egymással, akár valami ellen is, vagy valamilyen érdek érdekében, és ez a szomszédsági rádió szólaltatott most meg hirtelen, hogy ezt a kifejezést használta Henry, hogy ez engem az eredeti szakmámban is nagyon izgatott. Eleve a helyi nyilvánosság nagyon izgatott, amikor közösségfejlesztéssel kezdtem foglalkozni, és mondjuk te kérdezted, hogy milyen unokatestvérei vagy testvérei vannak. Hát a helyi, a Fali Újság, de a helyi lap, amit már nem a megyéből oda kihelyezett profi újságírók is, hanem a helyiek saját maguk. De hát akár a helyi találkozás, ha van jó helyi kávéház, ahol találkozni lehet, ahol szóváltásba keverednek egymással az emberek. Tehát ahol a diskurzus szóra térnék megint csak vissza, ahol ennek esélye van, és felmerülnek kérdések, megbeszéljük. Ez ami engem különösen izgatott ebbe az egész folyamatban.
2: És az unokatestvérek még azért is fontosak, mert nem biztos, hogy a rádió az, ami a legjobb eszköz ennek a nyilvánosságnak helyben. Tehát az, hogy hol alakul ki egy olyan helyzet, hogy a rádiót választják, vagy rádió is szerepet játszik benne, és hol nem szabad erőltetni ezt, mert mondjuk egy kávéháza sokkal jobban szolgálja a nyilvánosságnak a terét, a klasszikus Habermas-i értelemben. Azt az adott helyzet és az adott idő dönti el.
1: Bár a kávéház már egy küszöböt jelenthet, mert nem mindenki járhat oda, míg lehet, hogy a közösségi rádió mindenki belemer menni, vagy mindenkihez szól valamilyen módon. Egy történet nekem is eszembe jutott, hogy mielőtt elindultunk mi a civil rádióval 90 körül, akkor egy holland barátunk meghívására egy hetet körbejártunk egy mikrobusszal 10 vagy 9, mert azt hiszem a mikrofuszban ennyi a legális létszám, hollandiai helyi rádiókat, helyi televíziókat néztük, már ő tudta, hogy bennünket ez a dolog érdekel, és mi meg már mondtuk előre, hogy helyi újság már van Magyarországon, helyi televízió is érdekes módon már volt, de rádió nem, szóval, hogy jó lenne ezt az ágát is megismerni. És elvetődtünk egy kis holland faluba, ahol egy egyházi közösség működtetett egy rádiót, az emeleten is volt valami, a földszinten is, és elkezdtünk ott beszélgetni, de ott csupa helyi ember volt, még csak talán egyházi szerepük se biztos, hogy volt, de talán az lehet, hogy volt. És olyan hétköznapi dolgokról beszélgettünk, hogy ott az egyik kolléganőm Brüledit fölállt, és azt mondta, hogy de hát ezt mi is meg tudjuk csinálni.
0: Igen.
1: És a mi alatt most már nem csak akik ott voltunk néhányan, hanem a többiek. És amikor eljöttünk, kaptunk tőlük egy ajándékot, egy láda almát kaptunk, és azt hittük el, ez is annyira kifejezi ezt a viszonyt, ami egy ilyen természetes közegben teremtődik, hogy a mikrobuszba beraktuk, szóval, hogy ez volt a mi apanásunk.
0: Akkor most hallgassunk meg egy kis zenét.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés Hargitay Hendrikkel és Péterfi Ferenccel a közösségi rádiózásról.
1: Említetted ezt a hollandiai példát, saját példám is van. Amikor belefogtam a magyarországi egyházközségek kutatásába, hát akkor le kellett mondanom különböző okokból a terepkutatással, mert pedig ez anélkül nem megy. Mégis akkor játsszuk azt, hogy egy terepkutatás megelezően mit tudnék összeszedni. És az egy unokatestvért találtam, a egyházközségek honlapjait. Van, ahol nincs honlap. Rögtön ez nagyon izgalmas. Ez nagyon jól körülhatárol a terület. Ahol nincs honlap, ott igazából semmi nincsen. Valamiféle vegetáló hitélet, néhány katolikusoknál néhány mise, nagyon idős hívekkel, egy omladozó, kihaló félben lévő rózsafüzér társulat. Ahol van, ott is nagyon különböző. Az egyik, ahol a miserend, a temetések rendje, az egyházközségi hozzájárulás befizetésének a lehetősége, és más semmi. És a többinél egy nagyon-nagyon széles skálán rengeteg minden, friss hírektől kezdve elmélkedések, ajánlások, hogy mit kellene megnézni, vita, hozzászólások is, miközben hát a főleg a nagyegyházak Magyarországon egyáltalán nem a vita és a párbeszédnek a színhelye ima még, de helyi szinten igen, helyi szinten nincs különösebb nyoma a fősöbbségnek. Természetesen a katolikus egyházban nagyon jellemző volt, hogy helyi szinten propagálják-e Ferenc pápát, amit a püspöki kar nem túlságosan propagált, bojkottálta tulajdonképpen Ferenc pápát, főleg annak a rázosabb kijelentéseit. Tehát én egy kincses bányát találtam a kutatásokhoz. Arra kérlek benneteket, hogy vegyetek elő egy vagy két nagyon konkrét közösségi rádiót, és mutassátok be, hogy mit csinálnak ők.
2: Nekem hirtelen Csobánka jut eszembe, ahol egy személy működtette az attani kis közösségi rádiót, az is, amikor hivatalos, tehát formalizálódott, mert a 2000-es években az a nagyszerű helyzet adódott, hogy azt találta ki a főhatóság, az Országos Rádió és Televízió Testület, vagy annak valamely személyei, hogy lehetne kis rádiókat helyben csinálni, annak nincs kockázata. Na és akkor pályázatot, sőt forrásokat, meg működési lehetőséget is kínáltak erre, és akkor ott volt egy pali, aki elkezdte csinálni, a neve most hirtelen nem üt eszembe, kicsit szégyellem, ő egy meteorológus volt eredetileg, és azt itt néztem, hogy ez mennyire közösségi rádió. Hát annyiban nem, mint amit mi sokszor ideálisnak tekintünk, amit egy tágabb közösség működtet, sokan vannak benne, ő ezt egyedül működtette, vagy talán ketten voltak. De a faluban nyoma volt ennek, tehát Csobánka egy kis készség, ott a Pilisbe, és ott mégiscsak, amit ő elmondott, persze egy részét a nagyvilágból vett híreket, ilyeneket, azt is megerősíthette, de ami helyben történt, és mindig volt valami történés, most is éppen Csobánkán, ahogy hallom, gazdag történések vannak helyi közélet tekintetében, vagy akár ilyen praktikus üzenetek tekintetében, ezt ő működtette. Én egyszer voltam nála egy interjút csinálni hosszabban, kicsit vártam, figyeltem, hogy nagyon érdekes volt, hogy egy embernek mekkora lendület van, és persze meteorológiai jelentést is mindig saját maga a következő hétre adott, ami másút nem volt.

0: valamelyik szláv nyelven pásztorlánykát jelent, tehát az az idill.
1: És ez a Hubertus kápolna ott, igen. És én úgy tudtam, ezt nem tudtam, hogy ott is írták, de hogy oda ásták el a hatóságok elől.
0: Igen, meg is ásták, hát ez egy másik történet. Ugye, jó, még egy másik, más jellegű példát is tudnám mondani?
2: Hát én Pilis Csabán lakom, úgyhogy én azt, amit én szoktam annak idején.
0: Pilis Csaba, én már egy kisváros.
2: Igen, ott az egyetem.
0: Lakosság részem, tehát mondjuk Csobánkához képest.
2: Hát a szolgáltatások nem mindig követik a lakosság számnak
0: világos
2: a növelését, de ott tulajdonképpen nagyon fontos része volt annak, hogy hogyan érezte magát Pilis Csabainak valaki, hogy volt egy helyi, egy kisközösségi rádió, Zöld Hullám Rádiónak hívták, és tulajdonképpen egy műsorvezetője volt, aki interjúkat csinált, megosztotta a gondolatait, szerkesztette a műsort, és ez több éven át ez a hősies helytállás a helyi nyilvánosság frontján vezetett oda, hogy nem bírta tovább, és megszűnt a rádió, és a Mária Rádió vette át, ami ugyan helyi rádióként működik, de az egy teljesen más közeghez szól, vagy részben átfedő közeghez, de hát nyilván a falu életével való foglalkozás az mást jelent, mint a falu hitéletével való foglalkozás. Úgyhogy ez a Zöld Hullám Rádió is ugyanezt erősíti meg, hogy nagyon sok kisközösségi rádió egy személy lelkesedésétől függ, aki, hogyha nem tud maga köré gyűjteni egy nagyobb stábot, akkor kifárad bele.
0: Elvileg nincs bennem meg a lehetősége minden blogban, podcastben, hogy közösségi médium legyen. Vagy ez nagyon egyoldalú. Én mutogatom magamat, vagy én sugárzok, de
2: igen,
0: ez a vége.
2: Tehát a social media azért fordítjuk közösséginek, mert hogy azt akármelyik csoportba lépünk bele, ott valami embereknek az együttese
0: igen.
2: Fog részt venni benne. De az aszimmetrikus jelenlét, az, hogy én posztolok most valamit, aztán valamikor más posztol rá még valamit, az nem biztos, hogy az egymás meghallgatását is igazából
0: igen,
2: jelenti.
0: Erre gondoltam én is.
2: Itt viszont, hogyha egy műsort csinál valaki, akkor a stúdióban mindenképpen ott kell lenniük élőben egymás mellett, és egymás nincs mese, meg kell hallgatniuk elejétől a végéig. És a hallgató otthon, aki sokszor nyugdíjas, vagy kismama, aki ráér végig hallgatni, az is végig fogja ezt hallgatni, és nem ez a 5 perce belehallgatok, és utána elkapcsolok, főleg nem képernyővel együtt fogyasztom a rádiót, ami teljes lehetetlenség, hanem ez egy dedikáltan, hogyha az FM rádió, akkor ott egy kis rádió szól, nincs képi tartalom, tehát megadja a lehetőséget, hogy teljes mértékben odafigyeljünk arra, hogy mit mond a másik.
1: Nekem még egy ilyen helyi kis rádió, ha belefér a beszélgetésünkbe, eszembe jutott, több is volt, de az Őrségben a Triangulum Rádió, akik ugye a három nyelvűséget akarták,
0: igen.
1: És Süi Péter, aki Budapestről oda telepedett le, sokan ismerik őt, ha más nem a Kóbor Süi jó meg a dalok szerzője, de televíziós volt, és egy nagyszerű figura Péter, és ő ott egy csomó mindent létrehozott, többek között egy ilyen rádiót is, és olyan erővel bírt, tehát itt volt egy domináns személyiség, aki olyan erő, az én megítélésem szerint, hogy magam köré tudott embereket össze tudott fűzni, akiknek ez érdekességet jelentett. Talán a többségük vagy fiatalok voltak, vagy akik beköltöztek. Ugye ez egy külön probléma, hogy a nagyvárosból valóban érkezők, és akkor a helyben lakók meg a gyűjtmentek hogyan viszonyulnak egymáshoz, de minden esetre valahogy ő elfogadtatta magát. És ő mesélt ilyen történeteket, hogy hallgatta, hogy bent a kollégái csinálnak valami interjút, és azt hiszem a polgármester voltán, és akkor mondta, hogy ez nem teljesen így, valahogy bement, vagy az, hogy ez nem teljesen így van, és egy veszekedés keletkezett, és hát szolid veszekedés, de ezeknek híre megy a faluban, és a boltban aztán erről beszélnek, tehát hogy vannak informális csatornáink, amiket ezek a kicsit formalizált keretek megerősíthetnek.
2: Mondanék még egy kategóriát, ami szintén a közösségi rádiókba tartozik, de láthatóan egészen más dinamikával működik, a intézményi rádiók, és ezen belül is az oktatási intézményekhez köthető rádiók, mert hogy én is innen jövök az egyetemi rádióból. De a példa, amit mondani szeretnék, az a Berzsenyi Rádió Szombathelyen, amelyik
1: egy
2: közösségi rádió volt, egy főiskolai rádió, és az ugye részben

0: egész Szombathelyhez szólt, ahol ott laktak a diákok. Ott laktak a diákok szülei és barátai és a teljes ismerősi hálózata, és ott laktak a szombathelyiek, akik így megtudták azt, hogy mi történik a helyi főiskolán. És nekik volt egy sorozatuk, a Nándor család, ami olyan volt, mint a Szabó család, egy szappanopera, csak szombathelyi
1: óriási
0: tematikával óriási működött. Ezt a diákok és a rádió munkatársai csinálták. Nagyon-nagyon sok, több száz epizódot ért meg ez a... Tehát, hogy egy ilyen baráti, ugye virtuális, de a Nándor család is valahol egy idő után szombathelyi lakossá vált, és reflektált arra, hogy mi történik a városban. Ennek a létrehozása, ennek a megteremtése volt az a platform, amit a közösségi rádió létrehozott.
1: Csodálatos. Feri, te most szerénységből nem említed a civil rádiót?
2: De nem. Nem. Hát amire, igen, a mi elképzelésünk tulajdonképpen már egy picit pedzettem, hogy itt egy szakmai kihívás, egy szakmai izgalom izgatott bennünket. Azok, akik közösségi rádió, vagy a közösségi nyilvánossággal foglalkoztunk korábban, helyi lapokkal, ugye a rendszerváltás után nagyon hamar lehetett már helyi újságot működtetni, és ott merült fel, hogy egy harmadik, a televízió és a újság mellett, sőt kiadványok is, helytörténeti kiadványok egyre gyakrabban megjelentek, közösségi megoldásban készültek, hogy hát hogy helyi rádió is legyen, és mi tudtuk, hogy mi Budapesten vagyunk, ezt nem tudjuk meghaladni, és tulajdonképpen a civil szervezeteket próbáltuk megkeresni, tehát itt a nagyon közvetlen lokalitás epizódokban volt, tulajdonképpen az egész az inkább a civil társadalomról, a non-profit szektorról volt szó, és innen verbúválódtunk annak idején. Nagyon sokan küldtek el a szervezetek is embereket, de a tartalma is, mert azért itt nagyon fontos, hogy ugye mit jelent itt a közösségiség vagy a szabadság, az, hogy nem profi szakemberek jönnek, hogy a készítői önkéntesek, egyrészt ez a finanszírozásban is megjelenik, de hogy a saját életükből hozzák a tégében. Nem lehet neki megbízni az, hogy már pedig te, itt van egy csomó téma, erről is erről csináljatok műsort, csak arról lehet, ami belülről jön az illetőnek. És hát a tartalma is más egészen, tehát nem csak a készítői mások, hanem a tartalmai, és ez bennünket annyira izgatott, és valójában mi szakmailag azért is fontosnak tartottuk, hogy aztán minél több embert, minél több közösséget próbáljunk megszólalásra bírni, majd utána arra bírni, hogy tudjon megszólalni a rádió nélkül is otthon a saját területén. Tehát bennünket itt megint csak ezt a közösségfejlesztői szállat, vagy erret hozom vissza, hogy hogyan tudunk a kezükbe adni a megszólalásban, vagy hogyan tudjuk segíteni őket a megszólalásban. És akkor én itt egy epizódot, egy történetet hadd mondjak el, hogy volt egy vak fiú, aki egy műsort csinált, fantasztikus volt egyébként, és alig tudtam néha kísérni a buszhoz, mert mindig futott szinte, de mondom, hát te nem látsz, hogy... Na mindegy, de csinált egyszer egy interjút egy olyan fiúval, aki kerekesszékes, nagyon erős sérüléssel volt, aki nem tud beszélni. És kitalálta azt a módszert, hogy és ez a fiú egy ilyen kerekesszékes táncos csoportba tartozott, erről ez volt az őrügy, hogy behívta, úgy kellett valahogy, nem is tudtuk betenni a stúdióba, hanem a stúdió előtre, szóval még ilyen technikai játszmák is voltak, hogy a küszöb még nálunk is nagy volt a kerekesszékhez, a szó szoros és ilyen értelmében, és akkor ez a fiú próbált beszélni, és artikulálni nehezen tudott nagyon ez a fiú. Egy-két szót mondott, és amikor megfeszített valamit belőle, akkor rögtön tehát azt mondott, hogy... Tehát ő volt a kérdező, és tulajdonképpen a válaszoló is ő volt, de mindig a fiúnak, a riportalanyának az ingereiből vette ezt ki.
1: Ez életre
2: szóló élmény volt számomra, hogy ez a fiú, aki ezt nem tanulta, bármi már aztán csináltunk ilyen kis apró képzéseket, hogyan tudott a némát is, hogyan lehet megszólaltatni?
1: És a vakember a hangokra viszont kifejezetten,
2: igen, érzékeny.
1: A hátrányból az előny, igen. És írjátok valahol, vagy mondjátok, hogy a hallgatót nem megtölteni kell, hanem felébreszteni. Mire gondoltatok?
0: Rádió a média egyik funkciója a tájékoztatás. Szórakoztatás, tájékoztatás, oktatás. Ezek tulajdonképpen információk. Adatból, már nem adat, de még információ. És nagyon sok médium azt gondolja, hogy azzal eléri a célját, hogy információkat hangja
1: alakít. Az infót.
0: Nyomja az infót. Van olyan rádió, amelyik ezt morzsáknak nevezi, van amelyik máshogyan, de nincs hozzá se kontextus, sem érzelmi inspiráció. Tehát a rádiónak nem biztos, hogy ez lenne a feladata, hogy lexikon szócikkeket alakítson át, vagy a újságoknak a hírrovatát. Nyilván az is egy funkció, de önmagában nem elég ahhoz, hogy bevonja a saját társadalmi kontextusába a hallgatót, hogy ne csak ellássa a szükséges adatokkal, hanem, amit az előbb mondtam, hogy inspirálja, hogy motiválja, hogy elhelyezze őt abban a térben, ahol a saját sorsa felett, a saját aktív hozzájárulásával tud rendelkezni. És ez a felébresztés, hogy ébredjen rá a hallgató arra, hogy ő hol él, és milyen lehetőségei vannak annak az életnek a befolyásolása.
1: Valamizálja őket, nem?
0: Így van.
2: Nagyon divatossá vált most már az angol kifejezés, az empowerment, és azt szokták mondani, hogy képessé tétel, de én nem ezt a megoldást, vagy ezt a vállalatot szerintem, hanem a képessé válásának a segítése.
1: Igen.
2: Hogy önmaga tudja megoldani, és tulajdonképpen a civil rádióból az előbb ennek nem adtam külön hangsúlyt, de hát az egy nagyon fontos rész volt nálunk, hogy ahol láttunk valami helyi közösséget, aki meg akarta formálni magát, nem biztos, hogy rádióba, de abban segíteni, hogy merjen, legyen bátorsága megszólalni. És a megszólalás néha egy kicsit dadogó, néha egy kicsit, de az autentikus tud lenni, de hogy merjen kiállni az érdekeiért, merjen kritikusan gondolkodni. Van, amikor beszélnek erről hosszan, de aztán nem viselik el a kritikát. De ez a hétköznapi életben még a családtól és a baráti közösségtől is indulhatunk, és az iskoláig vagy a munkahelyig más léptékben mehetünk, hogy ez a megszólalás, ez nagyon fontos. Mondanám, hogy ez egy kicsit ilyen polgárias magatartás, de szerintem a paraszti ember magatartásnak is része az, hogy egy öntudatos paraszt fiú hogyan beszél a környezeteivel, és egy paraszt közösség hogyan szervezi magát. Szóval ez a képessé válás segítése, én ezt a kifejezést.
1: Hogyan lehet az egyetemistákat ilyen módon delejezni? Nekem ugye elég szomorú tapasztalataim vannak. Hát egyrészt most már 40 éve gyűjtöm, hát csak így körbe kérdezek, teljesen informálisan, hogy történt-e valami a ti iskolátokban, osztálytam április 1-én. 40 éve fokozatosan csökkennek az események. Hasonló az egyetem, az egyetemi falui újság, nem is láttam ilyet, egyetemi újságokban nagyon megritkultak a tanárok paródiái.
0: Valóban, amikor én diák voltam, a TTK-s newsban ez egy heti ugye? Rovat volt.
1: Ugye?
0: Igen. Mit mondtak, és mi lehet nevetni?
1: Ami valamiképpen a közösség életéről, hát egy ilyen eléggé súlyos
2: néha szarkasztikus, de nagyon...
0: Igen, görbe tükör sincs, meg semmilyen tükör sincs, közlemények vannak, esetleg programolja egyetemi lapoknak, hát nem is léteznek már egyetemi lapok, Facebook ugye? Csoportok vannak, ami igen, vagy van igen. Valaki, vagy nincs. Igen, ez a rádió, mint egy ilyen univerzális platform, ez is egy pont ezért nagyon fontos, mert nem bezár egy csoportba, hanem a kinyitás, a többi csoporttal való áthidalás lehetőségét is tartalmazza. Amit kérdeztél a egyetemi hallgatók, hát egyrészt megjelentek külföldi hallgatók is az egyetemen az utóbbi időkben, úgyhogy a magyar hallgatóknak a habitusát így el lehet helyezni a nemzetközi vonalon, hogy nem annyira bezártak, és annyira, hogy mondjam, kukák, mint ha még keletebbre megyünk, ott egyáltalán nem mernek megszólalni.
1: Igen.
0: Sokok miatt, szocializációs okok miatt, meg más okok miatt is. Míg ha nyugatra megyünk, akkor ott a tanár nem fog tudni megszólalni, mert a diákok elkezdenek már egymással is vitatkozni. Igen.
2: És átveszik
0: a hatalmat, igen. És tehát mi valahol középen vagyunk. Tehát a rádió az, hogy mi most itt ebben a stúdióban beszélgetünk, nekünk is eszünkbe juthatnak olyan dolgok, amik enélkül a beszélgetés nélkül nem jutottak volna eszünkbe. Mert egymást is galvanizáljuk ebben a tekintetben, hogy te kérdezel valamit, amit én nem tennék föl soha magamnak, és kénytelen vagyok elgondolkozni valami válaszon, és azzal eszembe. Tehát egymásnak a gondolkodását, egymásnak az esemény horizontját szélesítjük, messzebbre látunk, és máshogyan is elkezdünk gondolkodni attól, hogy ilyen kérdéseket kapunk. A diákok pedig ma a social médiában egyre inkább bezárkóznak, hogy egyre individuálisabb lesz az életük, ChatGPT-vel beszélgetnek inkább, mint élő személlyel. Tehát már nem is az, hogy csetelnek valakivel, hanem már egy géppel beszélgetnek, amelyik aztán végképp nem fog tudni inspiratív lenni az ő számukra, mert nem személyes. És ha ebbe a platformba egy diák bejön, akkor ahogy Feri mondtad, hogy megtanul maga is beszélni, megtanul nyilvánosan megszólalni, megtanulja azokat a módokat, amik lehetségesek egy nyilvános megszólalásban, és a saját gondolatait is kénytelen elrendezni és megszólaltatni, amit saját fejében nem szólaltatott volna meg. Tehát akár pusztán az, hogy még ha egy monológot is mondana a mikrofonban, már azzal is késztetjük egy olyan dologra, amit enélkül, ha nem lett volna a stúdió, egy podcastban végigbeszél egy órát. Új gondolatok fog, új kapcsolatok fognak teremtődni a saját gondolataimban.
1: Akkor itt azért állítalak meg, mert tőletek megint egy idézet, és hát ma a végszóhoz közeledünk. Amikor ilyesmire gondoltatok, amikor a kölcsönös következmények hálójáról beszéltek?
2: Igen, igen, ez ebben a beszélgetésben hangzik el, és abból emeltük ki egy kicsit, hogy érthető legyen, és színesebb is legyen, bár szerintem a párbeszéd is színes, de hogy hát akik össze-vissza, szó volt itt a social médiáról, hogy ott azoknak a kommentelje az minden felelősség nélküliek.
1: Igen.
2: Itt pedig arról van szó, hogy ha valóban egy közösség működni tud, akkor a kimondott szónak következménye van, ez nem feltétlen a megtorlást, hanem egyáltalán a figyelemre felkeltés jelenti. És hát igen, pontosan erre gondoltunk, hogy nyitottak maradnak egymásra, és hogy visszhangja lesz egy megszólalás.
1: Többször említettetik a felelősség szót, ugye abban is benne van a felel.
2: Igen.
0: Hát az éterbe szórt szó az egyáltalán nem száll el, hanem ott marad, és aki azt kimondta, az erre reakciókat fog kapni. Tehát a közössége felel neki, és ő neki is felelnie kell ezekre, és így alakul ki a párbeszéd.
1: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallottak Hargitay Henrikkel és Péterfi Ferenccel a közösségi rádiózásról és a közösség hangjáról.
3: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Bór János, Tóla etet hét határon. Kamarás István jegyzete. Bór János már 9 éves korától különféle embert próbáló zárt alakzatokba került. Először a kőszegi katonaiskolába, ahol 3 éven át szigorú kiképzést kapott, Székesfehérváron, mint ciszterci gimnazista diák cserkészkedett, és részt vett az illegális katolikus ifjúsági mozgalomban. Érettségi után belépett a jezsuita rendbe, noviciusként pedig a forradalomba, amikor is egy napig még géppisztollyal is rendelkezett, de nem használta, majd rendi parancsra nyugatra menekült. Amikor kilépett a rendből, hogy szabadabban szolgálhassa egyházát, a házasság kötelékébe lépett, majd 1965-től a Mérleg szerkesztőjeként került újabb, talpig nehéz hűségbe. A Mérleg volt élete és életműve, számunkra pedig világító torony és kilátó, melyet messziről, a határon innen sötétjéből is lehetett látni, és ahonnan messzire lehetett látni. Még inkább rálátni, átlátni és bepillantani. Számunkra, hetet hét határon innenieknek, egy ótlikkal szólva határon túli iskolát jelentett, melynek levelező hallgatói lehettünk. A II. Vatikán zsinat és az ökumenikus mozgalom hatására megújult katolikus gondolkodás, továbbá az európai szellemiség jegyében születő folyóirat gettóba zárt hazai keresztény olvasói részt vehettek a világegyház szellemi életében, és akár teológusként, akár mint jómagam is szociológusként megmártózhattunk az interdisziplináris párbeszéd kultúrában. A Mérleg a rendszerváltozás után is megmaradt a zsinati gondolkodás, az ökumenizmus, a tudományközi párbeszéd, a tolerancia, a zsidó-keresztény humanizmus, a demokratizálódás, a modernizálódás és az európai integráció vezérhajójának. A Mérleg máig mérlegel, ugyanakkor súlyoz is. Évtizedeken keresztül ez volt az egyetlen olyan folyóirat, mely magyarul és legálisan hozzáférhető módon számolt be az új egyházi törekvésekről. Kisebb fajta csoda folytán már a 60-as évek végén, mint olvasáskutató ezt megtapasztalhattam, kisvárosok könyvtáraiban is szabad polcról elérhető volt, még ott is, ahol ugyanoda még nem igen merték kitenni a Bibliát. Amikor a kiskunhalasi, hatvani vagy celldömölki városi könyvtárban egy magát értelmiségnek valló olvasó leemelte a folyiratpolcról a mérleget, joggal érezhette úgy magát, mint fehérek közt egy európai. Bór János liberális katolikusnak vallotta magát. Amikor a riporter megjegyzi, hogy a liberális kifejezés szitokszónak számít a katolikus egyházban, így pontosított, nem általában az egyházban, hanem bizonyos magyarországi katolikus körökben számít szitokszónak. A liberalizmus is olyan sokszínű eszmerendszer, mint maga a kereszténység. A jézusi tanításnak megfelelő liberalizmus az én felfogásom szerint azt jelenti, hogy az ember nagysága és méltósága a szabadságában gyökerezik. Az egyháznak lételeme kellene legyen, hogy pártfogásába veszi a kisemmizetteket, az üldözötteket, a hátrányos helyzetűeket és az elesetteket. Nem hallgathatom el azonban, hogy szülőhazámban számos prédikáció, püspöki megnyilatkozás és egyházi kiadvány csalódást okoz, mert annyira eltér a nyugati katolikus gondolkodástól, attól, ahogy ezt Ferenc pápa vagy a német püspöki kar vagy a német szerzetes rend előjárók, köztük a jezsuita tartomány főnök igazán jézusi és emberi állásfoglalásai tanúsítják, amelyekkel azonban paradox módon hazai nem hívő értelmiségi barátaim nagyon is rokon szenveznek. És nem csak a menekültek szinte világra szóló súlyos helyzetét illetően, de a nemzetközi társadalmi igazságosság, a globalizáció,
az ökológia és a világbéke időszerű kérdéseiben is. Hans Joas szerint Európában már nem a hívők állnak szemben a nem hívőkkel, hanem a politikai és erkölcsi szempontból a hívő és nem hívő univerzalisták, akik mindenki javát akarják, állnak szemben a hívő és nem hívő nem univerzalistákkal, akik csak egyetlen csoport közösség javát akarják, akiket én partikularistának neveznék, akiket Bór János, a József Attilai mindenséggel mérd magad jegyében harsányan kinevetett. Budapesti előadását azzal zárta le Joas, hogy világ univerzalistái egyesüljetek. Nos, innen nézve, az egyházával mindvégig talpig nehéz hűségben maradó liberális katolikus Bór János eminensen univerzalista volt. Ottlik határmenti iskolájából János előbb határon túli iskolákba került, legvégül pedig a 7-7 határon túli világegyetemre professzor emeritusnak. Útja során ő is elmondhatta Ottlikkal, hogy semmi sem megy úgy, ahogy kellene. 100 000, 10 000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két legfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen, hálára sem tart igényt a sors. Később már nem is izgultam ilyesmiért, tudtam, hogy ami alapfeltétel, azért fölösleges aggodalmaskodni. És legalább ennyire ezt is elmondhatta Ottlikkal, mert akármennyire is töprengtünk belül, a lelkünk tele volt könnyűséggel, finom részegséggel, a szabadság enyhe mámorával. De nem tántorgunk, nem inogat érdünk ettől, mert a sok nehéz tudás olma már régen megülepedett a szívünk, vagy inkább valahol a gyomrunk alján, miként az erős, tengerre épült hajók tőke súlya, s a világnak ez a keserű ismerete, ha le is lassítja nagyon a vitorlánkat, de szilárdságot ad. Az Egyházfórum világnézet rovata. Bór János, túl a 7-7 határon. Kamarás István jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Itt van Erdélyi László, Janovics András és Molnár Szabolcs. A szabadság kapcsán egy ige Jakabtól, Jakab 1.25, aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Tudunk így szabadok lenni?
2: Lefordítanád ezt az igét számomra?
1: Talán egy másik igével, ami ugyancsak Jakabtól szól, hogy hát, mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, ez pár verser visszában, az olyan, mint az az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi magát, elmegy, és azonnal el is felejti, milyen volt. Na ez jó kis fordítás, ez a fordítás szerintem, és legtöbbször szerintem ezt csináljuk, hogy ott van az igében minden, belenézünk a tükörbe, a Bibliába is, mint egy tükörbe, de aztán tesszük.
2: Az első is nagyon fontos, ami számomra legalábbis, hogy az elme egy bizonyos fajta korlátozás és szabadságot von el tőlünk, mert hogy uralkodik rajtunk.
1: De jó, hogy ezt hozod és mondod. Hát tényleg.
2: Akkor milyen lehetőségünk van arra,
1: hogy megszabaduljunk
2: a gondolatoktól. Mármint az olyan gondolatoktól, ugye itt most egy picit ne értsük félre egymást, tehát nem a cselekvő, tevőleges gondolatokra gondolok, hanem azokra a gondolatok, amelyek csak úgy jönnek, és valamilyen formában próbálnak befolyásolni bennünket, úgy a múltból, mint ahogy annál jövőre nézve, és akkor ezek a gondolatok szüntelenül ott motoszkálnak a fejünkben.
1: Mondod ezt ilyen hipnotizáló szemekkel engem nézve, tehát tulajdonképpen azok is gondolatok, amik most felém jönnek, ugyanígy minket is mások tudnak hipnotizálni szinte.
2: Hát most nem.
1: És azok is gondolatok.
2: Nem menjünk ennyire messzire, hogy most hipnózissal, hanem egyszerűen az elme uralkodik fölöttünk, és ezt az uralmat kellene megszakítanunk, és egy ilyesfajta szabadságot adni saját magunknak, mert ez pontosan annak az előfeltétele, hogy kapcsolódjunk
1: jó Isten,
2: az Úrhoz.
1: És hogy szabadok legyünk, jó. De hogy tudjuk ezt megtenni? Tehát, ha mondjuk ráhangolódunk a jó Istenre, az lehet jó megoldás.
2: Hát az első az az, hogy ne azonosuljunk azokkal a gondolatokkal, amelyeket az elme számunkra fel kínál.
1: Könnyű ezt mondani, de nem olyan egyszerű csinálni.
2: Hát igen, odafigyeléssel és tudatossággal tudjuk megtenni.

0: Isten nem parancsolni akar nekünk, hanem kérni. És ő azt várja, hogy mi szabadon tegyük meg, amit ő kér.
1: Szabad döntésünk során.
0: Hogy tegyük meg, amit ő kér, mert ő mindig olyat kér, ami nekünk is jó.
2: És az az igazi szabadság egyébként, amikor meg tudjuk szabadon tenni azt, amit egyébként mások is mondanak, hogy tedd azt. Mert sokszor, ha valakit felszólítanak, hogy csináld ezt, András, ezt kell csinálnod, sőt, csak ezt csinálhatod, akkor lehet, hogy belül tiltakozol. Nem tudom, én például fiatal ember voltam, és mondták nekem, hogy miért nem nősülsz már meg, most már vedd el fog hagyni az a lány, ha nem veszed el. És amíg mondogatták, nem nősültem meg. El is ment az a lány egyébként. Míg aztán, amikor már nem mondogatták, akkor magamban egyszer csak azt mondtam, hogy na most már akkor megházasod. De hát ez egyébként nem kellene, hogy így legyen. Tehát szabadnak lenni úgy is, hogy egyébként mások is azt mondják, hogy ezt kell tenni, vagy ez a parancs le van írva. És szabad azt csinálnom nekem attól még, mert parancs.

0: megszabadulni a bűntől, és ez ad egy szabadságot. Tehát az eredendő bűntől, ugye?
1: Hát attól nem lehet megszabadulni. Az eredendő bűnnel születünk.
0: Jézus tiszta lapot adott számunkra.
2: Hát Jézus mindenképpen megváltoztatta a világot.
0: Megváltott bennünket.
2: Mert azt mondta, hogy magára vette a bűneinket, vagyis hogy most már nem ezzel a fogalommal kell foglalkoznunk, hanem...
0: Új emberekké váltunk.
2: Így van, szabad emberekké, illetve azt kérte, hogy azt tegyük mindenkivel, amit szeretnénk, ha velünk is tennének.
1: A Mennyei Profécia című film indul egy szerintem figyelemre méltó gondolattal, mégpedig azzal, hogy a látás a lélekből fakadjon, ne az elméből.
2: Minket Isten úgy teremtett, hogy a saját lelkét sugározta be az emberbe, attól lettünk, de mikor Jézus viszont elment, ő azt ígérte, hogy elküldi a Szent Lelket
1: maga helyett.
2: Azért, hogy mindenben tudjon segíteni bennünket.
1: Ez
2: hogyha,
1: van most.
2: Ha befogadjuk a Szent Lelket, akkor megkapunk minden választ, akkor megértjük a Bibliát, vagyis, hogy itt is erről beszélem, úgy kapjuk meg a Szent Lelket, ha hívő emberekké leszünk.

0: Na most akkor, a bűnök letételével kapcsolatban beszélhetünk egy kicsit, például úgy, hogy van olyan bűn, amit hordozunk, és a mai napig kísér, vagy kísért minket?
1: Vannak bűneink.
0: Hát az biztos, hogy vannak, de olyan, amit folyamatosan mindig hordozunk.
1: Sok és feltételezhetően hordozzuk is.
0: Miért hordozzuk?
1: Nem tudatosan hordozzuk, hanem nem tudunk megszabadulni tőle.
0: Hát...
1: Hogyan tudunk megszabadulni?
2: Ne foglalkozzunk olyanokkal, ami nem az Isten ügyeihez
0: de
2: való.
0: De jó, hogy mondod. Mert az is bűn.
2: Mert az is bűn, így van.
0: Egyébként én pont idén el is kezdtem évelején sepregetni az életemben, és megfigyelni azt, hogy mik azok, amik tulajdonképpen, hát pont ez, csak nem tudtam így megfogalmazni. Na úgyhogy köszönöm szépen, mert a seprümmel majd még inkább fogok sepregetni ilyen szemmel nézve, hogy ami egészen bizonyosan nem visz előre, nem a jó Istennel való dolog.
1: Hú, megint egy olyan területre érkeztünk, hogy te fogod eldönteni, hogy most az Istennek kedves vagy nem. De megint ott van az én. Ha elhagyod az ént, ha elhagyod azt, hogy akarom, ha elhagyod azt, hogy most akkor én itt milyen sepregető leszek, akkor feltételezhetően működni fog.
0: A seprű egyébként magától is seperhet, sőt a legjobb, hogyha a jó Isten kezében van a seprű.
1: Nagyon jól mondtad.
0: Aj, de jó, köszönöm.
1: Nagyon jól mondtad. Rendben, tehát a seprű saját magától is.
0: Csak nehogy valami boszorkány fog, kapja el azt.
1: Tisztítani fog, és ahogyan mondtad, az ő kezében lesz a legjobb helyen.
0: Na jó, akkor a jó Istennek átadom a seprőmet.
1: Szép gondolat.
0: Köszönöm.

0: ha úgy imádkozunk, ahogy Jézus kérte, akkor azt mondjuk, hogy bocsásd meg bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Vagyis ez is egy bűn, nem? Hogyha mi nem bocsátunk másoknak.
1: És van arra is ige egyébként, mert onnan indultunk, hogy bűnvallás, meg kell vallanunk a bűneinket, egyébként legjobb talán a Jóisten felé imádságban megvallani, letenni, ha más nem esténként. De van olyan ige is, hogy Lukács 12.2.3, nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódnék, amit a sötétben mondotok, azt a világosságban hallják majd, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobákban, azt a háztetőkről hirdetik. Tényleg mi titkolózhatunk, sugdolózhatunk, aztán egyszer csak majd a hangos beszélőből a háztetőkről fogják üvölteni a mi rondaságainkat. Na, hát legalábbis az ige ezt mondja, úgyhogy ne kételkedjünk benne.
2: Minden, ami a hitetlenséghez kapcsolódik, és az, hogy nem fogadjuk el a Szentlélek uralmát, az maga a bűn. De akkor még mindig nem tudok saját magam, vagy bár...
1: Bűn? Hát nem elég ez, hogyha nem fogadjuk el a Jóistennek az iránymutatását.
2: De ez a hétköznapokban hogyan jelentkezik?
1: Letérünk az útról, elindulunk reggel, imádsággal elindultunk, de napközben pedig elterelődik a figyelmünk mindenféle.
2: És ez általában meg is történik, hát sajnálatos módon.
1: Ez maga a bűn.
0: Mindig előfordul nálam is, hogy valamiért ideges leszek. Uh-huh. És akkor rögtön ezen kell gondolni. Nem.
2: És van olyan, hogy észre is veszed, hogy ideges leszel?
0: Persze, igen.
2: Hát és olyankor fegyelmezed magad?
0: Igen, mert amit történik velem, az, hát jó, hát tudjátok, nem ti is, amikor csak autóval jövök be reggel, akkor annyi minden történik a közlekedésben, ami úgy fölidegesít. És akkor mindig meg kell tanulnom, hogy nem, hanem egyetlen egy dolgot kell mindig csinálni, hogy valahogy nekem kell megoldani azt, ami ott történik.
1: Példabeszédek 16.32. Jobb a türelmes ember a hősnél, és aki uralkodik magán, az a város elfoglalójánál. De akár Jakab 1.19.20. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Ez így igében jó lenne be is tartani.

0: kérdések jönnek most. Mi szoktunk általában kérdéseket megfogalmazni, de most kikészítettem néhány kérdést, amit Jézus kérdezett meg emberektől. Például így, konkrétan, mit akarsz, mit tegyek veled? Ezt kérdezte a vak Bartimeustól, Lukács evangéliumában le van írva. Mit akarsz, mit tegyek veled? Kérdezte Jézus. Na most én pedig azt kérdezem, hogyha ezt tőlünk kérdezi Jézus, már pedig tulajdonképpen a Szentíráson keresztül tőlünk is kérdezi, hiszen a vak az mi magunk is vagyunk, nem? Akik nem látunk, sokszor egyszerűen nem látjuk azt, amit kellene látni, vakok vagyunk, nincs tiszta látásunk, és akkor itt most kérdezi a Szentíráson keresztül tőlünk Jézus, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? Én azt szeretném, hogy nyisd meg a látásom.
1: Hát ő is ezt mondta, azt jelezte, hogy hiszek benned, és kérlek, hogy láthassalak.
0: Tehát az igében Jézus kérdezi a vak Bartimeust, mit akarsz, mit tegyek veled, és akkor Lukás 18:41 a utána folytatás, az pedig így válaszolt, Uram, hogy lássak. És Jézus azt mondta neki, láss, a te hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Tehát, ha
1: te mit válaszoltál, amikor ugyanezt a kérdést kaptad, vagy saját magadnak feltetted?
0: Most feltettem, tehát felteszem a kérdést is. Mit akarsz, mit tegyek veled? Azt szeretném, hogy megnyisd a látásom.
1: Felé?
0: Igen. Azt ja. Őt ugye rábízom azt is, hogy arra, amit látnom kell a felé. Neked mit juttat eszedbe? Tehát ha tőled kérdezi, és aztán Lacit is megkérdezzük, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? Te mit?
1: Valamilyen fajta együttlétet, egyfajta tudatosságot felé ezt kérném.
0: Laci?
2: Azt válaszolnám neki, ha tőlem kérdezi, hogy azt tegyed velem, amit te akarsz. Mert ő is ezt mondta, hogy a mi atyánk imás bemutatása előtt, hogy ne úgy imádkozzatok, mint a pogányok, mert Isten sokkal jobban tudja, hogy nektek mire van szükségetek. Ezért ne azt kérjük, amire nekünk szükségünk van, hanem azt, hogy igen, hogy tudjuk megtenni, megérteni és megtenni, amit tőlünk kérsz.

0: ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, ezt is Jézus kérdezte. Mondom az igét, Máté evangéliuma 16. fejezet 15. vers. Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus mondta néki, boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei atyám. És tovább nem folytatom. Tehát ti kinek mondotok engem? Ez is egy kérdés, szerintem ezt is ugyanúgy nekünk is felteheti Jézus, és ti kinek mondotok engem? Ha tőlünk kérdezi most, mi mit mondunk?
1: Isten fiának mondjuk.
0: Isten fia, igen, de egyébként Jézushoz imádkozunk, az Istenhez imádkozunk?
1: Az Atya, Fiú és a Szentlélek az egy.
0: Hát ez is igaz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Na látod, most egész másképp gondolok bele, mint korábban. A Szentlelket küldte el maga után Jézus. Így van megírva. Tehát az Atya az Isten, a Fiú Jézus, a Szentlélek pedig, aki Jézus után, aki vagy ami.
2: Hát hárman együtt vannak. Ez és egy. Az imánk csak úgy hangzik el Istennek is, ha Jézus elengedi.
0: Sőt, Jézus nevében kérjük egyébként.
2: Ezért mondjuk, hogy csak igen, Jézus nevében mindig
0: imádkozunk.
1: Jézus a közvetítő.
2: Igen, mert ő neki átadta Isten ezt a világot.
0: Van jogunk mindig kérni így, hogy Jézus nevében kérem? Mindenkinek van joga ehhez így kérni? Hát most csak hangosan gondolkozom.
1: De szoktál így kérni?
0: Volt már Jézus rá nevében. Példa, igen, mert tanulva tudom, hogy ezt így kell csinálni, de amúgy nem általános tőlem, hogy én így kérem.
2: Szerintem mindig arra kell gondolnunk, ahogyan ő a tanítványaival viselkedett. Ezt nekik mondta, illetve ha az ő követői vagyunk, akkor nekünk is mondta. De nem úgy mindenkinek a világnak, mert a végén, amikor mondják neki, hogy igen, tehát én a te nevedbe profétáltam, akkor azt mondja nekik, én nem is ismerlek benneteket. Tehát ez az utolsó ítéletkor. Úgyhogy azt kell csinálnunk, ahogy a tanítványok megtették, úgyhogy szerintem nekünk ezt kell követnünk.

0: János evangéliuma, 16. fejezet, 23. vers. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az atyától az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Tehát lehet, hogyha bennünk van Jézus, befogadjuk, akkor külön
1: akkor
0: nagyon nem
1: is
0: kell.
1: Az ő nevében kérjük, úgyhogy ez ennyire külön. Egyszerű.
0: Oké, de mi kinek mondjuk őt? Mert az a kérdés, ti kinek mondotok engem?
1: A közvetítőnek.
0: Én mondjuk most azt mondom, hogy szabadító, iránymutató, vezető.
1: A tudatosság.
0: Laci, te kinek mondod Jézust, ha neked teszi fel a kérdést, hogy ti kinek mondotok engem?
2: Hát én csak azt tudom mondani, hogy te vagy Jézus, de azt is, hogy az én barátom.
0: De